0: Tilos Rádió híreit halljátok!
1: ...2004. januárja óta jelenik meg a népszerű Calendario Romano. Tucatnyi fiatal pap, vagy nem is, jobbára évről évre ismétlődő fényképével. Különösen a naptár címlapjának talányos mosolyú portréja köszön vissza gyakran. Egy zavarban lévő 17 éves kölyök arca, mondta az Associated Pressnek Giovanni Galizia. A haverok hangosan röhögtek, mit állok ott papicucban. A most 39 éves légikísérőről és a többi szexi kis papról a napokban írta meg a La Repubblica, nem valódi lelki pásztorok. Galizia 23 éve ismerte meg Piero Pazzi fotóst. Ő az előkészületben lévő 2027-es naptárról kijelentette, modelljeinek harmada tényleg pap. Nem vatikáni kiadványról lévén szó, a szentszék nem nyilvánult meg az ügyben. Számolt be a Telex.
2: A rovarok is érezhetnek fájdalmat, ezt próbálta igazolni kollégájával együtt Thomas White, a University of Sydney evolúció-ökológus és entomológus kutatója. Tanulmányuk a Proceedings of the Royal Society B folyóiratban jelent meg. Kísérleteik során a házi tücsök, a Hirta domesticus csápját egy forró szondával érintették meg, és ekkor valami különös dolog történt. A rovar a megégett foltra fordította figyelmét, és ismételten tisztogatta azt, sokkal hosszabb ideig, mint egy ártalmatlan érintés nyomán, vagy érintési ilyen tenni. A megállapítások jelentőségét nem csak az adja, hogy a tücskök reagáltak az ingerre, hanem az is, ahogy ezt tették. A tücskök a forró szonda eltávolítása után is sokáig figyelték a területet, ami arra utal, hogy valamit belülről is érzékeltek, a károsodás tartós, lokalizált jelét. Az ausztrál entomológusok szerint ez a viselkedés bizonyíték lehet arra, amit a tudósok régóta vitatnak. A rovarok igenis fájdalomszerű állapotokat élnek át. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
1: A Helsinki Egyetem kutatói 22 szélfarmoktól távol befogott széncinegét ültettek érintőképernyő elé, amelyen szélturbinákról láttak videókat. Hogy utalmat kapjanak, egy szürke pontot kellett megnyomniuk, mire a képen leálltak a turbinalapátok. Ezeket háromféleképpen festették, mindet fehérre, az egyik lapátot feketére, illetve olyan sárga-fekete-piros színkombinációra, amelynek kerülése a legtöbb fajnál ösztönös, nem igényel előzetes tapasztalatot. A kísérleti cinkék is óvakodtak tőle, hiszen a természetben a veszélyes nyílméregbéka vagy a keleti korallkígyó visel ilyet. Ha további vizsgálatok más madárfajoknál is igazolják az elriasztó hatást, az olcsó, hatékony festést egyéb létesítményeken is alkalmazhatják. Számol be a Qubit.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.
3: Tilos Rádió FM 90.3, kezdődik a Karánkelők műsor, csütörtökön a Dürer kertben, a Tilos Maratonon is hallhattok. Jó reggelt, jó zenehallgatást!

0: Ez pedig itt a Tilos Rádió hajnali hasadás című műsora. Csak éppen nem hallatszom, ugye?
1: Balázs, de hallatszom. Én remekül hallak.
0: Oké. A fülesemmel van valami baj.
1: Én remekül hallak.
0: Berakok egy kis zenét, és aztán mindjárt megcsináljuk ezt, mert itt valami nem jó a pultban, jó? Na, elő.
1: Oké.

0: Éladásban vagyunk. Halló, jó reggelt! Aha, most úgy tűnik, hogy jobb már a dolog. Jó. Oké, jó, mindegy, valaki elnyomogott a pultot, ez a, de igazából nem hallom a, Laci, nem hallom a fülesben magamat, tehát hogy mintha ilyen dobozt hallanék. Ja, most, aha, most lehet, hogy jobb. Oké. Na mindegy, szóval, hogy valami nem jó a pult annyira, úgyhogy azért elnézést kérünk, a, hogyha lesznek ilyen technikai gondok. Balázs, te hallasz engem?
1: Nekem nincsenek technikai gondjaim, én remekül hallak, Péter. Ha a hallgatók is így hallnak, akkor
0: Jó, rendben, oké.
1: it's a go.
0: Jól van. Na, milyen az élete a berlini emigránsoknak?
1: Jó az élete a berlini emigránsoknak, köszönjük szépen. Bár mondjuk nem tudtam, hogy ez ilyen immediát lesz, belecsapunk ebbe a lecsóba, de gondoltam, hogy a műsor egy későbbi pontján dobjuk ezt be, hogy külföldre szakadt honfitársaink hazajönnek-e, és ha igen, akkor miért nem? Úgyhogy szerintem beszéljünk majd erről később, hogy ez a 750 ezer magyar, aki Magyarországon született, de külföldön él, az hogyan is áll ehhez a kérdéshez, hogy haza lehet-e menni az ős hazába, vagy óhazába. Nekem jó a helyzetem jelen pillanatban. Itt kellemes 20 fokra ébredtem, nincs nagyon meleg, nincs nagyon hideg, se nem nagyon borús, se nem nagyon... Egy szóval tökéletes gombászó idő van, ahogy a kuflikban mondják. Minden rendben van. Hétvégén megjártam Stuttgartot, ahol az egyik gyermekemnek a vízilabda mérkőzésén vettem részt. Ilyenkor mindig meglepődök azon, hogy Németország az egyrészt pekkora, másrészt, hogy ott egy másik országban élnek ott, akik ott Baden-Württembergbe a nyugat-európaiak kenyerét eszik, azok mennyire különböző módon és körülmények között élnek, mint mondjuk itt a kelet-berlini lakótelepek népei. Péter, itt vagy? Vagy ez egy ilyen monológos
0: Most
1: műsor
0: hallasz?
1: Lesz? Most hallak, igen. Eddig nem hallottalak. Aha. De a jó kérdés az, hogy vajon a hallgatók hallják-e azt, amit mondok.
0: Remélem, hogy igen. Szóval, hogy akkor még a budapestieknek milyen nagy erős lehet a kontraszt, hogyha még a berlinieknek is az?
1: Hát igazság szerint én azért ezzel mindig is úgy voltam, hogy amikor közel 10 évvel ezelőtt Németországba költöztem, és Berlinben kezdtem élni, és hát itt óhatatlanul ugye az ember, ahogy él, dolgozik, jár, szórakozik, bejárja a várost, a egykori Nyugat-Berlin és Kelet-Berlin határát többször is átléped akár egy nap, szóval, hogy akkor ott egy ilyen erős rádöbbenésem volt arra, hogy ez a Magyarország majd felzárkózik Ausztriához, amivel minket 1990 óta etettek, hogy ez sosem fog megtörténni. Tehát, hogy ez a hajó, ez nem csak, hogy elment, hanem, hogy ez egyszerűen majdnem, hogy lehetetlen. Tehát, hogy pont egy olyan város, vagy egy olyan ország, annak a példája, ami a német újraegyesítés után, azt hiszem túlzás nélkül lehet mondani, hogy egy egész ország dolgozott azon, gyakorlatilag majdnem mindent alá rendelve annak, hogy az egykori kelet-német tartományokat és az egykori kelet-németeket, hát az életszínvonalukat emeljék. Ugye itt Gerhard Schröder tényleg elképesztő energiákat mozgatott meg.
0: Halló, jó reggelt! A telefon, te hallod, Balázs?
1: Nem.
0: Ja, jó, köszi. Rádióban minden hallatszik, viszont úgy tűnik, hogy a Balázs nem hallja a telefont.
1: Ennyi?
0: Vagy akkor megint ugyanaz van, tudod, hogy ez, amikor elnyomkodják a pultot, és akkor vagy te hallod a telefont.
1: Ne, figyelj, Peti, azt javaslom, hogy rakjunk be zenét, mert ez így elég lém, tehát hogy akkor vagy próbáljuk meg megoldani, vagy pedig ne untassuk a hallgatókat a technikai részletekkel.
0: Működik az egész, csak a telefon nem. Valószínűleg.
1: Aha.
0: Úgyhogy ez van. Majd a szünetben megpróbáljuk akkor ezt még kezelni, hogy újraindítani a pultot, de addig szerintem beszélgessünk még.
1: Alright. Na jó, szóval, hogy ez a leveling, ez itt Németországban nagyon ment, és akkor ehhez képest most tényleg az, hogy, és én nem azt mondom, hogy nem, ráadásul az az igazán sokkoló, az egyébként nem is a kelet berlini lakótelepek népvilágát összehasonlítani Bajorországgal, vagy Stuttgarttal, hanem az, hogy én az egykori Nyugat-Berlinben élek egy ilyen középosztálybeli környéken, és hogy innen nézve is mennyire más az, amit Stuttgartban lát az ember, akár mentalitásban, mindenben egyszerűen még a bevándorló tömegek integrációjában is. Haló, van egybe telefonálunk, csak én pofázok?
0: Nincsen.
1: Ja. Tehát a bevándorlók integrációjában az, ahogy a tömegközlekedés kinéz, ahogy ott innen nézve tényleg minden működik, és szóval ennek egyébként előnyei és hátrányai is vannak, tehát hogy például előnye az, hogy az ember, amikor Magyarországról kiköltözik Németországba vagy Berlinbe, akkor ez nem okoz akkora kultúrsokkot az a végtelen pénztől csöpögő jólét, amit azért nagyon sokszor Nyugat-Európában az ember megtapasztal. De hát közben meg azért egy évtizednyi adófizetés után meg azért felmerül az is, hogy hát lehet, hogy ennél egy picivel azért lehetne hatékonyabban is csinálni. Erre tényleg csak egy példát szoktam hozni, hogy szóval itt van az a környék, ahol itt 9 éve lakunk, itt van egy utca, amit 9 éve újítanak fel. Nem utca, inkább útnak mondanám, de hogy konkrétan a 9-8 év alatt mindig van olyan része, ami fel van túrva, és nem azért, mert képtelenek egy munkát befejezni 8 év alatt, hanem azért, mert tényleg ilyen, és ez amitől, ahogy mondom, már kezd fölmenni a vérnyomásom, mert itt konkrétan az történik, hogy először a távfűtést kicserélik, aztán visszarakják az aszfaltot, 2 hónap múlva kinyitják, és akkor kicserélik a telekom kábeleket, akkor utána azt is le, és aztán kicserélik a vízkábeleket, és ez megy 8 éve, tehát itt konkrétan egy elég fontos főközlekedési út, amit én még nem láttam úgy, hogy ne lett volna legalább egy része. És nem a izéről beszélünk, tehát nem a Shanghai-Peking autópályáról beszélünk, hanem egy mondjuk össze-vissza, mondjuk 3 kilométeres ilyen közepes méretű sugárútról, és szerintem ez Stuttgartban nincsen, ahogy én láttam, hogy ott szombat este, hogy dolgoztak a velósok egy útfejlításon, én azt hiszem, hogy ott ez nincsen.
0: Vagy mondjuk Nyíregyházán, a Huszártelepen valószínűleg kimaradt egy-két eleme ennek a folyamatnak.
1: Az is igaz, hogy ott mondjuk nem rakták le se a távfűtést. Értem, hogy ezek first world problémák, csak mindig megdöbbenek azon, hogy ez a Németország szövetségi ország, hogy ezt hajlamos az ember elfelejteni, amikor az egyik vagy másik tartományában él és nem nagyon utazgat.
0: Aha. Hát ha már utazás, nekem is voltak ilyen utazós élményeim, inkább az volt mondjuk, hogy hazatérni, mennyire más most Magyarországra, mint volt még akár egy hónapja, vagy 2 hónapja. Így mindig volt bennem egy ilyen enyhe gyomorideg, amikor hazaértem, hogy már megint vissza ebbe a politikailag mérgezett közegbe, és az ember a reptértől már megy be, akkor lehet látni ezeket az óriás plakátokat, ahol a Soros, Zelenszky, Brüsszel, nem tudom mi, és most ez így teljesen eltűnt, és annyira jó ez, annyira jó érzés most így hazaérni. Ezt így konstatáltuk.
1: És ez teljesen nyomtalanul eltűnt? A taxisnak is tetszett ez?
0: Taxisnak is tetszett. Úgyhogy mindenkinek tetszett. Úgyhogy igen, ezt konstatáltuk, hogy ez most így Budapesten teljesen eltűnt. A propaganda, az agymérgezés valószínűleg még azért így tart egy ideig, amíg ennek a hatása is megjön, de azért szerintem most már így tényleg a felébredés fázisában vagyunk. Az, hogy mondjuk most már, nem tudom, hogy nézted ezeket az úgynevezett tüntetéseket, amikor a EU ellen tüntettek, meg a súlyok melletti szolidaritás tüntetést, hát nem annyira sikerült túl sok embert összekanalazni.
1: Hát nem tudom, szerintem ez, én azt láttam, hogy itt maximum pár ezer ember motorog.
0: Ezt inkább pár száz.
1: Vagy inkább pár száz, nem tudom. Tehát is ilyen, tehát hogy így meg a tömeg is valahogy úgy, szóval nem az a polgári nyugodt erő, amit itt a békemenettel a Fidesz üzenni szokott, nem beszélve arról, hogy hát itt, ahogy láttam az EU elleni tüntetéssel, itt aztán tényleg egy ilyen összeellenzéki, szóval, hogy a mi hazánk vadhajtások, Fidesz, tehát itt aztán tényleg mindenki megpróbált ebbe beleállni. Hát ez, hogy is mondjam, ha itt tart jelenleg a Fidesz, akkor olyan nagyon sok aggódnia való jelen pillanatban a Tiszának szerintem nincsen.
0: Igen, én is ezt a következtetést szűrtem le, hogy ez azért ez nagyon szánalmas. A békemenetek büszke népe eléggé megfogyatkozott azzal, hogy nincsenek buszok, meg nincs propaganda már annyira. Még van valamennyi, de valamiért, ugye Orbán Viktor maga hirdette meg ezt a tüntetést, tehát hogy ennyire futotta az Orbán személyes vonzerejéből, hogy így pár száz ember kiment hőzörögni.
1: Hát szerintem az Orbán nem is tudom, hogy mennyi szót érdemes erre vesztegetni, de hogy így ez a mi életében talán először ez a, vagy nem, lehet, hogy nem először, de hogy ez a basically street fighter utcai harcos, az nem biztos, hogy értené, hogy az az üzenet, hogy ő nem ül be a parlamentbe, és nem veszi fel ott a kesztyűt, és ő nem fogott tízelni, az pontosan milyen hatással is jár az ő mozgósítási képességeire. Hát mi lesz akkor a médiája, vagy hogy fogják őt látni az emberek? Tehát az, hogy a digitális harcosok klubján keresztül fognak majd értesülni arra, hogy menni kell. Hát szóval ez így...
0: Hát Magyar Péternek sikerült, hogy közösségi média mágus lett, de Orbán Viktornak nem.
1: Igen, tehát ott lehet, hogy volt mögött egy... hogy
0: momentum.
1: Is mondjam, egy lelkesedés, egy momentum, meg mondjuk érdekelte az embereket, amit mond itt 16 év tej hatalom után, az, hogy te mit hőbörögsz a Facebookon, az szerintem kevesebb embert érdekel, mint amikor egy rendszerváltás ígéretével hát azt mondod, hogy most vagy soha, és meg lehet szabadulni ezektől. A tartson ki elnök úr tüntetés, az szerintem még gyengébb volt őszintén szóval. Tehát nem is az a hőbörgő, tök mutogató, meg kurvanyázó tömeg, bár az is elég, tehát az is sokat elmondott arról, hogy hol tart jelenleg a Fidesznek a mozgósítási képessége, de hát az elnök úr tüntetésen ott én ahogy léztem, a legjobb esetben is ezren voltak.
0: Igen.
1: Vagy nem tudom, tehát hogy ez...
0: Kedvenc szónokunk is ott volt, Skrapskrifruzsina.
1: Hát, igen.
0: Egy remek gyújtó beszédet ha mondott el, amit kifütyültek.
1: Ja, az volt a gond, hogy ő ezt a táborokon átívelő hídépítő szerepet igyekszik játszani, és ezt hát read your audience, tehát ez itt nem annyira ment. Nem annyira tudta kiolvasni, hogy...
0: Uzsér a barátom, az nem volt, nem gyújtotta a hangulatot annyira.
1: Az nem annyira, amikor másodszor mondta, onnantól kezdve elkezdtek fütyülni, és végig is fütyültek. Na, de hagyjuk is.
0: Hát igen, ez azért elég érdekes, hogy nézem egyébként, én valamiért feldobja a Facebook, szokta a Skrapskrifruzsinának a Facebook posztjait, és hát igazán szánalmas ez a vergődés, amit ő ott elvégez. De úgy mondjam, még ő se végezte el a szembenéző munkáját, de most így ő abban van, hogy most ő a fideszes ellenállás narancssárga, nem tudom, apostolnője.
1: Hát meglátjuk, nem tudom, én szerintem...
0: De a kedvencem az a fideszes politikus, aki bajorországi magyar főkonzul volt, fideszes, és akkor a bajor származású férfi szerelmével összeházasodtak.
1: Most, hogy végre.
0: Tényleg ez a kognitív diszonancia, ahogy mondaná Gajdi Csottó.
1: Ahogy énekelni.
0: Ez még durvább, mint a Szájer, tehát, hogy így... Szájjel az mutatja, hogy hát jó, hát én egy klozeted meleg vagyok, azt elfogadja a Fidesz, de hogy a melegházasság, hát az ellen hergelt a Fidesz éveken keresztül, és akkor meg, hogy gyerekek örökbefogadása, meg ilyenek, és akkor ő fideszes főkonzulként ezt így megteszi Bajorországban. Ez hogy áll össze a fejében? Én ezt tényleg nem értem.
1: Azt én sem. De egyébként tegnap láttam, ez nem tudom, ugye a gyermekvédelmi vita kapcsán Magyar Péter mondta a parlamentbe, és ez megint nekem egy olyan pillanat volt, hogy hát, mert azt mondtad itt ma műsor egy korábbi részében, hogy még mindig csak ébredezünk ebből, és még mindig hát, hogy fel kell fogjuk, hogy itt mi történt, és vannak ilyen, hogy is mondjam, ilyen pillanatok, amikor az ember így, amikor így leesik, hogy itt micsoda jelentőségű változások vagyunk éppen tanulja. Az egyik tényleg ilyen volt számomra, ez a katartikus jelenet, amikor a sükösdi tamburázó gyerekek a cigány himnuszt játszották a parlamentbe, nekem az nagyon megható volt, de amikor a gyermekvédelmi vita kapcsán hát Magyar Péter azt találta mondani a KDNP frakció vezetőjének, hogy tényleg akkor mondja már meg őszintén, válaszoljon már arra a kérdésre, hogy kinél van jobb helyen egy gyerek egy állami gondozóként egy intézménybe, egy kórházba, egy gyermekkereskedői hálózatnál, vagy pedig egy egyedülálló szülőnél, vagy egy meleg párnál örökbeadva. Tehát akkor mondja meg, hogy erre az egyre válaszoljon, és ez a valahogy annyira, amikor így 2026, és ez a poros, meghaladott, és...
2: Porosz?
1: Nem poros. Nem, vannak nem az életemben poroszországgal kapcsolatos gondolataim, meg a porosz mentalitásra szoktam néha gondolni, de itt nem arra gondoltam, hanem arra, hogy poros. Szóval, hogy így, és tényleg, amikor így azt érzed, hogy na, ez de jó, megmondta neki, és hogy tényleg ezt nézzük, hogy a magyar miniszterelnök ezt tudja mondani egy ilyen pseudopártnak, KDNP-nek, ami gyakorlatilag 20 éve nem indult el választáson, az nekem nagyon tetszett.
0: Meleg témám, azt ez volt a legprogresszívabb, amit eddig Magyar Péter valaha mondott. Lehet, hogy ez már a Bódis Kriszta hatása egyébként, hogy ilyeneket is mond. Azért a Pride-dal kapcsolatban még mindig én úgy érzem, hogy kicsit így homály van a fejében, vagy ezt nem tudom, hogy ezt hogy rendezi magában. De hogy ugye még, ami előtte volt, amit nem említettél, hogy ott kicsit azzal, hogy mirek beszélünk annyit a Pride-ról, és hogy mit is mondod, hogy ja igen, hogy Takács Péter csak bőrgatyás férfiakon tud gondolkodni meg Pride-on. Tehát hogy azért az ő fejében is az van akkor, hogy ilyen, hogy a Pride az valamilyen, nem tudom, nevetséges, szégyellésre méltó dolog, vagy ilyesmi. Pedig szerintem egyébként ő már simán megtehetné, hogy azt mondja, hogy oké, ezzel mi a franc bajotok van ezzel, hogy Pride?
1: Szerintem ott is lesz, de majd ez az én magad? Kérdésem. Ez az én predikcióm.
0: Egyébként lehet, hogy ott lesz. Ott fog coming out-olni, mint meleg barát. Meglátjuk. Egyébként, ha már a Pride-ról beszélünk, akkor azt is elmondanám, hogy nem csak a Tilos Rádiónak lesz kamionja elvileg, hanem a Tánca Szabadságért kamion is indul, vagy teherautó, mert csak 3,5 tonnás teherautókat lehet indítani. Úgyhogy aki ráér, az június 27-én jöjjön délután 3-kor Pride-ről.
1: És akkor ez most egy igazi, ilyen rendes, hogy zene fog szólni, és ott mennek a szól az erre a kamionról, és igen, táncolás közben volt, haladunk?
0: Igen, tavaly is az volt. Tavaly. Csak tavaly mondjuk így...
1: Kevesebb kamion volt, nem?
0: Nem, hanem annyi ember volt, hogy könnyű volt úgy elveszni a tömegben. De hogy itt most szerintem, én nem tudom, te mire számítasz, Balázs. Én inkább arra számítok, hogy most egy kicsit tisztulni fog, tehát hogy talán kevesebben lesznek, de inkább arról szól, ami a tüntetés üzenete, mert tavaly azért inkább arról szólt, hogy kapja be a Fidesz.
1: Nem? Igen. Hát, tavaly ezt nagyon sokat hallottam, hogy soha életemben nem voltam a Pride-on, de most ki fogok menni. Tehát azt hiszem egyébként az Orbán rendszer leváltásának, vagy megszűnésének az egy rendkívül fontos momentuma volt, amikor a akkori miniszterelnök azt mondta, hogy Pride megszervezésével nem érdemes bajlódni, mert ez nem lesz, és ez úgy akadt be több százezer embernek, hogy figyelj, öreg, soha nem voltam még ott, de ezek után kimegyek. Tehát, hogy itt legkésőbb ekkor szerintem itt azért ezt lehetett gondolni. Annak ellenére, hogy a Tiszapárt és Magyar Péter abszolút nem állt be amögé a dolog mögé, de lehetett azt gondolni, hogyha itt a kifejezett tiltásod ezt az eredményt éri el, igen, hogy soha nem látott tömegben több százezer ember vonul fel Budapest belvárosába, azért, mert te azt mondtad, hogy ezt nem lehet, akkor azt hiszem, hogy ott kellett volna.
0: Mondjad végig.
1: Nem, hát ez egy olyan pillanat volt szerintem, amikortól kezdve sokan elhitték, hogy hát ez a rendszer leváltható, hogyha ennyit tudsz, tehát ez a varástalanodási és hitelét esztési folyamat, ez szerintem ott egy nagyon erős lendületet kapott. Az, hogy idén ez kitart-e, én azt gondolom, hogy nem fog, de az igazság az, hogy tavaly annyian voltak a Pride-on, hogyha idén csak a felén vagy a harmadán lesznek, az is több tízezer embert jelent. Tehát a korábbi felvonulásokhoz képest, ami azért ritkábban haladta meg szerintem a 20-30 ezer főt, tehát én tippem szerint ez a második legnagyobb Pride lesz a rendszerváltás története óta, tehát a több tízezer ember iszonyatos tömeg meg fog tűnni. Egy erősebb békemenet, azt kell, hogy mondjam, de hogy nem jön össze talán ez a 250 ezer fő, vagy akár több is, nem tudom, tehát ez elképesztő tömeg volt tavaly.
0: Szerintem kisebb lesz. Ott lesz Tordai Lajkó Gábor bajorországi magyar főkonzul, a kedves olyan?
1: Én nem is tudom. Nem is tudom. Hát most tulajdonképpen ő már, érted, benne van a tutiba, mert egyrészt Bajorországban él, másrészt összetudott házasodni a férjével, harmadrészt elhárult a feje felől az a fenyegető kognitív diszonancia, amit ja. ő eddig érzett, úgyhogy azt nem tudom, hogy ő erre kijön-e.
0: Igen, azokra emlékeztet, azokra a náci politikusokra, akiknél volt azért valami kis zsidó beütés. Na mindegy, egyébként igen, a Pride az nekem is egy ilyen nagyon nagy állomása volt a rendszerváltó folyamatnak, vagy az volt talán az első ilyen, amikor elkezdtem abban hinni, hogy itt lesz valami változás. Na, berakok egy kis zenét, aztán hamarosan jövünk vissza. Ez itt a hajnali lassadás, telefonok azok sajnos nincsenek, nem is ígérem, hogy lesznek, de meglátjuk, mit tudunk ezen a téren tenni. Maradjatok velünk!

0: klubból, és velünk van Bali, aki...
1: Ettől az is felébredt, aki eddig nem ébredt fel.
0: Várjál, ez most... Na jó, bocsánat, de itt a pult az még mindig a legrosszabb teljesítményét nyújtja jelenleg.
1: Csak azt akartam, hogy ettől a zenétől az is felébredt, aki eddig nem ébredt fel.
0: Igen, igen, igen. Csak ugye a hallgatók kedvére mondom, hogy a technikai gigszerek azért vannak, mert itt valaki a pultot elnyomkodta éjjel. Köszönöm neki innen is. Úgyhogy jelenleg így elég rosszul működik. Telefonunk az nincs. Úgyhogy nem azért, mert hogy én nem csináltam, vagy valami, hanem vagy nem akarunk telefonokat fölvenni, de nem lesz sajnos.
1: Nem lesz végig az adásra a telefon? Az jó, mert akkor azt a témát, amire gondoltunk, azt akkor nem tudjuk megbeszélni.
0: Hát igen. Legalábbis úgy tudunk telefont fölvenni, hogy vagy te hallod, vagy én.
1: Na, jövő hétre akkor halasszuk azt el. Milyen volt a pszichedelikus konferencia, Péter?
0: Hát, hallgatók kedvéért volt egy pszichedelikus konferencia, az a neve, hogy interdisciplinár.
1: Hallgatók kedvéért?
0: Hát, hogy mert te tudod, hogy miről van szó, de a hallgatók
1: ja,
0: nem biztos.
1: Mondjuk el, igen. Azt hittem, hogy a hallgatók kedvéért rendezték. De oké.
0: Okay. Hogy volt egy Interdisciplinary Conference on Psychedelic Research, ICPR nevű konferencia, ez minden második évben van Haarlemben, Hollandiában. Egy Open Foundation nevű holland szervezet szervezi, és ez a legnagyobb európai pszichedelikus rendezvény, konferencia. Pár száz ember eljön különféle ország, főleg európai országokból. Kutatók vannak nagy részt, meg mindenféle szakemberek, terapeuták, akik ilyen pszichedelikus témával foglalkoznak. És hát ami a nagy megtiszteltetés a Drug Reporternek, hogy minket kérnek fel, hogy filmezzünk ilyenkor.
1: Ez miből áll egyébként?
0: Hát abból, hogy nekik
1: ott
0: van valaki,
1: aki... hivatalos.
0: Igen. Tehát aki, van nekik olyan csapatuk, helyi csapat, aki minden sessiont felvesz, tehát azt nem nekünk kell, hanem egy konferenciáról egy filmet kell csinálni, tehát interjúznunk kell, ami ilyenkor azt jelenti, hogy már előre betárazzuk az interjúkat, vagy felvesszük a napirendre az interjúkat, és akkor így egész nap gyakorlatilag kisebb szünetekkel interjúzunk embereket, és ilyen hosszabb, hát ilyen félórás interjúkat szoktunk csinálni.
1: Nagy de ez gyakorlatilag egy konferencia after movie-t készítettek ti?
0: Aha, igen, igen, igen.
1: Aha.
0: Ez majd egy-két héten belül meg lesz vágva, meg ki lesz téve, és akkor az ad egy ilyen összefoglalót, illetve kirakjuk az külön az egyes videóinterjúkat is, kirakjuk, és akkor azokból is lehet okulni, azok is szerintem elég izgalmasak. Nekem egy nagyon bejön ez a meló, mert hogy ha bár elég fárasztó tud lenni, hogy egész nap figyelni, tehát ez tényleg egy interjú azért az olyan, hogy ott nagyon figyelni kell. Egyrészt hallgatod a kérdést, másrészt már a következő kérdés ott kell, hogy legyen a fejedben, meg az is, hogy merre akarod tovább vinni az interjút, szóval ez egy elég intenzív ilyen jelenlétet igényel, de egyébként meg nagyon izgalmas, mert hogy habár egy csomó sessionről lemaradok, viszont, vagy előadásról, viszont az előadókat, egy jó párat, az saját kérdéseimet meg fel tudom tenni, meg tudok velük beszélgetni, ami egy ilyen kiváltság gyakorlatilag.
1: Uh-huh.
0: Például mondjuk említek egy nevet, Anil Seth, aki egy ilyen, hát szerintem elég ismert a saját területén, ő egy neuroscientist, egy idegtudós. Nem tudom, Balázs, te hallottad-e már a nevét korábban?
1: Igen.
0: Mert hogy vannak ilyen híres tettókjai, meg videók, meg ugye egyébként is őt szerintem a média eléggé szereti. Tehát ő egyrészt a tudományos világban is az egyik leggyakrabban idézett szerző, másrészt pedig a médiában is elég gyakran szokott szerepelni, ugyanis van egy ilyen elmélete, ami aztán egy ilyen média-friendly verzióban úgy ment át a médiába, hogy a valóság egy kontrollált hallucináció.
1: Igen.
0: Amit sokan félreértettek.
1: Igen, sokszor szokták úgy magyarázni egyszerűen, hogy ő az egyik, aki azt mondja, hogy szimulációban élünk, pedig nem.
0: Pedig nem. Igen, és mondja is, hogy szokott kapni olyan leveleket, vagy e-maileket, hogy na akkor majd állják ki a vonat elé este, aztán meglátod, mennyire hallucináció. És, de hogy közben ugye ő nem azt mondja, hogy nincsen valóság, vagy nincs külső valóság, hanem azt mondja, hogy amit mi érzékelünk a valóságból, az egy konstrukció. Tehát, hogy van egy olyan álláspont, ez a naív realizmus, ami azt mondja, hogy mi teljesen úgy érzékeljük a valóságot, ahogy az van. És ő ezt kritizálja, és azt mondja, hogy nem, hanem folyamatosan az agy, az gyakorlatilag ilyen prediktív modelleket alkot a valóságról. Tehát a legjobb becslései alapján megjósolja neked, hogy milyen a valóság. És persze ezt összerakja mindenféle vizuális, audiális, mindenféle elemeket, de hogy ezt nem szabad összetéveszteni a valósággal, tehát ezt te konstruálod ezt a valóságot, és ez ugye különösen izgalmassá válik a pszichedelikumoknak a viszonylatában, amik hát eléggé megváltoztatják azt, hogy a valóságot érzékeled, és hát ő azt mondja, hogy ilyenkor gyakorlatilag semmi más nem történik, mint ezt a prediktív modellező rendszerét az emberi elmének megváltoztatják a pszichedelikumok, és akkor te más modelleket kezdesz előállítani a valóságról, és ezért is érdeklik ennyire a pszichedelikumok, hogy ezek ebből a szempontból sokat elmondanak arról, hogy hogyan érzékeljük a valóságot. Őt is megtudtuk interjúban, ő egyébként alapvetően, tehát ő egy ilyen fizikalista, úgy szokták ezt nevezni, álláspontot képvisel, ami azt jelenti, hogy ő azt gondolja, hogy az anyag teremti a tudatot, meg az anyag teremti az elmét, tehát az anyagnak az elsőbségét vallja.
1: Ez mit jelent?
0: Hát, amit mondok, tehát, hogy ő nem azt mondja, hogy van egy ilyen nagy szellemi entitás, ami aztán, aminek egy kivetülése csak az anyagi sík, úgymond. Ezt mondja például így az idealisták, akivel volt egy ilyen érdekes vitája ott a konferencián, az egyik legizgalmasabb ez volt, a Bernardo Kastrup. Ő egy analitikus idealista filozófus, ami azt jelenti, hogy ő azt mondja, hogy a lélek, a szellem, annak van elsőbsége a valóságban. Tehát, hogy az anyag az csak egy ilyen, hogy úgy mondjam,
1: kiegészítő, másodlagos.
0: Igen, a szellemnek, és az igazán fontos dolgok azok a szellemvilágában, az ideák világában történnek, és hogy mi igazából van egy ilyen nagy világszellem, aminek mi csak az ilyen diszociál, tudathasadásos, leszakadt részei vagyunk. És az ő szempontjából a pszichedelikus élmény az nem más, mint amikor az ember ráébred a valóság valódi természetére, tehát kicsit így betekint a kulisszák mögé, a függöny mögé, és olyankor így megéli azt, hogy ő igazából egy nagy egységes tudatnak a leszakadt, lehasadt része. Uh-huh. És akkor ők vitatkoztak, szerintem az egy elég izgalmas kérdések ezek, különösen akit érdekel ez a téma.
1: Hát különösen az, hogy a pszichedelikumok azok tényleg most akkor mit mutatnak meg, hogy azok csak a saját percepciódat módosítják-e, vagy akkor tényleg rácsatlakozol így a nagy egészre.
0: Tehát például ugye Kastrup azt mondja, hogy ugyanúgy, hogy a rádiónál is hibás azt feltételezni, hogy a rádió csak csinálja az adást, tehát a rádió az csak fogja az adást, meg közvetíti, ugyanígy az agy is egyfajta rádió, ami igazából nem az agy teremti ezeket az élményeket, amiket mi átélünk, akár a józan tudatállapotban, akár a módosult tudatállapotban. És hát az Anilszet az például meg azt mondja, hogy ne, ez nem így van, hanem valójában itt az idegsejtek aktivitása az, ami végső soron alakítja ezeket az élményeket, és szerinte tévedés ebből arra következtetni, hogy a pszichedelikus élmény során, amit átélsz, az valami nagy metafizikai igazságra mutat rá. Tehát az egyik szkeptikus, a másik az meg egy kicsit idealista. Ebből a szempontból.
1: Hát te, Balázs, nehéz ezt a vitát.
0: Te merre húzol?

0: jó lenne, mert hogy itt ilyen viszonylag jól leírható fizikai folyamatok játszódnak le, beletép a húrok közé a gitáros, az megszólaltat, bizonyos megrezegteti a levegőt bizonyos módon, és akkor az eljut a füledbe, és én azt hiszem, hogy a mellette álló embernek is, meg a 200 méterrel előtte álló embernek is, hát ugyanazok a hanghullámok jutnak el a fülébe, tehát hogy itt nehezen tudnám valahogy erre a modellre ráhúzni azt. Ugyanakkor az is tény, hogyha valaki használt már pszichedelikumokat például egy erdőben, akkor az a hát, hogy az egyáltalán nem egy ilyen ritka élmény, hogy az ember ilyenkor azt éli meg, hogy a természettel egyé válik, és hogy felmerül benned az, hogy ott az erdőben minden töngő, zöngő, csicsergő, nyüzsgő élő lény legyen az hát lábbal, vagy szárnyal rendelkező, vagy éppen mozgásra úgy az emberi állati értelembe véve kevésbé képes növény, hogy az ott mind valami nagy egésznek a részét képezi, de ez inkább ilyen érzett számomra. Nem tudom, szerintem az igazság valahol középen van, tudom, hogy ez nagyon béna ezt mondani, de én mindig is ezt éreztem. Ezeket a, nekem egy kicsit ez elszálltnak tűnik, hogy mi közösen ugyanazt halucináljuk, vagy az agyunk kreálja ezeket az élményeket kizárólag. Főleg mondom ezért, mert amikor nézünk egy filmet, vagy egy moziban, vagy nézünk egy koncerten, vagy hallgatunk egy előadást, akkor én azért hiszek abban, hogy nagy részt ugyanazt halljuk, ugyanazt látjuk.
1: Igen, de egyébként az Anilszett modelljében is lehet magyarázni, amiről te beszélsz, mondjuk egy koncert, vagy egy nem tudom mi, hogy hang, és akkor szink, mert erről vannak kutatások, hogy gyakorlatilag amikor közös ritmusra mozognak emberek egy buliban, partiban, tánc, ugyanaz a ritmikus zene, stb., akkor ugye ez rákötöttek embereket, vagy mi az ilyen agyi képalkotó eljárások gépekre, és akkor gyakorlatilag kiderült, hogy szinkronizálódnak az agyi hullámaik is, ugyanúgy, mint...
0: De nem azért, bocsánat Peti, de nem azért, mert az agyuk valamit előállít.
1: Ja, de az Anilszett az azt mondja, hogy az agy az a józan tudott állapotban is gyakorlatilag előállítja a valóságot. Tehát, tehát nem ugyanazt, nem teljesen azt tapasztalod, ami a valóságban van, hanem az agyad az modellezi a valóságot.
0: Igen, de pont egy koncert jó példa arra, hogy ott azért... Hát ott azért nem a...
1: Azt nem mondja, hogy nincsen közös valóság, tehát azt egyáltalán nem állítja, hogy nincsen közös valóság, csak hogy azért az nem teljesen azt tapasztalod, ami kint van.
0: Nem, ezzel kapcsolatban viszont, és az abban biztos vagyok például, hogy a színeket nem ugyanúgy látjuk, talán a hangokat se ugyanúgy halljuk, a szagokról pontosan lehet tudni, hogy az a legegyénibb érzékszervünk, ugye nem ugyanazok a szagreceptorok, vagy illatreceptorok vannak mindannyiunknak az órában, egy csomó közös, ami az evolúciós fejlődés szempontjából fontos volt, ugyanúgy érezzük a rohadt hússzagot, meg a dögszagot, meg a szarszagot, tehát ezek ilyen fontosak, de az, hogy kinek milyen illat íz jön be, az például már erősen egyénfüggő, tehát hogy nem gondolom, hogy mindenki pontosan ugyanúgy érzékeli a valóságot, de azért bizonyos határok között szerintem ez legtöbbször ilyen közös élményeknél ez, hát igen, közös tőről fakad, vagy azonos tőről fakad, még egyszer mondom, a koncert erre a jó példa, de hogy a pszichedelikumok azok vajon egy ajtót nyitnak egy olyan világba, amikor az embernek van esélye arra, hogy rácsatlakozzon a nagy közös egészre, vagy hogy ott az agyad egy kis extra segítséget kap ennek a halucinált valóságnak az érdekesebb tételéhez, ezt nem tudom megmondani. Az érdekelne engem egyébként, Peti, hogy te azért már nagyon rég jársz drogpolitikai, meg droggal kapcsolatos konferenciákra, hogy egy ilyen kifejezetten pszichedelikumokkal foglalkozó esemény az vajon mennyiben vonz más tömeget, mint mondjuk egy drogpolitikai konferencia, vagy egy drogreform konferencia?
1: Hát abszolút ez a konferencia az elsősorban, mint mondtam, ilyen akadémiai embereket vonz, meg azon belül is egy kis, mint hogyha egy ilyen külön törzs.

0: képviselnének ezek a pszichedelikus kutatók, tehát hogy úgy mondjam, Balázs, aki mondjuk Azorára jár, vagy hasonló helyekre, az otthon érezné magát azért ebben a közegben, ami ezen a konferencián fogadja, tehát maguk a tehát azért olyan kutatókat is, meg szakembereket vonz ez a terület, akik nyilván valamiféle affinitást éreznek a módosult tudatállapotok iránt, nem is csak egyébként ugye kémiai szerekkel, hanem mondjuk a holotróp légzés, meg mindent. Tehát általában ezek az emberek sokféle módszerrel iránt érdeklődnek, amik hasonlóak, ilyen szomatikus módszerek, és ha egyébként volt is ott egyik közös barátunk, Menkó Gábor is ott volt, aki klinikai pszichológus, és ő kipróbált egy ilyen virtuális valóság kapszulát, vagy nem tudom mit, ami gyakorlatilag egy kis fülke, fölveszed ezt a virtuális valóság szemüveget, meg fülest, és akkor ott egy ilyen szimulált valóságba kerülsz, ami egy ilyen ayahuasca szertartást próbál modellezni. És akkor én ezen nem mentem át, hogy ő igen, azt mondta, hogy nagyon nagy élmény volt, és hogy egyébként utána egy mérhetően hasonló folyamatok indulnak el az agyban, mint amikor mondjuk beveszel valamit.
1: Wow. Ezt utána agyi képalkotó eljárásokkal tesztelik, vagy ezt tök
0: onnan
1: tudják?
0: Igen. Hát itt most nem voltak ilyen elektródák, minden, de hogy úgy tesztelték a gépet, igen. És hogy egyébként a mentális jólétet is mérhetően javítja. Tehát ezt egy piacra akarják dobni gyakorlatilag, hogy mit tudom én, például nagy cégeknél, hogy így ilyen, nem is tudom, recreational módon, hogy berakják, és akkor ott emberek mondjuk egy ilyen 10-15 perces irányított hallucináción, nem tudom, mi keresztül.
1: Hát figyelj, ilyen én is voltam, itt beszámoltam erről szerintem a rádióban. Pár héttel ezelőtt volt Berlinben egy Trip Expo nevű kiállítás, ahol több száz kiállító árulta a portékáit a légyülő galócaktól kezdve a különböző varázsgomba analóg cseppeken át, és itt is a legnagyobb csoportot azok képviselték, akik hát ilyen különböző kütyükkel igyekeznek ilyen módosult tudatállapotokat elérni, és az egyiket, amit kipróbáltam, többet is kipróbáltam, de az egyik, az egy olyan szerkezet, lefeksz egy kényelmes ágyra, egy matracra, felraknak a fejedre egy fülhallgatót, egy ilyen jó minőségű noise cancelling fülhallgatót, és egy ilyen pánttal a homlokod elé rögzítenek mondjuk azt mondom, hogy 20, lehet, hogy csak 15, de inkább 20 ledet, erős ledet tartalmazó cuccot, fölraksz a szemedre egy ilyen a repülőgépeken, amikor valaki aludni akar, egy ilyen árnyékolót, és akkor ez a LED lámpa így a homlokod, így a harmadik szemed, tehát a homlok, a szemöldököd közepén, ahol a két szemöldököd találkozik, oda különböző mintázatokban villog ez a LED cucc, és közben van hozzá ez koordinált zene, ez egy ilyen 10 perces session, és amikor vége van, akkor egy ilyen, hát, mint amikor valaki fél órát meditál, és nagyon jól sikerül a meditációja, és egy ilyen úgy kell fel a földről, hogy egy ilyen minden, mint a kicserélték volna az összes testrészét, és minden a helyére kerül és klappol fizikailag, de közben meg mentálisan is egy ilyen végtelenül lenyugodott, és nagyon érdekes érzés. Egyébként ezt a kütyűt, hogyha lett volna éppen 600 euróm arra, hogy ezt megvásároljam, ezt meg is vásároltam volna őszintén szóval. Tehát itt nem volt semmiféle virtuális valóság, ez egy ilyen hang és fény hatással ér el valamit az agyadban, ami egy ilyen kifejezetten pihentető. Azt gyanítom egyébként, hogy a jóga nidrához hasonló állapotot idéz elő, tehát ez a nem a alfa és nem is a téta hullámok, hanem tehát nem az ébrenlét, és nem az alvás agy hullámainak a frekvenciáján ezek ilyenkor az agyad, hanem valamilyen a kettő közötti. Tehát ez az ilyen, ez a non-sleep deep rest vagy Yoga Nidra néven futó mély meditációs állapotot hoz elő, még egyszer mondom, nagyon rövid idő alatt fény és hanghatások segítségével. Úgyhogy ez érdekelt volna, csak egy kicsit drágának tartottam ezt az eszközt.
0: Na hát zene után folytassuk a beszélgetést.
1: Ez itt na, fussunk neki még egyszer, hogy hát, hogyha nem tudjuk még a telefonokat esetleg megjavítani, azért mégiscsak egy technikai problémáról beszélünk. Hát, hogyha ez sikerül.
0: Jó. Na, akkor itt zenei következik, aztán majd jövünk.
1: Ez a Hajnali Hasadás Petyával és Balival. Elnézést kérünk a technikai gigszerekért, de igyekszünk megjavítani őket. Hallgassatok minket. Zene után visszatérünk. Sziasztok!

0: Jose Marte of Cuba.
1: Háló, jó reggelt, tilos rádió, hajnalias... Jó reggelt, a tilos rádió hajnalias adás című műsorát halljátok. Petya vagyok, és itt van velünk még Bali. Hallasz, Bali? Most téged nem hallak, lehet, hogy lehalkítottad magad? Nem, de.
0: De, pillanat, pillanat, pillanat. Most jó? Most hallasz?
1: Most hallak, igen. És újraindítottuk
0: Igen.
1: azt a pultot, hallgatók kedvéért eléggé technika megviccelt minket reggel. Azt nem tudom, hogy működni fog-e most a telefon, mert fogalmam sincs.
0: Hát ezt csak akkor fogjuk meglátni, hogyha valamelyik lelkesebb hallgatónk veszi a fáradtságot és betelefonál. Ez úgy, hogy azt szeretnénk kérni, hogy
1: Az
0: valaki...
1: gyanítom, hogy még mindig nem jó, de mindegy.
0: Na, szóval...
1: Na, szóval ott tartottunk, hogy a pszichedelikus konferencia. És egyébként meg még azt azért érdekes elmondani, hogy hát nagyon elszaladt a világ, hogy úgy mondjam, Magyarországtól, tehát már mondjuk Nyugat-Európában létező lehetőség az, hogy valaki elmegy egy, legalábbis bizonyos országokban, például abban az országban, ahol te élsz, Balázs, ott már minden évben több száz ember megy, vagy vesz részt ilyen pszichedelikus
0: Na.
1: terápiában. Nézzük, hogy... Halló, jó reggelt! Én nem hallok semmit. Balázs, te
0: Én se
1: hallasz?
0: hallok sem, én se. Ha a csöngést hallottuk egyébként.
1: Én most hallom a Veinit, szia, de a Balázs nem hallja. Igen. Úgy hallom, hogy a Balázs nem... Balázs,
0: Mere?
1: hallod?
0: Működik, én nem tudom, én De, de, hallom,
1: 1-2-3,
0: hallom. Nagyon jó.
1: 1-2-3,
0: 1-2,
1: jó?
0: Igen, most hallottalak. Te is hallottad őt, Petya?
1: Szuper. Én
0: Most,
1: hallom.
0: igen,
1: Igen,
0: most meg
1: most
0: én
1: azt
0: nem
1: mondja,
0: hallom.
1: Peti. A Petit is hallom, de a Peti meg nem hall engem.
0: Ezt nem hiszem, de tényleg. Jó, köszi, Vejli. Próbálkozunk.
1: Most te
0: Most
1: hallottad
0: meg...
1: a Vejli? Nem.
0: Én hallottam a Vejlit, igen, de ő... Tehát, hogy ez vagy-vagy volt. Tehát, hogy vagy te hallottad, vagy én. Ez borzalmas.
1: Ja, hát ez van.
0: Szóval, hogy igen, tudok erről, hogy Németországban is kísérleti jelleggel megjelentek a pszichedelikus terápiák. Szerintem igazság szerint az igazi kérdés az nem az, de persze ez is nagyon fontos, hogy ennek a pár száz vagy pár ezer embernek tud-e segíteni egy pszichedelikus terápia, hanem igazából az az igazi kérdés, hogy mikor jutunk el oda, amikor azt lehet majd mondani, hogy hát nem terápiás jelleggel, amikor valakinél, ahol egyéb terápiás módszerek nem használtak. Most itt vagy, Peti? Tényleg
1: Igen,
0: ez...
1: most akkor jó reggelt!
2: Ezt akarják váltani.
1: Hát igen,
0: Ezek...
1: köszönjük, hogy letesztelte Gábor a telefont, de úgy tűnik, hogy nem, azt hagyjuk ezt a telefont, mert ez most így nem fog működni sajnos. Vagy te hallod, Balázs, vagy én hallom.
0: Igen, de úgy nehéz két fővel műsort
1: Igen, ez
0: csinálni.
1: így nem jó.
0: Tehát
1: Úgyhogy hagyjuk,
0: ez annyi,
1: kikapcsoltam
0: annyi.
1: most a telefonokat.
0: Szóval, hogy ez a szuper, hogy amikor valakinek mentális problémái vannak, akkor ezt is választhatja majd, vagy választhatja már, de hogy mármint, hogy nem feltétlenül egy hosszú krioterápiával és farmakoterápiával egybe kötött folyamat, hanem mondjuk egy ilyen pszichedelikus asszisztált terápia, és ahhoz persze kapcsolódó támogató, integráló folyamattal is lehet megpróbálni, hogy hát, hogyha az segítség, de hogy én azt hiszem, hogy a drogpolitikánk akkor lesz igazán jó, meg akkor mondhatjuk azt, hogyha elértünk a felvilágosodásba, amikor nem csak mentális problémákkal küszködő, vagy nem küszködő, hanem élő emberek számára, hanem olyanoknak is lehetővé tesszük ezeket a pszichedelikus élményeket, akiknek nincsenek ilyen problémáik, csak mondjuk egyszerűen vágynak egy ilyen élményre, vagy mondjuk szeretnének egy ilyen valamiféle elakadásuk van, szeretnének jobban a saját lelkükbe nézni, elgondolkodni valamin, vagy egyszerűen csak ad abszurdum, jól akarják magukat érezni, szerintem ezt azért ne vegyük ki teljesen az egyenletből, hogy az emberek egy igen jelentős része, amikor pszichedelikus élményre vágyik, akkor azt mondja, hogy én szeretnék jól érezni magam a barátaimmal, és hogy erre tudunk-e a jelenlegi teljesen illegális és fél tehát ilyen szürke vagy fekete zónába szorított nál tudunk ennél jobb kereteket adni. Ez
1: igen, ez így van. Egyébként ugye ezekről sok vita volt a konferencián is, vagy inkább azt mondom, hogy párbeszéd ezekről a kérdésekről, és nem is csak az, amit igen, egyrészt mondott Balázs, hogy igen, ez a klinikai használaton kívül nagy potenciálja van a pszichedelikumoknak, tehát nem kizárólag az, amiről a média sokszor beszél, hogy mondjuk a depresszió, vagy a PTSD, a poszttraumatikus stresszavar gyógyításában az MDMA ígéretes hatásokkal rendelkezik, hanem hogy ezeken túl vannak olyan hatások, amiket egyébként nem feltétlenül mindig vizsgálnak ezek a klinikai vizsgálatok, mert ott alapvetően van egy ilyen skála mondjuk, hogy mit vizsgálnak, hogy mondjuk a különféle tünetek azok hogyan csökkennek vagy nőnek. Mondjuk a depresszió esetében van egy ilyen Hamilton skála nevű mérőeszköz, és akkor azt nézik, hogy a depresszió tünetei hogyan változnak a pszichedelikus terápia, és mondjuk a kontrollcsoport, ami valamilyen placebo drog, meg csak sima beszélgetős terápia. És akkor igazából és egyre több szó van arról, hogy ezek az ilyen skálák nem feltétlenül mindig alkalmasak az élet minőségének a változásának a mérésére, vagy arra, hogy mondjuk egy ember egyébként lehet, hogy mondjuk még mindig ugyanolyan tüneteket él át, mint korábban, de mondjuk ezeknek megváltozik a jelentése az életében, és így jobban tudja menedzselni, mert jobban helyre rakja magában az ő helyét az univerzumban, úgymond. És hogy ez az, amiben egyébként úgy tűnik a pszichedelikumoknak viszont egy ilyen hatalmas előnye van, mondjuk egy hagyományos ilyen SSRI-típusú antidepresszáns gyógyszerrel szemben, hogy itt ezek ilyen jelentésképződést elősegítő szerek, tehát hogy az ember a jelentést kezdi megtalálni a saját életében, és hogy ezeknek van jelentősége, betegem, tehát amik pszichiátriai zavarokkal küzdő emberek esetében is, meg van jelentősége olyan emberek, akiket, ahogy mondod, hogy nem feltétlenül van bármilyen pszichiátriailag diagnosztizálható problémája, csak egyszerűen nem tudja, hogy tovább az életben, így teljesen kiüresedett, nem találja a jelentést, és akkor mondjuk elmegy egy ilyen retreat centerbe, ami mondjuk már legálisan egyébként ugye több országban, például Colorado-ban, az USA-ban vannak ilyenek, és akkor ott átmegy egy olyan élmény.
0: Hogy ezek mennyire legálisak egyébként, erről azért megosztanak a vélemények, tehát hogy a törvény által megtűrtek, mondjuk, vagy helyi hatóságok által megtűrtek, de azért szövetségi jogszabályok alapján lehet, hogy le lehetne ezekre csapni, de nem teszik ezt meg. Egyébként ilyenek Európában mennyire vannak? Tehát Hollandiáról tudok, hogy vannak ilyen jellegű centerek, de...
1: Igen, vannak. Ezek általában a szürke zónában léteznek, ahogy te is mondod, jogi szempontból. Nemrég a Drug Reporterre felraktam egy cikket, akit érdekel, az nézze meg, ahol 7 különféle módszert sorolok fel azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet legális hozzáférést biztosítani pszichedelikumokhoz. Ezeknek a nagy része az ilyen medikalizált verzió, tehát hogy
0: igen,
1: terapeuta, vagy bocsánat, pszichiáter felírja a gyógyszerként ezt a dolgot. Ennek is van többféle módszere, a svájci, a német, a cseh modell. És akkor ugye van a holland modell, amit te említettél. Hollandiában inkább arról van szó, hogy ugye van egy ilyen jogi loophole, egy ilyen anomália, ami gyakorlatilag a gomba, a varázsgomba maga az ugye illegális. Viszont ez a truffle a készítmények, amelyek alkalmasak varázsgomba előállítására, ezek viszont legálisan kaphatók boltban, és ezeket valamiért a hatóságok így tolerálják. És akkor
0: hát várjál, itt nem csak az, hogy a truffle készítmény, tehát nem csak a termesztéshez szükséges íze, hanem maga ez a fajta varázsgomba, a truffle, amíg nincs kiszárítva, és nedves, nedves, tehát hogy amíg a nem szár, nem számít száraz, kiszárított és így megnövelt hatóanyagú anyagnak, hanem nedvesen, így szabad. egyébként ugyanabba a tolerált kategóriába esik, mint hivatalosan az egész cannabis kereskedelemnek, ami az alapját adja. Tehát az ügyészek diszkrecionális jogkörben, egy legfelsőbb ügyészi körlevél kapcsán.
1: Hopp, most lefagytál. Igen, szóval, hogy amíg vissza nem tér Balázs, gyakorlatilag ezek a truffle készítmények legális boltokban kaphatók, és aztán vannak olyan elvonuló központok, ilyen retreat centerek, amelyek gyakorlatilag ezt a gombán alapuló ilyen elvonulási, nem tudom, mindenféle programokat szerveznek, és akkor ezek elvileg kaphatóak ott, vagy elvileg ezeket legálisan lehet alkalmazni ezekben a helyekben, vagy hát fél legálisan, mert hogy nem teljesen legális az, amit ők művelnek, de a hatóságok eltűrik minden esetre. És ugyanezt mondjuk Hollandiában vallási okokra való hivatkozással vannak olyan egyházak, vagy vallási felekezetek, amelyek gyakorlatilag szintén hát ezek is ilyen legális vagy féllegális szürke zónában tudnak működni, és hát ezek a gyakorlatilag a vallás szabadságra hivatkozva mondjuk engedélyezik azt, hogy bizonyos ayahuaszkát, tehát ez a dél-amerikai, az Amazóniában őshonos főzetet használjanak bizonyos vallási szertartások során emberek. Egyébként még vannak többféle másféle módszerek is, amikkel ezeket a pszichedelikus szereket használják. Mint mondtam, ezek főleg ilyen medikalizált hozzáférést jelentenek, tehát például Németországban ott az úgynevezett ilyen Compassionate Use Európai Uniós keret segítségével használnak pszichiáterek pszichedelikumokat terápiában. Ez azt jelenti, hogy a kísérleti stádiumban lévő gyógyszerek, amelyeknél már van valamilyen evidencia arra, hogy működnek, de még nem törzskönyvezték őket gyógyszernél, viszont nagy, jelentős indokot lehet felhozni, hogy bizonyos embereknél akár az életmentő lehet ez a kezelés. Ott ilyen kísérleti gyógyszereket lehet elérhetővé tenni bizonyos beteg populáció esetében, és itt ezt kihasználva a németek két egyetemen is beindítottak egy ilyen pszichedelikus terápiás programot, ahol minden évben több száz ember MDMA, ketamin és pszilocibin, tehát a varázsgomba hatóanyaga segítségével vehetnek részt ilyen pszichedelikus asszisztált pszichoterápia kezelésen, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag itt a pszichedelikum az csak az egyik eleme a kezelésnek, hanem mellette egy ilyen beszélgetős terápiát is alkalmaznak. Berakok egy rövid zenét. Nem, most úgy tűnik, hogy Balázs is visszatért hozzánk. Hallasz engem, Balázs?
0: Igen, először ledobott a Jitsi, és azt mondta, hogy te elhagytad az értekezletet.
1: Szóval tartottam a hallgatókat közben, mikor nem voltál, elmondtam a holland modellt, meg a német modellt is. És akkor ugye van egy olyan is, ami a cseh modell, ami gyakorlatilag azt jelent, a csehek azok most így januárban, tehát ott ők a saját nemzeti jogalkotásuk segítségével egy olyan jogszabályt alkottak, ami ilyen legálisra tette bizonyos központok, ilyen terápiás klinikák, központok számára, hogy pszilocibin, tehát a varázsgomba hatóanyagát terápiás módon használjanak, és akkor ezekre lehet jelentkezni ajánlni embereknek.
0: Igen. És és orvosi indikáció szükséges ezeknek a helyeknek, igen, a használatához?
1: Tehát, abszolút, tehát ezek mind ilyen, tehát a német modell, a cseh modell, ezek meg a svájci modell az meg az olyan, hogy gyakorlatilag egyedi alapon az egyes pszichiátrek egyedi alapon egy ilyen viszonylag egyszerű engedélyeztetési eljárás során ő azt mondja, hogy te jöttél hozzám, mondjuk neked depressziód van, és ő úgy döntött, vagy úgy látja, hogy szükséges lenne egy pszilocibin terápia, és akkor ő a gyógyszerhatóság felé küld egy ilyen engedélyt, ezt viszonylag gyorsan megkapja, és akkor 12 hónapra engedélyezik az adott pszichiáter számára, hogy ő felírjon a betegnek gombát, ami persze nem azt jelenti, hogy folyamatosan szedi, hanem az egy-két alkalommal való terápiás ülést jelent, és aminek van egy ilyen előkészítő szakasza, tehát mondjuk egy-két hónapig így előkészítik a gomba a sessiont, majd amikor megvan a gomba session, ami akár egy 6-7 órás egyszeri alkalom lehet, tehát ez egy kimondottan hosszabb dolog, és utána a következő hetekben pedig egy integrációs ülés szak van, tehát hogy gyakorlatilag feldolgozzák ezeket az élményeket. Tehát ezért is fontos azt azért mondani, hogy ezek be vannak ágyazva egy ilyen pszichoterápiás folyamatba, tehát nem arról van szó, hogy valaki kap egy ilyen receptet, hogy mennyi a gyógyszertárba, válts ki a gombát, aztán otthon nyomja a tesó, hanem ez igazából ez egy terápiás folyamatnak a része.
0: És ez egy nagyon fontos első lépés az ezekkel a szerekkel való kapcsolatos gondolkodás megváltoztatásához, de hogy igazán felvilágosultak szerintem akkor leszünk, amikor azt fogjuk mondani, hogy olyanoknak is, akiknek nincsen mentális problémájuk, de szerintük vagy mások szerint tudnának ebből profitálni, akkor ezt engedélyezzük, és nem az illegalitásba kényszerítjük ezeket az embereket.
1: Pontosan, igen. Igen, és azt még azt nem hallottad, hogy mondtam, hogy Hollandiában például ilyen vallási felekezetek is kaptak ilyen külön engedélyt, hogy például ayahuascát használjanak. Tehát ez is egy ilyen mód, hogy a vallás szabadságra hivatkozva is egyes országokban, az USA-ban is, ugye?
0: Az USA-ban is, ugye
1: Brazíliában.
0: Ez a nem tudom milyen spirituál vegetál, egy 70-es...
1: Unidao da vegetál, igen, azt mondom.
0: Igen, tehát ugye gyakorlatilag a 70-es években egy legfelsőbb bírósági döntés következménye, vagy nem is 70-es, 80-as években legfelsőbb bírósági döntés következménye volt, hogy pszichedelikumokat, pejot, illetve meszkalint használhatnak ennek az egyháznak a tagjai. És ez, mivel ott alapvetően, hát ugye egy precedens jogrendszer uralkodik, hogyha már volt egy ilyen bírósági döntés, akkor erre lehet utána alapozni. Jelenleg is ez az egyház alapítás a pszichedelikumokkal kapcsolatos, hát, hogy is mondjam, szabályozás kihasználása érdekében ez abszolút működik, és van ilyen, tehát Kaliforniában is, meg más USA tagállamokban, amerikai tagállamokban is vannak ilyen különböző kisebb-nagyobb egyházak. Azért az egyházat én ebben az esetben nyugodtan idézőjelbe tenném, tehát hogy értem, hogy az első esetben értem, hogy az első esetben ez egy igazi. Tehát az a döntés, ami eljutott a legfelsőbb bíróságig, az tényleg egy egyház szabadsággal kapcsolatos ügy volt, de az, hogy most jelenleg fogom magad, és bemész Kaliforniába, egy nem akarok neveket mondani, hogy bármilyen, kb. A spiritualitás, hogy is mondjam, new awakening, pszichedelikumok, ezek a szavak valószínűleg szerepelni fognak valamilyen kombinációban ebben egy egyház nevébe, ami erről szól, és nem egy ilyen van, befizetted az éves tagsági díjat, és akkor onnantól kezdve vásárolhatsz varázsgombát,
1: igen,
0: különböző pszilocibin tartalmú készítményeket, DMT-t.
1: Ez már valószínűleg abuzálás a vallásszabadság jogának, tehát ilyen üzleti vállalkozások épülnek rá erre.
0: De hogy ezt tudjuk, hogy ez létezik.
1: Igen, ez létezik, de azt, ahogy teljesen megjegyezted, azért vannak ugye, tehát az eredeti, az UDV, ami egy brazil egyház, az egy valódi hiteles, vagy hiteles, hát mondjuk ez is nehéz azért ezt így ki mondja meg, hogy mi a hiteles, de hogy mondjuk ha megnézed amit a mormon egyháznak a kezdeteit, hát ott is azért találunk furcsaságokat, szóval azért lehet, hogyha mondjuk az úgynevezett történelmi egyházak kezdeteit nézzük, akkor ott se volt még azért mindig teljesen világos, hogy akkor ez mi is lesz. Igen. De hogy ez az is érdekes, hogy megint előadtunk egy brazil fickót, aki a Santo Daime nevű másik ilyen ayahuasca egyháznak a tagja. Ez az a legrégebbi brazil ayahuasca egyház, ami gyakorlatilag arról szól, hogy a 30-as években egy ilyen Irinu mester nevű ilyen gumiültetvényeken dolgozó, hát ott ugye ilyen fél rabszolga vagy rabszolga státuszba
0: Aha.
1: dolgoztatták az őslakosokat, meg a meszticeket, meg mulattokat, és
0: Inkább rabszolgák voltak ők
1: ilyen
0: akkoriban
1: az ilyen
0: még.
1: rabszolgaság, kvázi, és akkor ő alapított egy ilyen felekezetet, őnek volt egy ilyen látomása, az őslakosoktól kapott ayahuaszkát, és ennek során átélt egy látomást, ahol az erdő szellemével, vagy az erdő anyjával, vagy nem tudom kivel kommunikálva, megalapította ezt a Szántodályomi Egyházat, amiben ilyen keresztény, őslakos és a fekete afrikai elemeket ötvözött, tehát ez egy ilyen szinkretista egyházi mozgalom, és az ayahuasca szentségként alkalmazott a Santo Daime-nek a szertartásain. Vannak különféle szertartásaik, vannak ilyen kicsit ilyen meditatívabb, amikor így az emberek inkább ilyen elmélyültebben használják az ayahuasca-t, és vannak ilyen kimondottan ilyen táncos, zenés, közös szertartások, amiben a táncnak nagyon fontos szerepe van. És hogy ők egy bevett egyház Brazíliában, tehát itt ott nem azt nem lehet azt mondani, hogy ez már a, nem tudom, a hippik, akik csak így akarnak drogozni, de ezek konkrétan családok, meg hosszú generációkra visszavezethetően vannak, és sőt, ugye az UDV, amiről szó volt, az
0: Honnan jön?
1: politikailag kimondottan konzervatív
0: Igen.
1: volt, tehát Brazíliában ez volt is egy ilyen egyházszakadás, hogy ők támogatták a diktatúrát, hogy ezt a katonai diktatúrát, kimondottan ilyen jobboldali, konzervatív, a diktatúrához hű emberek tagjai voltak ennek az UDV-nek, tehát egyáltalán nem egy ilyen balos hippi mozgalom volt. Úgyhogy igazából ezek azt gondolom, ezek tényleg ilyen, úgymond hiteles egyházak, amik ott Dél-Amerikában kialakultak. De hogy igen, ami Kaliforniában megy, ez az egyház alapítási boom most, ez nem tekintető ennek.
0: Hát az a helyzet, hogy ugye Kalifornia volt az első, ahol az orvosi használat, tehát a kannabisznak széles körben megengedték, és ott aztán viszonylag gyorsan erre is üzlet alapult, mint mindenre. Tehát, hogy amikortól kezdve megengedték az orvosi használatot, onnantól kezdve rövid időn belül elterjedt az, hogy tehát ez az utcáról belső kannabisz receptet fölírunk bármire. Én csak azért mondom, így nem elítélően mondom ezt, csak azt szeretném jelezni, hogy ezek tulajdonképpen, amikor így a jogi kiskapukat használjuk ki, akkor itt igazából az történik, hogy hát észreveszünk, hogy felismerjük azt, hogy micsoda elképesztő igénye van az emberek egy részének arra, hogy a fekete gazdaság támogatásából, meg az illegalitás világából kilépve, akár egyébként többet is fizetve juthasson kannabiszhoz, vagy jelen esetben pszichedelikumokhoz. Mert az USA-ban jelenleg nem csak ez megy, hogy bizonyos egyes tagállamokban boldog-boldogtalan egyházat alapít azért, hogy pszichedelikumokat hozzájutasson másokat is, hanem közben elindult ez a klinikai settingen kívüli pszichedelikus retreat rendszer is. Tehát én ismerek olyan egyébként idősebb, tehát bőven 70 év feletti, nem bőven, de 70 év feletti amerikaiakat, akik az elmúlt egy-két évben több gomba és MDMA sessionön, és az kifejezetten nem terápiának van hívva, hanem sessionön vettek részt, ezek ilyen kontrollált settingek között zajló, de hangsúlyozottan nem klinikai és nem terápiás settingek, hanem hogy 6-8-10 ember összegyűlik egy vezető alatt, ők ezért komoly pénzeket fizetnek egyébként ennek a vezetőnek, és akkor egy ilyen nagyobb dózisú MDMA, meg pszilocibin, vagy LSD, és ezek akár kombinálva is 2-3 nap alatt, tehát hogy itt senki nem mondja azt, hogy ez egy klinika, vagy hogy itt ez egy terápia, ez kifejezetten egy pszichedelikus vagy MDMA élménynek van. És mondta is ez az ismerősöm, aki részt vett egy ilyenen, hogy az egyik kollégája is szeretett volna jönni, és akkor a jelentkezési folyamat során nála feltártak egy ilyen mentális betegségnek a kockázatát, és akkor azt mondták neki, hogy figyelj, az van, hogy ez nem, Neked van, de tudunk ajánlani ugyanebben a városban egy klinikát, ami viszont kifejezetten depressziós emberek pszilocibin terápiájával foglalkozik. Tehát, hogy ez, én azt hiszem, hogy az egy fontos része az ilyen típusú munkának, hogy az ember kiszűri azt, hogy ki az, akinek ez esetleg nem való, vagy akinek a részvétele esetleg nagyobb kockázatot jelent egy ilyen eseményen
1: Hát
0: az
1: igen.
0: átlagosnál. De hogy ez van, ez itt van, és hogy szerintem ezt a palackot ebbe a, vagy ezt a szellemet ebbe a palackba, ezt nehéz lesz visszagyomni. A kérdés az, hogy mondjuk Magyarország mennyire van lemaradva mondjuk Nyugat-Európához, vagy a
1: Nagyon.
0: világhoz képest
1: Igen, én is
0: ezen a téren.
1: erre
0: És hogy ezt
1: akartam most terelni a szót, hogy Magyarországon mi a helyzet. Aki most kapcsolódott be a műsorba, ez itt a Hajnali Hasadás Tilos Rádión. Sajnos telefonokat nem tudunk fogadni, hogyha betelefonálnál a pult technikai hibája miatt, de a pszichedelikus konferenciáról, meg pszichedelikus témáról beszélgettünk eddig. Szóval igen, hogy kicsit tereljük át a szót a Magyarország felé, hogy itt most mit lehet csinálni. Egyébként úgy általában ez a drog területe, vagy a drog témában, sok kérdést kapok én is, mint a Drogriporter szerkesztője, hogy hogy látom ezt a helyzetet. Jelenleg ugye az Egészségügyi Minisztériumhoz került ez a drog téma, és azt még nem tudjuk, hogy ki fogja vezetni, meg hogy mi lesz itt az irányvonal. Én azt gondolom, hogy mondjuk ez a pszichedelikus terápia, legalábbis ez a klinikai része, tehát az, hogy mondjuk legyenek klinikai vizsgálatok, vagy az, hogy mondjuk ilyen kísérleti jelleggel bizonyos gyógyszerekhez lehessen valamiféle orvosilag ellenőrzött felügyelettel hozzáférni, ezt szerintem egy pár éven belül ki lehet járni Magyarországon is.
0: Hát
1: Tehát, hogy
0: akár
1: azért...
0: szerintem gyorsabban is, ez nem olyan nehéz. Én azt hiszem, ehhez
1: Hát nem, hogyha,
0: felvilágosultnak
1: igen,
0: kell
1: ha
0: lennie.
1: nyitottak a politikai döntéshozók, azért itt vannak átfutások, tehát itt komoly ilyen bürokratikus folyamatok vannak, amíg mondjuk az OGI, az Ország Gyógyszerészeti Hivatal, nem tudom, ezek így engedélyezik, és akkor van egy csomó más
0: Igen.
1: kérdés, hogy akkor mondjuk a biztosító társaságok azok mit fognak, tehát hogy van egy olyan csomó ilyen kérdés, azért amit a németek is, volt egy német professzor, akivel beszéltem, és mondta, hogy azért Németországban is volt egy-két év, amíg ezek így átfutottak, ezek a folyamatok. De igen, szerintem ez egy tök reális szenárió, hogy Magyarországon is beinduljon egy ilyen. És aztán az meg más kérdés, hogy úgy általában a kormány az hogyan fog ez a témához hozzáállni.
0: Igen,
1: Szerintem
0: mint ahogy
1: az
0: az is
1: mondjuk
0: kérdés, hogy ahogy így hallom, hogy azok az elmúlt másfél évben a Fidesz kormány utolsó időszakában vitt drogháborús propagandának, meg akcióknak azért van lett egy olyan eredménye legalábbis Budapesten, hogy mint hogyha a klubok és a kidobók egy kicsit szigorúbbak lennének, és konkrétan ők beleragadtak ebbe a drogfogyasztók üldözése témába. Ezt több helyről is hallottam az elmúlt időszakban, hogy ugyan már ez nem központi elvárás, meg a rendőrség ezt nem, de hogy a helyeknek a privát biztonsági szolgálatai azért ezt továbbra is nagyon komolyan veszik, és hát bizony rendőrt hívnak gyakran fogyasztókra. Szóval itt van egy ilyen hatósági vegzatúra rész, amit talán most kevésbé, és van közben egy másik vonal, hogy ebből mit indítottak el, és hogy ez hogy ilyen. Persze a pszichedelikumok világa ettől azért távol áll, meg az, hogy milyen klinikai settingben fognak engedélyezni ilyen kutatásokat vagy kísérleteket, de azért mégiscsak ez az egész dolog összefügg. Én azt hiszem, hogy komoly köznevelési, népnevelési tevékenységre lenne szükség, hogy ezeket az attitűdöket megváltoztassák, és ez nem fog egyik napról a másikra működni.
1: Valószínűleg nem. Én most megint hallottam egy ilyen razzia valamiről. Dance Moment nevű ilyen buli. Állítólag ott megint volt valami nagyszabású rendőri razzia, és embereket elvittek fű miatt onnan. Tehát,
0: Ez
1: hogy
0: most
1: azért
0: volt,
1: ez,
0: nemrég?
1: igen, ez most nemrég. Még nem beszéltem velük, mert megvan a kontakt, úgyhogy majd most műsor után fogom őket felhívni, hogy pontosan mi történt, úgyhogy azt nem akarom még elmondani, de hogy így az előzetes hírek, amiket láttam, az, hogy kivonult nagy erőkkel a rendőrség egy buli, ilyen, hát talán ez, azt hiszem, hogy ilyen transz buli, és hogy ott elvittek embereket. Aztán persze lehet, hogy itt volt valami más is a háttérben, amiről nem tudok, de ez valószínűleg, igen, ahogy mondod, hogy ezek a reflexek, ezek nem fognak azért úgy automatikusan leépülni csak maguktól. Tehát itt kell, szükség lesz arra, hogy a kormány akkor azt mondja, hogy figyeljetek, ez az irány, és mostantól ne legyen ez a csesztetés. Egyébként ugye láttad, hogy új rendőrfőkapitányt választott Budapest is, meg országos rendőrfőkapitány is más lett. De például mondjuk, aki lett a budapesti rendőrfőkapitány, az egy ilyen, volt egy ilyen KEF ülés, ahol például bebizonyosodott, hogy ő ellenzi a tűcserét, az új rendőrkapitány. Tehát, hogy mondjuk...
0: Ez most volt már azóta?
1: Nem, ez még előtte volt. Tehát, hogy volt egy ilyen beszélgetés, amiben ő kiderült róla, hogy ő nem is érti, meg nem is támogatja a tűcsere programokat. Szóval, hogy azért attól függetlenül, hogy mondjuk van egy ilyen vezetőváltás, vagy ide-oda beraknak új embereket, az még nem jelenti, hogy mindenben akkor mindenben rögtön ilyen haladó álláspontot képviselnek ezek az új emberek. Azt nem. Gondolom. Hogy ezeket ki kell járni, ezeket a dolgokat. Ezért is jó, hogy mondjuk már megalakult a Magyar Pszichedelikus Társaság, mert akkor ezzel például ezen a pszichedelikus téren majd azért lehet előre haladni.
0: Igen. Figyelj, Petya, én azt javaslom, hogy ez a telefon nélküli vergős, ez az nem baj, hogyha befejezzük a műsort egy kicsit korábban, és ezzel próbáljuk jelezni, hogy mennyire fontos lenne egy két személyes reggeli műsorban a telefonálásnak a helyzete. Nem tudom, hogy te erről mit gondolsz, vagy rakjunk be egy zenét, és utána még jöjjünk vissza, de kifejezetten frusztrál az, hogy nem tudom a hallgatók visszajelzését meghallgatni.
1: Jó, hát szerintem akkor berakok egy zenét, és akkor visszajöjjünk még?
0: Nem, szerintem ne jöjjünk vissza, és beszéljük meg ezt műsoron kívül, hogy ez, hogy lesz ez, tényleg tett, hogy telefonálós műsort nem tudunk csinálni telefon nélkül, az a helyzet. Úgyhogy ezért ezúton is elnézést kérünk minden hallgatónktól, hogy ez így jött össze, igyekszünk, hogy a jövő hétre ez másképp működjön.
1: Oké. Jó van, hát akkor ez volt a tilossági ezúttal reméljük, hogy legközelebb kedvezőbb technikai feltételekkel folytathatjuk elő.

0: Márciusban végzett közvéleménykutatást az Amerika szerte gombamódszaporodó AI adatközpontokról a Gallup. A válaszadók 71%-a, ebből 48 határozottan, ellenzi, hogy lakóhelye közelében adatközpont épüljön, míg az atomerőművek elutasítottsága jelenleg 53%-os. Az ellenzők ötöde a túlzott hűtővíz, illetve villamos energiafogyasztás, 15%-uk a megugró költségek magas közüzemi számlák miatt fejezte ki aggodalmát. Lakatási és az ingatlanok értékvesztésére vonatkozó félelmüket, vagy a környezetszennyezés irántiakat is többek osztották meg. Csupán 3%-uk véli úgy, az adatközpont burjánzás elfogadható ár azért, hogy az Egyesült Államok világelső legyen a szektorban, írta meg a HVG. Tiszazug égköve, a szelevényi nagy tehenes holtág nagyon nagy bajban van. A vízszint drámaian lecsökkent, ha nem érkezik segítség, a holtág napokon belül teljesen kiszáradhat. Napjai vannak hátra, kongatta meg a vészharangot a Petőfi Horgász Egyesület Facebook bejegyzése. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság Műszaki Biztonsági és Hajózási Szolgálata kialakította a szükséges hátteret. A szivattyús rendszer a tervek szerint hamarosan mintegy 300 ezer köbméter vizet emel át a hármas körösből a szelevény melletti holtágba. A pótlás célja a vízszint stabilizálása és a halállományon túl a madarak, kétértőek, valamint a teljes vízi világ élőhelyének megóvása. Szemlézte a Pecaverzum híradását a sokszínű vidék.
1: A rovarok is érezhetnek fájdalmat, ezt próbálta igazolni kollégájával együtt Thomas White, a University of Sydney evolúció ökológus és entomológus kutatója. Tanulmányuk a Proceedings of the Royal Society B folyóiratban jelent meg. Kísérleteik során a házi tücsök, a Cheta domesticus csápját egy forró szondával érintették meg, és ekkor valami különös dolog történt. A rovar a megégett foltra fordította figyelmét, és ismételten tisztogatta azt, sokkal hosszabb ideig, mint egy ártalmatlan érintés nyomán, vagy érintési ilyen tenni. A megállapítások jelentőségét nem csak az adja, hogy a tücskök reagáltak az ingerre, hanem az is, ahogy ezt tették. A tücskök a forró szonda eltávolítása után is sokáig figyelték a területet, ami arra utal, hogy valamit belülről is érzékeltek, a károsodás tartós, lokalizált jelét. Az ausztrál entomológusok szerint ez a viselkedés bizonyíték lehet arra, amit a tudósok régóta vitatnak. A rovarok igenis fájdalomszerű állapotokat élnek át. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
2: A Tilos Rádió hírét hallottatok.
3: Szép jó.
4: Sanyi már nagyon feszült valamiért. Ezért nem is mondom, hogy itt van a stúdióban, hanem Sárlát üdvözlöm. Sanyi, egyébként egy is. Szamosza.
3: Na, mert hogy van itt szamóca előttem, de erről majd mindjárt abba az irányba kanyarítjuk a szót, a beszélgetésnek fonalát, arra kunkorítjuk, amire a szamóca végül megtalálható lesz. Tehát ez itt a szokásos keddi, újra itt vagyunk, Bakcsi Árpád és Csiki Sándor, ez itt a, így van, Árpád ezt már teljesen precízen mondja. Telefonszám.
4: 153773.
3: Így van, és Árpád be is kapcsolta, tehát nem csak ilyen, hogy mondjuk, de nem tudtok felhívni. A stúdióban pedig egy nagyon kedves, aranyos, bájos, napbarnította.
4: Igen, hölgy. Látszik, hogy ez sok munkája van a mezőkön, erdőkön.
3: Igen, mert hogy ilyesmikről lesz szó. Megyeri Sára.
4: Lehet, hogy koktélokat kevel egyébként. Tehát ezt még nem tudjuk, mert most kiderítjük. Igen,
5: önbarnító krémeket tesztelek.
3: Mindent ki fogunk deríteni. Most pedig bevettem a számba egy kis házi, nem házi, erdei. Hol szedted
5: ezt a... Mezei, ráadásul csattogó szemóca.
3: Csattogós
4: maszlag, ezt rágen nyugodtan, jó?
3: Várjuk egyébként hallgatóink hívását, hogy hányan hallottak már arról, hogy van szamócában csattogó.
4: Én nem hallottam még volna.
5: iszonyú vicces dolog. Van egy csomóféle, nem olyan csomó, négyféle szamóca van Magyarországon, ebből egy a, nem is szamóca, hanem az az klasszikus indiai pimpó, amivel jókat lehet riogatni mindenkit.
3: Várjuk meg egy pillanatra.
5: Aminek kerek a termése, belül igen, belül fehér, olyasmi íze van, mint a vatt. Mi
4: bekapcsoltuk a telefont?
3: Igen, igen, meg hogy bemondtuk.
4: Már is van egy aktív hallgatónk.
3: Hello, hello, hello, szia.
4: Persze, hogy azt gondoltam, mert annyira szokatlan, hogy gondoltam.
3: Hello, hello. Árpád, ez újabb meg...
4: Na, most.
3: Hello, igen, szia, hallasz?
5: Hát akkor elmesélem, hát addig a maradék szamócákat.
3: Árpád rá fog jönni előbb-utóbb, mert a, szóval az elmúlt 5 évben, 10 évben, 15-ben, az első 5 percben nem jött rá soha, hogy hogy kell ezt csinálni, de aztán utána mindig rátalál az igaza. Tehát nem tudom, az előbb figyeltétek-e, megint elhangzott egy növénynév. Egy növény...
6: Valami vagy nyomkodva a pultam, ugye?
4: Rossz a telefon.
3: Az alsót nézzet. Halló, szia, hallasz?
7: Igen, hallak.
3: Igen, kicsit hangosabban hall. Próbáld meg.
4: Csaki nélkül ellennék veszve egy erdő legmélyén.
3: Figyelünk, légy színes.
7: Nagyon halk. Őt hangosítsátok föl.
4: Én nem vagyok annyira.
3: Igen, most már jó, figyelünk.
7: Oké, ennyit akartam mondani, hogy szolgálati közlemény volt.
3: Ja, köszi szépen!
7: Semmit nem lehet előle értem, hogy alig-alig. Jó van, szevasztok!
4: De most, hogy fölvettem, most sem. Szerintem az én mikrofonom nem megy.
7: Elpírna. Nem tudom, én telefonban nem tudom ezt megállapítani.
3: Mindegy,
7: de
3: aranyos vagy, köszönjük szépen egyébként a közreműködést. Árpád majd belejön.
7: Jól van, üdvözlöm Árpádot, szevasztok!
3: Szia!
4: Kicsit várjunk. Egyáltalán, hogy be van kapcsolva, de nem megy a mikrofon. Integetsz a fiúknak, hogy csak így jöjjön már vissza, legyen kedves. Jó, mert ezért nem hallom.
8: És akkor a telefon is. Hopp! De! Megjött, hallod most?
3: Igen,
5: a jobb nem, én a fülesbe semmit nem hallok.
8: Na, te meg nem hallasz semmit a fülesben.
5: Én boldogan hát nézem ezt a, itt a történéseket.
3: Na mindegy, térjünk vissza azért most már, azért csináljunk műsort is Árpád, szóval, mert azért de szórakoztató
8: a... Sára nem hallja magát a fülesében, meg egyáltalán telefonálnak.
3: Így van, jó. Akkor próbáljuk...
4: Tudod, hogy mi amatőrök vagyunk, tehát itt vagyunk már 100 éve, de amatőrök...
3: Próbáljuk meg elkezd, hát mert én műsort szeretnék csinálni, nem pedig a magánéletünkkel is szórakoztatni a...
4: De még ilyen feszültséget nem láttam Sanyiban, kivéve a Tilos Maratonon, amikor sütni főzni kellett. De az jó volt, nem?
3: Az jó.
4: Egyébként az volt a tervünk, vagy hát az én tervem, mert Sanyiáról nem is tudott, titkos terv, hogy csináltunk sörpörköltet a Tilos Maraton 0. napján, ez ugye most volt pénteken, volt Sanyi? Pénteken. És a sörpörkölt tetejére frissítésként egy kis citrommal meglocsolt csemegehagymát tettünk, de oda gondoltam, és el is vittem magammal a medvehagyma termésedet, hogy azt ilyen kis frissítésként a tetejére teszem, de aztán rájöttem, hogy az kevés lesz ennyi főre, úgyhogy inkább visszavittem haza. Mert hogy én viszont azt imádom. Na tényleg vissza...
5: Igen, járnak így szerencsére dzsindzsáim, hogy dugdossák egymás elől az emberek.
4: Az imádni van. Na térjük vissza, tehát van az indiai...
5: Van az indiai szamóca, de az inkább az pimpó hivatalosan, és nem ehető. Túl nagy baja nem lesz senkinek, és egyszerűen nem fogtok belőle sokat enni, mert rossz. Tehát, hogyha buta vatta íze van valaminek, akkor nem kell megenni nyilvánvalóan. Egyébként egy kicsit meggyötör, de nagyobb mérgezés nem okoz. A másik három az az erdei, a fahi illatú, ami szerintem csak boszorkányság, tehát azt így a határozó könyvek találták ki, és olyan,
4: semmi
5: mint... Nem, hanem, hogy nem lehet megkülönböztetni ránézésre, és nem, fogalmam sincs, hogy találkoztam-e vele életemben. Tehát az ilyen bakancslistás, hogy meghatározom, hogy az fahé illatú vagy nem. Elvileg még termesztésbe is vonták régen.
4: Az lehet, hogy csak cejlomban van, nem?
5: Nem. Nem. De mondom, hogy szerintem megkülönbözhetetlen. És akkor amit most hoztam nektek, az a csattogó szamóca, a sokkal könnyebb gyűjteni egyébként, meg hogy tömegesen.
3: Hallgassuk meg.
5: Tényleg attól van a hangja. Nem a dobozt kell csattogtatni, Sanyi. Ez tényleg csattog. Hanem a szárát, tehát hogyha találsz benne olyat, amin hagytam egy kis szárat, akkor húzd le, és tényleg csattam.
4: Hát ez
5: komolyan.
3: Jó, jó, hát igen.
8: De előbb megeszi a szárát, és utána csattog bele.
5: Úgy teljesen
8: na, Sanyi rágörgyült erre. Ah! És tényleg hallottátok ezt a kis...
5: Egyszer megcsináltam egy séf felőtt tüneményes volt, mutattam neki, és kihívtam a étterem elé, mert nagyon-nagyon erdőből jöttem éppen, és egy luxus szállodában nem akartam bemenni bakancsban, meg sáros vadásznadrágban, és kihívtam, és mutattam neki, hogy tessék, játsz vele. És így nézd, ettől csattogó, és a Ferenciek tere kellős közepén így a forgalmat, meg a hetes buszt, azt így átcsattintotta nyilván, ahogy az előbb is hallottátok, és rám néz az István, ezt a száddal csináltad. Nem, esküdöm!
8: Én nem tudnék ilyet a számon csinálni. Nem, utánozhatatlan.
5: Na, de hát és
8: a
5: azért...
8: A csattogos szamóca utánozhatatlan.
5: Igen.
8: Unikum.
5: És azért annyira nagyon jók ezek a szamócák, mert hogy elképesztően illatosak, meg ízesek. Tehát, hogy sokkal-sokkal durvább, mint bármilyen napon érlelt, szabadföldi, iszonyatosan finom eper. Igen. Hát idén is nagyon megsínli szegény ezt az időjárás, tehát már kezd le. Igen, már kezd le. De ettől van egyébként, vagy ettől ennyire savas, mert hogy sűrűsödik, de sülnek be a bogyók. Egyébként nyilván pokol gyűjteni, főleg nagyon késő délelőtt tűzönapsütésben.
3: A helyszín, hogy nagyjából?
5: A helyszín az egy sima rét, tehát hogy a legtöbb réten egyébként van szamot.
8: Minden szarvas gomba vadásznak.
5: A vértes alján most teljesen mindegy, hogy melyik rét egy millió van.
3: Titkos be van jelölve pirossal kis térképén.
5: De tényleg most nagyon sok plusz nagyon, tehát a leveleket azért minden évszakban fel lehet ismerni, és aki egyszer csak lát szamóca levelet, azután jelölje be a telefonján, mentse el magának, azt ilyenkor menjen visszaért.
3: És ne arra gondoljunk egyéb iránt, se gondoljunk arra, hogy most akkor ilyen 60 centire felágaskodó bármiről beszélgetünk, vagy mint amiket lehet kapni a palántaként, és otthon lehet ütetgetni, azok olyan nagyok, ezek ilyen kis, olyan kis, azért olyan kis szerény kék.
5: Hát ezek ilyen pár centis darabok, azért, igen, és négy kézláb kell hozzá kúszni.
8: Amikor a piacon jársz, és azt látod, hogy ki van írva, hogy szamóca, és közben epert árul az árus, akkor mi fog el téged?
5: Szerintem ez tök halál normális dolog. Én is epernek hívom, persze. Tehát, hogy ahogy hívja a köznyelv, meg amiről be tudjuk azonosítani, meg el tudom magyarázni a világnak, hogy mi azt mondom. Ez szerencsére egyébként, hogyha azt mondom, hogy szamóca, akkor mindenki a vad verziójára gondol, mert egyébként csak ilyen kukacoskodó zöldségesek hívják maximum szamócának, vagy nem tudom. Tehát, hogy így nem, mármint az a termesztett epret, és akkor, amikor meg eperről beszélek, akkor meg
8: hangzik, és drágább el lehet adni. Tehát
5: nyilván, de amikor
8: fogás.
5: Meg hivatalosan eperről beszélünk, akkor meg hozzáteszem, hogy fa eper, és akkor arról meg megint csak tudják, hogy mi.
3: Így van. Igen, akit a nagy filozófusról neveztek.
8: Ez a
3: Mórusról.
8: Csattogos szamóca benne van a könyvedben is, amit most éppen Sanyi
5: benne,
8: megnyitott?
5: Benne.
3: Igen. Én lapozgatom, mert egy gyönyörű könyvről van szó.
8: Nagyon szép könyv, nem tudtam belekötni. Végiglapoztam, és azt mondta, hogy ez igen, ugye? Igen.
3: Fantasztikus, tényleg nagyszerű természetfotók vannak benne.
8: És nagyon jó a tartalma.
3: Hát igen, ezt akartam hangsúlyozni, mert manapság azért sok olyan könyvet találkozhatunk, mint olyan gasztró és így tovább, szakácskönyvek, hogy a fotók azok egészen jók, vagy még annál is jobbak. A tartalom, hát az meg a... Tehát az sok kívánnivalót hagyna maga után. Itt viszont azt mondom, hogy ebből lehet tanulni. Tehát ez így nagyon szépen összeszedett dolog.
8: Ehető erdő a címe.
3: Ehető erdő, szép zöld borítója van, és nagyon gratulálunk.
8: Egész ehető a borító is.
3: A borító is ehető.
5: Még a belső borítója is gyönyörű egyébként.
8: Nekem van egyébként egy német ilyen erdős könyvem, és megmondom őszintén, hogy ez sokkal szimpatikusabbnak tűnik. A tartalmát tekintve. Mondjuk lehet, hogy azért, mert hogy hát ez az, amit itt megtalálhatnék, hogyha kimennék az erdőbe.
3: De nem mész ki, ezért sajnos.
5: De egyébként azért Németország nem különbözik még annyira. Tehát ezt úgy írtuk meg, hogy Kárpát-medence, mert ugye Bozsó Gyula barátommal ketten szereztük, és ő az egésznek a megálmodója, meg a kitalálója, és aztán meg nagyon-nagyon szimbiózusba raktuk össze, hogy nem tudjuk szétszálazni, hogy ki melyik részt csinálta. Ő a fotó nagy része, én a szöveg nagy része, de azon túl együtt főztük le, együtt gyűjtöttük, együtt választottuk ki, hogy melyik növények legyenek, tehát ez minden tényleg nagyon-nagyon egyszerre zajlott. És Kárpát-medencét fed le nagyjából, de ettől függetlenül azért Közép-Európa, Európa, meg jó, Németország északi részén nyilván engem is érnének már meglepetések, de azért Közép-Európában nagyjából ugyanazokat a növényeket fogjuk
8: megtalálni. Mondtad, hogy együtt szelektáltatok, hogy sokkal vastagabb könyvet is
5: összetudtunk volna, persze, csak azok már nagyon vájt fülűeknek, tehát hogy azért ebben tényleg benne van a kökény, meg benne van a csipkebogyó, meg benne van minden. Egyébként én mindig, tehát hogy ez nyilván egy dilemma volt, amikor csináltuk, hogy most mennyire nyilván mindenki egymillió dolgot, meg mindenki egymillióan leírták már a csipkebogyót, meg az összes receptjét, meg mindenfélét, de ettől függetlenül én találkoztam olyan felnőtt emberrel, akinek én mutattam meg a bokrot, hogy az melyik.
3: Jézusom, gyerekkoromban gyűjtöttem.
5: Az engem is szíven ütött azért, mert az, hogy valaki nem a hagymás fogasír mellett elmegy, hát azt meg tudom bocsájtani, de...
3: Én gyerekkoromban gyűjtöttem fogasír. Amire akasztjuk a kabátot.
8: Fölraktam közben a Facebook oldalunkra a képét a könyvet.
3: Kiváló, ha valaki kiváló szeretné, nézzétek meg.
8: Akkor ilyet kell keresni, hol lehet kapni?
5: Ez magánkiadás, tehát igen, de tőlünk.
8: Akkor levelezni tessék.
3: Na mindegy, ez a tudás részben, ez most még talán még halványabb, mint korábban volt. Na, én gyűjtöttem galagonyát, csak úgy hobbiból, meg gyerekként, meg szerettem a ecsedli lekvárt, tehát azért vittem anyámnak, aki annyira nem volt boldog attól, hogy a fia ilyeneket gyűjt. De kökényt is, a kökény az soha nem lopta magát a szívem, mert igaz, hogy ott az van, hogy dér, meg csípje, meg így, meg úgy. Én azért igazán frankó kökénnyel, hát nagyon kevéssel találkoztam.
8: Mit? Pálinkában sem?
3: Hát érdem, hogy talán
5: abban. A kökényt úgy szoktam bemutatni, hogy ezzel lehet megtanítani a 90-es évek magyar vörösborait.
3: Hát mondjuk, igen, mert aztán olyan van abban minden polifenol, ami tanírok, hogy ezzel valóban összehúz mindent, ami csak nyílásként létezik az emberi szervezetbe. És akkor mi volt? Szamócát, azt emlékszem, az megint csak olyan volt, amit gyűjtött vadalma. Vadkörte, ha összefutottunk vele, megkóstoltuk. Mi volt még ilyen? De Árpád, neked van ilyesmi?
8: Vadalma, nekem is max. Most kóstoltam ezt a fosóka verzsüdet, hát az is zseniális.
3: Így van, és akkor még ott vannak, amivel inkább felnőtt koromban találkoztam, amikor a különféle ilyen spenót, meg sóskapótló, egyéb, ma már vagy elvadult, de mindesetre nem termesztett növények előkerülnek. Gyomnövényként kezelt növények, amiket ehetnénk is akár.
5: Hát ezekből rengeteg van, mondom, Almási Petra kollégina most írja egyébként ezeknek az összes, tehát a fejébe vette, hogy az összes magyar ehető növényt összegyűjti.
3: Ez ambiciózus.
5: Nagyon, borzasztóan drukkolunk neki, és
3: hogy életben maradjon, mert ahhoz, hogy kiderülhessen az összes.
5: Nem, szerencsére.
8: Csak felhalmozódott már egy ilyen tudás.
5: Szerencsére ő végzettsége szerint is ezzel foglalkozik, úgyhogy ő nem fogja magát kinyírni. Hát a kísérleti alatt majd meglátjuk.
3: Egy gombás könyv, vagy gombás.
5: De eddig több mint 1400 fajról talált lehetőségi adatot.
3: De egyébként ez biztos, hát gondolj bele, hogy azért itt évezredek során hány éhínség volt, jobbára csak éhínség volt, és akkor azért csak kikísérletezték.
5: Nekem ez, igen, tehát nekem ez az elméletem, ez mondom, hogy nagyon át kéne beszélnem egyszer mondjuk Dénes Andrával, vagy aki tényleg etnobotanikával foglalkozik kutatói szinten, hogy mi hogy ez igaz-e, ez az elméletem, de én azt gondolom, hogy ezek azért koptak ki a használatból, mert vagy, tehát pont ez volt az oka, hogy a legtöbb az ínségétel volt.
3: Tehát,
5: iszonyatosan macerás összegyűjteni, vagy nagyon kevés van belőle, vagy nem olyan finom, és akkor pont ezért csak akkor ették az emberek, amikor tényleg elvitte, jött a sáska, meg a tatár, meg a minden is, és egyszer nem volt mit enni. És ezért, hogyha szerintem az történt, többek között, hogyha valaki egyszer a munkatábort két csokor csalánnal élte túl, az soha többet nem akar csalánt enni, és nem akarja, hogy a gyerekei csalánt tegyenek. És innentől kezdve nem adták át ezeket a tudásokat, plusz ugye világában az 50-es években elkezdődött a nagyon nagy városiasodás, plusz a szocialista nagyipar konzerviparát reklámozták sokkal inkább, meg a gyógyszeripart is, tehát akkor lett szitok szó a gyógynövény, de a fitoterápia, meg a gyógynövényes, tehát akkor számít, onnantól számított kruzslásnak.
8: Mindenki vajákos asszony volt, aki
5: így van, onnantól, nem, akkor lett büntetőjogi kategória, a kruzslás, mint ilyen, és akkor ezzel nagyon-nagyon sikerült lepucolni ezt a fajta tudást, amit meg most hozunk vissza néhányan, meg egy szerencsére egyre többen érdeklődnek iránta, mert hogy nem csak azt fedezzük fel, hogy ingyen van, mert az mihet belegondolva, hogy akkor eljön, hát nincs ingyen.
8: Egyébként ingyen nincs.
5: Akkor de. Nagyon nincsen ingyen, de egyébként meg elképesztően sok jóféle vonzata van, és nagyon-nagyon finomak.
3: Hát amiket elmondta egyébként, hogy mit gondolsz erről a dologról, azzal szerintem maximálisan egyet lehet érteni, de azért vegyük még bele, hogy azért a modern fajták termelékenyebbek, sokszor.
5: Hát a régiek is, persze, tehát ezért mondom, hogy amikor tehát nyilván nem lehetne most ebből élni, tehát hogyha valaki nem. Kipróbálná azt, hogy ezt is...
3: Tehát a vége az lenne, hogy elkezded nemesíteni, és akkor úgy eljutnánk oda, ahol most
5: vagyunk. Igen, hogyha csinálnál egy ilyen kísérletet, hogy túl lehet-e élni az erdőben, akkor az lenne a vége, hogy nem, vagy úgy, mint az orangutánok, hogy csak azt csinálod, tehát reggeltől felkelsz, és elkezdesz kaját csinálni, keresni. És, tehát, hogy így túlélni túl lehetne, de civilizált életet élni nem.
3: Ősz fenn a eukaliptuson.
8: Mindig egy-két
3: madarat meg kellene fogni hozzá. Hogy... Hát igen, a tojás sem árt, hogyha valami ilyesmi. Akkor igen, valóban az egy egész napos. Hát nézzük meg az állatokat, nem egész nap kajágatnak.
5: Hát igen, de ettől függetlenül megnézzük meg, hogy mekkora egy szarvas, és csak ilyeneket eszik.
3: Tehát... Hát eszi a rostot, tehát nagyon rostban, nagyon gazdag táplálékon él.
5: Úgyhogy ő is az.
8: Na most csak gondoltam, mondtátok ezt a termesztettet, hogy mondjuk nekem egy nagyon nagy kedvencem a turbója. Mint zöld
3: igen, fűszer, igen,
8: és abból egy termesztet, meg abból egy vad, az éges földkülönbség ízben. Például a kokáért.
5: Általában mindennel így van, de ez azért van így, mert szintén ezt nem tudjuk termesztett körülmények között semmiképpen utánozni, hogyha egy növény valahol jó kedvében nő.
3: Jó kedvében, olyan környezetben.
5: Ahol ő akar, az szív fel a talajból, amit csak akar, annyit, amennyit csak akar. Nyilvánvalóan ez termesztett körülmények között soha nem lehet utánozni. De nem is erre van a termesztett, nem is erre hoztuk létre, persze. Hanem arra, hogy értelmes olcsóban mennyiséget sokat. Tudjuk. Igen, értelmes mennyiséget tudjunk belőle csinálni.
3: De most te milyen mennyiségek, mondjuk itt van ez a szamóca, egy évben leszedsz 10 kilót?
5: A szamócából nem, de...
3: Ötet?
5: Hát, hogyha nagyon ráállok, teljesen változó, mert attól függ, hogy éppen nekem...
3: Világos,
5: tehát, hogy én ilyen szempontból szintén kivételt vagyok, vagy hát így ilyen szempontból extrém a dolog, mert hogy nagyon szigorúan csak én gyűjtöm. Tehát van néhány olyan dolog, amit gyűjthetnék, mert hogy a mai napig foglalkoznak azért ezzel, hogy a gombákkal főleg.
3: Volt az erdei termék. Várjál, volt az erdei
8: gomba kereskedők.
5: Így van.
8: Ezek gerebézik az erdőt.
3: Volt az erdei termékvállalat Hajdanában, ami
5: Hát most ez a Vadex, meg ezek az erdőgazdaság.
3: Ezek a jó utódok, vagy valami hasonlók?
5: Aha, szokott ilyen lenni. Egyrészt, másrészt meg nyilván a gyógynövényfeldolgozó cégek, meg...
3: És voltak falvak, amik ebből éltek, vagy legalábbis nagyon sokan ebből éltek.
5: Mm-hmm. Igen.
3: Igen, főleg a roma lakosság körében volt ez többek között.
5: Most is azért van, tehát persze, tehát Vargánya szezonban a Mátrába elmész egy-két helyre, akkor
3: ja,
5: ott,
3: Vargánya
5: nagyon csúnyán,
3: az nagyon...
5: ott nagyon csúnyán fognak rád nézni, mert nekik a megélhetés... Oké, csak nekik a megélhetés ők múlik rajta, neked te meg jó kedvedből csinálod, tehát ugye ez is érthető ilyen szempontból, de
8: szóval, hogy van néhány...
5: Igen, tehát, hogy van néhány dolog, amit gyűjtethetnék, csak akkor, mivel nekem ez az egész sztori onnan indul, hogy én hadd menjek az erdőbe, ezért akkor az lenne a vége, hogy állok egy válogató asztal fölött, és anyázok, hogy mi jött be.
3: Figyelj, neked te ilyen turistaként kezd...
5: Úgyhogy én. Annyi van, amennyit én egyedül leszedek.
3: Te azért neked van egy ilyen turista múltad? Most gyerekkorra gondolok, tehát semmi. Tehát
5: ugye... Onnan jön ez egész persze, hogy apukámmal gombáztam pici korom óta, és ez valahogy így végig megmaradt. Tehát, hogy a legesleg bulizósabb időszakban is, meg nem tudom, egyetemista koromban, és ez volt az egyetlen, amiért hajlandó voltam fölkelni, hogy oké, akkor menjünk gombázni. Tehát ez így megmaradt, viszont a gombák elképesztően hisztisek, tehát ahhoz nagyon-nagyon sok minden kell egyszerre, hogy gomba legyen. És nyilván az a mai napig legnagyobb szerelem, de csak hobbi szinten, de én nagyon-nagyon tudom becsülni, és ilyen szentőrülteknek tartom azokat, akik az alfa gombából.
3: Igen.
5: Kucsmákat nagyon szeretem például.
3: Jó.
8: Egy is szeretem. Meg a vargányat, meg az őzlábat. De leginkább a szarvas gombát. De csak fűszerként.
5: De hát azt meg...
8: De egyszer, az egyszer lettem annyit, hogy feküdtem egész éjszaka, és vártam a halált. Túlettem magam szarvasgomba, az nagyon durva.
5: Tud ilyen csömört okozni bármi, ami, tehát hogy nem, ami nem mérgez, az is tud nagyon. Gombák nagyon tudnak ilyet csinálni. Beket nyilván azokra nem véletlenül egészen más szabályok vonatkoznak.
3: Hát, jajjaj.
8: De ahhoz, hogy ennyit szedjél, ahhoz neked is orangutánnak kell lenni? Tehát akkor kimész hajnalba, és estig
5: igen,
8: nyomad?
5: De én ilyen szempontból monomániás vagyok, tehát hogy velem azért nagyon nem mindenki. Jaj, de jó, akkor egyszer jövök veled kirándulni, és akkor mindig ilyen finoman, ilyen kényszeredett, hogy jól kimagyarázom, hogy ne, egyrészt nem. Tehát, hogy én egyedül akarok lenni az erdőben. Másrészt meg nem vicces velem a 8. kilóköként leszedni, tehát... Azt az illóra is
8: sok idő.
5: Igen, sok idő, meg monoton, de nekem speciál meditatív, normális ember, meg hűlt tőle, tehát hogy ez, igen.
8: És akkor hogy marad idő a könyvre, a csomagolásra, a...
5: Hát meg a minden más munkára, igen. Hát ez a klasszikus civilizációs ártalom, hogy mindenki egyensúlyozik valahogy, ezt mindenki, szerintem ugyanúgy oldom meg, ahogy mindenki más. Éjszaka csinálsz mindent.
8: Nekem cikket kellett volna írni éjszaka, de bedöltem és elaludtam.
3: Mi most kellett volna írnod?
8: Hát, oké. Értettem a jelzést. Nem, mert mondjuk megírhattam volna pénteken például.
3: De... Most nem egy régi történetről mesélsz, hanem egy friss élményről.
8: Megkezdtem a fejezőbe, és nem sikerült majd. Vagy most, szervisz közben.
3: Hát akkor ez az a cikk, ami úgy ér véget, ahogy.
8: Pontosan. Belekukkanthatok én is a könyvbe?
3: Hogyne.
8: Tényleg, sőt, az a zöld
3: gyorsan, egyet,
8: annyira jó.
3: Mondj egy oldalt, mondjuk 0 és 200.
8: 24. Nem, 27. 20... Nem, 72. Nem, 86. Mi baj van, egyet... Sanyi? Miért vagy ma ilyen feszült? Komolyan, ahogy te tudsz, ma rám nézni, ez hihetetlen.
3: Kígyóhagyma. 86.
5: Most na, ennek pont most lesz a...
8: Szezon?
5: Most jön a szezon, igen.
8: Kígyóhagyma?
5: Aha.
3: Igen.
5: Hát, meséljek a kígyóhagymáról.
3: Én meséljek a kígyóhagymáról.
5: A kígyóhagyma, az vadhagymákból azt hiszem, ha jól emlékszem, 12 fajta él Magyarországon. Ez a legnagyobb vasnidling, ami...
8: Ránézés a snidling.
5: Igen, ez a legnagyobb vasnidling közülük, ami él az országban. És én snidling korában egyébként nem nagyon szeretem. Tehát tud egy ilyen penetráns, ilyen kesernyés, ilyen buta a fokhagyma íze lenni magának a szárnak, de a magjai viszont elképesztően finomak, tehát sokkal enyhébb, mint a medvehagyma, nem leszel tőle annyira büdös,
3: tehát akkor várjuk meg, amíg felmagzik.
5: Mindenképpen várjuk meg, amíg felmagzik, meg hogy érjenek meg a magok, nyilván ne száradjanak meg, de érjenek meg a magok, és az szerintem a legfinomabb része. A vadhagymák közül nagyon sok védett és szigorúan védett, viszont meghatározni a legtöbbet az csak virágzáskor lehet. Tehát, hogy annyira hasonlítanak egymáshoz pici korukban, hogy csak
8: vir...
5: Persze. Persze, hogy ehető, csak igen, csak túl nagy például, tehát hogy egy akkora kígyóhagymát egybe éretlenül beveszel a szádba, az brutális, tehát az állaga sem, tehát a textúrán se fog tetszeni, meg túl sok íz lesz hirtelen, tehát amikor már el lehet mozsolni, szerintem akkor jó.
3: És ez hol? Ligetes
8: 40-70 centi.
3: Az igen, szép
5: igen, nagy. Igen, ilyen comb középig fel tud nőni. Aha.
3: Ez ilyen ligetes erdőkben hol keressük?
5: Erdőszél. Uh-huh. Erdőszéleken általában.
3: Gyűjthető?
5: Ez természetesen gyűjthető, tehát védett növényeket direkt nem írtunk le. És ezt akartam mondani, hogy például ettől szoktam agybajt kapni, amikor tavasszal elkezdődik a vadhagyma szezon, és akkor mind boldog-boldogtalan így rángat ki tövestül mindenféle.
3: Ja,
5: úgyhogy tőzikét is láttam már. Basszus. egy csomószor befotózom, mert annak is hagymája van, meg az is zöld. És akkor vadfokhagymát szedtem. Na most a 12 fokhagyma, vagy 12 fajta vadhagyma közül egyik sem vadfokhagyma. Olyan speciál pont nincs. Tehát, hogy így, hanem van bajszos hagyma, meg kígyóhagyma, meg szarvashagyma, meg mindenféle, és csak akkor tudjuk rendesen meghatározni, mikor virágzik. Tehát ilyen szempontból szintén az etikus gyűjtésnek is vannak nyilván egy csomó.
3: Nagyon.
5: Nem véletlenül tartjuk ezt be, hogy...
3: Nagyon, igen, ez egy fontos egyébként, erre hívjuk fel a figyelmet, mert nekem minden, például minden medvehagyma szezonban felvetődik bennem, hogy az, ahogy boldog és boldogtalan ez a két típus megy és kaszál és tép és gyűjt mindent, ha a szegény medvehagyma, az nem biztos, hogy ezt annyira sokáig fogja tudni szeretni. Úgyhogy én például aggódom ilyen fajta, és az etikus gyűjtésről szól. Még egyet szeretnék gyorsan mondani a hagymákkal kapcsolatban, hogy aki akarna igazán ősi recept alapján valamit csinálni, szóval a legelső ilyen mezopotámiai ékírásos receptekben ott gyakorlatilag csak hagymafélék voltak, 2-3-4 hagymafélét próbáltak meg, vagy talán még sikerült is azonosítani ilyen, mint a Negev sivatagban előforduló akármitől kezdve a bármeddig bezárólag. És hogy azt el tudok képzelni, hogy ha fogtok egy szárnyast, vagy egy kecskét, mondjuk patástól, mindenestől, és azt ilyenekkel főzitek. És akkor most nyilván nem lesz egy ugyanolyan étel, de hogy egyébként stílusában hasonlítani fog, azban biztos vagyok. Tehát ez csak ilyen...
5: Jó, legközelebb elgáncsolok egy mufflont.
8: Én Mongóliában jártam így, ugye, hogy tényleg semmi nem volt. Fogtunk, tudtam én, halat, és akkor volt só.
3: De a só, az mit tettek? Sót mit tettek?
8: Csak ennyibe fűzött. Ez nem is arra ment, ez egy húsételre ment, ott a helyiek csinált, és mondta, hogy hát legalább ezt a vadfokaj már tegyük már, ami itt van kint. Mondta, hát jó. De benne, nem jellemző, pedig érdekes. Egy-két ilyen fűféle van, de...
3: De ez tényleg érdekes. Vagy ez a modern kor már, érted? Nem?
8: Hogy? Nem, az egy végtelen
3: hát, hogy ott a puszta közepén...
5: Hát, vagy...
3: Nem használ növényeket.
5: Hát, vagy valószínűleg azért, mert egyébként vándorlás közben, a puszta közepén, vagy tudod gyűjteni valamit, vagy nem, vagy mérgező volt, vagy nem, vagy ismer, vagy
8: velük
5: volt... Igen, vagy velük volt a sámán, vagy nem, aki meg tudta mondani, hogy az milyen növény, és akkor igen.
3: Érdemes elszívni, vagy nem.
5: Pontosan.
8: Általában nincs velük a sámán.
5: Erről van egy nagyon cuki sztori, meg egyébként a sámán is.
8: És a szívás.
5: A szívás. Igen, ezt a gombaszak előri vizsgát, vagy
8: Beszívott sámán előtt kellett vizsgálni.
3: Mondom, hallgatóinknak most csillant fel a szeme.
5: Főleg az Európában előforduló halucinogén gombákkal, az a probléma, hogy iszonyatosan rosszul leszel tőle. Tehát, hogy van halucinogén hatása, igen, de rettenetesen
3: de
5: rosszul leszel tőle.
3: Nem
5: egyet, és nem csak hánysz. Tehát, hogy szintén, amilyen testnyilása van az emberek, ott jön, és minden. És a sámánok ezt úgy védték ki egyébként, hogy a kecskével etették meg a galócákat. És a kecske gyakorlatilag dializálta, ugye? Tehát a vessé.
3: Ja, és a vizeletét
5: hitták? Pontosan, és a halucinogént viszont nem választja ki a vese, tehát akkor innentől a kecskepisivel téptek be a sámánok, és már nem rokáltak.
3: Most tanultunk megint valamit, kedves hallgatóim, úgyhogy akinek van kecskéje, meg galócája, akkor ezt akár ki is próbálhatja. Arra viszont emlékszem, hogy a galócában is van több. Mondjuk a gyilkos galózat egyszer, tudom, még egyetemista koromban, és akkor szedtünk, minden hazavittem egy gyilkos galózat. Nyilván nem azzal a céllal, mert tudtam, hogy miről van szó, és akkor leraktam az éjjeli szekrényemre, és hát akkor békés nyugalomra térek, és életem legvadabb álmai. Tudod, elkezdett száradni a gyilkos galóca ott.
5: És pórázott?
3: És valami jött ki belőle, tudod?
5: Hát nyilván
3: ez az, vagy a franc tudja, ott a száradás közben mindenféle ilyen illó komponensek, és amikor ugye a rémálmokra felébredtem, akkor úgy egyből kapcsoltam, hogy itt valószínűleg ez lehet a probléma, kidobtam a francba a gyilkos galócát, és utána édesdeden aludtam.
5: De ez egyébként nagy esélye pszichoszomatikus volt, mert egy gyilkos galócában pont halucinogének nincsenek. Tehát az amanita típusú mérgezés mást okoz. De hogy összefüggés van az, hogy te egyébként a tudatodig akkor még nem jutott el, hogy te konkrétan egy gyilkos galócától alszol 11 centire.
3: Egy gyilkos mellett alszol.
5: Igen, pont elég az, hogy rosszak a távogy.
3: Na szóval ez a kecske recept, ez kétségtelenül ez egy hasznos tudás. érdekes egyébként, ami hozzátett a kollektív bölcsességünkhöz.
8: Ez olyan, mint amikor az atropi mérgezettet úgy lehet megállapítani, hogy az atropi mérgezett
3: belenézze a szemébe.
8: Atropi mérgezett vizeletét egy macska szemébe csöppented, és hogyha kitágul a pupillája, akkor atropi mérgezett emberrel áll szemben. És egyébként, aztán nem is tudom, hogy van a gyógyszertan könyvben, hogy 20 perc múlva megismételhető a kísérlet, addigra visszamegy a pupillája macskának. Szerencsétlen.
3: És egyébként az ajurvédikus irodalomban is ajánlják egyébként a vizelet fogyasztását, és Indira Gandhitól kezdve többen is éltek ezzel az ismertek közül.
5: Hát erről nem írok receptkönyvet, hanem
3: de mondjuk ez egy ilyen...
8: Én látok egy piaci részt, látok, Sanyi. Nem akarsz egy ilyet...
3: De ezt gondolom ezt is csak magánkiadó. Pontosan ezt hogyha ez lett volna kiadó, azt én azt megértettem volna. Ehhez az utóbbi témához, amit a kecske és egyéb...
8: Én találnék szponzort rá, Sanyi. Valamilyen vizeletes, betétes céget megtalálnánk szponzornak, és gigapénzt kereshetnél, ha?
3: Vannak neked ötleteid, igazad is lehet.
8: Ugye? Sanyi, gazdaggá teszlek.
3: Köszönöm szépen, Árpád.
5: De az előszóban mindenképpen kérem a köszönetet.
3: Köszönjük a...
8: Minimum, hogy te fogod írni.
5: Igen.
3: Van még ilyen sztori, de ez nekem nagyon bejön.
5: Hát most így nyilván a hasból nem fog eszembe.
3: Árpád, mondjál még egy számot.
5: Ilyen, de rengeteg ilyen növényhez kötődő sztori van természetesen.
3: Várjál.
8: Leintett, figyelj.
3: Sóska borbolya. Berberis vulgaris.
5: Hát abban én azt szeretem a legjobban, az ízén, meg a mindenen kívül, azt a viccességét szeretem a legjobban, hogy az utolsó sarkon is, tehát rengeteget dísznövényként a városokat teleültetik vele, igen. És itthon az ilyen nagyon fancy, delikált boltokban árulják iráni borbolyaként, és a kicsit drágább, ugye? Mint a szarvas, picit drágább, mint a szarvasgomba, miközben full ugyanaz a növény, megmondom a Margit körút sarkán.
8: De ha az iránit megkérdezed, azt fogja mondani, hogy az övék.
3: És az irániak...
5: Hogy az övék a legjobb, persze, de mivel tök ugyanarról a növényről van szó, ezért nem tudom,
8: igen, hogy mindegy, hogy hol lő, hát a szőlő is szőlő.
3: Igen.
5: Oké, hogy a terra, igen, csak hogyha nyilván kóstoltál már frissen borbolya bogyót.
8: Kóstolt a franc
5: nem?
8: Frissen borbolya bogyót.
5: Egészen elképesztő savanyú, tehát ilyen iszonyú csillogosan savanyú, de mint hogyha citromsavat ennél kb. Annyira, csak egy számmal finomabb. Tehát, hogyha abból valaki nekem terroárt kóstol ki, akkor hajrá.
3: Gratulálok. Egyébként a múltkor azért is került ez elő, de most ez tök véletlen volt, hogy Árpád a 27-es mondta, és pont ez volt, hát mert a múltkor volt két iráni hölgy nálunk, az Aida és a Mer, és mind a ketten ilyen lakáséttermet visznek, és a voltunk a Mernél, uh-huh. És ők, hát náluk ez egy nagyon, az iráni konyhában ez egy nagyon népszerű dolog. Úgyhogy azt mondjál még létszer számot.
8: Ami nálunk a pálinka.
5: Meg, de nagyon sok ilyen van, tehát kinek miből van sok. Tehát, ugye,
3: ez ennyi.
5: Ugyanaz, hogy például a magyaros hólyagfa, az most már éppen a bimbozásán túl vagyunk, de a bogyóját most lehet enni, és a grúzoktól fölfelé, meg Örményországban elképesztően, tehát, hogy mindenhez azt teszik,
3: mert
5: a savanyított bimbókat. Mert hogy amerre járnak, az van. És itt is egyébként fölmész a normafára, végig van ültetve bor, vagy mi ez, hólyagfával. Csak azt hiszik az ember, hogy csörgő kell, meg díszfa, meg nem tudom, ez meg az, meg amaz, mert hogy a zöldvakság miatt nem ismeri meg, csak azt látja.
3: Na látj, tehát amikor megyünk, és a gyerekkel rázatjuk a termést ott benne a izébe, és akkor ott tényleg csörögni fog, akkor azt meg is ehetitek, tudjátok róla. Mondom, ami kedvem.
5: Egy bizonyos időszakban, és nem teljesen, tehát nem a csörgőfa, hanem csak nagyon hasonlít tehát, rá, de egyébként... ilyenkor, amikor ilyen borsó puhaságú, meg, akkor meg lehet tenni.
3: Hogy
8: nem számot mondanék, hanem akkor már meglavagolnám ezt, hogy mondod a fára, hogy ez éppen most kéne menni a csörgőfára, hogy mi az, amire most
5: nem
8: menjünk.
5: A csörgőfára, nehogy összemérgezzünk valakit.
3: Persze,
5: a magyaros hólyagfára.
8: Hogy miért induljunk most? Gondolom, most Kánaán van, nem?
5: Hát most nagyon durván, most minden egyszerre tombol. Igen, most a félkönyvért futni kell az erdőbe. Hát ami ilyen nagyon szerintem hülye biztos, és mindenki boldogan el tudja vele kezdeni, és tök nagy sikerélményt okoz, az a például kakukkfű.
3: Ja, hát igen.
5: Mert hogy én nagyon-nagyon szeretek, én azért imádom a vad fűszereket, a vadon termő fűszereket, azon túl, hogy sokkal erősebb ízük van, meg egészen más aromájuk van, mint a termesztetteknek, mert meg tudjuk várni, hogy virágozzon. Tehát normális esetben kertészetben, meg balkonládában, meg a konyha pulton, ugye folyamatosan vagdaljuk a fűszereket, hogy nehogy felvirágozzon, mert akkor vége a növénynek. Itt meg tudjuk várni, és ugye amikor gyógynövénynek gyűjtjük, akkor is majdnem mindig a virágos hajtás a hivatalos drog, amit kell. És ilyenkor is egészen elképzelhető, tehát tök más íze és illata van a fűszervirágoknak.
3: Én megvárom egyébként, nálam felvirágzik.
5: Plusz nem lehet
3: minden felvirágzik.
5: Igen. Plusz nem lehet összekeverni. Tehát, hogy az
8: még egyszer, mert eddig ki volt kapcsolva a telefon, megint 2-15.
5: Hát olyan jót beszélgetünk, miért ne szóljon bele senki
8: egyébként más. Igen. De biztos kérdeznének, hogy merre induljanak. Szóval igen, az alap igen, hogyha a virágos fűszernövény az egész más. Fűszernövény virága.
5: Plusz mondom, és annyira jellegzetes illata van, meg annyira ismert, hogy nem fogják mással összekeverni, tehát nincs az, hogy jaj, lemérgezem magam, meg a családot.
3: De egyébként mindenféle ilyen Facebookos csoportok tapasztalataiból kiindulva, tehát az sincs annyira benne a köztudatban, hogy emberek, fogjátok meg, morzsoljátok össze. Tudod, a leveleket, és akkor szagoljátok meg, és adtuk ezen, mert hogy ezt ilyen rendszeresen találkozom, hogy ez most milyen növény, és akkor mindenki mondja, hogy menta, de hát fog meg, dörzsöd össze, érezni fogod, hogy menta. Tehát legyen benne a köztudatban.
8: Hát meg ha felhasználod, bocsánat, akkor is dörzsöd meg. Hogyne. Egy csomó száraz fűszernél egy picit pirítsd meg. Tehát ezek alaplépések, amiket nem szabad kihagyni.
5: Egyrészt, másrészt meg felismerésnél nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy nem véletlenül a legértelmesebb gombás csoportokban is úgy kezdődik ekkora betűkkel. Tányérban nem határozunk. Tehát fotóról nem lehet meghatározni nagyon-nagyon sok mindent. Növényeket sem, mert pont, hogy kell hozzá a tapintása, kell hozzá az illata, hogy kell hozzá minden. Mert egy millió, tehát, hogy ugye a bürökhöz hasonló cuccok, fehér ernyős virágúak, az mindenkinek, aki vizsgázott ebből valaha, az a rémálma, mert hogy varoljon, amit akkor tudsz meghatározni, amikor kiástad. Tehát, hogy így tényleg annyira tudnak egymásra hasonlítani. És amikor valaki, hogy ez mi, ezt szedtem belőle másfél kilót, és már készen van a pöri, de azért megkérdezem, de az azért elég életveszélyes, már pedig nagyon sokan csinálják így.
8: Javasolnám néhány Facebook ételmi kritikusnak is, hogy így fotó alapján ne. Nem mondják már meg, hogy milyen az étel, hanem legalább postolják meg. Na igen.
3: Életem első ilyen, amikor tényleg a begyűjtött gombáimmal találkozott a gombaszakértő, az úgy festett, tudod, hogy hát találtunk annyi gombát, mint a fene. Hú, mindenki megörült, és akkor elvittük a gombaszakértő, hogy felhalmozva ott volt előtte egy asztalon, és akkor így egyetlen mozdulattal így behúzta az egészet az asztal alá. És akkor, hát akkor jót dolgoztunk.
5: Muszáj neki, mert hogy ha gombázik valaki, akkor ez szintén úgy kell, hogyha fogalmatlan, az tök jó, tehát akkor valahol el kell kezdeni, tehát hogy ez nagyon jó, mindent külön kell gyűjteni, minden egyes szíszart, külön zacsiba, külön,
3: van akkor...
5: mert hogyha egy amanita típusú mérgezést okozó gomba van közötte, akkor abban a pillanatban a gombaszak ellenőrnek büntető jogi felelőssége az, hogy az asztal alá a kukába söpörje az egészet, és nem
8: az veszélyes hulladék?
5: Tessék?
8: Az veszélyes hulladék? Nem,
5: komposzt. Hát komposzt, attól függ, hogy a piac éppen hogy semmisíti.
3: Giliszta szereti.
8: Egyébként és a giliszta vizeletben mi marad?
3: Hát az már egy halucinogén. Egyébként meg a persze, mert nyilván most letörik a kalapjáról egy darabka valami, belekerül a pörköltetbe, lehet, hogy fél családot beteg lesz tőle.
5: És nagyon, vannak olyan gombák, hogy szintén a régi szakkönyvek abszolút ehetőnek, sőt, ehető árusíthatónak tüntették fel nagyon sokáig, és utána a mostani, mint egy 10-15 évvel ezelőtt derült ki, pont egy szakellenőr halt meg, így egyébként a sztori szerint, hogy akkor derült ki, hogy felhalmozódva a szervezetben nagyon nagy, olyan csúnya vesekárosodást, meg májkárosodást okoz, ami visszafordíthatatlan, főleg, hogy nem lehet felismerni, ugyanúgy, ahogy az amanita típusú, mondtam, gyilkos galóca típusú mérgezéseket, amit nem csak a gyilkos galóca csinál Magyarországon, hanem több gomba, hogy több, tehát 3-5 nappal a fogyasztás után jelennek meg a tünetek, és egyszerűen nem kapcsolod össze, tehát hogy elmész iszonyatosan szarul, mentőt hívnak rád, akkor nem fog
3: nem mondod, egyszer, hogy gomba.
5: Igen, hogy egyébként múlt pénteken mit ettem, tehát hogy így nem fog beugrani.
3: És ráadásul ugye ezeknél az nem egy méreg van, többféle ne, méreg,
5: persze,
3: jön az egyik, jön a másik, a harmadik, és
5: igen,
3: akkor kampóba
5: szó. Igen, úgyhogy sokszor, persze, mert a gombaszak ellenőre vette a vargányámat, és nem a vargányádat vettel, és egyébként egy gombaszak ellenőrnek a fülé jön ki a gomba mindig, tehát nincs neki semmi szüksége rá. Jótét lélek, és téged ment meg a hülyeségtől.
3: Azért még egy számot azért mondják, kérlek, kedvemért.
8: 86.
3: Mondtál már valami 87-et, nem?
8: Nem tudom.
3: Van több szám is 1 és 100 között. Mondja még egyet, légy szíves.
8: Erdei Gyömbér, ott volt valami, egy ponton kívánított.
5: Gyömbér gyökér.
3: Igen, ez jó, egyiket ilyen...
5: Na azt is például, azt azért azt nagyon szeretem mutogatni túrákon, mert ki kell ásni, és én nem szeretek gyökereket mutogatni, mert hogy ahhoz ki kell ásni, és akkor már mindenképpen megbunyasztottad, ugye elpusztítottad azt az adott növényt, de mondjuk a gyömbér gyökérből speciál annyira rohadt sok van, hogy ezt abban nehéz kárt tenni. És nagyon vicces, hogy semmi köze a gyömbérhez, az illatának meg az ízének sem, hanem szegfűszeg íze van a gyökérnek. De a levelek a ugyanúgy... Hát ez is az én elméletem, hogy miért hívhatják így. Valószínűleg azért ez lett a magyar neve, mert amikor a főúri kastélyokban hozták még ugye hajókkal, iszonyatosan drágák voltak az exotikus fűszerek, és csak a főúri konyhák használták, akkor ott a konyhalány, meg a nem tudom, akik dolgoztak ezekkel az, hogy szegfűszeg, vagy gyömbér, vagy bors, hát ebből nyilván, mivel ők nem ették, csak dolgoztak vele, ezért nem ismerték olyan jól, és amikor az erdőben találkozott vele, akkor meg rosszul ugrott be, és valahogy elterjedt. Én itt tudom megfejteni, most ez valószínűleg nagyon lépcsőházi.
3: De nagyon szép kis sárga virágai vannak.
5: Gyönyörű,
3: úgy,
5: de már elvirágzott, viszont egy ilyen kis, szintén nagyon jellegzetes elvirágzás után is a kis bogyója, és a kiásni egész évben lehet, de igazából tévkor a tavasszal meg télen lesz a legerősebb illata, meg aromája. Én rendszeresen használom karácsonyi sütikbe szegfűszeg helyett, mert sokkal, sokkal szórakoztatóbb dolog. De egyébként a levelet

0: kint, így, hogy elmész egy homok...
1: Persze.
0: Nem, azt
1: egy
0: termesztik.
1: Egy ilyen homoksztyeppére elmész, két Duna-Tisza közé vagy valahol, és akkor ennyi.
0: Azt termesztik. De nem, egyébként nincs túl sok. Budapest környékén is vannak állományai, de 2 vagy 3 ilyen nagyobban, és szigorúan védett, hála a jó égnek, úgyhogy nem nyúlhatok hozzá. Meg a másik, amit mindenki keres rajtam, az a fekete berkenye, mert ugye annak van irgalmatlan nagy divatja, de az is az Magyarországon terve.
2: Hosszú életitka?
0: Igen, ilyen, tehát hogy felkapnak ilyen növényeket, és akkor iszony magas
1: vastartalma. Festékanyag, antocianinok.
0: Igen, olyan íze, de nagyon magas a vastartalma például, tehát olyan íze van szerintem, mint a vérnek egyébként. De az is csak termesztett formában fordul elő Magyarországon. Egyébként szintén 8 féle berkenye él, de pont a fekete berkenye az nem. Azt nem találod meg erdőben. És akkor tehát ezeket így ki tudom fékezni, amiket nem szeretek.
2: És ezek a divatok nem tesznek jót a növényeknek.
0: Dehogy nem.
2: De a medvehagymára is nagyon ráugrottak, és akkor...
0: Igen, arra már régóta, ráugrottak, és persze kezd...
2: Rá kellett lépni a fékre.
0: Kezd közönséges lenni, de hát olyan szempontból előbb-utóbb belátja azért, mondjuk pont a medvehagymánál nem. Látta be az emberiség, de... De ugye ezekben főleg az a medvehagymára azt szerintem különösen érvényes, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz tartósítani, tehát sőt, szinte nem lehet. És akkor egyfolytában elárasztja a netet, a mindenféle, de hogy medvehagyma, nem tudom, fagyasz, szárítsd, pesztót csinálj, ezt csinálj, azt csinálj, mindenképpen szar lesz 2 hónap múlva, tehát akkor tessék medvehagymát enni, amikor van.
2: Amúgy vagy minden elég csináljuk.
0: Igen. Vagy az én bogyóman, ez a másik kérdés, azt lehet tartósítani, de ezek hadititok.
2: Én egyszer csináltam bogyót otthon, de macera volt nekem, valahogy nem.
0: Na, az persze, nem ezek nagyon
2: nagy, nagyon
1: macera.
2: És már szedni is macera volt. Mikor, le kell gördbülni oda.
1: Mikor ér ez véget? Tehát ugye most még nézzük itt egy évet, akkor nagyjából mikor fejeződnek be ezek az erdőbe járásai?
2: Azt sem mondta, hogy télen ássa jó, ki a gyökeret.
0: Jó, hát ilyen január végén, és akkor január végétől, hát tehát, értelmesen ilyen április.
1: Te decemberben is jársz?
0: Igen.
1: Igen?
0: Igen, még januárban is járunk, amikor elkéstem valamivel, vagy
1: jó, mondjuk december.
0: Kipucoltak belőle a karácsonyi szezonban.
1: Kökény, ezek még lehet?
0: Kökény, csipke, boróka.
1: Igen.
0: Tehát a bogyók még előfordulnak bőven. Meg egyébként van egy 1-2 hetes fagymentes időszak, akkor egy csomó zöld kibújik, nyilván nem olyan idősz.
1: Ja.
0: De olyan az íze, mint koratavasszal, de azért hagymaszagú kányazsombort, meg vérfüvet egészében lehet ilyen szempontból szedegetni. És ami viszont nem annyira egyértelmű, vagy legalábbis meg szoktak rá telepődni az emberek, hogy kb. Ilyen július közepétől augusztus közepéig végéig, akkor is van egy nagy csend, mert minden elvirágzott, de a bogyók még nem értek be. És akkor nyilván lehet 15-20 féle dolgot szedni, hogyha valaki éhen akar halni, de akkor még van egy ilyen pauza.
2: Akkor fölmész az autóba egy így gyopárt szedni.
1: És neked, figyelj Sáron, neked ez a fő aktivitásod?
0: Hát egyre többet dolgozom, vagy egyre inkább azon dolgozom, hogy ez legyen. Igen, tehát hogy a legtöbb időt már nem,
1: mert mondjuk el tudom képzelni, hogy valakiben felmerült, hogy ebből meg hogy lehet megélni.
0: Hát mondom úgy, hogy nyilván megvan mellette az újságírói, tehát a gasztró újságírói munka, megvan mellette a boros rendezvények szervezése, de ezeket egyébként nyilván nem is akarom elengedni, tehát hogy ezeket ugyanúgy szeretem, csak ez kezd elhatalmasodni teljesen, és nagyon-nagyon sok minden kapcsolódik hozzá, tehát ugye ezzel iszonyatosan sok macera van azon kívül is, hogy én elmegyek és 6 órán keresztül füveket szedek, hanem ezt nyilván fel kell dolgozni, le kell csomagolni.
1: A spájzban állod, ott sorakozik a sok-sok?
0: Nem, hála Istennek van erre egy külön, tehát én kis termelőként csinálom ezt hivatalosan, és van erre egy külön konyhám. Tehát, tehát hogy ezt nem otthon csinálom.
1: Raktár is? Raktár? Minden raktár?
0: Mivel ez egy lakótelepi lakás, ezért igen, tehát ha beépített szekrény a szárazanyag raktára. De tényleg, figyelj, tökéletes, mert egyébként nagyon vicces, úgy hangzik Magyarországon a szabály, tehát nagyon ilyen apró kis izéket kell betartani ahhoz, hogy valaki ezt csinálhassa, és otthon, hála Istennek, én nem is csinálhatnám a 70 négyzetméteres amerikai konyhámban, mert belenyúlik a budi a termelőtérbe. Egy lakótelepe viszont tökéletesen megfelel neki. Tehát ugyanúgy azt nyilván átalakítottam, én újítottam fel, rozsdamentes minden, jött a hatósági eltorvos, körbe csodálta, megvan az áru útja, hol jön be a nyersanyag, hol a izé, és akkor ez végig lehet rajzolni egy lakót. Persze,
2: tökéletes. Hát,
0: mivel csak erre használom a lakást, ezért így van kialakítva, igen.
2: Szomszédok tudják?
0: Tudják.

0: Igen. Röhögnek jó sokat, főleg azért, mert a negyedik emelet is nincs lift, tehát amikor így cipelek föl, cipelek föl két kosárnyi befőtt, üres befőttes üveget, vagy 8 kiló kökét, vagy nem tudom, akkor...
1: De örülnek a szomszédok, mert nincs csendháborítás. Még a csattogó szabócával sem.
0: Igen.
2: Hát ez
1: hihetetlen.
2: Na most, hogyha oké, tehát kistermelő vagy, ami azt jelenti, hogy ezeket piacra is készíted, uh-huh. És most valaki meg akarja kóstolnia, hol, melyik piacon keresse?
0: Hát általában a designer piacokon lehet engem elkapni, mert ez azért kiderült, hogy ilyen, főleg ilyen tematikus rendezvényeken.
2: Jársz országos, jobb ország, vagy jobbra-balra, vagy csak Budapesten?
0: Hát főleg Budapest azért, tehát most már egyre inkább pucolódik le, hogy mi az, ami megéri, meg mi az, ami nem. Tehát, hogy én nagyon szeretek ismeretet terjeszteni, meg nagyon szeretem az embereket, meg mindenkit, én szeretek mindenkit, nem azzal van a baj, ugye? Hanem, hogy azért, de most menjek el, nem tudom, vezessek hajnalba 250 kilométert azért, hogy utána valaki hélium és lufit áruljon mellettem, az nem biztos, hogy az az én profilom. Úgyhogy mondom, hogy inkább tematikus rendezvények, meg...
1: Egyébként a Fény utcai piacon találkoztunk.
0: Igen. Tehát az is egy Maker's Market volt például. Igen.
2: És ilyen biopiacok általában, vagy mindenféle?
0: Amikor termelői piac, akkor általában nagyon, ez szintén nagyon vicces, hogy például ugye egy biopiac van, most csináltak még egyet de hirtelen akartam mondani, a BioBuda a Winehub előtt.
2: Ja.
0: És de az most szünetel a nyárra, úgy tudom.
2: De udvaron belül nyilván.
0: Tehát igen.
2: Tényleg,
0: de nagyon jól indult. Most mondom, most éppen szünetet tartanak, de nagyon-nagyon jól indult. Pont ezért, mert hogy nekik is a dedikált biopiacból azért nagyon, tehát a törzsvásárlója volt az Ingeborg, nekik is, de ő most is most már hülyét kapott.
2: Most találkoztam Carlosszal éppen tegnap.
0: Igen, ugye Carlos Coelho-ról és Ingeborgról beszélünk, akik a Haraszti Pincészetnek, meg a Weinheimnak az alapítói, és Inge ugye táplálkozási szakértő, és ő is azt mondta, hogy amikor 4500 forintért akarnak adni neki 20 deka biospenótot, akkor elege lett az egészben, és akkor csinál magának egy piacot, és oda hívtak, és ott voltam is jó párszor, nem tudok rendszeresen menni nyilván, mert hát ahhoz rövid az élet, tehát én nem tudok minden hétvégén ott lenni valahol, viszont vagy rendszeresen egy piacon, viszont a dedikált biopiacon, a Monpark mellett én nem lehetek.
2: Mert?
0: Nincs papírom.
2: Hogy ez bio?
0: Igen. És nincs hozzá pecsét Magyarországon. Nincs hozzá pecsét Magyarországon.
2: De én nem is tudom elképzelni, na most elmegy a biokontroll az erdőbe, és megnézi, hogy...
0: Ez volt a kérdésem nekem is, hogy nekik az kell, de mondom, és a vértes erdő területére oda küldöm a biokontroll Hungáriát hektáronként 2 millió forintért, hogy nézzék meg az erdőt, vagy ha ezt így hogy? És akkor így feladtuk. Van, tehát hogy Németországban van erre szabályozás, Angliában van erre szabályozás, tehát ilyen wide foraged, vagy valami, tehát hogy
2: Skandinávia végképp van.
0: Nem tudom, hogy van egy dedikált, tehát hogy nem tudom, hogy a minősítés megkapható. Ezt tudom, hogy Angliában meg Németországban megkapható. De Magyarországon nem létezik erre szabályozás. Tehát hogy én hiába vagyok sokkal durvább és sokkal tisztább, mint egy biotermelő, én nem kaphatok róla igazolást.
1: A papírok országa.
2: Én egyik oldalra értem, másik oldalra meg marhára nem értem. Nyilván vissza lehetne élni, de hozzáteszem, a másikkal is vissza lehet élni. Tehát
0: és inkább az arról van, hogy egyszerűen nem merült fel az igény. Tehát azért ezt annyira kedvesen csináljuk még az országban, hogy erre. Tehát,
2: most
0: hogy
2: egy emberre nem csinálnak
0: igen,
2: szabályt.
0: Tehát, hogy lehet, hogy vagyunk még, mit tudom én, 4-en az országban, és akkor most tessék egy minisztériumi főosztálynök ezzel foglalkozni egy hónapot. Az nyilván nem élet. Egyszerű, tehát.
2: Igen, ez egy érdekes.
1: De hát nem mondtam,
2: hogy kellene. Szerint kézenfekvően ott keresnélek.
0: Persze, de én ezt szoktam mondani, hogy ez olyan, mint a szupertoszkánok, tudod? Tehát, hogy így, ki a francnak kell a pecsét.
2: Ja,
1: szuper toszkán, Milánóban voltam egy kis borboltban, ami nagyon régóta, 50-es évek elejé óta borbolt, és hát ott tudod, ilyen ácsingózva néztem a szaszikáját, és akkor hogy az eladó rám néz, és csak így megcsövetlen, de ő ad, az nem, akkor volt 100 euró, ő ad 30 euróért, ami van ugyanolyan, ha nem jobb. és hogy tényleg ez a marketing, meg ugyanez a biopiac is, mm-hmm. hogy hát ha megfizetik, hát akkor miért ne?
0: Nyilván, igen.
1: Igen. Csak hát igen, tehát hogy homo sapiensek vagyunk elvileg, tehát hogy gondolkodjunk már, hogy mit miért éri meg, nem? El is röppent a műsor. Én egyszerűen ennyire jól nem is tudom, mikor éreztem magam a műsorunkban.
0: És nem is ettél szamócát, mert nem, itt kisajátítottuk magunk elé, vettük a Sanyival.
2: Megy, fogok, elviszi, mert... és csinál bőle 10 kiló dzsemet.
1: Mert első a munka, majd utána kacagok. Majd én a könyvre akarok rábukni, mert a
2: Sanyi ugye az könyv. Azért van előttem.
1: Maga
2: szóval mindegy, az bizonyára kiderült egyébként kedves vendégünkről, Megyeri Sárról, hogy egyrészt baromira szereti, nagyon ért hozzá.
1: Ez iszonyú finom.
2: És,
0: persze, hogy
2: és tud is róla. Te Árpád? Nem, te most éppen érted, most mondom.
1: Mondtad, hogy savas, nagyon, de nem, ez gyönyörű.
2: Jó. Egy melyik?
1: Mindegy. Nagyon finom.
2: Igen, a könyve szép, azt nézzétek, Sára is szép, lelkes,
0: is
2: nagyon szépen tud
1: beszélni,
2: nagyon szépen beszél, Árpád is szép, mindenki szép, Sanyi a Alexander. Hallgatóik legfőképpen.
1: Betettem zenét egyébként, de rákerestem, hogy megfogott ez a sámán dolog, ez megfogta Sanyit is.
0: Hát ne, mondjam el, hogy találtok meg engem, mert az olyan hülye.
1: Igen, a könyv az Ehető Erdő, fölraktam a Facebook oldalra.
2: Ginja, babatoboz.
1: Nagyon nehéz megjegyezni, Ginja.
0: Igen, így hívják a márkát, ami alatt meg a kaják találhatók meg.
1: Úgyhogy meg két hét múlva találkozunk. Ilyen mondom, ilyen jó műsorunk régen volt, és hát nem Sanyinak köszönjük, de neki is egy picit.
2: Hallgassuk meg a hallgatókat is.
1: Szevasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Márciusban végzett közvéleménykutatást az Amerika szerte gomba módszaporodó AI adatközpontokról a Gallup. A válaszadók 71%-a, ebből 48 határozottan, ellenzi, hogy lakóhelye közelében adatközpont épüljön, míg az atomerőművek elutasítottsága jelenleg 53%-os. Az ellenzők ötöde a túlzott hűtővíz, illetve villamos energiafogyasztás, 15%-uk a megugró költségek magas közüzemi számlák miatt fejezte ki aggodalmát. Lakatási és az ingatlanok értékvesztésére vonatkozó félelmüket, vagy a környezetszennyezés irántiakat is többek osztották meg. Csupán 3%-uk véli úgy, az adatközpont burjánzás elfogadható ár azért, hogy az Egyesült Államok világelső legyen a szektorban, írta meg a HVG. 2004. januárja óta jelenik meg a népszerű Calendario Romano. Tucatnyi fiatal pap, vagy nem is, jobbára évről évre ismétlődő fényképével. Különösen a naptár címlapjának talányos mosolyú portréja köszön vissza gyakran. Egy zavarban lévő 17 éves kölyök arca, mondta az Associated Pressnek Giovanni Galizia. A haverok hangosan röhögtek, mit állok ott papicucban. A most 39 éves légikísérőről és a többi szexi kis papról a napokban írta meg a La Repubblica, nem valódi lelki pásztorok. Galizia 23 éve ismerte meg Piero Pazzi fotóst. Ő az előkészületben lévő 2027-es naptárról kijelentette, modelljeinek harmada tényleg pap. Nem vatikáni kiadványról lévén szó, a szentszék nem nyilvánult meg az ügyben. Számolt be a Telex.
2: A rovarok is érezhetnek fájdalmat, ezt próbálta igazolni kollégájával együtt Thomas White, a University of Sydney evolúció ökológus és entomológus kutatója. Tanulmányuk a Proceedings of the Royal Society B folyóiratban jelent meg. Kísérleteik során a házi tücsök, a Hirta domesticus csápját egy forró szondával érintették meg, és ekkor valami különös dolog történt. A rovar a megégett foltra fordította figyelmét, és ismételten tisztogatta azt, sokkal hosszabb ideig, mint egy ártalmatlan érintés nyomán, vagy érintési ilyen tenni. A megállapítások jelentőségét nem csak az adja, hogy a tücskök reagáltak az ingerre, hanem az is, ahogy ezt tették. A tücskök a forró szonda eltávolítása után is sokáig figyelték a területet, ami arra utal, hogy valamit belülről is érzékeltek, a károsodás tartós, lokalizált jelét. Az ausztrál entomológusok szerint ez a viselkedés bizonyíték lehet arra, amit a tudósok régóta vitatnak. A rovarok igenis fájdalomszerű állapotokat élnek át. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
0: Ezek voltak a hírek.

Indul a Tilos Maraton, a Tilos Rádió rendezvénye, melyen a rádió éves működéséhez gyűjtjük az adományokat. Mert a Tilos Rádió a te rádiód. Eseményünk minden év júniusában zajlik, az FM 90.3-as frekvencián, online térben és a Dürer kertben. Idén, június 5-én költözünk ki a Dürerbe. 9 napon át rendkívül változatos koncertekkel, DJ-kkel és programokkal készültünk nektek. Ahogy lenni szokott, a tűzrakóhelyek tüzelővel és bográcsokkal telnek meg. Az adománypultban rengeteg tilosos portéka közül lehet válogatni. A befolyt támogatás teljes egészében a rádió éves működésére fordítódik. Legyen frekvencia, Tilos, FM 90.3. Adás van!

0: Don't come on that inside.
1: Jó.
2: Na.
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok minden trájok kedves hallgatóknak. Ez itt a Csonka Magyarország, Csekkenyossal, és minek kell, mind a ketten távolból jelentkezünk, és nem is Péter tudtunk kezdeni részben, technikai részben, egészségügyi okokból az utóbbi engem érint, úgyhogy igen, jobban? Jobban lehet engem hallani most? Kérdezem, mert hogyha nem, akkor lehet engem hallani? Most már lehet. Jobb. Jó van. Oké, természetesen.
1: Én még a pittyenést is hallom.
2: A pittyenést is lehet hallani, nagyon jó. Oké, köszöntünk mindenkit, mondom, én voltak kisebb technikai problémák, és sajnos ilyen egészségi problémáim miatt nem tudok bemenni személyesen, úgyhogy bocsánatot kérek mindenkitől. Bezzeg, akkor időben szoktam kezdeni, ha beérek. Na szóval, 21037 a telefonszámunk. Cseteljetek bízva, de azt én sajnos innen nem fogom látni, mert valamiért nem vagyok fent, csak benne a stúdióban.
1: Akkor péntek lesznek maguk a szórakoztatni.
2: Nem, ez biztosan ez egy majd közben egyébként próbálok azért erre is rámenni. Az elhangzott zenés blokk, amely tőlem származik egyébként, mert az egyébként a szerves részét képező a műsornak, ez mint egy ilyen elővezetése annak, és akkor jöjjön a rögtön a társadalmi célú reklám, hogy ezen a héten is folytatódik a tilos maraton, amiről Vaskos Érvény beszámolóval fogunk jelentkezni. Részben én, részben Csákányos meg. Hát, te is voltál kint, igaz, Robi?
1: Nem, dehogyis, én még nem voltam kint. Csak te tudsz csak.
2: Csak én fogok élmény beszámolni, egyben így van. Pontosan, tehát ez másrészt egyébként egy ilyen kis ízelítő volt, mert ugye játszunk is kint majd. Mégpedig az utolsó nap a tilos parti napon, éjszaka, minek versus minik, egy kis wave diszkó, majd 1:30-tól 3-ig, úgyhogy egy kis előzetest is hallhattatok. Ezen kívül pedig, hogy magamat ajánljam 12-én, ami már nincsen messze, mert csak 3 nap múlva lesz, délután 7:30-tól 8-ig, jó lehet mondani, hogy az már kora este, de hát most mit csináljuk, ha egyszer a nap meg már csak 3-9-kor megy le, szóval az inkább még egy éjre késő délután egy órás előadást szeretnék tartani minden kedves megjelentnek a Tilos Szabad Ötletem keretében a kedves zeném genezéséről, ezek egymásra hatásáról és erről a szinkretikus világról, amely létrejött a nemes előzmények hatására. Ahogy az óriások egymás vállára állnak, és aztán az óriások vállára meg kevésbé óriások, és tehát ez így szokott az lenni. De mi messzebbre ellátunk mondhatni, és már innen látszik, és a szakadék széle, mert onnan még nem látszott. Erről szeretnék majd beszélni nektek. De egyébként csak mondanám, hogy ma meg lesz a jazz napunk, holnap alternatív nap, csütörtökön reggi és bringás nap, és punk nap, hogy punk nap, gyerekek, csütörtök, péntek, ugye eklektik nap is, az utolsó nap a tilos parti nap, majd egy ilyen alaposabb, mélyebb, behatóbb programajáról is fogunk jelentkezni. Szóval én az első 2 nap voltam kint, és...
1: Nem ezen éltél is? Vagy ez nem. Most csak
2: igazából
1: szórakozni
2: voltam kint, így van pontosan. A kedves, családias hangulatú nyitónap után, mert ugye előtte vagy 4 órát esett az eső, és hát az mindenkinek komoly lelki terhet jelent, hogy kimenjen egy ilyen 3,5 órás alacsony intenzitású esőzés után. Sajnálat, aki nem jött ki, egyébként azért kijöttünk jó páron, mert remek koncertek is csodás DJ-k voltak. Hát a pszichedelikus nap, a második, az tényleg az extatikus hangulat volt. Reggelig táncolás, majd távozása, kiadók noszogatása hatására. Erről tudok beszámolni, úgyhogy az Operenca koncertet hallottam, hát az nagyon-nagyon jó volt, és rengeteget táncoltam kint a kerti DJ-kre, mert ha már nyár van, akkor én kint vagyok, Isten igazából. Úgyhogy innen üdvözlök minden kedves hallgatónkat, tilos rajongót, a Csonka Magyarország hallgatóit, akikkel találkoztam kint, akikkel nem, de majd fogok találkozni. mert akik nem tudnak kijönni, de itt hallgatnak minket, mindannyiótokat üdvözlünk, és nagyon szépen köszönjük, hogy követtek minket, hogy itt vagytok velünk, hogy itt voltatok velünk személyesen, hogy találkozhattam sokatokkal, és hát adományaitokat is köszönjük, mert hát ugye Krisztusról és az ő koporsójáról van szó, tudjuk jól, sem őrizték, mint tudjuk. Igen. Na hát a remek hangulatot az garantálni tudom, és a csodás programokat is, úgyhogy még vissza van, számoljunk csak szépen. Ezen a héten még 5 nap együllét, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, gyertek, úgyhogy még a felénél se tartunk a dolognak. És akkor akinek vannak élménybeszámolója a családi napról, illetve a tegnapi világzenei napról, including a Transglobal Underground, amire én sohasem nem tudtam elmenni, mert valamikor dolgozni is kell, akkor azt kérjük szépen, hogy ossza meg velünk, mert
1: Ilyen fellépők vannak,
2: ne viccelje, tényleg világsztárok.
1: De tényleg, ez a Transglobal Underground, az konkrétan szerintem volt a Szigeten, amikor még volt világzenei nagy színpad, mert még mindig van.
2: Így, valami van a Szigeten, az biztos, mert rendesen most ugye új Sziget lesz, és majd meglátjuk, hogy hol és ki fog szerepelni, de mint csalódottan láttam, a Prodigy nem ott lesz, hanem Sopronban például.
1: Ez a... van Sziget Prodigy nélkül?
2: Egy ideje már van, de igazából hát tudjuk, hogy ez nem volt sosem az igazi, és én is levárom vissza az 1986-os line-upot, úgyhogy, na jó, a 88-as is nagyon jó volt, pláne, mert akkor már én is játszottam kint a Tilos sátorban. Jaj, de jó volt. Ó, igen. Na hát ezt meg majd meglátjuk, mert hogy itt
1: még viszont lehet, már mondjunk programot a maira, vagy még?
2: Robi, megkérnélek, lehet csekkelni, és most programot azt mond nekünk. Mi lesz ma? Azt mindenképpen mondjuk el, hogy
1: ma van a jazz nap, tehát amúgy mindig érdemes kivenni, és most kimenni, és azt nézem, hogy a nagy színpadon Jazz Boys lesz. Hát ők azért most már elég nagyok. Nagy sztárok. Én ott hallottam őket először, valamelyik tavaly a maratonon, vagy tavaly előtt? Tavaly nem is tudom. És nagyon jó, abszolút érdemes őket meghallgatni, valaki nem is, ha megismeri, akkor meg, hát akkor meg tudja, hogy miért érdemes kimenni. Úgyhogy csak ezt akartam mondani, de hát azon kívül lesz a kerti színpadban Sakár Trio, Berlin Hotel Kollektív, hát utána meg a Tombola, 9:30-tól a szokásos, és akkor az, közben a, hogy mi ezután a nagy színpadon a Sit Mob, és utána 11-től a Jazz Boys. Kisteremben Less Is More, For, gondolom, ez így van. Turul Blast, meg Sodé. Úgyhogy ezek, mondjam, kik lesznek a DJ-k? Györemix, Johnny Drama, Sample Temple, Think, Angel 26-ban, AB.
2: Nagyon jó, köszönjük szépen.
1: A Bográcsot nem írják ki. Ja, bocs, az Cökszpont nem mondtam, már mindenkit elmondom. Tehát Eril Fjord és Mintaka, Kovács de Han és Asbest. Na, úgy most már mindenkit végigmondtam, hogy gondolom Asbest. De hogy ettél a végül Lőrincnek a mi ez, tészta és bab ételéből?
2: Igen, Mintekem? Én vittem is haza, és itthon fogyasztottuk el, úgyhogy én jó sokat ettem belőle.
1: Na.
2: Kellemes, friss ízű volt, ezt tudom mondani róla. Illetve annyit tudok, hogy ezt szerintem mondta nekem még annó Lőrinc, hogy, hogy ma többek között ezt tettek ezt a csalás, hogy magának az bajok, és nem egyedül, úgyhogy ezt néha meg fog szólalni, de már megkértem őket, hogy nem most telefonálgassanak, mert annyira nem jó ötlet. De hát mindegy, ezt távolból teszik, tehát nem mered.
1: Élő adás, varázsa.
2: Így van. Szóval ma Angelika fog főzni a Start Galériából. Ezt mondom egy szolgálati közleményként, úgyhogy majd őt fel is fogom hívni, meg ráírok, hogy mi lesz a menü, meg mit fog csinálni, mert akkor még az ajánlóba ezt kiterjesztve meg fogjuk adni mindenkinek.
1: Jó. Úgyhogy... Elfogytak a rozmarin jegyek?
2: A rozmarin jegyek állásáról nem tudok nyilatkozni, annál én azért a nyitónapon kicsit később mentem ki, én már akkor Lőrinccel nem találkoztam, mondhatni, hogy egyetlen egy műsorkészítő társammal sem találkoztam kint. pedig hát mindent megtettem, hogy, hogy ez így legyen, de hát mindegy, mert valószínűleg ki kellett volna menni talán vasárnap is, de vasárnap én ezzel szemben egy kurátori tárlatvezetésen voltam a Budai Várban, a Vármúzeumban, a űrkutatás kiállításon, úgyhogy ezt egyébként mindenkinek ajánlani tudom, hogy majd...
1: Maraton előtt ki lehet menni.
2: De abszolút oda bármikor ki lehet menni, egy jó délelőttet rászánsz, és akkor... Meg még ez egyébként sokáig nyitva lesz, úgyhogy maradatok után is bőven lesz, és sietek megnézni. Mérhetetlenül szórakoztató.
1: Tényleg?
2: Tanulságos, na. Okosan összerakott darabról van szó. Na hát ennyit erről. Van egyébként reményünk, hogy Stirlitz majd csatlakozik hozzánk 11 után, addig van dolga, mondom sajnálatos módon Ivánnak és Stirlitznek más okos teendőjákat, úgyhogy velük nem fogunk most találkozni itt. Még egyszer mondom, hogy annyit mindenképpen áruljunk el, bocsánat, milyen tovább lépnénk, hogy melyik napokon is megyünk ki, mert én már elmondtam, hogy péntek.
1: Én nekem úgy ma, hogy lehet, hogy ma, de ezt még nem tudom írni, és akkor csütörtök meg a szombat. Azán csütörtök, nekem az a kedvenc napom, tehát a bringás pánk nap, az mindig a legjobb. És nagyon elszomorodtam, mert lehet, hogy nem lesz tudósok, de szombaton lesz viszont. Gondolom azért, mert tudósok 40, az most egy nagyobb. Ugye szombaton lesz.
2: Szombaton lesz, és szombaton
1: de szombaton is megyek. Szombaton ott fogunk árulni, szerintem a tudósokat az adománypultból fogom hallgatni. Valószínűleg. De lehet, hogy azért kiszökünk pogózni, majd ez elválik.
2: Jó, ilyen is lesz akkor. Tehát én szombaton többünkkel is találkoztok, én pénteken biztosan ki leszek, és meg lehet, hogy holnap is ki fogok nézni egy kicsit, mert az már úgy szorosabb lesz sajnos nekem munka jelleggel, de ezt majd meglátjuk. Úgyhogy igyekszem úgy intézni dolgaimat, hogy ezért egy kicsit meg tudjak jelenni.
1: Jó.
2: Tenképpen, de hát azért mondom, van még sok nap, dolgom is lesz kint, programokat is készítünk nektek, szórakoztatásatokra, úgyhogy gyertek.
1: És lesz rögzítve a zenetörténeti előadása?
2: Ez mindig rögzítve van, azt felveszi. Kedves.
1: Hát csak, hogy a maratonon nem biztos, hogy az tehát azért ki kell menni, mert különben elveszik.
2: De hát akkor látod, akkor mondjuk azt, hogy nincs rögzítve. Így kellett volna mondanod, hogy...
1: Ugye nem lesz rögzítve.
2: Ugye nem lesz rögzítve, egyszerű, megismétetlen élmény, amely elveszik a szélben, hogyha nem jöttek ki, akkor sajnos... Sajnos onnantól kezdve nem marad meg semmi belőle.
1: Hát vagy esetleg most egy nagyobb felajánlásért, akkor megpróbáljuk rögzíteni.
2: Diktafonra, tudod. Egyébként persze azt nem olyan hülyeség, ezért találtak ki a világ a telefont. Mert hogy ezt az okosabb fajtát, mert a régiben sajnos csak akkor lehetett felvenni, hogy azt előtte kipreparálta a 3 per, nem tudom, hanyos így osztály. Ugye tudjuk, jó? De akkor remekül lehetett azzal is felvételt csinálni, és mennyi mindenki volt, és nem is tudott róla, és ilyen pótolhatatlan csodás hangfelvételek születhettek. Megszületnek mostanában is, ahogy észreveszem ezeket a daliás időket, mely zajlanak, és ahol... Na mindegy. Tegnap is lehoztak valami hangfelvételt, azt láttad, gondolom, igaz?
1: Nem.
2: Nem? Nincsen meg? Nem.
1: Mi? Valami?
2: Nem, hát két csodálatos ember, az egyik a mindenki menedzsere volt, találkozott az emberrel, aki ott ül a pécsi közgyűlésben, és nem tagadó pártot képviseli, és igen, és valami információt próbáltak cserélni arról az emberről, aki jelenleg a miniszterelnökünk nemzetbiztonsági főtanácsadója, úgyhogy látod, zajlik itt az élet, sosem lesz ennek vége. Tudom jól, hogy... Amíg itt rögzíteni lehet felvételeket, hát Istenem. Hát csak azt várom, hogy tudod, a csillogó fekete elemezeken is kiadják őket, ahogy ezt is kell, és legyen rajta egy ilyen természetes kard is. Tehát, hogy ahogy egyébként nyugodtan lehetne legalább egy ilyen bootleg verzióba csinálni egy nagy lemezt a Gajdi Csotó parafrázisokból is, amit a múltban hallgatott végig, kérlek. Tehát, hogy levenni arról. Szerintem hétincsesen az egyik oldalon a török pszichedelikus papa túloldalon, pedig a Tuareg Friss Jivatagi rock verszió az abszolút eljutni. Valaki nem látta, még nézze meg. Ez véletlenül egészen zseniális.
1: Ja. Igen, abszolút. Hát, már volt ja, értelme feltalálni a számítást.
2: Kérlek szépen, Robi, azt mondtad, hogy sokkal hangosabb vagy, mint én. Hát ez
1: igen. Nem tudok ezzel mit csinálni, mert ugye nincsen itt a pult a közelükbe egyáltalán. Ezt csak a helyszínen tudják állítani. Ja, nem, várjál, ezt egyáltalán nem tudjuk állítani. Mert ez egy sávon érkezünk most, igen?
2: Ez valószínűleg így van. Szerintem van, vagy kipróbálok. Kipróbálok még más mikrofonokat is, mert van vagy hat.
1: Vagy én beszélek majd halkabban.
2: Nem is annyira fajt az állam. Szóval a lényeg, hogy a hangrögzítés az egy pillanatra sem áll el. Illetve hát a hangrögzítés eredményei azok pedig még hosszú-hosszú ideig tanulmányozhatók és érvezhetők ebben a világban. Mondom, majd ha van kedved, akkor nézd meg. Mondjuk maga a felvétel az nem egy nagy élmény. Ahhoz képest egyébként a Galdi csapó nagy lemez sokkal jobb. Nem tudom, az öreg értesült-e róla, mert akkor gondolom bejelentkezik jogdíjért, hiszen valamennyire. Mert egyébként ez egy nagyon érdekes kérdés, és ezt még szakértői választ is várok rá, hogy ilyen esetekben mennyi ideig jelentkezhet az ember jogdíjért. Azt tudom, hogy ha te Ellen Klein vagy, akkor akár mendig, egyébként a Rolling Stones jogi képviselője volt, amit kirúgták, és őt mindenkit beperelt, aki csak némi köze is volt a Rolling Stones korpusz újrahasznosításában, még akkor is, hogyha azok fizettek a jogdíjat a
1: mintáért,
2: de csúf példa volt a Zöld Együttes beperelése a Bittersweet Symphony miatt, pedig hát azt nem is eredeti Rolling Stones, hanem egy feldolgozást mintáztak ki, feltüntetve a forrást is, ennek ellenére kiperelték őket a gatyájukból. Na most ezt valószínűleg tartom, hogy azzal az ügyvédi karral rendelkezne mondjuk Otto, mint amivel Ellen Klein támadott rá a popzenei, majd nevezzük így konkurensekre, vagy haszonélvezőkre, vélelmezett parazitákra, úgyhogy némi sikereket elért, mert ugye emlékszel, letiltatta azt a felvételét az eredeti tangó stílusú. Nem is szerepel.
1: Igen.
2: Lemezem most.
1: Nem ezen csak a feldolgozás, vagy a remixek, vagy nem tudom ezt, hogy kell mondani, itt de vagy? Hogy a... Igen, itt vagyok. Most a mallacom.
2: Igen, várjál, megtaláltam.
1: Ja. Igen.
2: Jó. Engem lehetett hallani?
1: Abszolút. Vagy hát én néha hallottak, most a rádióban megy ki.
2: Nagyon jó.
1: De hogy szerintem nem tudta letiltatni magát.
2: Egy kis drótigazítás következik szerintem ebben a berendezésben. Van a hiba. Na, szóval visszatérve a dologra, hogy valószínűleg, hogy ügyvédeken múlik, meg a jogi képviselők által felhozott érvekben rejlő kreativitáson, hogy kit, milyen és mennyire lehet megpumpolni, jogait elvitatni. Vagy hogy egyébként a más nincs akkor a felvételt letiltatni. Bár szerintem ez hülyeség adott esetben, mert szerintem a nevezett közszereplő is, mert hát ő az, bár nyilván tagadja, de hát persze, hogy közszereplő. Sokkal jobban járt volna, hogyha enged szabad folyást a felvétel terjedésének, ami potenciálisan világsikert alathatott volna, és akkor hát van nagyobb kaszálló maga is.
1: Ja, hát meg úgy tudod, hogy ez érdekes, érdekes lenne.
2: Lépésekre lett volna szükség.
1: Ja, szóval, hogyha ez meg érdekes lenne, akkor még szimpatikusabb is lehetett volna.
2: Azért sokakra beköszönt majd a paradicsom, vagy ez a paradicsomi állapot. Hogy aki nagyon ért hozzá, és ezzel a mesterséges intelligenciával megbalondított világban remek sikereket lehet elérni, úgy a jogi eljárások során, vagy hogyha oda kerül a sor, akkor...
1: Nem oda, hogy ezt már egyébként...
2: Jó szakértőid vannak, szóval ezzel azért majd lehet pénzt keresni, és mindesetre rengeteg ilyen jogi eljárás fog következni, ebben biztos vagyok, hogy még csak az elején tartunk a folyamatnak.
1: Igen. De hogy figyelj, de most nem hallom, hogy mondok, lesz, fogadjuk.
2: Ez vagyok legkevésbé tisztában már.
1: Ez komoly, jó lesz így.
2: Miket hallom, hogy jól ikarod, csak némely blogokon olvasom el szakértően. De ez is az én beszortom. Én azért jártam 3 évet a jogra, de csak Tamás Gáspár Miklós előadásaira, úgyhogy ez egészen más, mint a, amit nekik tudni kell a római és magánjogról, meg tudom én. De szóval az, hogy az bekövetkezett szimulákrum virágnak a jogi konstrukciójának megteremtés és annak kihasználása megfelelő jogi eljárások keretében, ez egy, az egyik leggyümölcsözőbb része lesz az eljövendő éveknek.

0: hogy, hogy mi az, amit jogdíj nélkül felhasználsz egy másik dalból.
1: Szerintem semmit. A jelenlegi állás szerint nagyjából semmit. Tehát a legkisebb elemet is.
0: Igen, tehát ha csinálsz egy új, összeraksz egy, mit tudom én, akkor a funky dob zét, amit a legtöbb ilyen, nem tudom, breakbeat, remengbésztől elkezdve mindenhol felhasználtak. Nem tudom, melyik James Brown számból azt a dobszólót, szóval az se, ezen túl se, senki se.
1: Az a funky drummer,
0: igen.
1: Tényleg nagyon sokan felhasználták, és egy jó ideig nem fizettek semmit. Aztán jöttek a próbaperek, ez a 90-es évek elején történt, és miután itt sikerületeket értek el az ott felvonultatott ügyvédek, melyeket a, például a kiadók, és illetve az előadók szerzőjogi képviselői tártak elő, hivatkozva megfelelő törvényi helyekre, így utána már ki lehetett vetni a jogdíjakat a megfelelő jogtulajdonosok érdekében.
0: Aha.
1: És onnantól kezdve pedig két lehetőség állt a előadók előtt, akik hangmintákból szeretnék feltétlenül összerakni darabjaikat, vagy úgy mindegyiket jogosítják. Így legalább egyébként jogot nyernek arra, hogy megjelenjenek a dalaik például, amit tudom én, az ilyen nagyobb ilyen. Akkor még az volt, hogy tudod, fizikai hordozón kijön, tehát lehet kazetta, meg CD, meg persze akkor még akkor is, és azóta is van vinyl természetesen.
0: Ja, de most meg már streaming, tehát mit tudom én, a Apple Music, meg a Reptom, mire, és nem kerülhet fel, akkor meg annyi, meg vagy lőve. Mert
1: hát
0: most már mindenki ott hallgat.
1: Egy streaming platformon is kiszúrják, és úgy is kiszúrják. Erre algoritmus valami ezt elismeri. Akkor szorulni fogsz. Az az igazság. Hát akkor nem lesz könnyű életed onnantól kezdve. Egy, amit el tudok mondani, hogy még a vinyl korszaknak, tehát amikor így többszörös revivalt értünk már át, és volt egy ilyen revival, amikor egyszer azt mondták, hogy ó, megjött a CD, és akkor itt nem lesz többet lemez. De hát rohadtul nem ment ki a vinil a divatból, és nyomtak ki mindent vinilen, többek között a tánczenei számok sorra jelentek meg. Na már most az ilyen kis példányszámú, úgymond bootleg kiadványokon, ad aztán bármi rákerülhetett. Tényleg kiadják 200 példányba, semmi nincs rányomva, hogy ez kié, mié, micsoda, a boltba azért lehet kapni, tényleg, szaladgáljon utána az ügyvéd, ha tud. Tudod? Mondjuk az az igazság, hogy ezek aztán ezek közül több is felkerült, tudod, ilyen híres DJ szettje még külön kiadnak lemezen, és attól tartok, hogyha ide felkerültek, és addig nem volt rendezve a szerzőjogi része annak, hogy valami klasszik szám bosszú darabjait hozták fel, és ennek a reditje, bootleg remixe, vagy valami mashup, többet bagzottnak össze, akkor ott valamit akkor fizetni kellett. De ha te tényleg azt csináltad, és nekem is van csomó ilyen, hogy ászkött vissza, hogy bárkinek kifizették volna. Mondod, hogy tényleg így rá van valami nyomva, rosszabb esetben, hogy rá van írva itt szépen ákon-bákon betűkkel, hogy ez meg az. Hogy ki csinálta azt egyébként olyan a borítsa a felejtés homája. Jelentős részletnek egyébként utána lehet azért nézni, tehát ez megjelent fizikai gordozón, akkor mindig voltak szorgalmas emberek, hogy kiderítették, hogy ez, hát ezt voltak éppen a következő híres DJ producer csinálta, és ott van a neve. De hát fogja meg azt, aki tudja. Na, állítólag telefonunk van, úgyhogy hallgassuk meg a telefonálót. Szervusz!
2: Halló, ember vagyok, sziasztok! Jó az összeköttetés?
0: Nagyon.
2: Nagyon jó. Szóval ez az egész jogdíj valahol egy vicc kategória, mert amikor én például hajón dolgoztam, akkor szerződésenként kb. Egyszer ki kellett töltenem egy papírt, hogy melyik az az 50 szám, amit a leggyakrabban játszom. Hát 50 számot azt két szett alatt letoltam, hogyha mondjuk uptempo szetteim voltak. Érted, és akkor mi lesz a
1: maradék 4 hónap? Most te, figyelsz, ez egy másik eset, amiről te beszélsz, te azt csinálod, bocsánat, hogy létezik a szerzemény, amit te eljátszol, igaz?
2: Há, igen, igen.
1: Amiről mi beszélünk, az azok, tudod, az elkészült felvétel, Azt tudod, azért
2: én értem, amit mondasz, én tudom, amit mondasz.

0: Csak mondom, a jogdíj maga egyáltalán ilyen szempontból egy állatság, hogy kik kapják meg és hogyan kapják meg, mert most én, mit tudom, én eljátszok 3000 számot, és abból kiválaszt 50-et. Szóval még 50-et válasszam.
1: Igen. Igen, ez kicsit hasonlatos az, hogy a Hágai Nemzetközi Bíróság járt el például a Balkán háborús bűnösei ellen, ők is véletlenszerűen választottak ki.
0: Kihúztak egy
1: lennevetek alapból. Most a te 50 számod az nem kerül rá csak mögé, tehát ez jelentős különbség meg. Érted, ilyen
0: na,
1: nem
0: fogja. További jó adást kívánok, szervusztok!
2: Köszi, hello!
1: Szia! Állítólag emellett lehet érvelni, hogy igen, tudják, hogy ez nem teljes körül, de hát, hogyha majd ilyen nem tudom, ilyen klaszterekbe osszuk be őket, és akkor kvázi ilyen mintavételszerűen nyilatkoztatunk embereket, akkor előbb-utóbb mindenki a pénzéhez út, kivéve akik nem, de hát mindegy. Ennek a rendszernek úgyis az a lényege, hogy Pataki Attila és Demjé Rózsi a pénzéhez jusson, a többit meg nem értem, hogy mit miért is kéne forszírozni.
2: Igen, hát azok úgyis élvezetből és elkötelezettségből és hitből játszanak, azoknak nem a pénzért csinálják.
1: Igen. Meg azt remélem, hogy az Ossziának van elnézést.
2: Még egy telefon, hogy látom.
1: Ezt nagyon izzanak a vonalak rögtön, hogyha...
3: Igen, sziasztok Madbal, hogy volt ugye az első egyik ilyen híres bukás a Summer Holiday Rap, vagy a Holiday Rap, amelyik ugye kettőt használt, a Vemnek a Vem Rapjét, meg a Madonna Holiday-t, és semmit nem kopott belőle, mert elfelejtett ezt a lépést intézni, hogy... Tisztázó jogokat, a másik meg a Bittersweet Symphony, de ezek ugye a triviális megoldások, gondolom, ezt mindent, vagy hát gondolom ezeket te is, vagy te is
1: a Bittersweet Symphony-t mondtam az előbb, az volt a Verve.
3: Ja, tudod, jó, akkor az nem hallottam, jó, igen.
1: Alan Klein, jó. A Rolling Stones menedzsere perelt előtt, hogy nem is eredetit használtak fel,
3: hanem aztán mindenkit fel is súgott
1: az után. Igen, pedig az így is van, tényleg. Köztük volt Alan Klein is.
3: A másik, aminek ilyen nagyon érdekes irodalma van, az a Since I Left You lemez, Avalanches-tól, amelyik ugye ők tényleg ilyen több ezret használtak, és ugye ez azért volt akkor döbbenetes, mert ez egy nagy mennyiségű dolog volt, és egy titkárnőt kellett ráállítani, hogy tisztázza a szemfeleket, és amit ő akkor megcsinált, az azóta egy ilyen aranykönyvként működik, hogy hogyan kell az ilyen szempel alapú lemezeket tisztázni, és erre egy külön akár szakma is kialakult. Ezt szerintem a második lemezüknél is ez volt, a harmadik már nem használtak annyi szemplert, úgyhogy ez könnyebb volt tisztázni.
1: Nem tudom, azt hallgattad, de kb. Két héttel ezelőtt le is adtam a számot.
3: Nem, kimaradtam, és akkor most a legújabb, hogy ugye új lemezükön a Nokia csengő hangot, vagy köszöntő hangot szemplerezik, tehát azt nem tudom, hogy azt kinél kellett tisztázni.
2: Értem. Hát, ezt mondom a Nokia-n.
1: Ez igen, tényleg. Vannak ilyen hangok, amiket már én sem tudom, hogy ki a fene, tehát mit tudom én, ha te egy ilyen gonosz zenét játsz előadó, vagyis feltétlenül tigris tank hangot akarsz beleépíteni, akkor azért kinek fizetsz? Tudod?
3: Ja, az a, hogy hívják, a Amon Tobin volt, nem?
1: Lehet, igen.
3: Az Amon Tobin csinálta azt, hogy tigris hangot szemplerezett 2007-es lemezén, azt hiszem. Illetőleg, hogyha a kaputelefonodnak a csengő hangja füreléz, akkor azt a módszertnál kell tisztázni, vagy hogy?
1: Na most itt vannak egyébként, ezeknek van egy lejáratatod, és anno ez különböző volt a kelet és a nyugati norma szerint, de kint nyugaton 50, illetve 70 év volt így a szerzői, meg a kiadói jogok tekintetében, ha jól tudom. Még ez nálunk csak 30, meg 20 volt.
3: Tehát, hogyha Kodály Zoltán gyűjtését szemplerezem most, és módszertal digitálisan csinálok belőle egy trappet, akkor gazdag leszek.
2: Uh-huh. Valószínűleg. Van
1: rá esély. Kiderült, egészen lehetett kapni Hendrix CD-ket a piacon, amik ráadásul hivatalosak voltak, mert hogy ezeket a kelet-európai magyar és akkori lengyel jogszabályok szerint adták ki.
3: És a Fotexes csávó és a Várszegi is ebből csinált egy dolgot, mert ő neki valamilyen módon a birtokába jutott így olcsón a valamilyen katalógus, és ő ezért így a 2000-es éve, vagy 90-es évek közepén így olcsón tudta kiadni ezeket a klasszikus rocklemezeket, amit túl sokkal hívattál elő, nem tudom, kétekes filmet, akkor kaptál egy Led Zeppelin kazettát, tudnék hozzá.
1: Igen, én szerintem ő is benne volt ebben a bizniszben, egészen biztos vagyok, igen, és ráadásul ezt utána ez meg is köszönték nekik az amerikai.
3: Nagyon öreges dolgokat mondok, úgyhogy inkább átadom a többieknek a terepet, köszönöm a lehetőséget.
1: Ez így jó. Dehogy is, köszönjük szépen, köszi, szia-szia. Na hát, ilyenek is előfordultak. Persze mondom, ezeket ki lehetett kerülni, ezt már többször elmondtam, de annó meglátogatott minket, akkor már szerintem a Horn kormány volt, és meglátogatott minket Miki Kantor, aki a Clinton kormányzat az első ciklus legendás kereskedelmi minisztere volt, és így finoman érzékeltette a magyar vezetőkkel, hogy hát vagy leabadják ezt a gyakorlatot, vagy vége a legnagyobb kereskedelmi kedvezmény elvének, ami egy ilyen vámkezdezmény volt, és még a 80-as években megkaptuk az amerikaiaktól. És alapvetően nekik nem nyilván, hogy voltak lobbisták, és azok a szórakoztatóiparból is érkeztek, és hogy itt tudom én a Warner Atlantic, meg a többi nagy kiadó, azok is lobbiztak. Gyógyszer.
2: Telefon.
1: Gyógyszerügyben. Már elmesélem, hogy a gyógyszerügyben ez mennyire kegyetlen volt, és abban volt a nagy biznisz azért. Nem a rock'n'rollban.
2: Na mondjad, haló.
1: Igen.
4: Szevasztok. Én 20 sok évvel ezelőtt egy olyan nagy kertbe dolgoztam, ahol ezekből a jogtisztázatlan vagy gyanús szürkezónás lemezekből igen nagy eladásokat produkált, és csak egy kis színes, hogy ezek között voltak Pink Floyd lemezek, és ugye a 20 éves vagy 30 éves, nem 20 éves, de nem az nem is jön ki. Na mindegy, szóval emiatt a néhány 10 éves határ miatt azt hiszem, hogy 70-valahányig tudta ki kiadni lemezeket, és így akkor van. Jött az Omega Mackie, aki ugye nagy tisztelője volt a Pink Floydnak, hogy szépen fogalmazzak, az Omega muzsikája is igen nagy tisztelgést tett a Pink Floyd előtt, és akkor ők utolsó nagy húzásként kiadták a Dark Side of the Moon-t, és azt saját fülemmel hallottam, hogy neki mondta, hogy hát az összes eddigi CD kiadáson mindig rossz helyre tették a trackeket, hogy hol ugorjon, mert ugye az két egybefüggő oldal volt, de most ők végre először helyesbítették azt, amit az EMI-nál soha nem tudtak rendesen megcsinálni, úgyhogy végre, aki ezt megveszi, úgy hallja ezeket a számokat, akkor vált a track, amikor váltania kell.
1: Értem, fantasztikus, hát sokat köszönhetünk akkor neki. Kár, hogy az egész az ugye szabálytalan volt, és nem mindegy, igen.
4: Igen.
1: Ugye, úgyhogy én is tudok mondani, mindjárt felnyúlok, és leveszem neked azt a két lemezes Joy Division válogatást, amin nincs kiadó. És valaki fogta a Joy Div számokat, egyébként jó megnyomta a passzust, mert azok ilyen elég vékonyan szólnak a CD-ken.
4: Igen.
1: Hát ezzel jól szólnak a basszusok, és rápakolt belül két teljes lemez. Úgyhogy hello, ezeket lehet játszani. De hát aztán tudjátok, hogy aha, igen, mondom, kiadót nem látott, se fináncot, ahogy szoktam mondani népünk. Lehet, vannak érnek. Soft service
4: is van. Na, hát csak ennyit szerettem volna a köztudáshoz hozzátenni. Szevasztok!
2: Köszi!
1: Köszi, szia-szia! Igen, szabályok azért vannak, az emberek megsértsék őket, sőt, leginkább a szabályok akkor válnak láthatóvá, amikor éppen megsértik őket, mert akkor ezt nyilvánvaló, hogy ott van valami határ van, amit éppen sikerült átlépni. Hát, és ebből ilyen a jogi szakma, meg annyi kedves képviselője az ügyvéden kívül, természetesen az ügyészek és a bírók is, meg hát meg annyi fog, meg strázsa, orkoláb és pribék végén, úgyhogy őket is üdvözöljük innen. Azt mondom, tehát, hogy 94-ben ide jöttek, és arra kötelezték a magyar államot, hogy a jogszabályokat fogadjon el, amelyek biztosítják, hogy Magyarországon is érvényesülnek a nyugaton elfogadott normák. Ez annyit is jelent, hogy Magyarországon csatlakozni kell az úgynevezett Berni konvencióhoz, ami bizonyos típusú szabadalmak, védjegyek, azon kívül pedig a szellemi tulajdon védelméről szól, úgy általában beleértve különböző szerzői és szomszédos jogokat. És ennek ugye megfelelő határidők is tartoznak, tehát hogyha valami gyógyszermolekulát levétek abban a laborban állították elő, vagy valamit nagy céghez tartozik, vagy nem ott állították elő, de mindesetre megvásárolták a jogokat, onnantól kezdve az nekik volt joguk legyártani, amíg csak le nem járt a szabadalmi védettség, és akkor utána jöhettek elő mások is. Ugyanezt a keleti blokknak a zseniei, azt úgy próbálták kikerülni, hogy nálunk nem a molekulát védte ez a védje, szabadalmi oltalom, hanem az eljárást. Az konkrét kémiai...
2: Itt, ahogy szintetizálod, vagy mi?
1: Tessék?
2: Ahogy szintetizálod a molekulát?
1: Így van, pontosan. Aha. Így van. Aha, úgy van. Ez most mondok neked egy példát, ez is olyan lenne, hogyha mondjuk egy bizonyos típusú szintetikus pörgető esetében csak a jód foszforos eljárás büntetni a törvényt, de ha nem úgy állítod elő, akkor lehet máshogy előállítani. Igen.
2: Hogy a kreatív vegyészek, akkor itt elég gyorsan tudnának gyártani jogtiszta vegyületet.
1: Hogyne, de hát is már se csinálnak ezek a vegyészek, ugye ezeket rögtön így a nyilvánvalóan népszerű dolog volt Mexikóba, Kolumbiába, Bolíviába a vegyészkarra járni, mert kikerülszöktem a szakmát. És hát csak egyszerű problémákat kell kezelni, tehát ha letiltják az oltott mészimportot, akkor hogyan tudod azt cementtel pótolni például? Hiszen lehet. Elárulom mindenkinek.
2: Hát mondjuk mostanában szerintem fentanyl gyártanak, inkább nem kokain, de
1: Igen. Tehát ez akkor persze, és ahhoz már nem is kell cement, úgyhogy a cement az nyugodtan mehetett a zugló betonba öntésére, úgyhogy de már azzal is kész vannak, úgyhogy valamit ott is lehet csinálni. Szóval az a lényeg, hogy a magyar zseniás gyógyszervészek kitalálták, hogy gyógyszermolekulákról van szó, tehát hogy tudatmódosítok a mindenféle gyógyszerekre, amiket így a nagy gyógyszergyártók, ugye, nem csak, hogy szintetizálnak, meg nem is az a lényeg, hanem rájönnek, hogy ez van, hogy ez a hatásmechanizmusa, hanem ezek a gonoszok elvégezték ezeket a teszteket is, amiket rájuk rót.
5: Sziasztok, Madbar 2.
2: Hello.
5: Gyorsan, és utána készak a kalmopirin, ez nem ez volt? Tehát, hogy kalciumot tettek az aspirinbe, és így nem kellett jogdíjat fizetni? Nem ez a sztori?
1: Hát kicsit azért más, mert ez tényleg más molekula lesz. Való igaz, hogy teljesen jól mondod, hogy az egyik ugye, az acetilszalicilsavról van szó az aspirin esetében, és ugye a kalmopirin az ennek a kalcium sója. Tehát gyakorlatilag itt van, hogy ott vissza kell reagáltatni bizony az acetilszalicilsavat, és akkor kapjuk meg ennek a kalcium sóját, tehát a megfelelő kalcium.
5: Tehát pH-ja kevésbé terheli meg a gyomrot. És azért savas, hiszen egy puffert képez.
1: Így van, pontosan. Ennek dacára nekem az az élménye. Főleg, hogy a kalmopirintől folyamatosan gyomorégésem volt egész gyerekkoromban. De ez mindegy, ez csak az én problémám.
5: Tudod? Hát lehet, hogy rossz oldószerrel vetted be, mert a kalmopirinhez még egy másik oldószer.
1: Akkor még vízzel vettem be mindent, tudod? Tehát az nem is a...
5: Jó, sziasztok, köszönöm.
1: Szia.
2: Hello.
1: Úgyhogy, hát, persze, ez volt a másik tükk, amit el lehetett követni, egy kicsit mást állítsunk elő. Egyébként ez ebből, hogy ne is azt legyen, hanem odébb tegyünk még bele egy metil csoportot meg tényleg, tehát akkor észteresítsük valahogy. Tehát, és így számos remek vegyületet állítottak elő gyógyszervegyészek, függetlenül attól, hogy ez aztán bekerült a gyógyszerforgalmazásba, vagy egészen más használati módot találtak neki, meg forgalmazási csatornát, és az igazság, hogy egy jelentős ezeknél ezt a csekken is meg tudja erősíteni, meg volt mind a kettő. megtalálták a zseniális gyógyszervegyészek, az adott például mondjuk a Bayer cégnek a vegyészei. A Bayernek máig is szidják az anyját minden miatt, többek között most az övék a Monsanto, csak hogy ennyit mondjak. Jól, tehát, hogy, de hogy az ő vegyészeik szintetizálták először a heroint, az is biztos úgy, hogy egy ilyen körkörösen kártékony cégről van szó, dehogy is, de hát ezt azért találták ki, mert hogy ez sokkal hatásosabb érzéstelenítő.
2: Mint az opium.
1: Mint
2: vagy a morfium.
1: Mint a morfium. Persze, igen. Diacetil morfin, ja. Ez a lényeg, tehát egy acetil vezető edzője. Itt is ecetsavat kellett felhasználni a észteresítés során. Aztán ezt javasolták is mindenkinek, hogy sőt, a heroin segített azoknak, akik rászoktak a morfiumra, hogy ez ma már egészen morbidan hangzik, de tényleg ezzel reklámolták.
2: Hát segített végül is.
1: Igen, tényleg.
2: Ja. Jó, de hát aztán most tetted az elmúlt, nem is tudom, 20 évben, 25-ben hány, nem tudom, 100 000-es nagyságrendben nyírtak ki ugyanúgy a másik Purdue Pharma. Nem, az Oxycontin. Ami a Purdue Pharma, és az ugyanúgy egy opiát. Mert a Szekler család szedte meg magát. Tehát, hogy egyébként...
1: Most fel is használnám, bocsánat, mert egy drótot fog kell, hogy cseréljek itt, mert már ezt egy ilyen
2: most... A gyúzenét?
1: Nem föl, mert van belőle keretkezett egy törés, ez tegnap még nem volt itt. És itt vagy Csákerős, igaz?
2: Igen.
1: Haló?
2: Igen. Én itt vagyok, te nem hallasz.
1: Jó, akkor ez fog megváltozni hamarosan.
2: Berakjunk egy zenét, és addig kicseréled a kámeret?
1: Igen, indítja nekünk a zenét. Jó, csak jó. És köszönjük szépen, és visszavegyünk sokkal jobb zsinórral. Köszönöm szépen.

0: Na gyerekek!
1: Jó reggelt!
0: Szervusztok, szervusztok, szervusztok! Itt vagyunk. És most már bővült létszám van, hiszen
1: Igen,
0: behívtuk
1: Stirlitz.
0: Stirlitzet is. Igaz? Itt vagy Stirlitz. De itt lesz majd, ha még nem is. Itt van, úgyhogy semmi gond. Érkezik majd hozzánk ő is. Sokkal
1: Engedélyeztem
0: jobb. Szevasz!
2: a mikrofon használatot.
1: Na, az előnyös, főleg, hogyha akarsz beszélni.
0: Jaj, az nagyon jó.
2: Sziasztok!
0: Szervusz. Ezt most sokkal
2: Köszönöm
0: jobban lehet
2: a...
0: hallani, igaz?
2: Én ezt a Google Meet-et sokkal jobban szeretem megmondani, őszintén.
0: Jó, de most jobban lehet engem hallani, igaz?
2: Téged nagyon jól lehet
1: Nekem eddig
2: hallani.
1: is jó volt.
0: Jó van,
1: Nem.
0: nagyon jó. Oké, lehoztam a kedvenc fehér. Ez sokkal jobb. Nem, ez a piros is jó volt, mikor legutóbb csináltam, csak nem tudom, ezen műsort is. Sőt, tegnap még ezen hallgattam zenéket, és egészen kiváló volt. Hát ezek eltörnek, ez a dolog, hogy elfárad az anyag. Na, szóval visszatérve, igen, a... Mondjad, kedves Télit.
2: Nem, csak éppen a parlamenti közvetítésről kapcsoltam rátok.
0: Elképesztő, hogy még ez is
2: Most
0: van.
2: megy a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről
0: Ja,
2: a
0: Istenem,
2: törvény
0: nem, nem.
2: vitája.
1: Aha. Én
2: Hát
1: nekem
2: majd
1: ez
2: megnézem
1: a...
2: az összefoglalót.
0: Az a megdöbbentő erről, és aztán rájöttem, hogy erről tudod, azért kell csinálni ugye parlamenti napot, és hogy vitát, meg erőterjesztést, és akkor utána bizottsági meghallgatást, mert ez egyike volt annak a töménytelen mennyiségű, így a kb. 2013 óta, lehet főleg egyébként ugye az utóbbi 10 évben folyamatos zajban született rendeleteknek, amiket, hogy ezt a nem rendkívüli helyzetre volt tekintettel hozták meg, különböző rendkívüli helyzetekre
1: Igen.
0: volt szó, szóval tudjuk a
1: Igen.
0: migrációs, a járvány, meg a ukrán háború,
1: Háború.
0: igen, energiakrízis, és nem is tudom, mi volt az utolsó fázis, ami még egyet rátett. Igen,
1: Most már
0: Soros azt
1: háború
0: mondja
1: volt.
0: itt a Juditka hátulról, most már leginkább a háború volt, és tudod, ezeket ugye el kellett fogadni utolsó. Sőt, egyébként ez már az új parlamentnek volt az egyik első döntése, hogy ezeket törvény formájában, összecsomagolták őket egy ilyen sorát a törvény, és el kellett őket fogadni, mert nem volt idő szétszálazni, hogy most melyiket igen, melyiket nem, mert hogy mindegyik esetében jelentkezett volna egy ilyen jogalkalmazási zavar, ha jól
1: Hát mert
0: értelmeztem a
1: annyit, hát figyelj, ez
0: dolgot.
1: az elmúlt, nem is tudom, de tényleg majdnem a 10, de mondjuk 6 éve biztosan folyamatos vészhelyzet van, meg rendeleti
0: Igen.
1: kormányzás, és amint megszűnik a vészhelyzet, amit meg kellett szüntetni, akkor ezek így hús, és
0: Na most.
1: eltűnnek. Na de egyébként meg most csak azt akartam mondani, hogy el vagyunk szokva tőle, hogy amúgy ez így ment régebben, hogy ez a normál menetrend, hogy törvény is van előtte vita a parlamentben.
0: Persze. Igen, csak azt mondom, hogy pontosan ezt a szuverenitás védelmi izét, ezt szerintem egy kormányhatározattal hozták létre.
1: Igen, igen, minden, persze.
0: És aztán utána ezt utólag kodifikálták, ha jól tudom, és ezt egyébként pont egyébként ennek a parlamentnek kellett helybe hagynia, mert hogy ezek nem születtek végleges parlamenti határozatok, hanem hagyták, hogy így lógjon a semmibe, mondván, hogy majd ők úgyis ők nyernek, és majd meghosszabbítják a rendkívüli
1: Ne.
0: vészhelyzeti kormányzást, amire aztán nem került sor. Ez. Annyi minden
1: Igen.
0: lesz, ami ki fog derülni, hogy ezt ők egyébként amúgy biztosak voltak benne, hogy ezt is ők nyerik. És így hagytak egy csomó mindent, hogy majd ezt majd is megcsináljuk tényleg majd április 13-tól kezdve valamikor. És ezeket összeszedni, amiket így hoppá, és azt nem tudták megcsinálni, és benne ragadt, és nem tudták kiszedni. Elveszett a széf kulcsa, mit tudom én. Ez most már nem lehet hozzáférni. Azért az izgalmas dolgok lesznek. Magát ez persze egyébként ez papírforma egy ilyen sóhivatal, mint volt ez a szerencsétlen szuverenitásvédelmi hivatal, ezt meg lehet szüntetni, mert miért ne? Ennek sem volt
1: Persze.
0: értelme, soket tudjuk jól, hogy kizárólag a zajló
2: Hát figyelj, elképesztő egyébként, hogy most azért itt így indoklásképpen elmondták mondjuk, hogy mennyi pénzt költöttek el erre, és annak a pénznek, azoknak a nem tudom, ilyen több súlyos milliárdoknak a, majdnem a fele, vagy lehet, hogy több, mint a fele, bérköltségre.
1: Igen, így, pontosan.
2: A vezetője, most nem jön neve.
1: Lényegtelen, Lánci, de
0: a Lánci volt egyébként, a kis Lánci volt a vezetője, igen. Mert gondolom,
2: az emberek... Több mint 5 milliót keresett havonta, és 500 ezer forintos ruha pénze volt havonta.
1: Aha. Havonta.
0: Az a baj, hogy az emberek...
1: De mi pelenkát hordott, vagy mi a fasznak kellnek egy... Na, bocsánat.
0: Mi? Vannak ilyen ruhadarabok, hát ezzel mutatkoznak emberek, tudod.
2: Minden év havonta vehetsz egy új, nem tudom, Armani öltön magadnak.
0: Nem, azt a bugajokabb ruhát kell megvenni, ami a, tudod, a Dominik gyereknek van, az sokkal jobb.
1: De neki nem volt,
0: kiegészítve.
1: Ő nem volt olyan bátor, ugye, mint a Szoboszlai.
0: Most az a helyzet, hogy kettő ilyen gigerli van, akik vezették ezeket az értelmetlen hivatalokat. A másik, akire gondolsz, az a Szántó Miklós, az Alapjogokért Központ, ugye?
1: Neki volt. Na jó, de ő egy igazi ilyen divat.
2: Divatmányás,
1: abszolút.
0: Persze, Poirot, Bajusz, meg ezek a mintás kisállatos zoknik, meg volt a nagymestere, látod, így van. De egyébként itt van egyébként egy jelentős forradalom, mert figyeled egyébként, például Szoboszlai nem volt zoknit ugyanehez a lépőhöz. Ezt azért ideje majd lassan követni a hivatalt.
1: Igen, én ott igen, az egy olyan pont, ahol én is változtattam volna az outfitem, mert van nagyon szép ilyen sejemzokni, amit a pápa is hord, ilyen térdigérő, én azzal vettem volna fel a helyébe, de mindegy.
2: De nem lehet, hogy van zokni rajta, csak ilyen titokzokni, nekem van
0: olyan. Olyan, mint titokzokni a gumicsizmába, tudod, ezt úgy hívják, hogy kapca, tudod.
2: Hát nem, figyelj, van, én nagyon tudom, van ez a Tiger, Onitsuka Tiger például.
1: Igen.
2: És akkor ugye neki nagyon sok ilyen nagyon alacsony szárú cipője van, és ahhoz, hogy ne nézzél ki hülyén, ilyen külön zoknit is gyártanak, ami teljesen, tehát alig lehet felravenni a lábadra gyakorlatilag, a nem tudom, Szentlélek tartja meg gyakorlatilag, és de az egyáltalán nem látszik ki viszont. Úgyhogy nem tudom, én azt gondolom, hogy szerintem lehet, hogy van rajta zoknit.
1: Most nem tudom, mennyire...
0: Jó, mellékvágányra vitted a dolgot, igen. De hát tekintve, hogy kezdődik a futball-VB, ez a fővágány.
1: Tényleg? Hát
0: ezt, tudod, de ezt majd mindjárt átérünk, mert itt lesz egy-két izgalmas kérdés.
1: De volt, amikor a maratonon is néztünk meccseket.
2: Igen, igen.
1: Csak, hogy összekössem a,
0: igen.
1: A két témát, hogy ezek
0: ez
1: már voltak, mint tudom, EBVB.
0: A régi Dürerbe volt, és így, ott volt igen. Egy ilyen, és ott lehetett nézni meccseket, az emlékszem rá.
2: Hátulban.
0: Volt, amikor Kumbélával néztünk együtt, amire meglabdarúgó mérkőzést, igen, üdvözlöm. Igen, hát meglátjuk, hogy ez most így mennyire. Szerintem nem igazán jelent a jelenlegi meccs felhozata a komoly konkurenciát Rádium Fesztiváljával szemben, és ezt most nem is szédelgő feldicsérés akart lenni, de a mérhetetlen
2: hát az elege.
0: Ez az egész. Annyit csak megjegyeznék, hogy ezt majd egyébként majd többször is elő fog kerülni, tekintve, hogy három olyan országban rendezik egyszerre a VB-t, aminek a földrajzi viszonyai iszonytatóan eltérnek egymástól, sőt, ezeken belül is vannak országon belül hatalmas különbségek. Konkrétan vannak válogatottak, amelyek már most óriási erőnyben vannak amiatt, mert emberszerű körülmények között, embernek való körülmények között lesznek kénytelenek lejátszani meccseket. Mások viszont kora délután 45 fokban. Tudod, tehát mert hogy igen.
1: Na jó, de hát a két ellen, tehát akik egymás ellen játszanak, azok ugyanolyan időjárási körülmények között játszanak, szóval ebből a szempontból mindegy, nem?
0: Igen, tudod, csak az a helyzet, hogy tudod, hogy melyik csapatban mennyit vesznek ki. Tudod,
1: ja, hogy két ellen, aha, a következő fordulóra. Jó, oké, értem.
0: Még a véletlen konkurencia a kellemesebb kanadai körülmények között, meg a kellemesebb észak-nyugati, amerikai körülmények között játszanak. Ez eléggé, igen. Hát most, hogy más nem mondjak, az biztos, hogy például Kanada határozott előnyben van a szorcolásának köszönhetően.
2: Igen, igen.
0: Úgyhogy, de majd meglátjuk, hogy mi is lesz ez a végén.
2: Az érdekes, hogy a nyitó meccs az Mexikó játsza, nem az Egyesült Államok.
0: Igen, most az a helyzet, hogyha három jelentős futballnemzetet végignézett, nevezd meg, hogy szerinted Mexikóban, Kanadában vagy Amerikában érdekli-e inkább az embereket?
2: Mexikóban.
0: Ez akkor így nem kérdéses, azt hiszem, kezdve. De egyszerűen jelenleg egészen jó a kanadai válogatott, mert sok jó játékosok van az, amiknek meg egyébként egy válogatottat mindig össze tudtak szedni.
1: Igen, de...
0: focizó profikból jó részt, meg, hát, meg egyéb helyen játszó profikból, most már otthon is van nekik egy viszonylag tűrhető bajnokság, mert azért tudjuk jól, hogy ez megint a ostoba policiának a következménye, hogy ilyen helyen kell játszani. Évét lehet, hogy Svédországban tartanák, mert jó idő van, de mindegy, ez akkor kell hozzászólni.
1: Hát de mondjuk lehet, hogy a svédeknek nincs kedve ehhez például.
0: A svédeknek nincs kedve ehhez. Ja, igen, tudom. Ezt, mert, régen volt
2: hát, már. Hát ugye a szülő, Angliában ugye a szülőhelyén nyilván ők is azért, tehát mondjuk nem tudom, Dél-Amerikában vagy Spanyolországban volt-e labdajáték, tudod, így régebben. Bár itt is, itt hát, ezek vannak, tudod, ez a rohangálás az utcán, meg mikorállóan.
0: Istenem, gyerekek.
2: Van valami olyan labdajáték, ahol mindenki mindenki ellen van. Az, és azt is az utcán játszák, és gyakorlatilag összeverik egymást a labdáját.
0: De ott csak zavaró a labda, gondolom. Amúgy azt hagyj egyezzem meg, hogy a türk tanácsból azt hagyjál, hogy ugye mi nem jutottunk ki. A törökök meg igen, de hát azért ez adja magát. Azt hiszem a törökök lehet kijutottak, nem is remélem, hogy így van. De az üzbégek is kijutottak, azt ugye tudom. Úgyhogy...
2: Na hát ez egy nagy tragédiája Orbánnak azért, hogy nem jutottunk ki, nem ő a miniszterelnök, úgy képzelte el, szerintem, hogy ott fog kinnülni végig a meccseken, tudod, és majd rajta a kamera, pacsizik a sportvezetőkkel, stb. De hát...
1: De hát így is ott lesz, nem? Tehát neki egyébként mindegy. De persze, hogy ott lesz.
0: Kéne viccelt, hogy is beengedik. Ő fontos, amiről beengedik. Az az igazság, hogy például a FIFA akreditált egy szomáli bírót, az megvan, tavaly az év játékvezetője volt az afrikai.
1: És hát valami nem engedik be Amerikában. Ezt én is hallottam. Miért? Mi a baj?
0: Az a helyzet, amikor az elején kijelölte Trump elnök tanácsadói Koreában, hogy melyik a leggyűlöltebb országban, soha senki nem teti be a lábát, akkor a szomáliak voltak az első helyen, mert szomáli diákok szervezték azokat a demonstrációkat bizonyos egyetemeken, melyeket aztán ugye hát nem mondom, hogy szétvertek, de mindesetre a feltételül szabta az amerikai elnök ezek megszüntét és a továbbiakban a meg nem engedését azért, hogy bizonyos amerikai egyetemek részesülhessenek némi állami eredetű transferekben, és akkor
1: egy ilyen piti személyes bosszú miatt nem jöhet az ember? Na hát, igazából nem gondoltam volna Trumpról.
0: Onnan veszélyes emberek jönnek, akik főleg terroristák, és egyébként is ott rendetlenkednek, és hát a fene tudja, hogy milyen, mit is akarnak. Szóval
2: igen, meg ez a Minnesota-ban ezek a nagy tüntetések, azok is.
0: Igen, így is van, persze, hogy ezekkel a szomáliakkal van gond, ezért szomálit nem engedünk be továbbiakba. Hát és akkor jönnek majd a további gondok, hogy egy olyan ország rendezi a VB-t, ami egy másik országgal hadi állapotban van jelenleg is, amely szintén résztvevő. És akkor tudod, ebből már volt egy ilyen, hogy most beengedik-e az irániakat lejátszani a meccseiket, vagy sem. Vagy ott fogja őket is az ICE ugráltatni a határon. Vagy egyébként azt miért nem döntötték el, mert eleve jó, hát akkor hadd bánunk, akkor őket egyáltalán nevezzük be, jelöljünk helyettük mást a FIFA, és akkor induljon mondjuk Magyarország! Komolyan egyébként egy ideig végig ment az országon ez, hogy az irániakat majd úgyse fogják beengedni az amerikaiak, és akkor maga a FIFA, ugye, mert úgyis egyébként tény is való, ha van egy ilyen rangsora az utóbbi két évben lejátszott meccsek alapján a világ válogatottjainak, és ha ez alapján összeálltunk egy ilyen listát, akkor látszik, hogy az első 48-ban nem annyi európai csapat lenne, mint amennyi most kijutott a FIFA jóvoltából, hanem több is, hogy kompenzációként majd egy európai csapat jutott volna ki, majd lehet, hogy nem európai, Tehát ez még csak spekuláció, mert nem vették ki az irániakat.
2: Hát Orbán kilobbizhatta volna, ugye nagy haverok Trumppal, hát miért nem ment utána érte?
0: Nagyon érdekes ez a felvetés, mert bár egyébként Gianni Infantino nagyon nagy barátságba próbál lenni Trump elnökkel, és remélem, hogy majd kezdőrúgást is el fog végezni, és ebben az alkalomból segreül, de azért tehát az, hogy ő állítólag jóban van Trumpa, ennél egyszerűbb dolgot se tudott elintézni, tudod, nekünk, nem hogy azt, hogy mi induljunk a VB-n. Az egy ilyen egyszerű dolognak tűnik számomra, hogy bizonyos listákról így leveszik Magyarországot. Na, jó, akkor nem vagytok fönn. Mint hogy betesznek egy csoportba, miközben ki se jutottunk, az ez egy sokkal rafináltó. Ráadásul ezeket tudod, nem Trump elnök intézi, bár mondjuk a sorsolásból is részt vett, és hát úgy is néz ki az egész, mindegy. De nem, ennek nem nagyon volt esélye, hogy most ez így történjen. De meg is nézem, hogy egyébként a legnagyobb pénzt kinek a győzelmével lehet szerezni. De egyébként csak megjegyezném, hogy ez a olyan kikütöttek ki ők a mindenfélek, és akar, de mondjam ész, hogy kell mennyi devatkozó szavait a feltrekvő országok futballjára, meg hogy ki honnan mászott le. Kérlek szépen, én miért elkezdett volna az adás, elkezdtem nézni egy összefoglalót egy remek rangadóról, amit azt hiszem tegnap játszottak, és ahol a zöldfogi szigetek válogatottja agyonverte a szerbeket, úgyhogy 3-0.
2: Japánok is megverték a brazilokat, most felkészülés.
0: Ebben nem is értem, mi a meglepő. A japánoknak egy nagyon jó válogatottja van Európában, Angliában játszó játékosokkal. A brazilok persze csodálatos labdarúgók, csak én attól tartok, hogy az edzők szokás szerint elfelejtette összerakni ezt a csapatot. Ez a eddigi VB-k történetének kétharmadán ez volt, hogy itt van ez a meg annyi csodálatos labdazseni, és tényleg, tehát ez a védekezni meg a tényleg a kedves rokonai fognak helyettük. Vagy nem tudom. Majd meglátjuk egyébként, még ez még csak a felkészülési mérkőzések, úgyhogy ne egyetek tésztát, kedves brazil labdarúgók, mert abból baj lesz, főleg a Mexikóba játszatok, azt tudom.
2: Most volt egy Eszterházi interjú, azt nem tudom, láttátok-e, a 40 éve volt, ugye, már pár napja volt 40 éve ez a meccs, és ezzel kapcsolatban megkérdezték, és azt mondta, hogy ő nem tartja elképzelhetőnek különben, hogy a KGB-t tett valamit az ételünkbe. Mert hogy olyan az egész csapat, hogy mindenki, de hogy lehet, hogy drogot, mert hogy mindenki teljesen indisponált, meg nagyon fáradt volt. Uh-huh. És egyszerűen nem tudtak koncentrálni. Hogyha a meccset így nézed, mondjuk látszik is, hogy az oroszok azok mintha háromszor olyan gyorsak lennének meg, mint aktívak, mint a magyarok.
0: Feltéve, de meg nem engedve, hogy egyébként ilyen eszközökkel élt a KGB, biztosan élt, használtak mérgeket, használtak egyéb eszközöket, szenzoriális zavarok előidézésére, a hangok, tehát nem is kell egyébként feltétlenül kémiai beavatkozás, ez fizikailag is meg lehet oldani, élekezekkel szórakoztak, ajánlom figyelmetekbe, ami történt, ugye a havannai amerikai nagykövetség munkatársai, akikkel állítólag ilyen távolra ható, különböző fizikai alapelvekkel nyugvó titkos
1: fegyverek. Ez a hanghullámos?
0: A hangok, persze, meg igen, tudod, tehát, hogy ez olyan elektromágneses pulzus, ami belefér, simán elképzelhető, úgyhogy ez nagyon szomorú ez a dolog. Csak én azért azt is megjegyezném, hogy az oktalan reménykedésből fakadó keserű csalódásnak volt egy csodálatos példája, ez az 1986-os lebőgésünk a VB-n, és hogy az a csapat milyen gyorsan tudott összeomlani egy-két korán elkövetett hiba után, és mondjuk egy jelentős része volt annak, hogy ez a csapat, mondanám, hogy nem volt jó, de ezt 4 éve korábban ugyanezt megcsinálták az argentinok ellen, csak az argentinok 4-0 után leálltak, és mi tudtunk egyet szépíteni. Uh-huh. Szóval ez egy visszatérő probléma volt ennél a csapatnál, hogy különböző itt nem részleteszendő fogadtok volna mellé pszichológus, pszichiáter, vagy valamit, tehát nem tudom. pszichofarmatológust, Csontkovácsot, nem tudom, ez egy sámán tátost, akit akarnak, mert hogy fájdalom, tehát hogy valami nem úgy sikerült a dologba, és akkor elgurult a gyógyszer, és akkor oda csúszik Törőcsik Nyilasi, ugye ez 78-ban volt. Rosszul összerakott keretek, utána ebből rosszul összerakott csapatok, ezeket sorra elkövették ezt a hibát, tényleg, tehát egy
2: hát meg ugye nem működtek sokszor jól, mint csapat sem, tehát azért mit tudom én, volt ilyen széthúzás, meg egymásról tudod, ilyen mutogatás, meg ilyenek, tehát azért benne voltak egy páran.
0: Az az igazság, hogy leginkább akkor volt jelentősége, amikor még tudtak focizni, tudod, a rendelemők ez a széthúzás dolog, az mondjuk, hogy pont a 78-as, meg a 82-es csapatra nem jellemző, én nem tudok erről, Isten igazából.
2: És nem volt mondani. Ilyen, hogy Törőcsik, meg nem tudom ki veszekedtek a pályán, meg bemutogattak egymásnak, hogy ilyenek
0: volt? Nem volt ilyen. VB-n én nem emlékszem, nézd végül. Tök szerencsénk van, hogy csak egyet rúgtak nekünk, tényleg a Mészáros kivédte a szemüket, és mi rúgtunk 10 gólt. Tehát ez egy olyan válogatott volt, ami egy vízilabda eredményre bármikor képes, kiállunk, és akkor védekezni nem tudnak. Ezek után a Mésző, hogy hallgatva nem tudom kire, felállt, Isten bizony, 7 védővel és egy kapussal az argentinok ellen. Még szerencsé, csak 4-1-re kaptunk ki. És az volt a 3 VB résztvevő, utolsó 3 VB résztvevő válogatott közül a legjobb, mert utána a harmadik meccsen a belgák ellen tényleg csak ennyi hiányzott, hogy kihagytuk a hely

0: ezeket, meg hogy a szemétbíró nem fújta le, akkor fautolják fazekost, és a többi, ezek a szokásos magyar panaszok. Te is posztoltál remeket, így van, természetesen nem adják meg Puskás Lesgóját 54-be, mert miért adnák meg. Ez van. Mert nem is volt Lesgó. Amit mi rugunk, az nem Lesgó. Egyébként ez valamelyik vízilabdás könyve volt, és ez nyilván a Peterdinek a szövege volt, hogy a minden ellenünk megítélt 7 méteres az jogtalan, a 95%-uk az még csalárd is. Úgyhogy ennyit tudok a magyarok ellen befújt 11-esekről, ellenünk megítélt kiállításokról, stb. Mondani. Sajnos az a baj, hogy az oroszok ennél ezek nélkül, az eszközök nélkül vertek minket 6 óra, nyilvánvalóan a halálsugár és a elektromágneses búzus fegyver bevetésével, ami ellen azért nem védekeztünk rendesen, mert olyan hülyén néztünk volna ki, hogyha kifutnak alusisakba. Pedig egyébként kinéztek volna ki, most így elképzelem Garaba Imrét is nagyon tart alusisakban. Ugyan a fejé részbe zavarta volna őket, de hát Istenem, így is szarok voltak a levegőből pedig. Na mindegy, szomorú ez. De egyszer majd ki fogunk mi is jutni VB-re, ebben biztos vagyok én is, mert most egyébként egy ilyen határozott tendencia mutatkozik, amit tehát így nem Fibonacci sornak neveznék, mert nem az, de hogy most már 48-nál tartunk, és jó kiszámolható, hogy mondjuk 5 következő VB-t, hogyha így kiszámolunk, akkor valószínűleg, hogy a 320 résztvevő fog következni, és annyira már csak...
1: És akkor addigra már mi is
0: bekerülünk. FIFA tagállamok száma, hogy ne jutnánk ki a VB-re. Tehát ezt, hogy a... Egyébként is olyan igazságtalan, hogy vannak a selejtezők, és csak azt túljutszok, akkor kezdik a VB. Rögtön azzal felébredtél, bent mondja a VB-n. Gratulálok!
2: Igen, igen.
0: Így van, első VB meccsedet, Málta ellen fogod játszani. Gratulálunk tényleg. Rajtatok a világ szeme, úgy játszatok ám. Aztán jön egy San Marino.
2: Málta ellen azért megizzadnánk.
0: Málta ellen megizzadnánk. Mindjárt máltai munkásnevezőnk is az amolosan betelefonál, hogy mennyire már. Mióta vár már a futballt szerető máltai nép arra, hogy Málta végre kijusson a világbajnokságra.
2: Figyelj, azzal jó vigasztalni magunkat egyébként, hogy kik nem jutottak még ki ugyanúgy minni. Tehát például olaszok, ugye? Olaszokkal vagyunk egy ligában gyakorlatilag.
0: Ez az, így van, tehát hogy múlik el a világ dicsősége. Tadi sírva ellen, hogy ez meg 1938-ban ilyenkor ellenünk játszottuk a VB döntőt, és akkor még csak annyi csapat jutott ki, amennyi. Szerintem.
2: Jugoszlávok. Hol vannak a jugoszlávok, ugye?
0: Sehol. Hát az nem jó példa, mert horvátok kín vannak. Ugye, sőt, elálló, hogy azt hiszem, hogy a bosnyákok is kín vannak. Tehát a
1: bosnyákok kín vannak, igen.
0: Bosnyákok most ott vannak, a horvátok kín vannak, a szerbek nincsenek kín, amin az előző két nemzetnek a rajongói, azok viszont felváltva röhögnek, leszámítva persze a Republika Szpolska polgárait, mert őket nem a saját, hanem a szervállgatott képviselő, ez már csak egy apró badalék.
2: Lehet, hogy van egy olyan szabály, hogy akik jók vízilabdámban, azok nem jutnak ki a foci VB-re. Tehát értem. Szerbia, Olaszország, Magyarország, Montenegro.
0: Tényleg. Aha. Nem is tudom. Te más sportágokba kell indulni. Egyébként mi mindig is sok voltunk ezekben a másokat nem érdeklő sportágokban, amire egyébként ezek nem azt jelenti, hogy ezek nem lennének nagyszerű sportágok, csak a világ nemzetei ostobák. Nem jöttek rá, hogy mennyire jó a vízilabda, vagy a kajakkenú, vagy nem is tudom, miben van még ilyen döntő. Tényleg rendeznek pénzmosásból világbajnokságot? Mert abban például olyan jók lennénk valószínűleg tényleg.
1: Figyeljetek, most egy kicsit próbál magam képbe hozni, nézem, hogy milyen csapatok vannak, de hát azért Curaçao, meg Cabo Verde.
0: A Cabo Verde az a zöldfoki szigetek, amit az előbb mondom, röhögi rajta, tegnap nagyon verték a szerbeket 3-0-ra. Nagyon jó,
1: jó az zöldfoki
0: szigetek. Curaçao-n pedig tudod, kik játszanak. Nézd meg egy
1: nem tudom, arról csak az a Blue Curaçao. Azok itt játszanak Európában?
0: Hogy egy Európában játszanak, tekintve, hogy ők európaiak. Persze a felmenőik egykorra a holland Antillák területéről származtak el, ám ők derék holland gyerekek. A jelentős részük holland utánpótlás válogatott volt, mert kiderült, hogy a világ egyik legerősebb válogatottját felmutató futballkultúrának a népéhez tartoznak, és büdös esélyük sincs arra, hogy valaha is holland válogatottak legyenek, és ekkor következik, hogy megkeressük őket A. a szurinami, B. a kuraszói labdarúgó szövetség, hogy felmenőik jogán nem akarnak-e inkább szerepelni a kuraszói szurinami válogatottban. Következőket tudjuk felajánlani. Míg a holland válogatott el eljuthatnak akár a festői Örményországba, esetleg, mit tudom én, San Marinóba. Hogyha itt otthon játszanak kuraszóba, akkor a meccseiket Barbadoszon, Grenadán, a Kajmán-szigeteken, Jamaikán, Trinidadon játszhatják. Na, önök ilyen döntés.
2: Kapnak ez kurva jó hely, ez a kuraszó különben,
0: hát,
2: vagy igen, ez a holland antillák.
0: Hát meg eleve a hazai meccseket otthon játszak, így van egy a festői helyek egyik legfestőibb. Mindenki azt fogja mondani, hogy köszönjük szépen, azt hiszem, hogy én a szülőhazámat választom. Illetve nem a szülőhazámat választom, hanem a nagyapám szülőhazáját, és aztán az...
2: És működik, ez. És van, nem kell roamingolni, elutazol a Curaçao-ra, mert ugye francia telekom hálózaton, vagy bocsánat, francia, holland. Nem holland telekom hálózaton van, aztán.
1: Őrület.
0: Igen, ezek a kegyetlen tények. Jó, kétségtelen egyébként, hogy annó, mikor mi úgymond teljes joggal kijutottunk még egy 16-os világbajnokságra, ez az utolsó, az a 78-as volt, akkor nem csak az kellett, hogy mi ezért megverjük a szovjeteket, és megverhettük a szovjeteket minden legenda adatára, meg hogy megverjük a görögöket, érdekes őket is meg lehetett verni. Utána még egy interkontinentális selejtezőt kellett játszani a bolív válogatottal, és nagy szerencsénkre itthon kezdtük a dolgot, és rúgtunk nekik egy 6-ost. Úgyhogy fanyalgott a Népsport szakírója, hogy miért állt le 5-0 után a válogatott, és miért csak egyet rúgtunk a második fél időben. És kint egyébként a nem tudom 3000 méter magasan is megvertük őket 3-2-re. Úgyhogy ez a törőcsiknek legendák terjedtek róla, hogy ennek már nincsen erőnléte, és minden percét az alkoholfogyasztást tölti ki. Tökéletesen végigjátszott a erőnlétben 3000 méter magasan. Szóval annól még úgy képesek voltak a miénk ilyen kúztok, és megjegyzem, ez az az időszak volt, amikor folyamatosan ment a sírás, hogy miért beteg a magyar futball, hogy ez a teljes lezüllés, meg hogy ez hol van már. Még nem merték előszedni, hogy mi van Puskással és Kocsissal, de már csak pár év kellett, és akkor elindult az aranycsapatozás. Most néztem még újságban, hogy tényleg a emigráció után 20-valány évig nem nagyon foglalkoztak, itt van egy új ideig a levüket se lehetett leírni, aztán le lehetett, de nem igazán. 79 nyarán tele voltak a magyar megyei lapok arról, hogy jaj, hazánk barátogatott szegény nagybeteg Kocsis Sándor, és itt ápolják őt Budapesten kórházba. Ő tényleg neki valami súlyos degeneratív betegsége volt, amivel itthon se tudtak mit kezdeni, majd hazamegy Barcelonába, és kiugrott egy kórház 5. emeletéről. És erről mind hatalmas, azért. Akkor már jött ez a dolog elő, hogy volt egy előző generáció, és hogy az áttörést egyébként persze az nyilvánvaló módon az Hofi hozta el, mert neki voltak ilyen számai a 70-esekben, mert előhozta, hogy volt ez az aranycsapat, és ó, ezek zsenik voltak, és ezek a szarláda senkiháziak. Azok a szarláda senkiházak olyan sikereket értek el, soha a büdös életben nem fog megtenni magyar válogatott. Érted?
2: Akik a Hofi szidott, azok már óriási legendák.
0: Négy bejutottak egy Európa-bajnokságon, könyörgöm, bejutottak a legjobb négy közé 72-ben. Jó, mind a két meccset minimális betegbe elvesztették. Hát érted, ez a sár, lelkét felajánlanál át a magyar labdarúgódókkel a sátánnak, hogyha csak azt látná, hogy a legjobb 16 közé, a legjobb 8 közé körülük valahol.
2: Hát ilyenekkel játszottunk nehéz meccseket akkoriban, hogy spanyolok, tudod, akiket gyakran megvertünk egyébként. Belgák, ezeket itt
0: csinálják. Én már mondom, a belgákat mondom, meg is vertük 82-ben. Tényleg az seggén csúszva harcolták ki az X-et ellen. Úgyhogy ne lehet nyugodni. Válogatottunk, azért nem jött ki, mert ugyan nagyszerű emberekből áll, csak sajnos egyébként nagyon sok nemzet futball szempontból felnőtt a világban, ahol szintén nagyon jó labdarúgók vannak. Nem annyira jók, és nem olyan jó ízlések, mint Szoboszlai Dominik például.

0: Az, ami nem baj,
1: Tehát
0: aznak már örülhetünk, hogy legalább olyan színvonalú labdarúgók játszanak nálunk, akik ott már beleférnek a keretbe. A probléma ezzel a következő. Ez az ország a saját rendelkezés erő anyagi erőforrásait meg beszelekhaladó mértékben teljesítette ezt a küldetést, és létrejött egy olyan valami, ami egy ilyen, még a török, sőt, mint mondjak, a szaúdi bajnokságnak is egy ilyen paródiája. Mert ott tényleg egyébként ott drága, jó focisták játszanak, néha már pályafutások zenikként túl. Nálunk meg azért alapvetően mégiscsak a vállások dominálnak, miközben kegyetlenül megfizetik őket. Abban egyébként hasonlatos a helyzet, hogy ettől még a szaúdi futball például nem lett önmagában jobb, hogy ott csináltak egy ilyen Harlem Globetrotters-szerű csapatokból álló bajnokságot, ami általában 3-4 csapat is ugyanannak a hercegnek a kezén van. Ez megint egyébként valahogy hasonlított a NER futballhoz, a Saudit, mert bocsánat, tényleg. Szóval inkább, hogy itt a jövőt érdemes nézni, hogy ennyi pénz magyar klubfutballban nem lesz, mint eddig volt. Ezt ugye nyugodtan beszögezhetjük, hogy itt ezek az erőforrások, ezek push. Nyilvánvalóan, hogy a megmaradt NER gazdagok azok alig, hanem további duxizásra fogják fordítani pénzüket, mint teszi azt a Lőrinc-Ondi házas pár, meg a társaik, és közben pedig angolosan próbálnak távozni. Rohadtul nem fognak ezek futballcsapatokat fenntartani. Hát megint az lesz, hogy lesznek ilyen tudodalok. Mindegyik vissza fog kerülni a megfelelő önkormányzathoz. A Fradit meg nem tudom, hogy ki fogja a nevére venni. Marik, hanem ha nincs szerencség, akkor megint Várszegi Gábor, ha még mindig él. És az biztos, hogy ennyi pénzt nem fognak fordítani játékosok fizetésének kár kiegyenlítésére, amit egyébként se lesz adómentes ezen túl, mert hogy az közmotlán, ezt így, de tehát az SZI-t nem kell fizetniük.
2: Hello!
3: Hello!
2: Sziasztok, Tejfel vagyok. Két színest mondanék, hogy a Zöld-Szoki-szigeteken szinte minden futballista portugál, és a fizetőeszköz az Escudo a mai napig, ami egyenlő 1 euróval, és Curaçaón pedig a Guldent meghagyták pénzleg a Hollandiával való operálás végén.
0: De teljesen igazad van, hiszen én is ezt mondtam, az például, hogy Curaçaón játszanak, azok holland állampolgárok, Hollandiában
2: születek. Hogy van a fizetőeszköz is Gulden maradt a mai napig.
0: Az pedig biztos vagyok benne. Az Zöldfogi szigetek labdarúgói pedig jelentős részben valóban portugáliai születésűek, EU állampolgárok, és a világban mindenfelé játszanak.
2: Tehát, de van közöttük egy magyar is a Zöldfogi szigetek között, játékosai között. A Stopira itt játszott Magyarországon.
0: Igen, és honosították annó. Igen.
2: Na, köszönöm, minden jót, sziasztok!
0: Szia! Több Zöldfoki szigetek is játszott, mert volt, aki utána elment moszkvai élcsapatba focizni. Ezek nem rossz labdarúgók, sőt, nagyon jó labdarúgók. De hát most érted.
1: Hát a Ronaldo is, ugye, onnan származik.
0: Nem. Ronaldo nem. Az Madeira szigetéről
1: származik. Ja, Madeira.
0: Ez nagyon nagy különbség. Madeira egy lakatlan sziget volt, amit ugye portugál telepesek benépesítettek. A Zöldfoki szigetek meg hát ugye egy afrikai szigetrendszer volt, amit így a lakóival együtt gyarmatosítottak a portugálok, akik hát amúgy is a gyarmatosítók gyöngyei voltak, mint ezt. Gyarmatai későbbi sorsa is tanúsítja, elég csak Angolára és Mozambikra.
1: Nagyon jó különben ezek a szigetek, így a, amik így Afrika és ilyen régi európai gyarmatok voltak, Kanári például, én ott voltam. Nagyon érdekes, hogy így keveredik ez a mediterrán, meg európai kultúra, főleg ugye, nem tudom, ez a késő középkorban, ugye, amikor építették ott az ilyen gótikus épületeket, meg ez az afrikai kultúra. Nagyon jó, például, nem tudom, én voltam például hogy hívják a fővárosát? Na mindegy, csak azt látom,
0: hogy... Las Palmas a fővárosát, így van. És Tenerife a másik nevezetes város, ott igaz. Ezek a csapatok szoktak felkerülni ugye a La Ligában, tehát a spanyol első osztályban is általában, persze. Hát nézd, a Kanári-szigetek is az volt, hogy megjöttek a spanyolok gondos munkával, meg az átokozott betegségekkel kipusztították az őslakosokat, úgyhogy azok már nincsenek, úgyhogy ezt ők lakják, úgyhogy ez egy

0: tehát nem valami gyarmat a Kanári sziget, ez pont ugye a része Spanyolországnak, mint tudom én. Mondok egy másik példát, Mallorca, meg ezek a más földközi tengeri szigetek, amik Spanyolországhoz tartoznak.
1: De ezek is jók.
0: Ibiza, ez itt eszembe, ugye?
1: Amik az afrikai oldalon vannak, ez a Ceuta, az az egyik, ez ugye spanyol város, ott Marokkóban gyakorlatilag.
0: Igen, Ceuta és Melilla, ami már nagyon régóta bántja a marokkóiak csörét, hogy ezt mikor kapják ők vissza, hogy a spanyolok meg ugye Gibraltárt, majd nyilván egyébként akkor kapják vissza Ceutát és Melillát a marokkóiak, amikor a spanyolok Gibraltárt csak jeleznek. Igen.
1: Hát de ez a térségkörben ilyen, tudod, amerikai haditengerészeti bázisok is vannak, azt meg a spanyolok azt is szeretnék egyébként, hogyha most szerintem nem olyan örülnek már neki, meg az amerikaiak is most ott herciáskodnak.
0: Természetesen.
1: De hát ez fontos útvonal.
0: Pont akkor fogják visszakapni, amikor visszanyerik Mexikót, tudod, úgyhogy soha napján. Meg mikor a portugálok Brazíliát. Nagyon örülök nekik, hogy ezeknek a romantikus és náluknál ilyen látszólag szerencsésebb sorsú országnak is pont olyan traumáik vannak, mint nekünk, melyeknek sem lesz vége soha, de hát most nézem egyébként a kuroszói válogatottat, és egy csomó klasszist ki is hagytak a csapatból, pedig hát azért kell ne ügyeskedjenek már. Bakunából van nekik, vagy öt, és csak kettőt visznek el. Aztán ott van Jürgen Lokárdiát ismertem is.
1: És szerinted nekik mindenkinek kék a nyelv a kuroszói csapatban?
0: Nem, így van, pontosan. Aha. Ahogy a magyar válogatott tagjai sem hordanak csikós és gulyás ruhát, de most ezt visszavontam, mert most megint eszembe jutott, hogy ide jelent meg, de mégiscsak. És remélem, hogy meg kis bugajakomnak öltözve fognak.
1: Amikor mikor osztálykirándulásom voltunk Gimibe, és ugye elmentünk a piát venni a közértbe, akkor a Curaçao volt talán az egyik legolcsóbb ilyen exotikus ital, amilyen jónak tűnt, hogy azt majd mindenki szereti, tudod, a lányok is, meg a fiúk is, és akkor abból vettünk. És ott mindenkinek kék volt a nyelve, tudod, és a osztályfőnök volt, hogy úgy csináltak ki a nyelveteket.
0: Elképesztő. Egyébként tényleg valahogy a Curaçao ebből a szempontból tényleg gender semleges, mert másnak mindenki szörnyű fejfájással ébred, aki ebből ívott, úgyhogy különösen tehát olyan emberes mennyiséget, amit a magyarok szoktak a szeszekből nem bevénni.
1: Meg tudod, az volt keveset. Mindig, hogy ezek igen. Ugye koktél alapanyagok inkább, mi meg koktél alapanyagokat ittunk, tudod, így
2: tudom, ez jó, de azért ennek a lényege, ennek a lényeg, hogy édes volt, meg vicces, hogy kék.
0: Igen,
2: amúgy ezen kívül, tehát ez, én emlékszem, ez nálunk is ment át a iskolában, de én akkor sem bírtam leerőltetni, tehát ez rettenetes ital azért.
0: Így értek el. Futballban jobbak lesznek, ennyit tudok mondani, ebben én biztos vagyok. Lezárván az esélylatolgatást.
2: Igen. Jó.
1: Meséltek egy kicsit a izéről. Nem tudom, nem lehet, hogy már beszéltetek, a maratonról voltatok.
2: Én egy dolgot akartam mondani, még ajánljunk még programot így a végén.
0: Persze, így van.
2: Kéne programot ajánlani, mert mégiscsak maraton
0: hét van. Igen, beszámoltam, mert hogy én voltam kikész, úgyhogy ezzel kezdődött műsorom.
1: Oké.
0: De ezt jövő héten folytatjuk, ígérem, hiszen akkor még több élmény.
2: Igen, de te most nem jössz, ugye?
1: Én most nem.
2: Mondtuk, hogy ebben az évben nem.
0: Sajnos nagyon sajnálatos, hogy nem tudunk, és nem tudtok Stirlitzzel találkozni személyesen, de majd jövőre reméljük. Jó?
2: Ja.
0: Így van.
1: Pedig terveztem, mert ugye hosszú idő után az első szabad maraton.
2: Ja, tényleg.
1: Szabad demokratikus maraton.
0: Na.
2: Hát az mindig a szabadság kisköre.
0: Az volt, pontosan.
2: Ott mindig szabad lehettél. Vagy legalábbis én így éreztem, ott nem nagyon. Na jó, mindegy, lényeg a lényeg. Azt akartam mondani, hogy most mondtuk már a mai jazz napot. Én a holnapi napról nézzem, hogy holnap alternap van. Figyelj, Európa kiadó lesz.
0: Bizony.
2: Nekem ez nem esett le.
0: Tudtam, igen.
2: Nem láttam.
0: Kérlek szépen. Figyelj. Depart lesz, és utána Európa kiadó, én úgy tudom, és kint pedig közben. Most mondom, kérlek szépen.
2: Én mondom, hogy itt a Depart után van a sajnos batár.
0: Csókolom lesz.
2: Csókolom az előtte van.
0: Tudom, ha,
2: igen, nem. Depart, csókolom, Európa kiadó. Így ezeket lehet végignézni.
1: De jó, hogyha... ez még nap?
2: Holnap.
1: Hát
0: egészen pontosan mondom ezt, mert az érintettektől hallottam ezt végig, hogy hogyan is sakkozták ezt. Tehát hogy az egyik teremben lesz Depart 7:30-tól, és aztán utána, később utánuk Európa kiadó, és közben pedig kint a kerti színpadon lesz csókolom. Tehát ezek
2: pontosan,
0: párhuzamosan futó. Igen, mert ezt innen üdvözlöm Olivért, kedves hallgatónkat, és ugye a Depart énekesét is. Elmesélte, hogy és hogyan lesz. És való igaz, Brumiko együttes lesz a csókolom előtt, és a csókolom negyed 9-kor kezdődik holnap. Az Európa kiadó az meg ugye az Európa 10-kor. Kiadó az 10-kor lesz a nagy teremben, és a kis teremben kezd a Departement, de ők 7:30-kor, azért legalább van egy ilyen eltalás, tehát mert a Depart megy, utána be tudtok kapcsolódni a csókolomba, és
2: akkor... Mert úgyis van csúszás, és akkor a Depart után csókolom, megnézhetik a tombolát, és lehet menni igen. Európa kiadóra. Így szerintem igen, ez igen. A szerdai
0: sajnos a határ verő költő, halál orgazmus, és végül a kibaszott emberek zenekar is. Hát,
2: nagyon szimpatikus a nevű.
0: Így van.
2: És nem ismerem őket sem.
0: Ajánlom mindenkinek, hogy kedves barátunk is, remek producer, előadó és DJ, live-ozni fog, Panoramic Barrier fog játszani a Cökiben 23 órától, úgyhogy ott hallgathatja meg mindenki Krákot, ahogy oly sokan ismerik, a kerti DJ előbb Alagi lesz, aztán Eliott és Séf, Dr. Analóg, majd beállt a pozitíva.
1: Úgyhogy ez mit lát enni?
2: Azt nem látom itt a Facebook programban, sajnos.
0: Nagyon sajnálom, hogy Bográcsban. A Bográcsként én azt tudom mondani, hogy a mait tudom elmondani, mert én úgy tudom, ezt még Lőrinc mondta el a múlt heti adásban is, hogy Angelikáék főznek, ő ugye a Star Galériát hiszi, amelyik a rádió mellett találtam. Balitkörúton, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit, ott is finomokat főznek, jókat lehet enni, innen üdvözlöm a helyettes reggeli stábját, annyira finomat ettem a jó voltukban, és csodálatosan ilyen finom kis
1: azt olvasom,
0: hogy volt.
1: Hogy mai
0: szöldekkel. Igen?
1: Tilos Bogács népzenei műsor káposztás passzúj.
2: Na tessék.
1: Mi a különbség a passzúj meg a bab között?
0: Hát, hogy ezeket tárnyelvileg is hívják, tudod.
2: Így. De Lőrinc
0: biztos hogy nevezed ezt? Mondani. Egre, kosméte, pöszméte, ez hogy van?
2: Piszke.
1: Azt hittem, hogy az egyik mondjuk, piszkés ami fejtetben például, a másik meg a menőben.
2: Nem tudom ezt.
0: Nem, egyszerűen azért vannak ekkora különbségek, és ez egy népszerű népjelmezési cikk már ezer évek óta, és egyik helyen így hívják, a másik helyen pedig úgy hívják, hol a baba neve, a paszúj és uszújka. És
1: jó. Ezek vannak. Úgyhogy jó. Nekünk sem lesz holnap műsorunk egyébként, mert a helyszínről lesz valami.
0: Jól van, gyerekek, így van, tehát akkor ilyenek is lesznek, hiszen élő tilos adások vannak ott kintről, és még egyszer mondom, akkor ilyen, még egy kis ilyen társadalmi célú reklámot, hogyha mondhatok, hogy pénteken, 12-én, ez a eklektik napunk, a Tilos Szabad Egyetem keretében fogok egy órát beszélni a Cöki helyszínen 7-től 8-ig, kedves tánc zeném genezéséről. Azok egymással ezekről a különös műfai...
1: Ki lesz téve Facebookra, vagy YouTube-ra?
0: Én remélem, hogy előbb-utóbb kikerül YouTube-ra, hiszen készül róla képi és hangfelvétel is, bár ezt egyébként egy korábbi fázisban éppen tagadtuk, és ennek kapcsán is adományozásra próbáltuk rábírni hallgatónkat, de valójában hogy ez lesz a helyzet. Másrészt pedig tudom mondani, hogy leszünk, legalábbis én is be fogok állni rövid időre szombaton a pultban, a Csekenős is lesz, ő is a
2: pultban elárulni.
0: És az utolsó hajnalban, ugye késő éjszaka, 2-3-ig játszunk is kint a kertben, ja. A kollégatársaságban, minek ez a spinik, egy kis vér diszkó előttünk, Crimson és Kis Imre lesz azon a napon.
2: Jó van.
0: Jó, tehát, hogy itt
2: azt hiszem át kell adnunk.
0: Lassacskán, igen.
2: És mennek a hírekbe készített
0: a igen, ebben az esetben nem mi mondjuk a híreket. Igen. Annyi egy gyors időjárás is, hogyha szolgálhatok, nem akarok igazán senkit megzavarni, de nagyon kellemes időre van esélyünk, ezt látom. Ennek a gazdák kevésbé örülnek, de sok esőre Isten igazából nincs kilátás. Valamennyire holnap estére, illetve holnapról holnap utánra viradó éjszaka várható némi konvektív csapadék, nagyon kicsi eséllyel szombaton még, de hogy mindehhez ugye jó meleg társul, például ma meg holnap kánikula közeli idő lesz már, és utána pedig ezek a 20 pár fokok napközben, amik így a csütörtöktől vasárnapig, Isten igazából a maximumok sem érik majd el a 25 fokot, de nem lesz éjjel hideg, úgyhogy húzzatok magatokkal valami felsőt, és táncoljatok sokat, és nem fogtok fázni. Jó? Ez volt már, és trukkoljatok, amilyen kiján a küraszói válogatottnak, puszillak titeket, elköszönöm.
2: Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Hello, hello, hello!
1: Sziasztok, hello, hello.
0: Sziasztok, sziasztok, sziasztok!
3: A Tilos Rádió hírei következnek.
4: Tiszazug égköve, a szelevényi nagy tehenes holtág nagyon nagy bajban van. A vízszint drámaian lecsökkent, ha nem érkezik segítség, a holtág napokon belül teljesen kiszáradhat. Napjai vannak hátra, kongatta meg a vészharangot a Petőfi Horgász Egyesület Facebook bejegyzése. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság Műszaki Biztonsági és Hajózási Szolgálata kialakította a szükséges hátteret. A szivattyús rendszer a tervek szerint hamarosan mintegy 300 ezer köbméter vizet emel át a hármas körösből a szelevény melletti holtágba. A pótlás célja a vízszint stabilizálása és a halállományon túl a madarak, kétértűek, valamint a teljes vízivilág élőhelyének megóvása. Szemlézte a Pecaverzum híradását a sokszínű vidék.
5: Több millió éves leletekre bukkantak a Normafa Park munkatársai a leendő oktatóközpont területén, olvasható a park Facebook oldalán. A fosszíliákról az ELTE őslénytani tanszékének professzora dr. Galácz András paleontológus azt mondta, azok édesvízi mocsári csigák, amelyek a pleisztocén mészkőben maradtak meg ebben a formában. A leletek arról tanúskodnak, hogy a mai normafa helyén egykor vízzel borított völgyek húzódtak. A pleisztocén kor több mint 2,5 millió évvel ezelőtt kezdődött, a kőzetekben található csigák és más kis vízi lények akkor éltek, amikor a Kárpát-medence területén még őselefántok, gyapjas mamutok, óriás szarvasok, karfogú tigrisek és barlangi oroszlánok éltek. Ekkor még nem volt Duna és Tisza sem, csak ezek előfutárai, vízzel borított völgyek léteztek, és vélhetően a mai normafa környékén, illetve peremén is ilyen völgy húzódott, a különleges kőzeteket később a látogatók is megnézhetik, írja a Telex.
4: Egy nemzetközi tudós csoport a 2500 kilométeres Kafuei hasadék mentén 8 zambiai geotermikus kútból és forrásból vett felszíni gázmintát. A térség egy ideje geológiailag aktív, ami nem feltétlenül okoz jelentős változást a földkérekben, de ha tektonikus lemezhatár alakul ki, az 100 millió év múlva akár ketté is szakíthatja az afrikai kontinenst. A kutatók magas hélium-izotóp szivárgást tapasztaltak, tehát a melegvízű források révén a földköpeny anyagainak közvetlen kijáratuk van a földkérek felé. A felszíni izotóp arány ugyanis megegyezett a köpeny folyadékokban mérttel. A kialakuló hasadékokból ugyanakkor földhő, hélium és hidrogén is kinyerhető. Szemlézte a Frontiers in Earth Science-ban megjelent tanulmányt a HVG.
3: Ezek voltak a hírek.

0: What did you do?
1: Fuck with the bull, you get the bull.

cash. Dámelo.

loved by all.

0: I will not buy this record. It is scratched.
1: Elszegőd a mély elő, neked csokoládé kell. Stimuláció.

Sziasztok, kedves hallgatók! Ez a Tilos 90.3. Ma van a jazz nap a Tilos Maratonon, ezért főleg jazz a műsorban, ami a Beszédaktus című két hetente kedd délutánonként jelentkező verses, illetve zenés műsor. Ebben most ma ezért főleg jazz dolgok hangzanak majd el, de szerettem volna némileg az algoritmust, nem is tudom mit csinálni vele, becsapni. Nem szeretném antropomorfizálni az algoritmust, de hogy olyan zenéket játszani, amikre nem feltétlenül lenne képes egy valamilyen algoritmus alapján zenei hátteret válogató rendszer generálni. Ezért némileg más is lesz, nem csak jazz. Illetve, ami meg a verseket illeti, a Szép Versek 2026 című minden évben megjelenő antológia válogatta Turi Tíme a múlt hét végén vagy közepén jelent meg, és ennek örömére vagy ennek alkalmából a Szép Versek 2026 című frissen megjelent kiadványból fog minden a műsorban elhangzó vers elhangzani.

Szóval az első vers a szép verse 2026-ból a Jazz Marathon, jobban mondva a Jazz Nap, a Tilos Marathon Jazz Napján a Beszédaktus című műsorban, Tilos 90.3-on. Korsós Gergő, megmászni a démon tornyot apával. Sok apa és fia, apa és lánya, férj és feleség játszott azon a szerverem. Sokan tervezgettek, de odáig, mint mi, egyikük sem jutott. Volt egy kaszt, a sárkány érmés retkeké. Bár valós pénzzel turbózták magukat, a démontorony legfelső emeletéig mégsem merészkedtek. Nem volt nálunk erősebb harcos pár. Mi voltunk a legjobbak, apa meg én. Csak mosolyogtunk, ha kérdezték, hogy ezt most így már megint hogy csináltuk. Övék a kunyhók melege, a középszeré, és bár lehet, hogy holnap legyőz a kaszás, a dicsőség a miénk. Ez sose feled, fiam. Aztán 13 éves lettem, felsős, és ott hagytam apát a démontoronyban. 3 hete kíváncsiságból felmentem a szerverre. Belovagoltam a vörös erdőbe, a titkos templomokba. Köszöntem a gyógyfűszedő kalapos öregnek, meg az örök naív virágáros lánynak, aztán mentem tovább, egész a démon toronyig. Kíméletlen 12 szellem kardommal szétaprítottam a társaságot. Jó volt mészárolgatni, hajtani a dicsőséget, mint régen. Fel is hívtam apát, jöjjön, hagyja Brüsszelt, az oroszokat, meg Amerikát, inkább öltse magára virtuális páncélját, és a démon toronyban, amíg még áll a szerver, szálljunk szembe a kaszással megint.

Sein Gábor, a mi bombáink. Csak koszos és undorító szavakat volna szabad írni. Olyan szavakat, melyeket nem viselek el. A legkeserűbb szavakat, melyeket szégyellek kimondani, amelyek kirabolnak és fájnak. A legsötétebb óra szavait, mert bennük talán még maradt valami az elrabolt fényből, mint egy üres házban, melyből kilopták a részcsöveket és az elektromos vezetéket, de maradt benne egy kilincs, egy sehová sem nyíló ajtó. Mit érne a koszos és undorító szavak helyett egy pontos leírás? Leírása annak, ahogy a gyors büfé konténere körbeköpködve csikkekkel beleüvölte az éjszakába, hogy ne próbálkozz. Vagy pontos leírása a pincének, a molyette szakadt fotelnak, hámló sarkoknak, melyek nem számolják a heteket, a hónapokat, és már az éjséget sem érzik. Kibírhatatlanul ketyeg bennük az örökké valóság. A bombáinkról kellene írnom. Egyszerű szavakat a bombáinkról, melyekben benne van minden okosságunk, minden érzésünk, és nincs bennük egy szilánk sem a két kőtáblából, az oltárok törmelékeiből, a ledőlt templomok kegytárgyaiból, a szombati edényekből, egy szilánk sem a csontokból, a cipőkből, a szemüvegekből, a műszervekből, a műfogsorokból, és nincsenek bennük a gyilkos méreg üres bádok dobozai, sajnálom, nincsenek bennük, és nem lesznek soha többé. Igen, a leszakadt végtagokról kellene írnom, a fiúról, aki lisztért ment a családjának, és nem tért haza. Arról, hogy mi lett belőlünk, a történelem rabszolgáiról, azokról, akik áldozatok akartak lenni, hogy győzzenek, a katonai ellenőrzőpontokról, a szöges dróttal lezárt utcákról, és azokról, akiknek felgyújtott autógumik füstje álomként gomolyog a szembogarában. De éppen erről nincs mit mondani. A szavak, fegyverek. Beszéljen inkább az éjszaka, a füst, a pince idege. Beszéljenek, ahogy tudnak. Én nem segítetek. Elindultam, mint akinek az a szándéka, hogy egyszer is mindenkorra lemondjon a szándékairól. Megkerültem a gyors büfé konténerént, lementem a lépcsőn, amely egy ponton kiszélesedik, mint egy veranda. Ismertem a fölé hajló ágakat, téged öleltelek ott. És rád gondoltam, ahogy alszol felhúzott térddel, kezed az arcod alatt, és a szemgolyót bejárja az álmok útját. Rájöttem, hogy azért nem tudok koszos szavakat írni, mert túlságosan szeretlek, és meg vagyok fertőzve vágyjal a szép szavak mellett.

G. István László, az íróasztal. Álmomban egy íróasztalt kaptam, amely mellé leülni nem lehet. Nagy ünnep volt, lesték örülöke, nem akartam megbántani senkit. Ódonbarna politúrozása, mint egy barnán befagyott tó felszíne. Rajta az erezett, nyugtalan fodrozódás. A fiókok helyén zárt ágyak voltak. Bennük, mint játékbabák, rongyok aludtak. Vigyázz fel, ne ébreszd őket, szólt a fiam. Semmilyen szék nem fért az asztalhoz, mert nem volt a lábnak hely. Az asztal eleje talptól köldökömig ért, mint egy merev és kemény fal. Mindig ránk gondolj majd, ha dolgozol, és nézd az asztallapja egy tükör. Rátámaszkodtam, nézni kezdtem benne a számot. Benne ezernyi seb. Még nem vérzett, de vágások, borázdák nyíltak a nyálkártyán. Fel kell majd keresnem egy szájsebészt. Ne félj, ez csak a politúrozás. Magamhoz öleltem mindenkit, hogy lássák, milyen boldog vagyok. A munka meg majd csak megy valahogy.

Jó, hát csütörtökön Regi nap is lesz a Tilos Maratonon, illetve ez talán pont azért került ide ez a szám, hogy az algoritmust megzavarjuk, hogy hogy kerül ez így ide. Mondjuk a Tangerine Dream is olyan volt az előbb, azt hiszem, hogy kellett volna már nagyon sokszor, de azt hiszem, hogy egyszer se szerepelt még a műsorban.

Vései Miklós, az én apukám. Az én apukám magasabb a tiédnél. Felér a konyha szekrény tetejéig. Nem igaz. Az én apukám magasabb. A múltkor kisöpörte az ereszből a leveleket, anélkül, hogy létrára állt volna. Jó, az enyém meglevette a keresztet a templomról, hazavitte és felrögt a házunk tetejére. Ő a legmagasabb apuka a világon. Az én apukámnak meg 4 cége van, meg titkárnője, aki hozza neki a kávét, meg hibrid autója, ami önvezető. Az enyémnek meg 10 cége van, megvette a te apukád cégeit is, meg a titkárnőjét, abból már 4 van neki. 3 masszírozza, és egy nem tudom, mit csinál az asztal alatt, de az autónk az elektromos. De az én apukám erősebb, mint a tied. A múltkor egy barátjával feltörtek egy autót, mert elénk parkolt, és a felemeli a kezét, mindig összerezzen az anyukám. Az én apukám sokkal erősebb ennél. Meg is üti az anyukámat simán, és olyan erővel csapja be utána az ajtót, hogy hullik a falról a vakolat. Az én apukám meg egy lábbal kirúgta a falat. Kurva gipszkarton, ezt kiabálta közben. Leszakadt róla a konyhaszekrény, úgyhogy kalapáccsal verte bele a lyukakat. Az én apukám meg bármennyit tud inni. Napi 10 sör meg sem árt neki. A múltkor megszerelte a csapot. Abból is sör folyt. Sörben fürödtünk. Nálunk meg vodka ömlik a zuhany rózsából. Apa aláll és nem csípi a szemét. Ásott egy gőtöt a kertben, mert az is van nekünk. Rohadt nagy kertünk. És benne a vodkató. Nekünk meg egész világunk van, a tőzsdén megvette az apukám. Megkérdezte, mit kérek szülinapomra. Mondtam, hogy mindegy, csak ő legyen otthon. És mondta, hogy neki az egész világ az otthona. Megvette pénzért, mert ennyi pénzünk van. Nálunk biztosan nincsen több pénzetek, mert miénk az összes pénz, mi nyomtatjuk, amivel ti fizettek, azt is mi adtuk nektek. Befektettük, és majd egyszer visszavesszük, ha felneveltétek szépen a zsebetekbe. Amúgy az én apukámnak van a legnagyobb zsebe. Állandóan abban kotorászik, hogy találjon valamit, de olyan nagy az a zseb, hogy eltűnik benne a felesége, a gyerekei. Próbálunk kimászni, de nincs semmi a zsebén kívül, csak a fekete űr. Persze, mert az én apukámnál vannak a csillagok, meg a nap, a hold, a tejút, meg minden. El kellett menni ezeket összeszedni, ezért nem jött még haza, de ha leszáll közénk, akkor meglátod, hogy igazat mondtam. Hozd a te apukádat is, majd a végre megjön. Mondtad, hogy most sajnos milyen van nagyon. Igen, dolga van, leás ott a földbe. Keres valamit, te tuti visszajön. És akkor áthozom. És játszunk majd egy olyat, hogy egymásnak ugrasztjuk őket, mint 2 kiskutyát. És hagyom majd a tiédnek, hogy megharapja az enyémet. Én is, hogy megharapja az enyémet, a tied. Aztán elviszük sétálni őket. Erősen fogva, mint a pórászt, a kezüket.

majd szépen minden elhangzott verset felviszek az adásnaplóba. Ez most Nádasi Ádámtól lesz, akinek az emlékének ajánlotta a Tóri Tima, a kurátora, vagy válogatója, vagy szerkesztője. A szép verse 2026-at, amiből ebben a beszédaktus adásban felolvasok a friss megjelenés alkalmából. Azoknak, akik csak most csatlakoztak, vagy mostanában csatlakoztak, külön köszönöm, hogy akár a háttérben, akár hogy fókuszáltam, vagy kevésbé fókuszáltam, figyeltek, csak szól. Szóval Nádasdy Ádám, lépjünk rá a pedálra. Most jön a rossz lelkiismeret, az önelemzés, önboncolgatás, de a túláradó életöröm úgy mossa el, mint tányért a szivacs, mint a hullám a parti homokba rajzott átlőtt szívet, mint kerti asztalon kint hagyott katalógus cédulát a csendes eső. Tekerjünk tovább, lépjünk rá a pedálra. Lendület. A lassú biciklizés, dülöngélés, majd önelemzés, végül elesés. Tapaszra váró lelki horzsolás, ha feltápászkodsz, parabola pályán csapódik be az önboncolgatás. Ballisztikusan, mint egy meteor. És az eredmény egy krátertó, az önvád.

Vörös István, egy megtisztított tárgy elvesztése. A holnapi vendégségre készülve egész nap porszívóztam. Bár leginkább nem is a por esett az áldozatomul, hanem összegabajlott pókhálók, rovartetemek. Hogy ennek a feladatnak a nehézségét, ami persze nem különbözik a könnyűségtől, megértethessem, részletesen le kéne írnom a különböző porszívófejek útját a sziklábak között. De előbb azt kell leírnom, mi az, hogy nem különbözik. Nem különbözik az azonostól. Itt máskot kihúztam. Sosem lehet valami valami más helyett, a valami lehet az azonos helyett. A leírás damaszkuszi útja, amikor megváltozik a cél, amit elmondani akar, aki akar valamit. Hirtelen elhallgatni akarja, vagy nem is akarja, csak hallgat. Vagy nem is hallgat, csak nem cél. 4 szék, 16 székláb, 4 asztalláb. Elmozdítva a porszívó útjából, itt-ott, ekkor és akkor, mindenütt lábak. Nehogy egymásra tapossunk, a porszívó kerekeken gördül. Nem az volna praktikusabb. Javaslat egy kerék alapú teremtésre, ahol nem csak a galaxisoknak lesz lábfej alakjuk, hanem az atomoknak is. Az állatok viszont keréken, mint a húzható gyerekjátékok. Vagy a porszívó. Ezek helyett eredetileg egy jó versről jutott eszembe, de egészen addig, míg el nem felejtettem, nem voltam biztos benne, hogy jó.

Jézus Zsófia, a vasszűzek dala. Három vasszűz vén lányok minden szerdán összeül megfejteni egymás álmát, gondjaikat elcserélni, kilehelni, mint a kályhák. Üres asztalokat kérnek, üres kancsót, üres tányért, üres táskáiknak széket, üres poharakból isznak hat vasszűznyi ürességet. Ha háromszor kiürültek, leüllítik mind a hármat. Álmaikban gyenge tárgyak, gyakran kölcsön kérik őket, könnyen törnek, boldogok. Álmaikban aranylányok, ezüstfiúk, balfalábak, műanyag rózsafűzérek, porcelánbaba májdonarok, üvegszörnyek, kővitézek. Mint az álmok, szemrekészek, ajkukra csókokat vernek világhírű ékszerészek. Más szerdákon újra ércek, és lehetnek még vaskapuk, szögek, rozsda istenérvek, sodrony ráncos ezredek, két lakat és egy kalitka, vagy egyetlen háromhangú nő, bábaorrok, kaszák, drótok, szűz helyett vasszerető, karcsú, mint a fegyverek, vasapák, vagy vasanyák, vagy tolpárnán is koppanó nehéz vasgyerekfejek, lánctalpakon páncélt lyukszem, vértől csikorgó főerek, nyers vashús, angyalcsont fűrészek, tíz kalapács éneke, izmuk pendül, hangszerek. Hajuk zörög, ha nevetnek, lepotyog az álluk, más esetre vaskönnyeket kovácsoltak rájuk. Estére nem maradt terhük, csak a nyelvük súlya. Három vasszűz a verandán, tanácsait kongja. 1. Akinek egy tű a szíve, összevarja, ami szakadt, de az épet kiuggatja, szétszereti a szálakat. 2. Akinek a szíve gyűszű, egy gyűszűnyit tud szeretni, de a gyűszű kifordítva, gyűszűben egy gyűszű semmi. 3. Akinek a szíve cérna, ollót szeret minden áron. Akinek a szíve olló, kicsorgul egy cérna szála. Szavaikat nem tanulták, véletlenül hagyták bennük, mint a reményt a szabadság, kicsit hibásan, de szépen. Pár centire nyitva éppen a száj, s az árka ugyanazt artikulálja. Minden szerdán csütörtökig ülnek kint a vasszűzek, hangosan és gyönyörűen gyűlölik a szívüket.

Pion István, bevezetés a halhatatlanságba. Apám a kültag, én a beltag. És miután apám meghalt, meg akartam szüntetni a betéti társaságot. A tájékoztatás szerint ehhez ki kell léptetnem a kültagot. Szereznem kell helyette valakit. Elhalálozott természetes, hogy megszűnt jogi személy esetén élő, természetes, hogy működő jogi személyt, aki belépő kültagként kifizeti a kilépő kültag befizetését, és az új kültag aláírása mellett már meg is szüntethetem a betéti társaságot. Elismételtem, hogy apám meghalt, és halkan rákérdeztem, egész biztosan jól értem-e, hogy rúgjam ki a halott apám, szerezzek is helyette valakit, aki majd előre fizet önöknek azért, hogy egyetlen aláírása mellett már meg is szüntethessem a betéti társaságot. És azt válaszolták, igen.

Demeter Arnold apáról fiúra. Miután nem volt a költségvetésben pénz, hogy ismét anyaországi énekest hívjanak szombaton falunapra, mi lettünk a fő attrakció. Mi a néptánccsoport? Ha nem lennétek, mondták a hosszú beszédben, nagy űr keletkezne a falu életében. És valóban űrt töltöttünk ki a főzőverseny eredmény hirdetése és az esti diszkó előtt. A nézőtéren szülők, mögöttük ugrálóvár, benne csivítelő gyerekek, a sörcsapos spontán bárja körül mozdulatlan délutáni részegek. És aláfestésként pedig bömböl a Nika Szeperi Meno. Közben fürkészük a hangosítósátat, hogy vajon mikor int az oktató. Felcsendül a muzsika, verbunk, lassú és gyors csárdás, végül a cepper. A végén izzadunk és örülünk, hisz alig volt hiba, büszkék lehetnek ránk. Illemből még egyszer visszataps, a szülők elégedetten összesúgnak, de sietni kell le a színpadról, hogy mi hamarabb felszabaduljon, jöhessen végre Levente a DJ. Dicsérnek, hátunkra adják a kabátot. Ez még jobb volt, mint tavaly, s hogyha profikat hívtak volna, akkor még azok se lettek volna jobbak. Csak így tovább biztatnak. S mi évről évre csak így tovább eltáncoljuk a tanultakat, majd kinőjük a harisnyát, az inget, s idővel már mi is csak tapsolni jövünk, vagy a diszkóba. És az űr pedig nő. Egyre nő. És a csizma mellény, kalap mellé, az is apáról fiúra száll.

ez megint így a végére állt össze, volt egy ilyen anyás műsor, ami kvázi véletlenül lett anyás, vagy nem is tudom, már hogy a válogatás maga nem fejtette meg, hogy ennyi apás vers lesz. Csak most, hogy így egyben hallom őket. Pedig még nincs is apák napja, mert az csak június végén lesz valamikor. Mintha ünnepelnénk, de akkor majd ünnepeljük akkor is. Szóval, hogy akkor az egy ilyen nem hivatalos apák napi műsor volt. Június 9-én a Tilos Maraton jazz napján a Beszélnök Tud című két hetente keddenként jelentkező műsorban a Tilos 90.3-on apák napja környékén találkozunk legközelebb. Addig próbálja mindenki

Indul a Tilos Maraton, a Tilos Rádió rendezvénye, melyen a rádió éves működéséhez gyűjtjük az adományokat. Mert a Tilos Rádió a te rádiód. Eseményünk minden év júniusában zajlik, az FM 90.3-as frekvencián, online térben és a Dürer kertben. Idén, június 5-én költözünk ki a Dürerbe. 9 napon át rendkívül változatos koncertekkel, DJ-kkel és programokkal készültünk nektek. Ahogy lenni szokott, a tűzrakóhelyek tüzelővel és bográcsokkal telnek meg. Az adománypultban rengeteg tilosos portéka közül lehet válogatni. A befolyt támogatás teljes egészében a rádió éves működésére fordítódik. Legyen frekvencia, tilos, FM 90.3. Adás van!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Márciusban végzett közvéleménykutatást az Amerika szerte gomba mozzaporodó AI adatközpontokról a Gallup. A válaszadók 71%-a, ebből 48 határozottan, ellenzi, hogy lakóhelye közelében adatközpont épüljön, míg az atomerőművek elutasítottsága jelenleg 53%-os. Az ellenzők ötöde a túlzott hűtővíz, illetve villamos energiafogyasztás, 15%-uk a megugró költségek magas közüzemi számlák miatt fejezte ki aggodalmát. Lakatási és az ingatlanok értékvesztésére vonatkozó félelmüket, vagy a környezetszennyezés irántiakat is többek osztották meg. Csupán 3%-uk véli úgy, az adatközpont burjánzás elfogadható ár azért, hogy az Egyesült Államok világelső legyen a szektorban, írta meg a HVG.
2: A rovarok is érezhetnek fájdalmat, ezt próbálta igazolni kollégájával együtt Thomas White, a University of Sydney evolúcióökológus és entomológus kutatója. Tanulmányuk a Proceedings of the Royal Society B folyóiratban jelent meg. Kísérleteik során a házi tücsök, a Hirta domesticus csápját egy forró szondával érintették meg, és ekkor valami különös dolog történt. A rovar a megégett foltra fordította figyelmét, és ismételten tisztogatta azt, sokkal hosszabb ideig, mint egy ártalmatlan érintés nyomán, vagy érintési ilyen tenni. A megállapítások jelentőségét nem csak az adja, hogy a tücskök reagáltak az ingerre, hanem az is, ahogy ezt tették. A tücskök a forró szonda eltávolítása után is sokáig figyelték a területet, ami arra utal, hogy valamit belülről is érzékeltek, a károsodás tartós, lokalizált jelét. Az ausztrál entomológusok szerint ez a viselkedés bizonyíték lehet arra, amit a tudósok régóta vitatnak. A rovarok igenis fájdalomszerű állapotokat élnek át. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
1: A Helsinki Egyetem kutatói 22 szélfarmaktól távol befogott széncinegét ültettek érintőképernyő elé, amelyen szélturbinákról láttak videókat. Hogy jutalmat kapjanak, egy szürke pontot kellett megnyomniuk, mire a képen leálltak a turbinalapátok. Ezeket háromféleképpen festették, mindet fehérre, az egyik lapátot feketére, illetve olyan sárga-fekete-piros színkombinációra, amelynek kerülése a legtöbb fajnál ösztönös, nem igényel előzetes tapasztalatot. A kísérleti cinkék is óvakodtak tőle, hiszen a természetben a veszélyes nyílméregbéka vagy a keleti korallkígyó visel ilyet. Ha további vizsgálatok más madárfajoknál is igazolják az elriasztó hatást, az olcsó, hatékony festést egyéb létesítményeken is alkalmazhatják. Számol be a Qubit.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Sziasztok, kedves hallgatók! Balog Orsi vagyok, és ez itt a Bioron Sugar Daddy. És köszöntöm, online van velünk Keveházi Kata. Szia, Kata!
4: Sziasztok!
3: Köszi szépen, hogy legalább így online be tudtál jelentkezni. És arról szeretnék veled beszélgetni, hogy én múlt héten vettem részt egy ilyen workshopon, de hogy nem is feltétlenül arról a workshopról szeretnék, bár az is nagyon jó élmény volt, meg nagyon hasznos volt, hanem erről a projektről, aminek a keretében ez a 4 órás workshop is megtartásra került. És hát ugye ennek az tehát ezt szeretném megkérdezni, hogy te hogyan kezdtél el ezzel ezekkel a női témával, ez ugye a nőknek a közéletben való fokozottabb, hatékonyabb részvételével kapcsolatos ez a projekt, hogy ezt hogyan lehet elősegíteni. És először így szeretnék ellek arról kérdezni, hogy te hogyan kezdtél el ezzel a témával foglalkozni, mikor, hogyan alakult ez az életedben.
4: Uh-huh. Mert jó hosszan tudnék erről beszélni.
3: Nyugodtan. Bár most csak 1 órás lesz az adás, ezt mondom
4: jó,
3: a hallgatóknak is.
4: 3-nak. Egy körülbelül 20 évvel ezelőtt kezdtem el női kérdésekkel foglalkozni. Pontosabban 2000-től. Ott 26. Uh-huh. 26 éve. ez a hogyan lettem feminista típusú kérdés.
3: Igen, ezt tőlem is megkeresztek már.
4: Igen. Hát jól hallatszódom egyébként?
3: Igen, teljesen jól hallatszódsz, igen.
4: Okay. Hát a dolog onnan indult, hogy, hogy olyan környezetből jövök, ahol így nem az volt a kérdés, hogy a nők elnyomottak-e. Tehát az én családomban ez így az egyik oldalon semmi esetre sem volt téma. A másik oldalon meg volt egy nagy ellentmondás, hogy ott viszont láthatóan igen, de én abban szocializálódtam, hogy szeretek közéleti, úgymond férfias kérdésekről beszélgetni, újságírónak készültem egyébként, abszolút érdekelt a valóságnak ez a kevésbé tündi-bündi oldala, és hát így megdöbbenéssel tapasztaltam közgazdászként az a generáció, amelyiknek a 90-es évek elején marharék volt ez, nagyon sok lehetősége volt a nemzetközi cégeknél, amik akkor jöttek be a privatizációt a Magyarországra, és én nagyon hamar top menedzser lettem, és viszont nagyon hamar gyereket vállaltam, és megkérdezte tőlem egy fejvadász, hogy én ezt komolyan gondolom-e, hogy elcseszem, úgymond a karrieremet egy vállalással, és én néztem nagyokat, mert hogy így eszembe nem jutott ez a szempont, így azt gondoltam, hogy ez tök normális, hogy az ember teljes életre törekszik így a képességei mentén, de aztán így láttam, hogy a hasonszőrű évfolyam társaim, a generációm különféle területeken dolgozó tagjainál, ez az anyaság, meg munka, meg hivatás, meg minden ilyen nagyon fura kompromisszumokat hoz, és akkor így vagy el kell menni abba az a társadalmi elvárás, hogy mint anyukák legyünk, vagy el kell menni abba, hogy ezerrel toljuk a karriert, és mintha nem is lenne másik életünk, magánéletünk, ez még csak gyerek se kell egyébként, vagy kellett akkor, vagy elkezdenek lavírozni, mint én. És így szeretem kipróbálni magam. Az egész oda vezetett, így mindenféle területeken kipróbáltam magam a felső vezetés HR után, ahol így egyértelmű volt, hogy nem igazán tűri, egy telekommunikációs cég volt, elég férfi dominált terület, hogy itt egy fiatal nő ne látástól Mikulásig életét és vérét odaadva dolgozzon. Úgyhogy egy alternatívákon keresztül hirtelen megtalált egy olyan tanácsadói munka, ami pont erről a problémakörről szólt, hogy akkor hogy is lehet újraépíteni gyerek után az életünket, az pályaelképzeléseinket, és ebből lett a Jóllét Alapítvány egyébként, hogy így egy gyors kanyart vegyek, ami 2002-ben jött létre, és erre teljesen grassroot módon összeálltunk ebben a kérdésben toporgó újságírók, HR-esek, hogy legyenek már megoldások, mert hogy ez nonsens, hogy itt vagyunk a 30-as éveink elején tetre készen, 20-as, 30-as éveink elején tele elképzelésekkel, meg már tudással is, és hogy mi a csuda van ezzel, hogy mégiscsak itt választási kényszerek vannak a nők előtt. És aztán 2010-ig itt egész komoly pályát tudtunk befutni azzal, hogy lett egy első magyar anyabarát tanácsadó műhely, ahova lehetett jönni, hozzánk fordulni, elhelyezkedésig segítettük a hozzánk fordulókat, lett belőle szakpolitikai ajánlás, lett belőle vállalati szervezetfejlesztési befogadó szolgáltatás, hogy igazából lefettük a témát, sőt még odáig is elmentünk, hogy 2007-től még apák napjákat is szerveztünk az egyenrangú szülői szerepvállalás érdekében. És akkor beköszöntött 2010, ami után minden nagyon megváltozott, egy csomó mindent átvettek tőlünk, ami a rugalmas foglalkoztatásra vonatkozott, a gyermekvállalás utáni visszatérés segítésére vonatkozott, csak ami elfelejtődött ebből, ez a nemek egyenlőségének a gondolata. 16 éven át ez valahogy így elfelejtődött, és hát az alapítvány még így haladt az ügyben, hogy egy országos tanácsadóhálót is tudtunk norvég projektként csinálni, 11 városban volt visszatérőknek antidiszkriminációs, meg munkaerőpiaci tanácsadás, meg vállalati befogadó gyakorlatok, programok, ám de jöttek ezek a politikai támadások, amitől főleg a vidéki hálózat nagyon megrogyott, de utána jól lett is, úgyhogy igazából így a alacsony takaréklágon működtünk 16-ban, most így ennek a részleteiről traumafeldolgozás szépen jó sokat beszélünk, de nem megyek bele, igazából eljutottunk odáig, hogy a női autonómia kérdése lett egy fókuszterület a munkánkban, ami azt jelenti, hogy hát mi mindig minden szinten dolgoztunk, ahogy így kivethető volt talán az eddigiekből, az egyénitől az államig, tehát az értékszintű beavatkozásoktól a politikákig, a napi rutinokig, úgyhogy eljutottunk odáig, hogy van egy olyan terület, és ez pedig a nők vállalkozásai, ami szintén elég fontossá kezdett válni az utóbbi időben, mert hogy ugye a munkaerőpiac az látszik, hogy mint foglalkoztatás, meg biztos munkahely beszűkülni látszik, és tényleg ugye az elmúlt 10 évben szerintem egyre nagyobb hangsúly van a vállalkozási tevékenységeken, és elég nagy szabadságot is ad, még hogyha anyagi értelemben roppant rizikós is a vállalkozási tevékenység, úgyhogy elkezdtünk ezen a területen dolgozni, hogy a női vállalkozások támogatása, meg ilyen típusú autonómia modellek segítése, és ebből lett egy elég jó nemzetközi kapcsolatrendszer, ami a vállalkozónők nemzetközi hálózataihoz Indiától kezdve Amerikáig kapcsolódni sikerült, és abban látható volt már az ami eléggé meghatározó gondolat, hogy igazából ez a női autonómia jelenti, ez a pénzügyi függetlenség meg jelentheti azt, ez a gondolkodásmód, hogy a nők így meg belemernek állni a saját életükbe, és ki tudnak állni magukért, és ez már így egy egyenes út ehhez a tréninghez, amit mondasz, mert hogy azt láttuk, vagy láttam, hogy azok a nők, akik ezt az utat tudják már járni, vagy járják, hogy így magukat ki hogy milyen lehetőségekből jön, de arra ráállít, vagy mi az önazonos mód létezés a világban, azok eljutnak odáig, hogy nem csak magukért képesek kiállni, hanem akár másokért is. Yeah. Társadalmi felelősségvállalás az elvezet odáig, hogy közösségek létrehozása, nagyobb ügyekbe való beleállás, az elvezet odáig, hogy a közéletbe torkollik, van akinek az aktivitása megszólal, a véleményét képviseli, másokat képvisel, és ez a vonal vezetett oda, hogy így a közélet kérdései felé elkezdtünk fordulni, és a hasonló szemléletű kezdeményezéseket találtuk meg így a világban, és ebből lett egy uniós projekt, ami konkrétan a politikára vonatkozó projekt. Az a neve, hogy ismert fel, állj ellen és állj ki. és hogy ez mi, ez a női politikusokat érő erőszak.
3: Igen, ezt láttam, hogy ebben ezt közösen írtátok Szél Bernadette, meg még egy...
4: Igen, Zorik Börtével, aki igen. politológus, kutató és nagyszerű szakember ennek a kérdésnek.
3: Igen, és akkor, hogy ebben már konkrétan arról volt szó, hogy a nőket hogyan érintik ezek a hogyha politikával kezdenek foglalkozni, akkor milyen típusú ilyen őket feszélyező, vagy veszélyeztető, vagy láthatatlanná igyekezni tevő dolgokba futhatnak úgymond bele, hogyha politikába ártják úgymond idézőjelbe magukat ebbe a férfiasnak tartott dologba?
4: Hát igen, ez a politika az talán a legrébbebb óta a férfiak dominált a terület. Hogyha így messzebbre nézünk, a közélet, hogy hát a magyar nemi szerepfelfogáshoz nagyon szépen illeszkedik az, hogy így a nőknek valójában a közélet meg a politika nem tere, és azok a nők, akik ezekben a terekben próbálnak jelen lenni, azok hatványozottan ki vannak téve, hogy a női mi voltuk által érik őket támadások, miközben ők csak képviselnék azt, amit. És ez igazából nem csak a politikára igaz, tehát ez igazából azt gondolom egy fontos truváj, meg fontos üzenet, hogy a politika az valójában leképezi a társadalmat nagyon eszenciális módon, ami ott megjelenik, tulajdonképpen az a nőkről alkotott kép, ahogy megjelenik a politikában egy adott társadalomban, de nem csak mondjuk egy parlament, így az elmúlt másfél évtizedben, ám de jelen van ugyanez a nőkép mindenben, minden szakmában, és azokon a területeken, ahol arról van szó, hogy kinek a véleménye számít, ki jut döntési pozícióba, hogyan válik egy nő annál a tartalomnál fogva, szakmaiságnál fogva, amit képvisel, példaértékűvé, vagy figyelemre méltó teljesítményt hogyan nyúlt, ez irritálja a patriarhátust.
3: Igen.
4: Tehát rettenetesen beszűkülnek a terek a nők számára, hogyha arról van szó, hogy érdemi döntéshozói, véleményformálói pozícióba kéne beleállni. És hát erről szól maga a kutatás, hogy úgy csináltunk egy új kutatást, igen, 5 országos projekt, ami a politikára, parlamenti képviselőkre nézve mérte fel, hogy mik azok az eszközök az erőszaknak, mely eszközei azok, amik a nőket visszavonulásra, a politikából való kivonulásra kényszerítik. Közvetetten persze, hiszen azt mondjuk, hogy itt alapvetően egyenlőség van, jogegyenlőség, de hát ezek a zárt rendszerek, mint hatalmi struktúrák, ezek a nőket nagyon szépen tudják kiszorítani minden területen. Ott, ahol érdemi döntések születnek, érdemi pénzekről van szó, azokból a döntésekből a nők kiszorulnak, és aki ebbe belemer szólni, az normaszegőnek minősül, kívülállónak minősül, és nem csak, hogy iszonyatosan fel kell kötni a szoknyácskáját, hanem mindenfélének ki kell tennie magát.
3: És például hát gondolom, amikre én gondolnék, az ugye, mit tudom, a nőiességének a megkérdőjelezése, tehát hogy milyen atrocitások érhetnek egy nőt, hogy mivel próbálhatják őt elvenni a kedvét attól, hogy politikai, közéleti szerepet vár. Azt gondolom például ilyenek, hogy akkor nem is, ez már nem is nő, hanem ő már férfi, meg nem tudom, milyen eszközök vannak még.
4: Hát abszolút, tehát van ez a tartalmat megkérdőjelező folyamatos szexuális utalások, amikor egy nő megszólal. Egyébként az a vicc, hogy ezt nem csak férfiak csinálják, hanem a nők is igazából nagyon, nagyon élesen figyelik egymást az ügyben, hogy ezeket a versenyhelyzeteket jól tudják teljesíteni a saját maguk szempontjából. Tehát ebben a patriarchális rendszerben a nők egymással kompetitíven vannak jelen.
3: Hát igen.
4: Úgyhogy ez a fajta túlszexualizáltság, amikor egy nőnél van erre mit utalni, akkor ez azonnal szembe jön, hogyha pedig nincs erre való hajlandóság, hogy a nőnek ezt a fajta biológiai hasznosságát valaki figyelembe vegye a megszólalásainál, akkor meg az lesz a baj, hogy nincs neki. Mondjuk öreg például, vagy öregnek minősítetik, tehát mindenképpen valami módon a nőisége kerül terítékre, ahelyett, hogy arról lenne szó, amiről valójában az illető beszélni kíván. Úgyhogy rettenetesen nehéz, függetlenül attól, hogy hol is vagyunk, melyik országban vagyunk, ez a kutatásnak azért ez elég fontos hozadéka, hogy ez akkor is vonatkozik a nőkre, ha viszonylag fejlettebb demokráciákról beszélünk, mert a patriarchátus az nem múlt el sehol. Tehát mindenképpen ez az eszköztár, ez a nőket megtalálja minden országban. Ott, ahol ez még egy nagyon-nagyon fura nőképpel jár, hogy milyen is kéne egy nőnek lenni, és ott, ahol egy ilyen hipermacsó társadalom van, mint amilyen nálunk van, meg akár volt, mondjuk azt, hogy felzárkózott most a választási eredmények folytán a magyar társadalom ahhoz a realitáshoz, ami éppen jelen van, tehát így extrém konzervatív nőkép volt, tehát hogy ehhez képest a nők teljes mértékben normaszegőnek minősültek, hogyha nem fogták be a szájukat, és ezért érte az ellenzéki nőket meg annyi támadás.
3: Mm-hmm. Hát igen, és azért ez is eléggé árulkodó volt, hogy hogyan viszonyultak a nőknek az ilyen számú politikai szerepeltetéséhez, ugye nagyon felerősödtek ezek a hangok, hogy jaj, most ez nem az a lényeg, hogy nő legyen, most ezt nem érti, hogy most akkor miért lehet ennyi, de az a lényeg, hogy szakért, tehát ilyenkor akkor rögtön az a lényeg, hogy nem az a fontos, hogy nő legyen, vagy most miért olyan fontos, hogy ennyi nő van, az a lényeg, hogy szakemberek legyenek, és akkor én ilyenkor mindig szoktam mondani, hogy de akkor is ennyire zavart, hogy amikor mondjuk csak férfiakból állt a kormány, akkor aggódtál azon, hogy ott mindenki szakértő-e? És akkor ilyenkor úgy hirtelen úgy nem tudnak mit mondani sokszor, de hogy, mert hogy ugye ez ugyanaz a kérdés, mint az, hogy amikor a női kvóta felmerül bármilyen kontextusban, akkor rögtön ez jön, hogy az lenne a legnagyobb igazságtalanság, hogy amiatt kerüljön valaki be valahova, mert nő, mert hogy a szakértem, és akkor ekkor ugyanezt szoktam mondani, hogy na, de az, amikor 2000 éve férfi kvóta van, gyakorlatilag egyfolytában, az nem zavart ezek szerint, és a férfiak közül sem mindenki ért a dolgához azért, mert csak azért, mert férfinek született, de akkor nem kérdőjelezzük meg. Vagy hát ez a típusú férfi, akit ez a nők szereplése zavar, az biztos, hogy nem kérdőjelezi meg, amikor csak férfiakból áll a parlament, vagy azzal nincs problémája. De abban igazad van, hogy nagyon sok szexista nő is van, tehát akik ugyanúgy a patriarchátus szekerét tolják, tehát ez emiatt is nem nők és férfiak harca, hanem ebből is látszik, hogy ez egy rendszer elleni küzdelem, mert hogy ebben a rendszerben női fenntartók is vannak szép számmal. Úgyhogy mindegy, csak ezt a zárójelet akartam, ugye most a magyar politikai élet kapcsán eszembe jutott, hogy ugye most ennek nagy visszhangja volt, hogy ennyi nő lett hirtelen a politikában.
4: Igen, hát én ettől még nem vagyok elájulva, bevallom, tehát
3: nem
4: tudjuk, hogy mit fognak képviselni valójában, és hogy fognak működni a hatalmi központok, és mennyire fogja áthatni a szakmaiság az egyes területeket, meg egyáltalán, hogy azért ezt látni kell, hogy hogy a társadalmi rétegződésben eléggé kiemelt helyen lévő nőkről beszélünk, akik most parlamenti helyeket elfoglaltak.
3: Jó, hát persze, igen.
4: És nem tudjuk, hogy mennyiben fognak érvényesülni a nőknek a szempontjai, a nőknek a sokszínűségének a reprezentációja, a különféle női hátrányoknak mennyire vannak tudatában.
3: Na ez az, igen.
4: Ezek a nők, hogy milyen területeken, hogy hogyan veszik figyelembe, mondjuk egy egyszülős, vagy egy roma nő, vagy egy fogyatékossággal élő nő szempontjait, vagy mennyire magukból kiindulva
3: gondolják azt, hogy ez mindenkinek.
4: Igen, vagy mennyire lesz szempont az, hogy a saját hatalmi pozíciójukat óvják meg, és mennyire lesz szempont az, hogy, hogy ténylegesen ügyeket tudjanak képviselni, megoldani. Úgyhogy én nagyon várom, hogy felmerüljön egyáltalán ez a kérdés, hogy mennyiben lesz más a nők helyét illetően a társadalomban ez az új kormányzat.
3: És például ilyesmiről nem tudsz véletlenül, hogy olyan nő van ezek között, a nők között, aki kifejezetten mondjuk korábban női jogokkal foglalkozott, vagy ilyen dolgokkal?
4: Hát nem, nincs elmélyült tudásom ezekről a szereplőkről, itt sejtéseim vannak, mondjuk a Bodis Krisztáról azért lehet tudni, hogy foglalkozott.
3: Ja, igen.
4: Igen, és ami nagyon pozitív volt, az a Lannert Juditnak a nemi alapú sztereotípiákról szóló egyik első megnyilvánulása volt, hogy ezeknek nincs helye
3: az
4: sztereotípiákban, az oktatásban. Azt, hogy elfelejtődik egyébként gyakran, hogy a Fidesznek az egyik első kormányzati intézkedése volt 2010-ben annak az óvodai nevelési programnak az eltörlése, ami a nemi alapú sztereotípiák megelőzéséről, kialakulásának megelőzéséről szólt az óvodai nevelési programokban. Tehát ezt így kapásból eltörölték, és akkor még nem volt genderezés, akkor még sztereotípiák voltak, ami azt jelenti, hogy mit kezdjen egy kislány az életével, vagy mit kezdjen egy kisfiú az életével, hogy gondoljon a saját képességeire, a helyére a világban, amit így 4 évesen hogy az ember elgondol magának a jövőjéről, és hogy nagyon nem mindegy, hogy korlátok közé szorítjuk be a gondolkodását egy gyereknek, ahogy ezek a nevelési programok, vagy akár később az iskolai programokban jelent meg, hogy ne kérdezd meg anyukádat a matek feladatokról, inkább apukádat kérdezd meg, mert a mama hülye hozzá. Tehát ezek a típusú, hát nem véletlenül, hogy kevés nő van az informatikában, erre nagyon kifejezetten törekednek, hogy elég éles törekedtek, hogy elég éles választó legyen, választóvonal legyen a szakmaválasztásban például. De az, hogy mit tekintünk életcélnak, egy kisfő, egy kislány hogyan tervezi meg a jövőjét, hogy abban benne van-e az, hogy valami kiemelkedőt alkosson a világban, vagy egyszerűen arról van szó, hogy akkor most hány gyereket szüljön, és akkor azáltal lesz majd validálva a kis életében, az nagyon nem mindegy. Úgyhogy azt gondolom, hogy a Lannert Juditnak ez egy nagyon fontos gondolata volt, hogy az óvodai programokban, az iskolai programokban az egyenlőségre nevelés megjelenjen. Nyilván ez egy alapkiinduló pont. De hogy jelenik meg mondjuk az erőszakmentes kommunikáció, vagy a nemi alapú erőszak, vagy bármi azok a programokban, erről még nagyon, nagyon keveset tudunk. Úgyhogy az, hogy egyetlen ez a gondolatkör melyik szakmai területen hogy fog megjelenni, hát azt gondolom, hogy érdemes erről sokat beszélgetni, majd, ha lesz hozzáférés a szakpolitikákhoz, mert hogy mindennek megvan a maga nemi szempontja, nemi dimenziója.
3: Hát igen, és azért is nagyon fontos dolgok ezek, mert ugye én magam már például voltam olyan, csak ezt az egyet kértem feminista fesztiválon, ahova elhívtak három közélettel foglalkozó politikus nőt, nevezzük őket annak, hát önkormányzati szinten, és hát az egyiküknek sem volt. Tehát aztán végül valaki még velem együtt, már ugye egy kicsit így kezdtünk így élesebben belekérdezni, mert olyan egész fura volt, amiket hallottunk, hogy ez hát neki soha nem volt problémája semmivel, és hogy ez nem itt, mert azért volt fura, mert ez egy feminista fesztiválon zajlott, tehát nem az, hogy bárhol a városban egy, mit tudom én, kulturális eseményen, aminek nincs köze a feminizmushoz, és akkor én meg valaki még ott rákérdeztünk, hogy van valami olyan a kerületükben, ami konkrétan a nők életével kapcsolatos döntéssorozat, vagy cselekvési terv, vagy nem is, és mind a hárman azt mondták, hogy nem tudnak ilyenről. És ez nekem mindig olyan fájdalmas, amikor így nők szájából hallom ezt, hogy ők maguk nem érzik szükséget, és az arról jutott eszembe, hogy te is mondtad, hogy ennek megvan a veszélye, ugye, aki ma politikával foglalkozhat nőként, az azért biztos, hogy egy felsőoktatást végzett, jól szituáltabb valószínűleg családból származó valaki, és akkor hajlamosak vagyunk elfelejteni azt, hogy nem mindenkinek adatik ez meg, és hogy igenis van még miért küzdenünk így nőként. De térjünk vissza a hősnök terére, hogy ugye akkor ez a hősnök tere, ezt a tehát az Instagramotokon olvastam ugye a bemutatkozásban, hogy ez egy olyan fejlesztő és közösségi tér, amely a nők számára biztonságot, láthatóságot és szakmai közéleti megerősítést kínál, és a célotok, hogy a nők felismerjék és kezelni tudják azokat a strukturális akadályokat, amelyek láthatatlanná, sérülékenyé vagy támadhatóvá teszik őket. Uh-huh. Igen, és akkor tudom, hogy lesz ennek most egy folytatása majd, hogy erről még tudnál beszélni, hogy ez most akkor mifelé tart ez a kutatás, vagy ebből kutatás lesz végül, vagy egy tanulmánykötet lesz be, vagy ez merre felé halad ez a projekt.
4: Jó, hát a kutatás az lezárult, ez egy interjú kutatás uh-huh. volt. Szerintem bármikor is meg lehet ismételni, mert attól, hogy kormányváltás lett, ez éppen az előző ciklus parlamenti képviselőnőit vizsgáltuk, uh-huh. interjúztuk, az nem jelenti azt, hogy ugyanezekkel a jelenségekkel a nők nem fognak találkozni. Egy kicsit visszautalva arra, amit az előbb mondtál, hogy ezek a nők, akik egyáltalán nem érzékelik más nők problémáit, és azt gondolják, hogy az ő egyedi teljesítményüknek köszönhető, ami egyébként nem vitatható nyilván ez a teljesítmény. Hogy valahol tartanak a karrierjükben, nem feltétlenül vannak tudatában azoknak a kompromisszumoknak, vagy azoknak az alkalmazkodási stratégiáknak, amiket ők az út során megléptek. Tehát ez nagyon fontos, hogy így minden struktúrában azok tudnak előre menni, akik alapvetően megfelelnek azoknak az elvárásoknak, nem semmilyen módon nem normaszegőek, amelyekben ők előre akarnak haladni. Igen. Hogyha egy multinacionális vállalatban való előrehaladásról van szó, akkor azért ott az innováció az nem biztos, hogy abban merül ki, hogy a társadalmi befogadást segítő munkáltatói gyakorlatokat hogyan fogjuk elősegíteni a cégen belül, leginkább arról van szó, hogy a cégnek a profit érdekeit hogy tudjuk maximálisan szolgálni, és ebben mondjuk egy HR-es részéről lehetnek olyan kompromisszumok, amiket nem biztos, hogy mindenki fölvállalna, hogyha érték alapúan Tehát azért az érték meg a profit az üzleti szférában, az elvek meg a profit, meg a demokrácia, meg a transzparencia, ezek elég komoly ellentmondásban vannak időnként, és érdemes megnézni, hogy mik azok, amiket a karrierjük előhaladása során a nőknek végig kellett vinniük alkalmazkodásban. Vagy mondjuk kompetitív helyzetekben más nőkkel hogyan viselkedtek, az is elég gyakorlatilag között, hogy egymás hátán keresztül csinálnak nők karriert, ugye? Tehát így most anélkül, hogy bárkire bármit is mondanék, vagy gondolnék, hanem ezt mondom, hogy a patriarchális struktúrákban való női előrehaladásnak az alkalmazkodás az nagyon komoly ára az értékekhez, meg a helyzetekhez, meg a validáltság, a fél patriarchális struktúrák általi megfelelőség, az egy nagyon komoly tényező. Tehát azért beszélek mindig női vállalkozásokról, mert vállalkozásokat általában azok a nők hoznak létre, akiknek van egy egyedi elképzelésük arról, hogy milyen struktúrákat szeretnének teremteni, vagy milyen szolgáltatásokat szeretnének nyújtani. Néha sok ebben a kényszer, néha meg az egyéni utaknak a követése van e mögött. Tehát így ez a fajta autonóm növekedés, amit el lehet érni akár a civil szféra által, akár vállalkozás által, hogy valaki egy érték alapon tud működni, az nincs kellőképpen megbecsülve ebben a társadalomban, azt gondolom. Tehát így ez az új kormányzat is szerintem nagyon a hagyományos karrierutakat, a patriarchális struktúrák általi validáltságot díjazza.
3: Igen.
4: Hát én azt látom, hogy nincsen ebben nagy novum még, hogy ez hogy történik. Most nem személyekről beszélek, hanem a gondolkodásról beszélek. Arról beszélek, hogy érdemes lenne kiterjeszteni a demokráciához való hozzájárulásról való gondolkodást, a közösségi felelősségvállalásról, teljesítményről való gondolkodást. Azt gondolom, hogy nagyon nincsenek megbecsülve a női teljesítmények. És akkor itt jövök a hősnők teréhez, hogy mi ez.
3: Igen.
4: Mert nyilván ahhoz, hogy valaki valamit létrehozzon, ahhoz elsődlegesen erőforrások kellene, kapcsolati tőke, pénzbeli tőke, bármilyen módon, energiák, képességek, tudás, bármi, és azok a nők, akik ezekben valóban létre tudnak hozni valami különlegesek, de nem feltétlenül láthatók a társadalomban. Tehát az, hogy valaki híres, az nem jelenti azt, hogy eleget tett le ilyen értelemben értékek mentén az asztalra, én ezt gondolom, hanem az is egy lehet egy érték, hogy valaki megszervez egy közösséget, kiáll ügyek mellett, társadalmi csoportok mellett, környezetvédelemben tesz, emberi jogokban tesz. Egy csomó olyan nő van, aki nem kap elég elismerést azért, amit ő napról napra a dolgát téve csinál, és senki nem tapsol nekik, de hogyha minél közelebb megyünk az emberek hétköznapjaihoz, annál több ilyen hősnő van. És amit mi szeretnénk, vagy ez a hősnők tereszt tulajdonképpen arról szól, hogy ezeknek a nőknek, akik így értékalapon akarnának tenni, őket láthatóbbá tegyük, őket felvértezzük olyan tudásokkal, hogy mire lehet számítani, mondjuk egy helyi politikába be akar valaki szállni egy maszkulin környezetben. Tehát így azt gondolom, hogy nem csak az egyéni szinteket is nagyon fontos megerősíteni, de azt gondolom, hogy a strukturális látásmód az egyéni szintekről sok esetben hiányzik, és ezek elég sokat tudnak segíteni. Úgyhogy ami workshopon te voltál, az tulajdonképpen ennek a strukturális látásmódnak a felvértezettségében, ezt a felvértezettséget tudja adni nőknek, mert hogy nem minden metszetből látunk ki a saját fejünkön, a saját helyzetünkből, és azt gondolom, hogy hogy nők látják egymásról, és ez a női közösségeknek egy nagyon nagy ereje, hogyha valóban biztonságosan tudnak működni, hogy ebben tudás alapon, meg érték alapon tudnak nők egymáshoz érdemben kapcsolódni. És ezeket a nőket szeretnénk segíteni, minél inkább meg tudják valósítani azokat a társadalmi értékeket, demokratikus értékeket, képviselő céljaikat, amiken ők dolgoznak a saját szakmai területükön, és ahogy így láthattad a workshopon is, azért mindenhonnan vannak nők, akik körülbelül ugyanazokkal a problémákkal
3: küzdenek.
4: Bárhol is vannak, és ez nagyon jó, hogyha valaki ki tud nézni a saját buborékjából, ami szintén viszonylag ritka, hogy megszülessen ez a felismerés, hogy nem én vagyok béna, hanem vagy nekem vannak félelmeim, meg ezt a fajta megoldást látom, de lám más-másképp csinálja, tehát hogy ebben a tudások megosztása nagyon fontos tud lenni.
3: Igen. 5 perces gyors zenei szünetre elmegyünk, mert azt minden adásba be kell tennem, egy kis zenei szünetet, és mindjárt jövünk vissza, úgyhogy te is maradj, légy szíves, Kata, meg a hallgatókat is ugyanerre kérem, és a hallgatóknak meg ezen kívül felhívnám a figyelmét, remélem már nagyon sokan amúgy is tudtok róla, hogy most zajlik éppen ebben a pillanatban is, már június 5-én elkezdődött igazából a Tilos Maraton, amit idén is a Dürer kertben ünneplünk, tartunk. És akkor ugye ez, ahogy mondtam, 5-én és 13-a között zajlik a Tilos Maraton. Úgyhogy látogassatok ki minél többen a Dürer kertbe, lesznek a szokásos programjaink, tombola, bográcsozás, tematikus napok, a részletes programért látogassatok el a tilos.hu-ra, vagy a Facebook, vagy stb. A szokásos csatornákon megtaláljátok a napi bontást, nagyon-nagyon jó programok, koncertek lesznek, úgyhogy várunk titeket szeretettel, én szombaton adománypultban leszek, aki esetleg szeretne velem találkozni, megtalálod délután 3-tól, és akkor most gyorsan benyomok egy kis zenét, és jövünk vissza már is.

0: Sziasztok, kedves hallgatók, itt vagyunk ismét. Szia, Kata!
1: Sziasztok!
0: Szia, welcome back! És akkor igazából még ebben az utolsó szakaszban arról szeretnélek kérdezni, a jövőben hogyan tervezitek ennek az egész tudásanyagnak, meg ami most a workshopon kiderült, mondjuk így gyakorlati szempontból, gyakorlati példákon a nők életéből, történeteiből, amiket behoztunk, hogy ezekkel hogy fogtok tovább dolgozni, vagy ennek hogy lesz a konklúziója, hogy úgy mondjam.
1: Oké, tehát a Hősnök tereprogramról beszélünk, ami igen, igazából nem egy projekt, hanem nő, amerre nő.
0: Ja, értem, aha, igen, jó.
1: Valójában, tehát így vannak ilyen projektkötelezettségeink, ami nagyon-nagyon fontos irányokat jelez, amiben abszolút teljesen így konzekvensek vagyunk azzal, amit az elmúlt 20x évben csináltunk. Uh-huh. Tehát mindenképpen szeretnénk felhasználni ezt a nők a hatalmi terekben témát arra, hogy a nőknek a boldogulását, meg jól létét tudjuk segíteni országosan. Tehát ezeket a workshopokat, amiket te is volt, uh-huh, ezt szeretnénk kiterjeszteni, és új képzési elemekkel is akár bővíteni azt szerint, amire igények mutatkoztak. Itt ez egy ilyen alapbevezető tulajdonképpen az a tekintetben, amint ti voltatok, ami, hogy mit kezdjünk az erőszakhelyzetekkel, hogy tudok én ebben lépni, hogyha ilyesmivel találkozom, kinyitni egy kicsit a szemeket a tekintetben, hogy nem kell feltétlenül egyedül éreznünk magunkat, ha ezzel találkozunk, meg nem kell fel mindent eltűrni, úgyhogy ez egy ilyen irányú megerősítés volt, és akkor ilyen típusú eszköztárakat azért nagyon sok oldalról lehet adni, ami lehet kommunikációs fejlesztés, további jogtudatosítás, akár konkrét tudásanyag, egyes szakmák mentén is, akik részt vettek benne, szintén egy csomó minden tudást akár behozhatnak, tehát ilyen értelemben is közösséget szeretnénk teremteni, hogy legyen benne egy ilyen kölcsönösség elem, nem egy felülről alulra működő kezdeményezésről van szó, hanem egy organikus dologban gondolkodunk. Az egy közösséget akkor lehet csinálni, hogyha az nem egy hatalomfókuszú, igen, hatalom által vezérelt közösség, hanem megjelenik benne az emberek egymásért való felelősségvállalása. Úgyhogy ezt még tanuljuk egyébként, hogy ne használjuk egymást, hanem hogy támogassuk valóban egymást. Ez így nagyon fontos, szerintem a demokrácia, igen, is ott kezdődik, ha nem a demokrácia nem arról szól, hogy kinél van éppen a hatalom, hanem pont arról szól, hogy az emberek önmagukért meg egymásért képesek felelősséget vállalni, és azt gondolom, hogy a nőknek ebben óriási szerepe lehet, hogyha nem megtanulnak nem félni, meg nem visszaszabályozni magukat, meg túl alkalmazkodni. Persze olyan a környezet, amelyik nem akarja őket ezért megfojtani, az is nagyon fontos.
0: Igen, meg megjutalmazni az ellenkezőjéért.
1: Megjutalmazni a érzem, hallgatást, igen, a bólogatást, igen.
0: Meg a másik nő le hülye, mit tudom én, mizését, meg hogy jaj, csak női főnököm ne legyen, meg jaj, tehát, hogy ez a kikacsintások, így a patriarhát felé egy ilyen buksi simiért.
1: Igen. Szóval, hogy arra szeretnénk törekedni, hogy ebből a programból több képzés is legyen, és ezek valószínűleg ősztől indulnak is tovább, azon is vagyunk, és a demokrácia és a nők viszonyának tudatosítása egy nagyon fontos irányunk, úgyhogy építünk ezügyben nemzetközi együttműködéseket. Az is egy nagyon fontos irány, hogy nem, hogy a közéletet, ezt nem nagyon fontos látni, hogy a politikus az nem úgy született pelussal, hogy ő politikus, hanem hogy egy közéleti szerepel szerepet fölvállal, jó esetben van neki egy ügye, tehát azokat a nőket szeretnénk támogatni, akiknek van ügye, van közössége, van hatóköre, vagy szeretnének ilyenre szert tenni, és azt gondolom, hogy a magyar demokrácia átalakulásában ezeknek helyi szinteken nagyon komoly szerepe lehet, hogyha így a legkülönféle területeken dolgozó nők elkezdenek magukra úgy gondolni, mint egyébként a nemek viszonyát formáló, a hatalmi viszonyokat formáló, a vezetésről alkotott képünket, az egymás közötti közlekedés formáló tényezőkre, és hogyha ezek a nők akárhonnan is jönnek, mondjuk beépülnek az intézményi struktúrákba, vagy a nyilvánosságban artikuláltabban tudnak helyet kapni, és megtanuljuk azt, hogy van annyi nő, aki tartalmat képvisel, és végre a gondolataira tudunk figyelni, akkor ezzel előrébb vagyunk. Tehát mi sok hősnőt szeretnénk látni, és ebben egyéni szinteken tudunk segítséget adni, meg persze szervezeteknek, akik ebben gondolkodnak, hogy a nőket nem feltétlen csak kvóta alapon emeljék, kérem, kineveljék azt a középvezetői gárdát, akiből aztán majd valóban úgy lesz felső vezető, hogy a teljesítménye alapján, a saját szándéka alapján mer felső vezetővé állni. Azt szokták egyébként a kvótákra mondani a cégeknél, hogy nincs elég nő, rengeteg nő középvezető, de nincs elég nő, aki felső vezetővé váljon. És hogy ez miért van, mert hogy hatalmas lemondással jár.

0: is vezetni, hogy mitől félnek a női vezetők, ezek a női vezetők szétprodukálják magukat,
1: Igen.
0: hogy maszkulinabbak tudjanak lenni esetleg, mint a férfi főnökök.
1: Na de akkor igen, akkor meg megkapják, ugye, hogy ő már nem is nő.
0: Igen, hát azért, mert nem tanulunk meg másként is vezetni feltétlenül. Tehát az, hogy valaki önazonosan a tudása által tudjon vezetni, és meg, úgy, hogy őt komolyan is vegyék, és meg is hallgassák, és valóban érdemi befolyásra tegyen szert a saját szakmai területén, ahhoz nagyon-nagyon oda kell tudnia tenni magát, hogy ne legyen belőle egy a maszkulin vezető, vagy egy tokennő, amiről korábban beszéltél, hogy vannak nők, akik itt kiemelkednek, mert teljesítenek a munkáltató elvárásai szerint, vagy a patriarchális környezet elvárásai szerint, megfeledkezve minden egyéb nőről. Most így az előző köztársasági elnökre szeretnék visszautalni, aki fél országot tanította, hogy kell nőnek lenni, mosogatni, meg ablakot pucolni, csak arról nem volt szó, hogy ő autonóm tudatot képviselt volna a döntéseiben.
1: Na ja.
0: Úgyhogy ezt a női autonómiát azt gondolom olyan fontos lenne erősíteni, és akkor így tényleg azok a hősnők, akik itt vannak a mindennapokban, megbecsülést is kaphatnának, és akkor nem csupa pasi lesz a hősnők terén, vagy a hősök terén, ahogy most van, hanem elkezdünk azon gondolkodni, hogy a nők mit tesznek valójában ezért az országért, és lehet kis településeken is kitalálni, hogy kik a mi hősnőink, lehet az iskolaigazgatónőt megbecsülni, a közösségszervező, népművelőt megbecsülni, lehet a nőknek több támogatást adni, hogy
1: hát persze. És hát ugye azért most már hála Istennek léteznek olyan országok, ahol a miénknél ugye sokkal nagyobb az egyenjogúságnak a mértéke, mondjuk Izland, meg a skandináv országok, tehát hogy ezt most már itthon is azért lehet tudni, ez nem egy utópia, vagy ez nem egy ilyen ködös álom, amire mi így vágyunk, és úgysem fog sose beteljesülni, mert ott vannak a konkrét példák. És hát ezekben az országokban is például arra is sokkal jobban oda van figyelve, hogy a férfiakat jobban bevonják a háztartásba, a gyereknevelésbe. Ugye úgy tudom, hogy kötelező kivenni az apa szabadságot Svédországban. Tehát, hogy itt itthon is annyira kellenek már ilyen effektív intézkedések, mert ugye azért valljuk be őszintén, hogy nagyon oda teheti magát egy nő, meg nagyon nem tudom én, ez lehet, meg az lehet, de hogyha a társadalom nem változik, és a szülői értekezleten még mindig az van, hogy hol van az anyuka, meg nem tudom, most jó, oda lehet, hogy már éppen elkezdtek jobban járni az apák is, vagy lehet, hogy most rossz példát mondtam, de hogy azért ugye Magyarországon még mindig az elsődleges gyereknevelőként az anya van számon tartva. Úgyhogy azért igen, tehát ezeknek is változnia kéne, hogy a nőknek is több ideje legyen arra, hogy a saját dolgukkal, vagy a munkájukkal, vagy amivel akarnak kiteljesedni, azzal tudjanak foglalkozni.
0: Igen, hát ez fontos egyébként látni, hogy azért az izlandi meg a skandináv nőknek a kulturális hagyományaiban az autonómia, az anyagi függetlenség, azok úgy benne vannak generációk óta a tudatban, és az a fajta kettősség, ami a mi tudatunkban benne van, hogy azért még szeretünk mi eltartottak lenni. Tehát így azt gondolom, hogy a masszatolásnak is valamilyen értelemben lejárt akkor az ügyben, hogyha egyenlősséget akarunk,
1: akkor nem
0: gondolni, hogy önreflektíven, hogy ez mit is jelent, mivel jár.
1: Hát amennyi nőtől hallom azt még a mai napig is, hogy na jó, de hát az első randin az egyértelmű, hogy a pasi fizet, hát hogyha annyit nem érek neki, hogy kifizesse, nem tudom, hogy mit akarod, és akkor mikor úgy mondanám neki, hogy mert hogy hát és akkor ugye ők ezt ahhoz társítják, hogy ő ettől nő, a férfi az meg attól férfi, hogy fizet, és akkor amikor én mondom, hogy de én nem gondolom, hogy az én italomat vagy bármit ki kell valaki másnak fizetnie, vagy miért gondolnám ezt, akkor meg igazából az van, hogy ők ő rajtuk látom azt, hogy így egyáltalán nem érti. Tehát, hogy tehát tényleg ők is azt gondolják egy kicsit, hogy akkor lehet, hogy az illető, aki így gondolkodik, az már tényleg nem is nő.

0: Őt állt már ez a menthetetlen feminácia, aki már annyira se nő, hogy meghívassa magát. És tényleg, tehát, hogy ameddig ezek ilyen, szerintem, ha megkérdeznénk 10 nőt az utcán, abból úgy, én most kapásban azt mondom, hogy 8 azt mondaná, hogy a férfi fizet. És tehát ameddig a nők is ezekben ilyen totálisan meg vannak győződve, ilyen hiteik vannak a fejükben, ilyen hitrendszereik, addig azért nagyon nehéz így alapjába változtatni dolgokon.
1: Hát nagyon messziről indulunk, az volt a fejekben, hogy megverte, hát szeret. Tehát így nagyon, igen, tehát így nagyon messziről indulunk. Azt gondolom, hogy így nem lehet általános recepteket mondani minden szituációra, hanem azt gondolom, hogy érdemes átvizsgálni, hogy amit éppen ma csinálok, a saját kapcsolatommal az miről fog szólni 3-4-5 év múlva, és azt sem, hogy akarom fölépíteni az életemet. Úgyhogy ezt a fajta előrelátó tudatosságot kívánom mindenkinek.
0: Igen. Nagyon szépen köszönöm, Kata, ezt a hasznos beszélgetést, és sok sikert kívánok nektek a mindenhez, amivel ezzel kapcsolatos, a Hősök Tere projekttel, meg hát remélem, hogy még azért ennek keretében is esetleg majd találkozunk is még.
1: Úgy legyen.
0: Így úgy legyen, és köszönöm szépen még egyszer, hogy részt vettél, és a hallgatóknak pedig mondom még egyszer, hogy akkor most 13-áig tart a Tilos Maraton, látogassatok ki minél többen, minél többször, akár az egy hét folyamán a Dürer kertbe, és támogassátok a Tilos Rádiót, hiszen tőletek is függünk. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és neked is még egyszer, Kata, és szia!
1: Köszi, Orsi,
0: szia! Viszlát! Sziasztok, kedves hallgatók is, és két hét múlva találkozunk.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Márciusban végzett közvéleménykutatást az Amerika szerte gomba módszaporodó AI adatközpontokról a Gallup. A válaszadók 71%-a, ebből 48 határozottan, ellenzi, hogy lakóhelye közelében adatközpont épüljön, míg az atomerőművek elutasítottsága jelenleg 53%-os. Az ellenzők ötöde a túlzott hűtővíz, illetve villamos energiafogyasztás, 15%-uk a megugró költségek magas közüzemi számlák miatt fejezte ki aggodalmát. Lakatási és az ingatlanok értékvesztésére vonatkozó félelmüket, vagy a környezetszennyezés irántiakat is többek osztották meg. Csupán 3%-uk véli úgy, az adatközpont burjánzás elfogadható ár azért, hogy az Egyesült Államok világelső legyen a szektorban, írta meg a HVG. A Helsinki Egyetem kutatói 22 szélfarmaktól távol befogott széncinegét ültettek érintőképernyő elé, amelyen szélturbinákról láttak videókat. Hogy jutalmat kapjanak, egy szürke pontot kellett megnyomniuk, mire a képen leálltak a turbinalapátok. Ezeket háromféleképpen festették, mindet fehérre, az egyik lapátot feketére, illetve olyan sárga-fekete-piros színkombinációra, amelynek kerülése a legtöbb fajnál ösztönös, nem igényel előzetes tapasztalatot. A kísérleti cinkék is óvakodtak tőle, hiszen a természetben a veszélyes nyílméregbéka vagy a keleti korallkígyó visel ilyet. Ha további vizsgálatok más madárfajoknál is igazolják az elriasztó hatást, az olcsó, hatékony festést egyéb létesítményeken is alkalmazhatják, számol be a Qubit. A Favoritemben, azaz Bécs 10. kerületében létrejött az első, barcelonai mintát követő városrendezési szuperblokk. Ahogy itt mondják, Supergrätzl. A le az aszfalttal fővárosi jelszó jegyében a Herzgasse környékén 7000 négyzetméternyi burkolatot bontottak fel és zöldítettek újra. Az utcák átmenő járműforgalmát szinte teljesen kiszorították, helyét zöld felületek, közösségi terek és klímabarát megoldások vették át. A Supergrätzlbe 66 új fát, vízpermetező rendszereket, ivókutakat és párkapukat telepítettek. A közterületeket 60 új ülőbútorral, kis találkozópontok és játszóhelyek kialakításával igyekeznek a mindennapi élet színterévé tenni, a Favoritent Bécs szabadtéri nappaliává varázsolni, számol be a Greenfo.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt a Tótum Faktum a 90.3-as megahertzen. Élőben a Dürer kertből, a Tilos Maratonról. Gyertek ki, és támogassátok a rádiót. Rénával.
1: És Zserivel. És két kedves vendégünkkel, akik a Ludwig Múzeumban a Fekete Tükör, vagy Black Mirror, a Jövő Hosszú Árnyéka című kiállítást készítették, illetve kurálták. A Kálmán Borbála az egyik kurátor, és Készman József a másik kurátor. És egyébként utópiákról lesz szó.
0: Meg disztópiákról.
1: Meg disztópiákról is, igen. Viszont az utópia, mint olyan, az inkább irodalmi, sőt filozófiai műfaj. Hogy jutott eszetekbe, hogy képzőművészetre fölfűzni ezt a témát, vagy a képzőművészetet a témához?
2: Hát igen, teljesen igazad van, hogy irodalmi gyökerű, vagy eredetű alapvetően, vagy filozófiai, de igazából nem is mi tűztük ki, vagy cuppantottuk ide, hanem maguk a művészek, hiszen a Ludwig Múzeum gyűjteményében már eddig is rengeteg olyan munka volt, ami utópiával, disztópiával foglalkozott volt, amelynek kifejezetten a címe is ezt célozta, és olyan szép számban ráadásul, hogy úgy gondoltuk, hogy erre lehet alapítani egy témát, egy témaparkon, és a gyűjteményben található munkákat kiegészítettük más munkákkal is, amelyek ehhez a témához sokkal jobban kapcsolódtak, mint a gyűjteményben szereplő művek a művészektől. Tehát, hogy nem volt nehéz ez az alkalmazás, mert maga a gyűjtemény kínálta ezt a lehetőséget. És úgy éreztük, hogy azért ez egy olyan témakör, ami akár napjaink látogatóihoz is szólhat, tehát sokkal közvetlenül kapcsolatot lehet találni hozzá, mintha nem tudom, ami más témát találtunk volna ki.
0: Egyébként elég szerteágazó az idő intervallum, amin belül keletkeztek a művek. Most azt néztem, hogy a legkorábbi talán a 70-es években keletkezhetett, a legújabbak meg mostanában. Öt részre van osztva az egész kiállítás, gyönyörű szépen fölfűztétek ezt öt szekcióra. Beteljesült mesék szomorúsága, saját világok, ideológiák alkonya, no future vagy non future és Metropolis. Mindegyik blogban vannak régebbiek, vannak mostaniak, ugye? Nekem azt tűnt föl, amikor beléptem, hogy hát ez eléggé erősen egy ilyen politikai indítatású, ilyen posztszocialista antréval kezd az egész.
2: Hát azért, vagy annyiban, az antré lehet, hogy erősen politizáló, de inkább ideológikusnak mondanám, mert hogy nyilvánvalóan itt Közép-Kelet-Európában ez a legerősebb tapasztalat, tehát az egykor volt, vagy létezett szocializmus, ugye az a közös alap, ami meghatározza, vagy meghatározta az itt élők életét, és nagyon sokan, vagy sok alkotó kifejezetten reflektált akkoriban is már erre, meg azóta is. Ez egy olyan élő és eleven, mondjuk így, hogy fogalom és motivumkincs, ezek meg is jelennek a kiállításban. És igen, a legelső szekció pont ezt a címet viseli, ugye, vagy hát nem a legelső ebben az értelemben, de ami kiteljesedik ott, az ugye az ideológiák alkonya, ami azért egy kölcsönzött cím, hiszen ez egy Bell nevű szerzőtől származik, aki 1960-ban leírta ezt az Ideológiák alkonya című történetet, vagyis hogy a 20. század nagy ideológiái, és mindenki nyilván ezekre fog gondolni, kommunizmus, fasizmus, liberalizmus, hát a lántán demokrácia.
0: Mint utópia. Igen. Hát egyébként most az elég aktuális.
2: Tehát ő azt mondta 1960-ban, hogy ezeknek leáldozott, és hogy helyette sokkal inkább kevésbé ideológikus, mondjuk így, hogy ideológiák jelennek meg, vagy hibrid ideológiák, ugye ez is egy szép történet, amikor ezt 60-ban megjósolja, hogy a populizmus és mások fognak megjelenni, miközben a hatalmas vagy nagy ideológiák azok inkább közelítenek egymáshoz, érvényüket vesztik, kiégnek, értelmetlenné válnak, és úgy gondoltuk, hogy erre remekül rá lehet csatlakoztatni a közép-kelet-európai valóságot.
1: Még annyit tennék hozzá, hogy ugye a kiállítás alapvetően nem így csoportosítva, vagy a kiállításban szereplő művek nem csoportonként, vagy szekcióként szerepelnek, hanem abszolút vegyesen, szóval, hogy a rendezés során
3: inkább az egymáshoz való fűződő viszonyukat néztük, és a szekciók meg teljesen egy ilyen, az első tér, amikor a látogató megérkezik, akkor ez egy ilyen útvonalválasztót hoztunk létre, kicsit hajazva az ilyen korábban már jól ismert, de ugye a lapoz az x-edik oldalra, hogyha ezt a véget szeretnéd. Szóval ugye a disztópia áll a kiállítás középpontjában, és a művekből indultunk ki, tehát ahogy Józsi is mondta, ez, tehát mindenki, aki minden művész, alkotócsoport, aki a kiállításban szerepel, a gyűjtemény része, vagy részét képezi valamilyen formában, de nem mindegyik mű, ami a kiállításban van, a gyűjtemény része, tehát van olyan alkotó, akitől egy abszolút más munkát választottunk, pont azért, hogy organikusabban kapcsolódjon, tehát hogy pont az ideológiák alkonya egy picit jobban összpontosul, így valahogy így rendezik, ezési szempontból így jött ki a lépés, de abszolút szétszórtan találhatóak a művek, és a látogató az első térben így választhat, hogy az öt szekció közül vannak fekete tükrök, amiket így térkép formájában is lehet használni, és akkor végigjárhat először egy útvonalat, aztán egy másikat, vagy ha a kis füzetet használjuk, az összes hogy mondjam, lehetséges stációt benne van, de nem akartuk szóval, hogy ez az öt szekció tükrözi azt a fajta fogalmi relativizmust, amit a disztópia képvisel, tehát nagyon nehéz, nyilván van egy mondatban ki lehet fejezni azt, hogy mi az, hogy disztópia, de annyira bonyolult, komplex terület, hogy ezt szerettük valahogy tükrözni, hogy nem egyfajta olvasatot adni ennek az egésznek. Nyilván ez szubjektív, hogy hogyan csoportosítottuk, meg mit hova csoportosítottuk, sőt lehet olyan művet találni, ami akár egy másik csoportba is, vagy a szekcióba is beleillene, nyilván, de inkább az volt a cél, hogy ilyen kapaszkodókat adjunk, vagy ilyen tényleg ilyen kereteket, amivel lehet haladni ebben a nagy útvesztőben, mert azért a disztópia ezért elég bonyolult dolog.
0: Ja, hát én először a Kispál Szabolcsnak az utópia akkumulátorába bukkantam bele, az ugye az, amikor a zászlót lefejti, fölcsévéli egy vörös gombolyaggáz, zseniális. Meg hát ugye ott van mellette a nem tudom, videóinstalláció, ami szintén ez kapcsolódik. Viszont számomra a disztópiát egyértelműen a nagy Európa térkép képviseli, ami zseniális a maga. A vicc az, én láttam már valahol ezt.
1: Ez a Vibe-ben?
0: A Société Realiste. És ez igazából egy nyomat, tehát hogy úgy önmagában egy gag, de zseniális, ahogy ugye az a lényege, hogy az összes európai ország nacionalistáinak a törekvéseit fölrakja a térképre, hogy milyen lenne Európa, hogyha teljesülne Nagy Magyarország, Nagy Románia, Nagy Németország, fantasztikus. És ott van mellette a késes Európa, annak elfelejtettem
1: az a vibe.
0: Igen.
2: És mit is mondta, hogy nagyszerű, igen. De hát ugye ehhez az arra is szükség van, hogy akkor kvázi megduplázzuk Európa területét.
0: Hogyne. Hát a bolygó területét kéne igazából megnégyszerezni, aztán jöhetnek az ultranacionalisták, és akkor még arra se fog
1: rátenni. De ez lenne a kommunizmus, mert mindenkinek igényei szerint.
2: Igen, ez tényleg egy ilyen vágyteljesítő térkép, ugyanakkor szerintem tényleg vannak előzményei, nem is pont ilyenek, hanem eszembe jut kicsit ellenkező előjele. Ugye a két világháború között volt a híres terv, az Atlantrópa, tehát hogy egy ilyen atlanti régiót alakítanak ki. És ugye egy német tudós talált, aki természetesen az volt az elképzelése, hogy lezárják a Gibraltári szorost, egy erőművet építenek oda, és ettől a földközi tenger elkezd apadni. Sokkal több tengerparti terület kerül akkor ugye a napvilágra, az be lehet népesíteni, és óriási, mint egy 3 méter széles nyomtávolságú vasutakat terveztek Berlin központtal természetesen, miközben az erőmű szépen adta volna az áramot is. Tehát, hogy ilyen gigantomán, megalomán őrült elképzelések akkor is voltak, és ugye ennek ezt még el szoktam mondani, poénból a magyar megfelelője, a híres veszprémi pártitkár, aki ki akarta szárítatni a Balatont a 60-as években, hogy inkább kukoricát termesszenek ott. Tehát örültségben mi is ok vagyunk, szerintem ott vagyunk előn. De valóban ez egy ilyen érdekes történet a Société Realiste munkája.
3: Igen, és egyébként nagyon sok munka, hogy a valóság és a fikció határán van, szóval, hogy ez egy ilyen szerencsére csak fiktív tervként marad, de ugye ott van Bukarest városközpontja, ami ugye egy ilyen, az egyik installáció, amiről gondolom majd beszélünk, de hogy az egy megvalósult szörnyedelem, és onnan láthatod, hogy ez a Society Realistos munka, ez a gyűjtemény része. A Weibel, a Péter Weibel késes installációja, pont azért választottuk, tehát az nem a gyűjtemény része, tehát a Weibeltől...
0: Ő nagyon jó rímel egymásra a kettő.
3: Pont azért igen, mert hogy ez egy 83-as installáció, és ugye úgy kell elképzelni, hogy ilyen hatalmas két, tehát ilyen két méteres, vagy másfél méteres késpengék vannak a térben elhelyezve, és csak ilyen piros foltok vannak rajta, amelyek egy pontból nézve, egy kamera által, egy Hantarexre vetítve a Európa térképét adják ki határok nélkül, tehát ez egy ilyen egyszerre egy utópia, ugye 83-ról beszélünk, meg egy disztópia is, hiszen magában így a valóságban ugye amiből kiindul, és egyébként azért is választottuk ezt a munkát, mert az első térben egyetlen egy munka az, ami úgy nincs a gyűjt, vagy hát a Nam June Paik videója van oda helyezve. A Nam June Paiknak egy nagyon izgalmas 1983-ban előkészített, de 84. január 1-én megvalósított szatellit performance-a, ami New York és Párizs között zajlott. Németországban is volt egy stúdió, ami részben bekapcsolódott, de az volt a lényege, hogy két helyszínről bejelentkezve a két városból a Nam June Paik által és kortárs kollégáit, tehát gondolok itt Joseph Beuys-tól elkezdve John Cage-en át, Merce Cunningham-től, Peter Gabrielig és Laurie Anderson át, és még rengeteg ember részt vett ebben, és egy hihetetlen több órás műsor volt, díszlettel, jelmezzel, színpaddal, tehát egy elképesztő, és egy ilyen nagyon izgalmas ellenpontja, hogy mondjuk Nam June Paik hogyan akarta Jó reggelt Mr. Orwell-lel ellenpontozni ezt a Orwell-féle disztópiát és tudatkontrollt, hogy lám ugye a média művészet meg a pop kultúrával egy ilyen ellenpontként, és ugyanakkor meg előrevetít egy csomó kérdést, mint például, amit a Weibel is ott ugye mondhatni így a fal másik oldalra egy kicsit másképp látod.
0: Hát egyébként város utópiákban vagy disztópiákban sem vagytok rosszak, mert ugye ott van a Berlin-hegy. Arról meséljetek már egy kicsit, hogy ez a projekt, ez most tényleg létezik, és föl akarják építeni, vagy az csak egy gag és poén?
2: Nem jártatok Berlinben az elmúlt években? Ott áll egy ilyen hatalmas... Nem. Ez ugye a Lakner Antal munkája.
0: Igen.
2: 90-es évek végén, 2000-es évek elején dolgoztak ki teljesen aprólékosan, de igazából ő korábban is mindig foglalkozott ilyen városi beavatkozásokkal, vagy megtévesztésekkel. Nagyon szép példája ennek az isztambuli metró. Ugye az isztambuli metrót már elkezdték építeni a 80-as években, de a két kontinens között természetesen a tenger alatt nem volt ilyen alatt. És az Antal észrevette ezt a hiányosságot, ezért a főpályaudvarra, amikor kijönnek az utasok, elhelyezett egy ilyen fiktív táblát, hogy itt az isztambuli metró, innen lehet tovább menni. Neki szeretett volna a másik kontinensre átmenni, de nem. És nagyon szép munkái voltak.
0: Hát miért a csalagúttal megoldották ezt az egészet?
2: Kicsit költséges volt. Szóval, hogy voltak korábban is ilyen munkái, egyébként ő a téreltérítés csoport kitalálója, aki kifejezetten ilyen városi beavatkozásokat valósítottak meg. És hogy ugye ő volt az, aki a legelső magyarországi public art projekten, ez 1993-ban volt a Polifónia, az Erzsébet híd két pilonjára föltette ezeket, csak ennyit a szövegeket, hogy oda át, ide át. És akkor ugye, hogy Budáról megyünk Pestre, Pestről Budára, honnan nézve mi a másik, innen indultunk, de oda megyünk, oda át. És a pikantériája a dolognak, hogy pont akkor volt Magyarországon a pápa látogatás. És akkor elkezdték mondani, hogy ezt bizony le kéne venni, mert megtévesztő, aztán végül időben elcsúszott ez a két történet, és véget ért előbb a projekt, mint hogy bármiféle konfliktust okozott volna. Szóval az Antal ezt Berlinben kitalálta ezt a... Egy kicsit azt gondolom, hogy ez a kulturális emlékezet része is, tehát ugye, hogy azért minden felmerül. A dolog lényeg az, hogy Berlin, ami alapvetően síkterületen helyezkedik el, a Tempelhof részen, ami ugye repülőtér volt, de erősen érintett mondjuk a náci időkben is, hogy Oda egy 1000 méter magas hegyet álmodott, mégpedig egy olyat, amihez az anyagokat Németország minden tartományából hordják össze. Tehát a világháborús hulladékot, sípték természetesen. Igen. Ezeket ilyen tetrapodokká gyúrják össze, ez a szerkezet, és 1000 méter magas, amin sílesiklópálya, felvonó kötél, stb. Minden megtalálható. Remekül kidolgozta a tervet, 3D-s műanyag térképet nyomtatott.
0: Vagy a tetrapodok közül ott is van egy három a
2: három minta, igen, ilyen kis műgyantákból.
3: A dombor térkép, ami tényleg olyan lapos, hogy alig tudta megnyomni, mert hogy alig látszik, hogy bármilyen.
2: Szóval ez egy gyönyörűen kidolgozott terv volt, és tudomásunk szerint az akkori német berlini polgármester gratulált az ötletéhez, és tényleg egy ilyen nagy szabású gondolat volt. Elég nagy ívű, azt gondolom. Természetesen nem valósult.
0: És aztán azt mondta, hogy köszönjük, de azért inkább egy másik városba.
2: Igen, néhány évvel később egy német dán építész előállt egy, ugye ennek a címe az volt, hogy a neve, hogy Bundesberg. Előállt egy De Berg, vagy Das Berg című munkával, ami ugyanez volt, hogy 1000 méter magas hegyet Berlin. Természetesen semmi összefüggés a kettő között. Arra nagyon szép példa, hogy lehet, bőven el tudom képzelni egyébként azt, hogy párhuzamosan vagy egymás után, vagy öntudatlanul reflektálva egyik a másikra kitalál valaki valamit, de mivel ő egy Berlin székhelyű ismert építész volt, sokkal inkább az a terv aratott és futott nagy köröket a médiában, meg a neten, mint szegény Antali. Tehát hiába volt a világhírű, vagy nagyszemású terv, mégsem ez, erről lett ismerős, kapcsolat az alkotók között nincsen, az utód azt mondja, hogy nem ismerte Antalnak ezt a tervét, mindegy is szerintem persze. Ilyen szempontból, maga a gondolat elég nagy.
0: Hát a berliniek egyébként amúgy is kicsit parásak, hogyha nagy vagy magas dolgokról van szó, mert ugye ott volt a tévétorony, vagy van a tévétorony, ami ugye a Honecker rezsimnek az egyik emblematikus építménye volt, gyűlölték, amikor felépítették, és a rendszerváltás után meg pont fordítva nem akarták elbontani, sőt, ez lett Berlin szimbóluma. Na, a másik ilyen városos legenda az meg a Gellérbe István, ugye, aki gyakorlatilag az egész életművét erre húzta föl. Egy növekvő város projekt így. Tőle más, tehát ugye ezek csak kivonatok, mert ez egy gyakorlatilag egy koncepcionális életmű az egész. Más is van állatok a Ludwigban, vagy csak így ilyen szemelvényeket tartotok?
2: Hát ugye azért a Gellérbe István egy elég érdekes életművet hozott létre, és még ezelőtt a 60-as években ő részt vett a legundergroundabb eseményeken is, és maga az ő pécsi kertje is egy ilyen, az első magyarországi ilyen kert performance-nak a helyszíne volt. Ő egyébként készített geometrikus zománc táblákat és minden más konceptuális fotójellegű munkát is, tehát ez a, lehet, hogy ő a populáris kultúrában erről lett ismert a növekvő városról, de alapvetően megelőzte időben, és nagyon kemény, hard, neo-avangárd alkotásai voltak.
0: Mikrofon kapott egy sapkát. Igen?
2: Sercegek biztos. Szóval, hogy igen, azt gondolom, hogy azért is lett annyira népszerű, mert hogy ő ezzel az ötletével a növekvő várossal, tehát hogy talál egy fiktív várost, a városnak az archeológiai leleteit, amiket ő maga állít elő. Ugye a korai magyar Indiana Jones megfelelője, csak nem filmesítették meg ezt a történetet, de ez akkoriban nagyon egybevágott a kortárs skifivel, és ebből rengeteg képregény
0: is hasonló hogyne, született. Hát sőt, hát ott a könyv szekcióban ott több galaktika kiadvány is, meg hát ugye a Huxley-nak a Szép új világa, meg egyébként speciál pont a Morrusnak az utópiáját, azt kiraktátok? Vagy nem tudom, hogy az pont...
2: Csak
0: pont
2: utalunk
0: az,
2: rá,
0: de hogy ja, nyilván, igen. De egyébként a Gellérre visszatérve ez a háromszög alapú ilyen jel, nem is tudom, tipográfiája, ez valami zseniális, és ugye oda is írja az aljára, hogy elforgatva mindegyik ilyen háromfajta jelentéssel bírsz. Egészen fantasztikus.
3: Igen, csak hozzáfűzve, hogy egyrészt így a kiállításban sok olyan munka van, ahol amely esetében egy gyűjteményi munka, de megragadtuk az alkalmat, és egy picit kibontottuk, tehát ahogy ugye a Lakner munkája, vagy installáció, ez pont nem a gyűjtemény része, de a rengeteg munkánál megpróbáltuk azokat az ilyen szinte láthatatlan, vagy nem egyértelmű, meg nagyon aprólékos információ halmazokat is felszínre hozni, ami által... Egy ilyen teljesebb képet kap a látogató arról is, hogy mondjuk adott esetben nem csak, hogy a nem csak hogy a műtémája kapcsolódik a disztópiához, de egyes esetben, vagy bizonyos esetekben a mű keletkezése, vagy a kontextus, amiben született, vagy ahogy elmúlt, vagy létezett, vagy visszatért, egy kicsit ilyen disztópikus jelleggel bír, tehát hogy több olyan történet van, ami a művekhez kapcsolódik, mint például az Antal esetében, de más művek is vannak, vagy a Gellérbét említettük, ugye nem messze tőle van a Szalai Tibornak a papírmaketjéből összeállított ilyen kis egység. Szóval vannak olyan életművek, meg ilyen ami ugye ez a saját világok részhez tartozik, a Gellérbé is, ahol ugye arról beszélünk, hogy egy egész életmű kapcsolódik hozzá, tehát egy ilyen, ugye ezt szoktuk mondani, hogy a disztópia alapvetően egy ilyen társadalmi megfogalmazás, vagy egy ilyen kollektív megfogalmazás, és ezekben az esetekben egy ilyen sajátos perspektívából nézhetjük a javaslatokat, vagy disztópiákat, vagy megoldásokat, vagy éppen egy ilyen alternatív folyamatokat. Úgyhogy igen, csak erre akartam utalni.
0: De egyébként néha az se kell, hogy ilyen koncepció legyen, elég egy meglévő jelkép körbehurcolása, mint például a Szombati Bálintnak a Lenin Budapesten, hát én nem is tudom, performance-a? Leginkább performance-a. Ugye, hogy is volt, hogy valami május 1-e vagy április 4-e ünnepség után fogta Lenin képet. Május 1 volt, mert a szövegben szó van a sörről, meg a virsiről. és végig sétált Budapesten, és ugye kirakta a Lenin, hát nem is tudom, posztert, vagy transzparenst ilyen random helyekre, és fotózkodott vele. És ebben aztán tényleg semmilyen plusz elkészült mű nem volt. És hát ugye ott van mellette meg a Lenin forog a sírjában, az zseniális. Na, az tényleg az... Azért elfelejtettem, azt ki készítette?
2: Ez a Blue Gnosis nevű orosz művészcsoport.
0: Ja, igen.
2: Akik egyébként ugye úgy apostrofálják magukat, hogy ők az átlag embereket képviselik, az átlag oroszt, nem is moszkvaiak, és nem is az európai régiókból vannak, tehát hogy nekik ez fontos identitásképző elem. Ők maguk szerepelnek sokszor, vagy legtöbbször ezekben a videókban, és megidézik, aha, ugye Lenint, aki valójában ugye a mauzóleumban nyugszik.
0: De van több ilyen Lenines projektjük is? Mert ez valami elképesztő. Úgy kell elképzelni, csak a hallgatóknak mondom, hogy fölülről egy papír dobozba be lehet nézni, és lent van egy kivet, vagy egy monitor, amin felülről látszik egy Leninre gyakorlatilag megszólásig hasonló figura, aki forog a sírjában.
3: És köhétsel.
0: És köhétsel.
2: És rosszul érzi magát, szorong.
3: Jó.
0: Na, én azt mondom, hogy tartsunk egy kis adásszünetet, amint a technikus kolléga bepakolta hűtőbe. Elindul egy kis nyomasztó zene nektek, és utána meg visszatérünk. Hát, disztópikus, 80-as évek. Maradjunk a 80-as évek Cold Wave-ével. Jó, jövünk vissza nem sokára. Maradjatok velünk.

0: Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt még mindig a Tóton Faktum, a 90.3-as megahertzen. A Dürer kertből, a Tilos Maratonról gyertek ki, élvezzétek a zenét és támogassátok a Tilost Rénával.
1: És Jerryvel, és két vendégünkkel, Kálmán Borbálával és Kiszmond Józseffel, akik a Fekete Tükör, vagy Black Mirror, Fekete Tükör, lefordítottátok a címet, a Jövő Hosszú Árnyéka, igen, című kiállításnak a kurátorai. És beszéltünk itt, elkezdtünk már disztópiáról beszélni, annak a, hogy is mondjam, a legvégletesebb formájával, a kakotópiáról még nem beszéltünk, hogy lehet ám ezt fokozni. És hogy vannak olyan megvalósult disztópikus példák is, mint például az a hongkongi városnegyed, amit aztán le is kellett bombázni, rombolni, rendben.
2: Igen, hát ugye azt gondoljuk, vagy hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az utópia is, meg a disztópia az gondolati konstrukció, és hogy igazából ezek irodalmi vagy filozófiai műfajok, ugyanakkor a valóság ezekre általában rátszáfol, és ugye sokkal erősebb tud lenni, mint minden kitalál dolog. Erre, amit említettél példa, igen, Hongkong tartományon belül volt az úgynevezett Kowloon City, híres hely, ami tulajdonképpen egy egykori erődből épült ki, és az az érdekessége, hogy különböző nagyhatalmak területeinek a besgyéjén volt, Japán, Kína, Brit Birodalom, így aztán egyik sem tudta érvényesíteni a hatalmat, tehát ott az abszolút szabadság, vagy az abszolút törvénytelenség kezdett eluralkodni.
1: Szóval, mint a kalóz utópiák, nem? Ami Madagaszkáron például
0: hát meg volt ez a hippi sziget a 60-as években, az is ilyen, nem tudom pont mi a neve, most a hallgatók pont nem tudnak betelefonálni, de határozottan emlékszem, volt egy ilyen. Na nem én emlékszem rá, hanem olvasmányaimból.
2: Hát ugye ez a korlátozatlan helyzet mind a két lehetőséget magában hordozta. Itt azonban ugye

0: Június 15-e, tehát nagyon közel.
1: Még óra is volt.
0: Igen, azt hiszem 15 óra 32 perc a személy.
2: Igen, tehát hogy ugye ez a Pruttigú vagy Pruttigú lakótelep volt Chicagóban. Tehát ez kifejezetten az 50-es években azért építették ezt a lakótelepet, hogy az egyenlőtlen szociális helyzet, különböző társadalmi rasszokhoz tartozó emberek egyenlően tudjanak lakni. Azonban hamarosan elkezdett szlömösödni, kicserélődtek a lakások, elterjedt a bűnözés, és itt kifejezetten ugyanazt gondolták, hogy maga a struktúra nem megfelelő, hogy gyakorlatilag a Magyarország betonpanel lakótelepekhez hasonló épülettípust kitalálták.
3: Hát egyébként erre abszolút reflektál ez a Szaúd-Arábiában építendő, vagy volt építtetett, sajnos ilyen magyar igeidő nincsen, csík, azt hiszem ez a line volt a neve, amiből aztán valószínűleg nem lesz semmi, de hát az hogy is volt, hogy valami több száz kilométer hosszú ilyen, hát gyakorlatilag egy komplet város, egy vonal formátumban.
2: 200 kilométer hosszú tudomásom Igen. szerint, és igazából 200 méternél nem szélesebb. Mind a két Igen. oldalán óriási üveg és napelem fal választotta volna el a sivataktól. Az építkezés meg is indult, és én úgy tudom, hogy már több halottja is van az építkezésnek, miközben a várost már, tehát magát az építkezést leállították, hiszen iszonyatos nem
3: fenntartó. Ez horror, történet. Hát most gondold el, hogy a nullából építesz egy várost, tehát hogy sőt, és meg többet, mert egy teljesen koncepciózus és abszolút mindennel összefüggő, egyszerre épített fel az egészet. De egyébként ugyanez kicsiben a Óbudán az a szallagház lett volna.
0: Az a terv, nem
3: a terv, de csak a terv, amiből aztán valami kevés valósult meg, de ott volt benne minden, uszodától kezdve színházig, azt hiszem, hogy egy komplet várost terveztek oda.
2: Igen, ez az Alotói Elemér nagyévű terve volt, több mint 3 kilométer hosszú szalagház, a Dunával párhuzamosan, és egyébként igen, valóban korát megelőző elképzelések voltak, zöld tető és más hasonlók.
3: Hát egyébként tök jó lett volna, csak hát irális.
2: Ő úgy gondolta, hogy ezzel megoldotta volna a lakás problémákat, Aha. és viszonylag olcsón meg koncentráltan. Ugye az Alotói élet művét végig kísérik ezek a horizontális és a vertikális épületek. Aztán Svájcban telepedett le, és ott megépítette a saját lakóházát, de előtte még a Szombathelyen Sputnik figyelőt, és mást épített.
3: Arról mesélj! Azt nincs meg!
2: Ugye, amikor a Sputnikokat elkezdték felülni a szovjetek, akkor egy egész Európárát, akkor a szociális országokra terjedő figyelő hálózatot építettek ki. Tehát, hogy nyugatról beérkezik a légtérbe, meg kell figyelni, követik az útját, és ezt lejelentik. Ilyen épült Szombathelyen, és ezt annak idején megpályázta a Szalotai Elemér. Úgy néz ki gyakorlatilag, mint egy konstruktivista szobor, absztrakt szobor, beton.
3: Zseniális.
2: Tényleg fantasztikus. Egyébként csirkekeltetőt is tervezett Szalotai Szombathelyen és környékén. Mindegyik teljesen egyedi. A mai napig ott van, és a csillagvizsgáló épületének a kertjében található, hova külön vezetéseket szoktak szervezni a munkatársak, tehát becsben tartják. És aztán az Alotai ugye nem valósult épületei kapcsán állandó vita, film is készült ugye erről a történetről.
0: Amit majd tervezünk program szintjén.
2: Igen, tervezünk bemutatni a kiállításon.
3: Arról majd nem sokára beszélünk egyébként, hogy milyen programokat terveztek a kiállításhoz, mert nagyon érdekes, amiket itt a szünetben mondhatok.
1: És az állomásokról. De még egy...
3: Igen, bocsánat.
1: Belém folytottuk.
2: Nem is olyan rég halt meg Zalotai Svájcban, tehát emigrációban tulajdonképpen, ahol egy sajátos házat épített fel, tulajdonképpen talált anyagokból, gyakorlatilag lakhatatlan, éles üvegpengékkel és másokkal, de a struktúrája, meg a rengeteg olyan terve, amit korábban készített, ez valahol a fantasztikus jövőt megelőlegező, akkori színvonalon megvalósíthatatlan, de a későbbiekben nagyon is hatásos vagy ható munkákról volt szó.
3: Hát egyébként ilyen meg nem valósult dolgokból a korai Szovjetunió volt a tuti. Ugye hát rögtön ott van a Tatlin féle, amire egyébként reflektál is egy mű konkrétan a kiállításon. Az fantasztikus, nem tudom, az árnyékot azt beleterveztétek, hogy úgy megvilágítja oldalról az egész, és kivetül a falra, mint saját magának egy hatalmas mása.
0: Igen, az egy ilyen elég izgalmas

0: újra gondolása, vagy újra térelbe helyezése annak a, ugye Puklus Péternek a munkájáról van szó. Ha már itt épp témánál vagyunk, szóval, hogy a Metropoliszon belül van ez a kisebb miniszekció, hogyha így lehet nevezni, ami az előbb felvezetett gondolatokhoz szorosan kapcsolódik, szóval, hogy itt a, ugye túllépve azon az elképzelésen, hogy nyilván a panel, vagy ez a vertikális szociális lakhatási megoldási forma hogyan omlott össze, vagy milyen fajta ilyen kudarcként rögzül. Ugye ennek ilyen tágabb keretet adtunk olyan értelemben, hogy ugye Boris Groysznak van az a remek kis eszéje, ami a konstruktivizmus filozófiájáról beszél, ahol a konstruktivizmust eleve egy utópiaként értelmezi. És
1: némileg jogosan egyébként.
0: Abszolút, hiszen ugye az egy sokkal vehemensebb és radikálisabb elgondolás volt, mint ahogy így rögzült, és pont ugye ez már önmagában egy ilyen disztópikus megvalósulás a konstruktivizmusnak, mert hogy egy olyan szintű radikális világrendet képzelt el, ahol mindennek mennie kellett volna, ami nem a világ belső szerkezetét tükrözi, magyarán ami a világ belső szerkezetét ki kell bontani, és meg kell szüntetni, semmisíteni azt, ami nem odavaló. Tehát magyarán már a megvalósítási folyamat is egy ilyen egy ilyen utópia, egy olyan helyen kellett, hogy létezzen, ami nem volt, és hogy ennek van egy ilyen hihetetlen izgalmas, vagy hát sok hihetetlen izgalmas elágazása, vagy ki kimondási lehetősége, és itt kapcsolódnak ezek a munkák is, amik abban a térben vannak, de ennek például ugye a Le Corbusier ugye egy ilyen szép példája, ahol ugye ő tervezte például, tehát mint a konstruktivizmus egyik, tehát hogy ő a lakógépeket és a lakógépek által gondolta az építészet által a boldogságot elhozni az embereknek, és ugye a Párizsban tervezte először azt, hogy 25-ben volt egy ilyen terve, hogy az egész belvárost, ugye, ami higiénileg, meg egyébként is már egy ilyen szerinte lakhatatlan állapotban volt, azt így egy ilyen szép dózerolással elintézte volna, és 18 magas toronnyal. Ami érdekes az, hogy ugye a Le Corbusier, tehát ez a megoldási formája, hogy akkor ő vertikálisan építkező, ugye a szociális lakhatást megoldja, ez ugye Amerikában nagyon erős nyomot hagyott, innen a Pruitt-Igó is, ugye a felhőkarcolók voltak, de ugye párhuzamosan a Le Corbusier elmélete is, viszont az ő általa végül is így menedzselt, vagy hogy mondjam, mentorált Siam, tehát egy ilyen nemzetközi ilyen építészek, modern építészek társasága, Stockholmban megcsinálta ezt, amit ő Párizsban tervezett, és hogy ezt úgy is nevezik, hogy a Stockholm bombázása, ugye a Stockholmot nem bombázták nyilván a második világháborúban, de hogy ők maguk valósították meg ezt, és hogy ez szóval, hogy konkrétan a város belsejét ledózerolták, és elképesztő durva beavatkozással létrehozták 50 után, tehát a 40-es évek második felében indult, és hogy létrehozták a megvalósítható építészeti utópiát a Corbusier nyomán, és hogy ez azóta is a legdurább beavatkozás, ami nyilván azzal a célra lépült, hogy jobbá tegye az emberek életét, hát hogy ez kifejezetten egy egészen elképesztő történet, és hogy ezek meg, és ugye Corbusier ugye a második világháború után az Unité d'Habitation, ami Marseille-ben van, tehát rengeteg olyan épületet hozott létre, ami ugye pont ezt az új lakhatási formát célozta, és aztán, hogy ez hogyan alakult, tehát egy teljes disztópia.
1: Hát egyébként ilyen dózaroljunk le valamit, és építsünk a helyére új dolgokat, ez Magyarországon is, hát a lakótelepek egy jelentős része így épült föl. Most tényleg nem kell messzebb menni, mint pont Óbuda. De az a furcsa nekem, hogy ahányszor én utópiáról beszélgettek bárkivel, rögtön szóba kerül 5 percen belül az építészet. Ja, ezzel lehet a legjobban szemléltetni. Nem csak építészet, köztéri alkotások. Tehát hatalmas nagy szobrok, ugye hát némiképpen a brutalizmusnak is van ehhez valamennyi köze, de azért nyilván csak távolról. Tehát itt a kiállításon jelentős részben építészeti, hogy is mondjam, aspektusokat látunk, miközben hát vannak olyanok benne, ami a másik kedvencem volt, az Alice Csodaországban, a kis animációmban, az Albán 90, hányban volt?
0: 7.
1: 97, igen. Ugye ott arról volt szó, hogy rendszerváltás után a kormány valami pilótajátékot kezdett el gyakorlatilag támogatni, és egy idő után becsődölt minden. És akkor az emberek fegyvert fogtak, és megint csak elfelejtettem ki az alkotója.
0: Gentians Kurti.
1: Köszönöm szépen. Meg azt csinálta, hogy a Disney-féle Alice Csodaországban bevágta ezeket a külföldre sugárzott híradásokat, mert tehát Albániában ugye erről nem beszéltek hivatalosan.
0: Igen, tehát nem lehetett tudni, hogy mi zajlik az országban. Ugye 40 év Enver Hoxha, egy ilyen teljesen izolált, ugye az albánok nincsenek sokan, szóval, mármint úgy értve, hogy ilyen relatív, de mondjuk kb. 2 millióan voltak akkor is, és hogy ebben az országban egy ilyen hihetetlen izolált évtizedek után így hirtelen ilyen eufórikus felszabadulás, és akkor vezetett ez egy ilyen, tehát hogy az ember az rémálmában gondolja, hogy ez itt a szem előtt zajlik, ami éppen ott az Alice Csodaországgal összevágott jelentekben zajlik, de hogy nem tudták az emberek, hogy mi történik, mert hogy már a közmédia sem működ semmi, és akkor a Gentians Kurti külföldi adásokból próbált videókazettára fölvenni ilyen híradási részleteket, tehát egy ilyen egészen elképesztő.
1: A legszürreálisabbak nekem ezek a maszkos gyerekek voltak. Ezt nem is tudom, hogy került oda. Döbbenetes.
0: A valóság.
1: Igen.
2: Azt hiszem, hogy az albánok nagyon érzik a cheat, vagy a flow-t, vagy nem tudom, mert hogy most olvasom a legújabb felvetést, hogy legyen az egyik miniszter a mesterséges intelligencia. Tehát, hogy nem élő ember, mert hogy sokkal jobban és alkalmasabban tudják ellátni a feladatot.
1: Hát egyébként. Most belegondolunk az elmúlt rendszerünkre, hát szerintem bármelyik miniszterünknél jobban csinálta volna.
2: Egyet érte.
3: A Marcellnek, Eszterházy Marcellnek a munkájáról beszéljünk már még egy pár szót. Egyébként úgy is felvetetted Marcellt Le Corbusier kapcsán, tehát hogy...
0: Igen, az is ehhez a... Egyébként még visszatérve az előző mondatodhoz, hogy igen, szóval az a sok ember együttélése és a lehető legjobb megoldás annak a megoldására, vagy a legjobb verzió annak megoldására, hogy hogyan lehessen sokan együtt élni, ugye ez már több száz éve téma, szóval, hogy sok elképzelés született erre, ugye, és reneszánsz utópiák arra, hogy hogyan nézzen ki a város, és ugye itt Fritz Langnak a Metropolisára utalunk nyilván ezen a ponton. A Marseille, tehát Eszterházy Marcell munkája, ami a gyűjteményünkben van, az egy az HLMV verzió 2, az egyik egyébként legkorábbi, vagy a korai munkái közé tartozik, és az az érdekes benne, hogy tulajdonképpen szintén az előbb már felvezetett gondolatokhoz kapcsolódóan ugye Marseille-ben megépült a Le Corbusier Unité d'Habitation-ja, ami ugye teljesen új arányrendszert is próbált sok ezer ember számára létrehozni, és nem sokkal később, a 60-as évek elején kezdődött, tehát Marseille közepén a régi kikötő mellett, tehát hogy szintén egy ilyen tabánszerű, régi tabánszerű részlegen úgy gondolták, hogy az a legjobb, hogyha ott ezek ilyen fehér beton homlokzat, ilyen kicsit ilyen kispolgári hangulatot árasztva, hogy mégis legyen valami minőségi anyagban, felépítenek ilyen tornyokat, hiszen akkor ezzel egy ilyen nagyon nagy kedvel így egy ilyen új időszakot nyitnak. Tehát ez volt a terv, hogy ez egy ilyen lakhatási megoldás, és ráadásul ilyen kicsit fancy módon, és elkezdték építeni, csak kiderült ugye, hogy ez egy ilyen régészeti aranybánya, ami alatta van, úgyhogy így egyrészt a tornyokból csak egy része épül meg, ezek a La Bourdette tornyok, és amit Eszterházy Marcell földolgozt tulajdonképpen az a történet, ahogy először ugye a felsőbb emelteken, amíg nem volt lift, addig a szegényebb családok laktak, a gazdagabbak lent, és aztán amikor lett lift, akkor ez így megfordult, és egy ilyen hihetetlen izgi képi anyagot készül.
1: A mai napig tart ez a trend, hogy minél magasabban lakik valaki, annál nagyobb a társadalmi elismertsége.
0: És ahogy ugye a Puklus Péternél ott talán nem is fejeztem be, de ott is egy kicsit kibontottuk, vagy hát ő bontotta ki ezt a munkáját, ami a gyűjteményben lévő installációjához tartozik, ilyen családi képekkel, meg ezzel a szerkezet, ami árnyékot vet a falra. Ugyanígy egy ilyen érdekes vetület ennek a marseilli munkának, hogy abban az időben a nagyon sok, tehát ugye ez a városi szövet tanulmányozást végezte Esterházy Marcell, és készített ilyen hulladékanyagokból öntött ki beton elemeket, amikből ilyen kvázi ilyen falansztert épített. Ilyen kis fiktív városi makettek voltak, és egy elég masszív...
1: Arról van videó ott?
0: Igen, szóval van egy, amin fél évig dolgozott, igen. Azokról is van a polaroid, és ahogy beszéltünk a kiállításról, így felmerült, hogy akkor voltak ezek a makettek, és hogy amik egyszer egyébként a Trafóba is belettek mutatva, de hogy van egy, ami így 6 hónapig készült, és az volt a terv, hogy egy ilyen akció keretében, ahogy így szétveri, lesz egy ilyen videó arról. És
1: gyorsított felvétel.
0: Hát mert hogy az volt a cél, hogy visszajátszva, felépül a falanszter, csak lett egy ilyen technikai malőr, ami miatt ez így nem sikerült. Tehát tulajdonképpen a fél évnyi munka ott omlott össze, és akkor ilyen értelemben meg itt meg új életre kapott ebben a kontextusban.
1: Ha már a Metropolisnál tartok, egy dolgot viszont meg kell, hogy kérdezzek. A Ciprián Muresánnak a törmelékein át szabad menni?
0: Sőt, hát, az nem is törmelék volt eredetileg.
1: Én nem mertem.
0: Hát kell. Most már van egy ilyen timelapse videó, ami mutatja, hogy tulajdonképpen hogy nézett ki. Az egy nagyon komoly meló. Nem gondoltuk egyébként az elején, hogy ez sikerülni fog, mert hogy egyébként 10 hallgató dolgozott rajta, az Ibl építészettudományi kar 10 hallgatója, és Bajusz Csaba készítette elő a gyártását. Ez egy nagyon komplex munka, mert ezt Muresán már 3-4-szer már megépítette máshol, ugye minden...
1: Arról is van ott mellette videó egyébként.
0: Nem, ez az eredeti,
1: amit... Ja,
0: igen. Ó. Az úgy nézett ki.
1: Félreértelmeztem.
0: Ez egy teljesen, tehát egy hónapig építették, ez egy 16 négyzetméteres igazi építészeti makett kartonból, tehát hogy ez ilyen könyvkötő karton, és Bukarest 2014-es állapotát tükrözi. Ugye itt az elképzelés az, hogy tulajdonképpen a látogató ezen áthaladva részt vesz, vagy hát felelősséget vállal a pusztításában is.
1: Akkor legközelebb majd felelősséget vállalok, én most nem mertem.
0: Nem, de hogy ez rendesen ugye ott álltak az épületek, nevettünk is a hallgatókkal, hogy most már így elég jól ismerik Bukarest belvárosát, és minden sorokról majd eszükbe jut ez az installáció. Szóval óriási munka volt, és igazából ugye itt hogy már beszéltünk erről, hogy mondjuk vannak ezek az egészen elképesztő, abszurd elképzelések arról, hogyha valakinek a kezébe kerül valami hatalom, hogy mondjuk Balatont kiszárít, vagy Gibraltár, tehát ilyen tervei vannak. Ugye Ceausescu meg is valósította.
1: Az utolsó éveiben a falu rombolása, persze, meg a...
0: Sőt, az sajnos nem az utolsó éveiben, de sokkal korábban elkezdte, és végtelen pusztítást vitt véghez, vagy hozott létre, és ugye itt Bukarestben 77-ben volt egy földrengés, és ezt úgymond megugorva, vagy ráülve erre a hullámra, így megvalósította az óriási sugárút, a palota, és tehát, hogy egy nap alatt mondjuk 40 ezer ember telepítettek ki onnan, és mentek a templomok, minden ment a levesbe, megépült. És tulajdonképpen ennek tehát erre utal a munka is, ahogy a látogatónak így végig kell taposnia ezen az úton. És egyébként ugye elég sok aktuális hogy mondjam, kihalása is van, tehát hogy mondjuk nem kell messze menni, hogy mondjuk a várban mi zajlik.
1: Na
0: hogy,
1: jó, az egy külön téma. Egyébként pont most, ha már itt tartunk, van egy nagyon jó cikk a Válasz Online-on erről a mi lesz a várral, illetve egyáltalán mi lesz a múzeumokkal azután, hogy most gyakorlatilag tabula rasa indulunk. Én, mielőtt még kormányváltás lett volna most, és gyakran jártunk fel a várba, akkor nekem benne mindig az fogalmazódott meg, hogy te úristen, mi történik, hogyha itt most bukni fog az egész, ezzel a sok daruval, ezzel a sok beton.
0: Egy Disneyland lett, egy horrorvák, vagy Disneyland, és elképesztő. És ugye most ugye a régi Ludwig, ugye már csak a falak maradtak, igen, abból a részből, szóval, hogy egészen elképesztő.
1: Ja, ami annak idején ugye a Munkásmozgalmi Múzeum volt.
0: Igen, és ugye, hát ez ugyanígy, tehát a rombolás az ugye két élő történet, szóval, hogy lehet a körszállót így lebontani, vagy lehet felépíteni úgy, hogy ezt így nem lehet vagy ezt most, igen, mit csinál az ember ez ilyennel, tehát hogy ez most ott van. És még nincs kész.
2: De egyébként érdekes, Bori említette az előbb a Tabánt. Ugye az is egy, igen, ilyen történet, hogy annak idején, hogy a Horthy korszak alatt le kellett bontani, hiszen ez a vár alatt rontotta volna a városképet. Igen. Ma pedig egy ilyen romantikus elvágyódásként gondolunk rá, és legszívesebben visszacsinálnánk az egészet, kis vendégekkel, meg mindennel.
1: Én láttam azért róla képeket, ilyen 20-as évek, sőt, hát 10-es évekbeli képeket, hát azért nem.
0: Jó, hát ez a Párizs belváros versus Stockholm, ugye, hogy melyik élte túl.
2: Hát, de ugye fent a Budaivárban is hasonló a történet. Annak idején valamelyik építéssel vitáztam egyet online, hogy de hát akkor miért állunk itt meg? Tehát, hogy akkor építsük vissza Mátyás király palotáját.
1: Hát, sőt,
2: az István tornyot, vagy mit tudom én. És mondta, hogy az Disneyland lenne. De mondom, miért ez nem Disneyland, ami itt van?
1: Hát miért? Elég csak a Diósgyőri várat megnézni például.
2: Szóval lehet építéssel is rombolni, vagy építéssel disztópiát képezni. Ez tipikusan szerintem azt gondolom, hogy a NER korszaknak a disztópiája.
0: Ez tehát ugye ezt fel kell valahogy használni.
1: Gyerekek, ebbe azért nem menjünk bele, mert erről egy külön adást lenne jó csinálni. De halál komolyan építészekkel, ennek most eléggé nagy, hogy is mondjam, fogadókészség lenne a hallgatók részéről, biztos vagyok benne, de ebbe tényleg most
3: de
1: nem akarok
3: belemenni. Végül is akkor a kiállításról nagyjából az derül ki, hogy olyan, mint utópia, tehát a pozitív része, ez nem igazán létezik, vagy legfeljebb a remény formájában, ami amit a kitűzőkből csinált a Várnai Gyula.
1: A kitűző szivárvány, hogyne.
2: Igen, igen, ugye ott csupa szocialista korszakbeli kitűzőből jön létre egy szivárvány. Tehát úttörő és kisdobos jelvények, sportjelvényekből.
1: Nekem ugye is van otthon egyébként kettő.
2: Hát,
1: van egy kisdobos, meg egy úttörő.
3: Nem lehet esetleg bele nyúlni a szivárványba és dagasztani. Hát,
2: nem is kell bele nyúlni, igazából ezek kis ragacsok vannak, van, és néha maguktól lehullanak. Tehát érzik a jövőt, és akkor vissza kell rakni.
3: Hoppá, ez az utópia se jött össze.
2: Leugranak, egyszerűen nem kell nekik, az utópia kész.
1: Hát tudod, mint a banán, amit nem tudom hány millió dollárért adtak el, és mindig megeszi valaki. Nincs meg? Az nincs meg? Az a legnagyobb, igen, hack. Igen, legnagyobb, igen, hack.
2: Szóval valóban ez is egy ilyen nagyon szép jelkép, és nyilvánvaló, hogy a Tvárna Gyula, aki ezt létrehozta, ugye ő Dunaújvárosban csupa ilyen jelképpel találkozhatott békét a világnak, tágú csillagok és más hasonló.
3: És Kazinc Bacikán született, ez a szép benne.
2: Nagyon szép, igen, és most Horkos Dunaújvárosban él.
1: Amiről beszéljünk még, bocsánat, igen, mert nem sokára azért már vége az adásnak, hogy milyen kapcsolódó programokat terveztek még ehhez a...
3: Illetve, hogy hogyan tovább, mert hogy ez az első állomása lenne egy kutatásnak, vagy egy folyamatnak.
0: Lenne, hát az. Ez már az első.
3: Hát jó, csak ha még ha nem lesz több, akkor nem nevezhetjük állomásnak.
0: De ez már ilyen disztópikus megfogalmazás, nem, hogy már eleve tudjuk, hogy bele van kódolva, vagy nem. Nem, az azért... Igen, szóval, hogy egyrészt az állomás kapcsán az érdekes, hogy ugye mondjuk mi úgy fogalmaztuk meg magunknak, hogy ez a kiállítás leginkább, tehát amikor elkezdtünk a kiállítással foglalkozni tavaly, akkor rögtön elkezdtük tágítani, és még egy ilyen hihetetlen magától alakuló ilyen óriási kis gömböt kezdett kialakulni vele, és aztán így egy megállt parancsoltunk, és egyet visszaléptünk, mert az is egyértelmű, hogy először így érdemes azt megvizsgálni tényleg, hogy az elmúlt 40-50 évben hogyan alakultak ezek ki, és utána egy második állomásban meg ugye azt úgy fogalmaztuk meg, hogy a jelen az tulajdonképpen a múlt disztopikus megvalósulása, és ilyen mentén néztük a jövő víziókat, amik így megvalósultak, és hogy milyen jellegű jövő víziók, vagy ebből alakítottuk ki ugye ezeket a saját világ, stb. Mondatokat. Ugye itt említettük a Gellértbét, ugye a Drozdi Korsinak is a fiktív kutatónője, ez hihetetlen izgalmas dolgok vannak benne, és minél mélyebbre megy az ember, annál nagyobb ez a terület. Tehát nem is annyira az utópiát keresünk, hogy tényleg csak a, hogy mondjam, szóval a disztópia adta a keretet, mert valahogy nyilván disztópia nincs utópia nélkül, mert az volt előbb, de azért így az apokaliptikus megfogalmazások már régre nyúlnak vissza. Szóval visszatérve, egy következő állomás meg nyilván egy komplexebb jelenből néz, vagy még inkább jövő felé néző víziókat néz, ami nyilván sokkal kurensebb témák, tehát mondjuk megpiszkálni ezt a technikai disztópiát, ugye, vagy technológiai disztópiát, amit ugye a fekete tükör nyújt, tehát nyilván foglalkozunk vele, vagy ilyen ökológiai szempontból vannak munkák, tehát a Borsos Lőrinc, a Kaszás Tamás munkái révén, meg még a hungarofuturisták, szóval rengeteg olyan munka van, ami már nyilván nagyon aktuális dolgokkal is foglalkozik, de hogy ezt egy ilyen következő fázisnak gondoljuk, amikor itt már így ilyen még mélyebbre megyünk ebben a témában.
1: Hát egyébként, hogyha ti klasszikus múzeum lennétek, mondjuk mint a Szép Művészeti, vagy teszem azt akár még az MNG, akkor hát mi a képzőművészetben a legnagyobb utópia és disztópia? A menny és a pokol. Tehát lehetne egy olyanra is kihegyezni az egészet, nyilván nem nálatok, hogy milyen volt a menny és pokol ábrázolása, vagy elvárás akár a képzőművészet során. Az tényleg utópia.
2: Ez így van. Amit mondasz, tulajdonképpen ez lett az első utópia, ugye a mennyország disztópia, a pokol. Tehát,
1: pontosan.
2: Jogos a történet, de ezt meghagyjuk a klasszikus történeti múzeumoknak. Minket inkább a jelen és a jövő érdekel. És valóban a disztópia, utópia kérdése egy csomó érdekes más kérdésre becserélhető. Mi van akkor, ha szimulációban élünk, és ez egy csak egy szimulakrom, és egy csomó hasonló üldözési mániás kérdés felmerülhet az emberben, de ezek kortárs kérdések. Olyan kérdések, amelyek szerintem aktuálisak, és ha ezt kötjük össze a disztópia kérdéskörével, azt gondolom sokkal érthetőbb, vagy sokkal élhetőbb kérdéseket kapunk. Ugye, ahogy a Bori is említette, hogy milyen viszonyban áll az utópia a disztópiával, és valóban egyik feltételezi a másikat. Egy skálának a két szélső pontja tulajdonképpen, de azt is mondhatnánk, hogy úgy függenek össze, mint az ikrek, mint egymásnak a duálpárjai. Vagy ahogyan a megnyitóban is Nemezi Mária utal, vagy szerzőre mondta, ez kicsit olyan történet, mint a Don Quixote. Ugye Don Quixote az utópia, aki megy előre, neki megy a malomnak és mindenki, és akkor a Sancho Panza meg disztópiának húzza vissza, rángatja vissza. Tehát hogy egy skála szélső pontjai, de egymással szorosan összefüggenek.
0: És ahogy említetted azt, hogy most a programok, de pont a... Van egy remek kis kiállítás az Országos Széchenyi Könyvtárban a Jókai Mór 200. születésnek 200. évfordulójára, az a címe, hogy a jövő század regénye, és ott pont szövegek és műtárgyak kapcsán vizsgálják ugye ezt, hogy Jókai Mór 70-es években írt ilyen folytatásban megjelent regénye, hogyan... Tehát egy ilyen, hogyan a tudományos, fantasztikus műszületése Magyarországon. És ott pont ilyen bibliai vonatkozásokkal kezdődik, tehát szöveg szintjén ilyen egész, hát nyilván OSK, szóval hihetetlen kötetek vannak ott. Szóval remek kis kiállítás. Egyébként a Ludwigból a Várnai Gyulának pont ez a szivárványhoz kapcsolódó LEM című videója van ott bemutatva. És az egyik kurátor Veres Miklós fog jövő hét tartani Madár Máriával, mindketten PIMES kollégák, és ők beszélnek majd a magyar szkifiről, meg a képzőművészetről, tehát 70-es, 80-as évekre kihegyezve, meg ugye a Kozmosz fantasztikus könyvek, illetve galaktik antológiák kapcsán, de hihetetlen izgalmas előzményeket behozva, meg a Kádár korszak.
1: Nekem van egy Romániában kiadott, valamikor talán a 80-as évek elején adták ki, az a címe a novellás kötetnek, hogy Piknik a senki földjén, Amiben szerepel egyébként a Fred Hoynak a Fekete Felhő című. Számomra az a szifik alappillére, de hát még sok más is. Úgyhogy azt is bele lehet venni az egészbe.
0: Hát egyébként a kiállításon belül ugye van egy könyvtár, amit direkt azért hoztunk létre, hogy egy ilyen kis sarok, ahol le lehet ülni, és mindenféle könyvekkel molyolni, így leülve, és vannak regények, tehát nyilván ezek ilyen alapkötetek, meg vannak ilyen komplexebb disztópiáról szóló munkák. Ugye egyébként azt nem is említettük, hogy ilyen kiállítás tekintetében nem, tehát azért is foglalkozunk a disztópia, mert nem, tehát nem született tömérdek mennyiségű disztópiáról szól a kiállítás, tehát az utópia azért sokkal könnyebb, tehát könyvet, publikációt
1: pedig
0: és
1: szerintem a disztópia
0: talán
1: sokkal hálásabb téma.
0: Az biztos, hogy, de hát milyen, igen, milyen érdekes, hogy abban valahogy sokkal több valós, mert a valóság már jobban tükrözi ezt. Szóval, hogy ez kifejezetten szándék is volt, azért is több állomásra bontani, mert hogy ez tényleg érdemes még tovább vinni, és a könyvtáron belül idézzük ezeket a munkákat, és meg is említjük az egyik szekció kapcsán, ugye, hogy a Kádár korszakban a szkifi irodalom inkább gyerekirodalomként volt így sarokba dobva, és
1: igen,
0: sokkal
1: igen,
0: nagyobb...
1: A Kucka Péter meg a társai, mi is volt ennek a...
0: A Kozmosz,
1: de nem a Kozmosz, még annál is Galaktika volt lejjebb. Nem, a Galaktika színvonalas volt. Nem, valami rémlik egyébként nekem, most nem jut eszembe, de volt egy ilyen nagyon, nagyon ponyva tré.
3: De erre csinálták azt is, nem? Hogy ezeket a történeteket, legyen szó egy Gulliverről, vagy egy Robinson Crusoe-ról, hogy ezeket aztán abszolút megvágták, és tényleg gyerekirodalmat csináltak
1: na
3: belőle
1: jó,
3: szó szerint.
1: Bocsánat, a Gulliver az egy merő társadalom kritika volt. Tehát az inkább azért egy parabola. És az tény, hogy gyerekeknek adták el. Én életemben először azt hiszem 5 éves koromban diafilmen láttam a Gulliver Lilliputban. De hogy az szerintem az nem az utóbbi. Mondjuk, tehát a klasszikus utópia nekem mondjuk a Szép új világ, tényleg, tehát az egy... Most, hogy ha kvázi kortárs irodalmat nézünk.
0: Igen, de ugye pont ezekben a könyvekben viszont, mivel nem volt akkor a tétje a rendszer szerint, tehát hogy konkrétan Ballard művek jelentek meg 2 évvel, ahogy a legprogresszívebb Ballard mű megjelent mondjuk Angliában, akkor 2 évvel de... később fordításban 76-ban megjelent már a Kozmoszban.
1: Bocs, tehát, hogy azért... és a Huxley is a Kozmoszban jelent
0: abszolút,
1: meg,
0: igen,
1: meg a Majmok bolygója
0: szóval
1: is.
0: Szóval elképesztő minőségben, meg mennyiségben, mert ilyen 100 000 példányszámos eladással működtek. Na, hogy szóval Veres Miklós meg Madár Mary erről fog beszélni, mert hogy a PIM-ben van ennek a képzőművészeti anyagnak egy része is, meg a kucka hagyatéknak egy része, szóval hogy hihetetlen izgalmas lesz ez is. Megnézze azt, hogy tényleg milyen rétegeltsége van ennek.
2: De ha már ugye az eredetnél tartunk, azért a legelső ilyen leírt vagy lejegyzett utópia, társadalmi utópia, az ugye Platón állama.
3: Igen.
1: Ugye ha már az elsők.
2: A tudósok vezetnek, mert hogy ők ismernek mindent és tudnak, és majdnem megvalósult a történet, Magyarországon a rendszerváltáskor emlékeztek.
1: Hogyne.
2: Az akkori ellenzék, MDF, SDS, ott filozófusok, társadalomtudósok,
1: és
2: történészek
1: és
2: voltak.
1: Hogy pontosan. És hogy,
2: mennyire
1: és hogy,
2: bukta volt az egész.
1: Igen, és utána pár évvel a szakértő kormány az olyan, hogy mondják ezt, ilyen sértő kifejezés lett, hogy a szakértő kormány az azt jelentette, hogy az nem csinál semmit, csak tököl. Pedig hát ugye ez a platóni...
2: Igen, ebben az esetben ugye vagy Platónnak nem volt igaza, tehát hogy nem igaz az elmélet, vagy pedig a mi tudósaink és történészeink nem érték el a Platón által megkívánt tudós szintet, hogy nem tudták belakni ezt az univerzumot, a társadalom univerzumát, de hát hogy ez...
3: Nem ott van a hiba, hogy eleve abból indul ki az utópia, hogy meg kell reformálni az embereket, mert rosszak, vagy erkölcstelenek, vagy hajlamosak a rosszra. Mert választásuk van.
2: Hát igazából ugye a felvilágosodás is igazából abból indul ki, hogy az ember jó. Ezzel szemben bizonyos ideológiák, lásd kereszténység abból, hogy az ember esendő. Tehát, hogy rossz ez a történet, meg kell javítani és folyamatosan reformálni kell. Valahol a kettő között lehet szerintem az igazság, de hogy nem tudok még megvalósult jól működő utópiáról.
0: De a disztópia pont nem akar reformot sem, úgyhogy nem funkcionális a disztópia, nincs ilyen kifejezett célja, inkább egy ilyen rendszer szintű szisztémát igen, próbál megfogalmazni, úgyhogy legalább ennyivel kevesebb kor.
2: Meg hogy azért is érdekes, hogy ezek ilyen gondolkodási alakzatok, tehát hogyha valamiről gondolkodunk, akár urbanisztika, akár társadalmi problémákról, akkor lehetnek nagyon pozitív kimenetek, ez ugye az utópia, lehetnek ennek az ellentétei a disztópia, de ezek tulajdonképpen a szélső határkövek, amikhez valószínűleg érdemes eljutni gondolatban, ahhoz, hogy ahhoz képest be tudjuk lőni a közepet valahol.
0: Na és pont igen, tehát az egyik mostában jelenek meg ilyen nagyon izgalmas kötetek, inkább gazdaság és politikai szempontból vizsgálják a disztópiát, tehát vaskos kötetek, és pont igen, az egyik ilyen Benjamin Cole által megfogalmazott gondolat az, hogy a disztópia tulajdonképpen egy konstruktív gondolatkísérlet, hiszen ha úgy nézzük a jelen fonákját, nézzük, hogy mi az, amit el akarunk kerülni, mi az a rossz, amit el akarsz kerülni, akkor tulajdonképpen abból ki lehet hámozni, hogy mi az a jó, amit meg akarsz menteni. Szóval van pozitív része a disztópiának.
1: Na, azt hiszem ez egy tökéletes végszó volt. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok.
2: Mi köszönjük.
1: És ti meg menjetek, kedves hallgatók, és nézzétek meg a kiállítást a Ludikban, és gyertek ki a Dürer kertbe, mert ha van megvalósult utópia, akkor ez a piros pont. Abszolút az!
2: Disztópiában volt a utópia.
1: És mi meg 2 hét múlva újra jelentkezünk. Sziasztok!
3: Sziasztok!
2: Jó, hello!

0: Death Sauce.
1: Indul a Tilos Maraton, a Tilos Rádió rendezvénye, melyen a rádió éves működéséhez gyűjtjük az adományokat. Mert a Tilos Rádió a te rádiód. Eseményünk minden év júniusában zajlik, az FM 90.3-as frekvencián, online térben és a Dürer kertben. Idén, június 5-én költözünk ki a Dürerbe. 9 napon át rendkívül változatos koncertekkel, DJ-kkel és programokkal készültünk nektek. Ahogy lenni szokott, a tűzrakóhelyek tüzelővel és bográcsokkal telnek meg. Az adománypultban rengeteg tilosos portéka közül lehet válogatni. A befolyt támogatás teljes egészében a rádió éves működésére fordítódik. Legyen frekvencia, tilos, FM 90.3. Adás van!

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: A rovarok is érezhetnek fájdalmat, ezt próbálta igazolni kollégájával együtt Thomas White, a University of Sydney evolúcióökológus és entomológus kutatója. Tanulmányuk a Proceedings of the Royal Society B folyóiratban jelent meg. Kísérleteik során a házi tücsök, a Hirta domesticus csápját egy forró szondával érintették meg, és ekkor valami különös dolog történt. A rovar a megégett foltra fordította figyelmét, és ismételten tisztogatta azt, sokkal hosszabb ideig, mint egy ártalmatlan érintés nyomán, vagy érintési ilyen tenni. A megállapítások jelentőségét nem csak az adja, hogy a tücskök reagáltak az ingerre, hanem az is, ahogy ezt tették. A tücskök a forró szonda eltávolítása után is sokáig figyelték a területet, ami arra utal, hogy valamit belülről is érzékeltek, a károsodás tartós, lokalizált jelét. Az ausztrál entomológusok szerint ez a viselkedés bizonyíték lehet arra, amit a tudósok régóta vitatnak. A rovarok igenis fájdalomszerű állapotokat élnek át. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
2: Egy nemzetközi tudós csoport a 2500 kilométeres Kafuei hasadék mentén 8 zambiai geotermikus kútból és forrásból vett felszíni gázmintát. A térség egy ideje geológiailag aktív, ami nem feltétlenül okoz jelentős változást a földkérekben, de ha tektonikus lemez határ alakul ki, az 100 millió év múlva akár ketté szakíthatja az afrikai kontinenst. A kutatók magas hélium izotóp szivárgást tapasztaltak, tehát a melegvízű források révén a földköpeny anyagainak közvetlen kijáratuk van a földkérek felé. A felszíni izotóp arány ugyanis megegyezett a köpeny folyadékokban mérttel. A kialakuló hasadékokból ugyanakkor földhő, hélium és hidrogén is kinyerhető. Szemlézte a Frontiers in Earth Science-ban megjelent tanulmányt a HVG. Tiszazug égköve, a szelevényi nagy tehenes holtág nagyon nagy bajban van. A vízszint drámaian lecsökkent, ha nem érkezik segítség, a holtág napokon belül teljesen kiszáradhat. Napjai vannak hátra, kongatta meg a vészharangot a Petőfi Horgász Egyesület Facebook bejegyzése. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság műszaki biztonsági és hajózási szolgálata kialakította a szükséges hátteret. A szivattyús rendszer a tervek szerint hamarosan mintegy 300 ezer köbméter vizet emel át a hármas körösből a szelevény melletti holtágba. A pótlás célja a vízszint stabilizálása és a halállományon túl a madarak, kétértűek, valamint a teljes vízi világ élőhelyének megóvása. Szemlézte a Pecaverzum híradását a sokszínű vidék.
0: Ezek voltak a hírek.
3: We're about to start on a long sea voyage, you and I, maybe 20,000 miles. I'm ready for anything, and I hope you are a good sailor.
4: So heave away, me hearties, for the call of the sea is strong.
3: And we're away. The tides are right. Soon it'll be just us and the ocean. Us and the ocean.
5: Oh, allow me to introduce this young man.
6: Mr. Scruff.
5: A fine-looking fellow.
7: A friend of all creatures in the sea.
8: I see. Do you see what I see?
9: What? Where?
10: A colorful little 64-page booklet packed with recipes and links.
5: By George!
11: I'm sure there are many things we can find here to eat.
12: Just then, the Scruff rushed up to the captain with some news.
13: What is it, Milan?
10: If you want a nourishing fish dish,
14: you must do as I say. All right, Scruff, but be careful.
11: Put a barnacle or a sea cucumber
10: onto a piece of foil.
14: Like this.
10: At this point, add the extra ingredients.
15: Bread, cheese, sausage, herrings, herrings, herrings, herrings. You know, they're cheap and they're delicious. Herrings, herrings, herrings. I eat them an awful lot.
16: Now I've got to get into the fish tank and sing.

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

0: Mese a falánk tyúkocskáról. Így szólt egyszer a tyúkocska tyúkanyóhoz.
1: Éhes vagyok. Kérlek szépen, süssél nekem kalácsot.
2: Jól van, tyúkocskám, sütök neked kalácsot. Most menj szépen is hozzá nekem fát az udvarról. Hadd rakjak tüzet. Anélkül nem sül meg a kalács.
0: Ment a tyúkocska, ment az udvarra fáért. Ahogy az udvarra ért, szembe jött vele egy nagy-nagy kandúr. A nagy-nagy kandúr azt mondta a tyúkocskának.
3: Én most ilyet bekaplak, meg is eszlek.
1: Ne egyél meg, kandúr macska, kérlek szépen, ne egyél meg engem. Fát viszek most tyúkanyónak, tyúkanyó majd kalácsot süt nekem, s ha nem bántasz, kapsz egy nagy darab kalácsot tőlem.
0: A kandúr macska úgy gondolta, sokkal többet ér egy nagy darab cukros kalács. Békén hagyta hát a tyúkocskát. A tyúkocska összeszedte a fát az udvaron, bevitte tyúkanyónak.
1: Jaj, tyúkanyó, nagy baj van.
2: Mi a baj, tyúkocska?
1: Az a baj, hogy az udvaron összetalálkoztam a kandúr macskával. A kandúr macska be akart kapni, meg akart enni, én meg azt mondtam neki, ne kapjon be, ne egyen meg engem, inkább adok neki a kalácsomból.
2: Olyan nagy kalácsot sütök neked, hogy akár három macskát is jól lakadhatsz vele.
0: Hamarosan megsült a nagy kalács. Tyúkanyó enni hívta tyúkocskáját, s így beszélt hozzá.
2: Egyél, tyúkocskám, egyél jó étvágyjal, de el ne felejtsd, hogy a kandúr macskának is jár ebből a kalácsból, megígérted neki.
1: Tudom,
0: mondta a tyúkocska, s azzal nekilátott enni. Ette, ette a finom cukros kalácsot, addig ette, míg az utolsó morzsát is megette. Csak akkor jutott eszébe a kandúr macska, meg az, hogy kalácsot ígért neki.
1: Jaj, tyúkanyó! Mind megettem a kalácsot. Egy morzsát sem hagytam belőle. Jaj, most mit évő legyek?
2: Ó, te falánk, ó, te szószegű tyúkocska!
1: Ne haragudj rám, tyúkanyó! Ne haragudj rám! A kandúr macska azóta talán már el is feledkezett a kalácsról, meg rólam is. Meg ha nem is feledkezett el a kalácsról, meg rólam, nem baj, úgyse tudja, hol lakom.
0: Ebben a pillanatban tyúkanyó is, meg tyúkocska is meglátta a kandúr macskát. Az udvaron át, bársony talpakon sétált a konyha felé.
1: Jaj, végem van!
0: Csipogta rémülten a tyúkocska. Tyúkanyó meg nem csipogott semmit, hanem a szárnyánál fogva fölkapta tyúkocskát, a konyhába vitte, s vele együtt belebújt a nagyhasú agyakkorsóba. A kandúr macska csak annyit látott, hogy tyúkanyó és tyúkocska a konyhában tűnt el. Nagy mérgesen megállt a küszöbön, s így pörölt.
3: Hol a kalács részem? Ide vele, mert ha nem, mindkettőtöket bekaplak.
0: Aztán belépett a konyhába, de nem látta sem tyúkanyót, sem tyúkocskát.
3: Pedig ide szaladtak be. El nem mozdulok innen, míg meg nem kapom a kalácsot, vagy be nem kapom ezt a két szökevényt.
0: Azzal a kandúr macska lefeküdt a küszöbre, s várt. Tyúkanyó meg tyúkocska ott lapult a nagyhasú agyakkorsóban. Tyúkocska egyszer csak suttogni kezdett.
1: Tyúkanyó, tyúkanyó, én úgy szeretnék prüsszenteni.
2: Ne prüsszents, mert meghallja a kandúr macska, s bekap mindkettőnket.
0: Tyúkocska kis idei békén maradt, aztán megint csak rákezdte.
1: Tyúkanyó, igazán muszáj prüsszentenem.
2: Bánom is én, prüsszents, hát úgyis végünk lesz.
0: Tyúkocska óriásit prüsszentett, de akkorát ám, hogy a nagyhasú agyakkorsó megingott a polcon, aztán leesett a földre, s ezer darabra tört. A küszöbön a kandúr macska ilyettében fölnyitott. Kiabált, s eszeveszetten menekült. Tyúkanyó meg tyúkocska kikászálódott a cserepek közül, s látták, hogy kandúr macska elszaladt.
2: No, ez se jön többé vissza.
1: Látod, milyen hős vagyok? Látod, még a kandúr macska is megrémül, és elmenekül, ha én egyet prüsszentek?

0: Volt egyszer egy tolvaj. Lopott egy agyagpipát, de rajta csípték és tömlőc bedugták. Már jó ideje csücsülhetett, és egyre azon járt az esze, hogyan szökhetne meg. Hanem a tömlőcőrök vigyáztak ám nagyon. Egy napon arra kéri őrzőjét, vigye a király elé.
1: Kihallgatást akarsz? A királytól?
2: Drága kincsem van. Azt szeretném a királynak adni.
0: Azzal az őr a király elé vezette a tolvajt.
3: Járatban vagy.
2: Drága kincsem van. Felségednek szeretném adni.
0: Azzal előhúzott a zsebéből egy irinyó-pirinyó papírcsomagocskát, és a királynak adta. A király kinyitja.
4: Hát ez. Hiszen ez egy közönséges körtemag.
2: Úgy van, körtemag. De nem akármilyen. Drága kincset ér, aki elülteti, aranykörtéket terem neki.
4: És akkor miért nem ülteted el te magad?
2: Annak is megvan a maga oka. Mert tudd meg, csak olyan becsületes ültetheti el, aki soha nem lopott, se nem sikkasztott, máskülönben közönséges körtét terem neki. Tolvaj létemre én magam hiába is ültetném. Azért hoztam felségedhez, mert Isten úgyse tudom, felséged se nem lopott, sem nem sikkasztott.
4: Nem, mégsem ültethetem el.
0: Válaszolta a király, mert kisfiú korában egyszer pénzt lopott az anyjától. A tolvaj felkínálta a magot a főfő kancellárnak.
1: Nem ültethetem el.
0: Mondta a kancellár, mert őt meg gyakran megvesztegették, és mindenkit hivatalhoz juttatott, aki megfizette. De akinek nem volt pénze, akárhogy is rászolgált, sosem jutott hivatalhoz. A tolvaj felajánlotta a magot a főfő tábornoknak.
2: Nem ültethetem el.
0: Mondotta a tábornok, mert egyszer, amikor hadba indult, elsikkasztotta a katonák fél zsoldját, különben is olyan hőstettekkel henceget, melyeknél ott sem volt. A tolvaj felajánlotta a főfőbírónak.
5: Nem ültethetem el.
0: Válaszolta, mert sohasem azt nézte, hogy kinek az oldalán van az igazság, kinek nincs, hanem azt, hogy kinél van a pénz, és kinél nincs. Annak adott igazat, aki megfizette. A tolvaj mi egyebet tehetett, felajánlotta a főfő tömlőc tartónak.
4: Nem ültethetem el.
0: Hárította el az is, mert minden gonosztevőnél, aki a keze alá került, pénz után kutatott. Ha volt pénze, jól bánt vele, de ha nem, jaj volt neki. Így ajánlgatta boldognak, boldogtalannak a körtemagot a tolvaj, hogy ültesse el, de senki sem vállalkozott rá.
2: Nolám, tolvajok, sikkasztók vagytok mindahányan, de közületek egyet sem vetnek tömlöcbe. És én dutyiban csücsüljek csak azért, mert egy agyagpipát loptam.
0: Erre már a király sem tudott válaszolni, inkább szabadon engedte.

0: A vitéz kakas. A szomszédunktól számítva a 101. szemétdombon, de még azon is túl egy sánta arasszal, hol récehápok, libagágok, disznóröfög és a leges, legkurtább farkú malac túr. Na, hát olyan messze innét élt egy veres taréjú kakas és egy pettyegetett hátú tyúk. Mondd egyszer a kakas a tyúknak.
1: Egyet mondok, asszony, kettő lesz belőle. Menjünk az erdőbe és lakunk jó dióval. Most van az ideje.
2: Jaj, de ha Réce meglátja, akkor mi lesz?
1: Ó, ha meglátja, megkívánja, ne sajnálja. Ha sajnálja, ráadásul jól megkopogtatom a tarkóját, meg én.
2: Hát, ha te úgy, én sem másképp. Menjünk, hogy napszállt, akkor hazaérkezzünk.
0: Még csak pogácsát sem sütöttek az útra, hanem mentek-mentegéltek. Elértek az erdőbe, nekiestek a diónak, de annyit összeettek, hogy már egészen görbén állott a begyük.
1: Hallod, de tyúk, jól laktam.
2: Hallod, de kakas, én is alig tudok már mozogni.
1: No, akkor menjünk haza.
2: Igen ám, ha kocsit csinálsz dióhéjból.
1: Azt meg is teszem, megteszem én.
0: Csinált a kakas egy szép kocsit.
1: No, asszony, most már hazamehetsz, ha tetszik.
2: De ki húz hazáig?
1: Ha, azt már nem tudom.
2: Na, és ha te húznál?
1: Én aztán nem. A kakasból lehet kocsis, de igavonó állat soha. Nagyobb az én becsületem.
0: Hogy így osztozkodtak, oda döcög a Réce.
3: Ennyi, ti nagybelű rablók. Hát ki tanított titeket arra, hogy más becsületes embernek meglopjátok a dióját? Nem adjátok vissza rögtön?
1: De nem ám. Tudd meg azt, te jobbra is dűlő, balra is dűlő kofa. Ha el nem hallgatsz, úgy megtépem a kontyodat, hogy holtad napjáig arról goldulsz.
0: Ezt mondta a tarajos vitéz. Ezt bizony. Nagyon mérges volt a Réce. Azért elővette az orrát, amely olyan volt, mint a kanál, és neki esett a kakasnak. Na hiszen a kakas sem volt rest, ő is elővette az orrát, az meg olyan volt, mint egy hegyes csákány. A tyúk biztatta a kakas, pedig annak biztatás sem kellett, mert úgy elkalapálta a Récét, hogy a kontya négy felé állott.
2: Nyugodj, jaj!
1: Ki kezdett ki? He? Ki kezdett ki?
0: A tyúk is békéltette, míg a kakas szíve meglágyult, és megbocsátott a Récének amiatt, hogy ő meg a tyúk jól laktak a diójából.
1: No, Réce, állj ide, befoglak téged is ebbe a dió hintóba. Én meg a tyúk beülünk, és te húzni fogod.
0: Szegény Réce nem merte mondani, hogy nem húzza, mert a vitéz kakas haragjától nagyon félt. Döcögött a Réce, döcögött a kocsi. Olyan lassan mentek, hogy egy hernyó is utolérhette volna őket. Hát, az erdő szélén találkoznak a gombos tűvel, meg a varró tűvel.
4: Hova? Kakas uram!
0: Kérdik a tűk, akik nem állottak valami erősen a lábukon.
1: Hazamegyünk lakodalomba, hát ti?
4: Mi pedig a lakodalomba jövünk? A Szabó mester házasodott meg. Hát bizony. Hát, hogy annyit hittük, hogy 10 gombos tűnek is elég lett volna. Van egy kicsi hely. A kocsiban.
1: Isten neki. Ti még felülhettek, mert sovány legények vagytok. Ha nem ügyeljetek a feleségem lábára, mert neki tyúk szemei vannak.
0: Kacagtak a tűk, hogy a tyúknak a lábán vannak a szemei. Mentek. Hát, sötét este volt, mikor az útszéli kocsmáig értek. Azt mondta itt a Réce.
3: Hát, én már tovább nem viszlek.
1: Ha, gyertek utánam, majd szerzek én éjjel szállást.
0: A kövér kocsmáros nem sok jót nézett ki az egész társaságból. Hát erősen bizonygatta, hogy tele van a kocsmája, nagyon sajnálja, de nem adhat éjjeli szállást. A kakas olyan szépen kérte, no meg odaígérte azt a tojást, melyet a tyúk másnap reggel tojni fog, sőt odaígérte a Récét is egészen. Meglátjult a szíve a kövér kocsmárosnak ennyi sok ígéretre, és bevezette őket a szobába. Pompás vacsorát tálalt be. Ettek, ittak, úgy mulattak, hogy a házat is majd felfordították. Mikor már elég volt a mulatozásból, lefeküdtek és aludtak addig, míg a kakas felköltötte őket. Szólott a kakas a tyúkhoz.
1: Adsz csak ide azt a friss tojást, hadd együk meg früstökre.
0: Megették bizaszt. Csak a héja maradt meg. A kakas fogta a héját, s a hamu közé tette. Aztán fogta a gombostűt, beleszúrta a törülköző kendőbe, a varrótűt a kocsmáros nagy karosszékébe. Mikor így mindennel elkészült, intett a tyúknak, hogy kövesse a példáját. Úgy elmentek, hogy a kocsmáros soha a színüket nem látta. De valaki meglátta mégis. A réce látta meg, aki künn aludt volt. Ő is ráült két lábára, a két lábával leúszkált az udvaron végig csordogáló patakon. Bejön reggel a kövér kocsmáros, hogy vigye ki a tojást. Hát, uram, fia, se kakast nem lát, sem tyúkot. Keresi legalább a récét, annak is csak hűlt helyét találja. Megharagszik nagyon, de azért meg kellett egy kicsit mosdania. Ha megmosdott, és kellett törölköznie. Mikor végig törli arcát a kendővel, egy nagyot kiált, mert belé akad az orra cimpájába a gombostű. Még dühösebb lett a kövér kocsmárost, de azért rágyújtott a pipára. A parazsas hamu fölé hajlott, hogy telemerje a pipát. A tojáshéj pattant szét, éppen a szemébe szórta a hamut. Beleveti magát a karosszékbe, és felugrik, és potot ragadt, hogy valakit megverjen. Hogy nem volt más, a vén karosszéket ütötte, puffogtatta. Talán még ma is püföli, ha eddig meg nem halt. Már akár él, akár meghalt, ő többé kakassal, tudom, nem áll szóval.

0: Minden tudó dongó. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény legény. Dongónak hívták. Az már mindennel megpróbálkozott, de mégse jutott semmi kenyérkeresethez. Utoljára is már merre tekeredjék szegény feje, kapta magát, s vett két táblát. Egyet előre, másikat a hátára akasztotta, s ráírta. Én vagyok a minden tudó. S azzal elindult szerencsét próbálni. Amint ment, mendegőt, elérkezett a királyi palotához. A palota ablakán éppen kikönyökölt a király. Megörvendett, mikor a legény nyakában a táblát elolvasta, mert éppen akkor lopták el a felesége karika gyűrűjét, és gondolta magában, ha ez minden tudó, akkor biztosan ki is találja, hogy ki a tolvaj. Rögtön meg is parancsolta, hogy hozzák elébe a legény. A szolgák megfogták a minden tudó legényt, egyenesen a király elébe hurcolták.
1: Na, te híres mindentudó, vagy elé keríted nekem a tolvajt, vagy pedig tudd meg, hogy karóba kerül a fejed.
0: Hely, elbúsulja magát a szegény legény. Már most mit évő legyen, mert soha ki nem találja elsze ki a tolvaj. Meg is bánta már, miért akasztotta a táblát a nyakába, de most már nem volt mit tenni. A királytól gondolkodási időt kért, s bément nagybánatosan a szobájába. Elővesz a kebleiből egy kalendáriumot, és elkezdi bánatában nézegetni. A kalendárium lapja fehér, a hétköznap fekete, és az ünnep veres volt. Kezdi magába mondogatni.
2: Fehér, fekete, veres, fehér, fekete, veres.
0: Az ablak alatt hallgatózott a három inas. Fehér, fekete, veres. Nagyon megijedtek, mikor meghallották a nevüket, mert azt hitték, hogy a mindentudó már ki is találta a nevüket. Összetanakodtak, hogy bísúrannak, s ígérnek 300 aranyat, csak hogy ne árulja el őket a legény. Be is mentek, el is mondják nagy szomorúan, hogy igaz, ők lopták el az aranygyűrűt, de el ne mondja, mert akkor biztos karóba kerül a fejük. Ígérték is mindjárt a 300 aranyat.
3: Jól van, nem árulnának el titeket, de hogyha nem kerítem elő a gyűrűt, az én fejem kerül a karóba.
0: Addig s addig, amíg kitalálták, hogy a gyűrűt kinyérbélbe teszik, és egy nagy pulykakakassal megétetik. Így is csinálta. Másnap hivatja a király a fiút, s kérdi.
1: Na, te híres mindentudó. Mondod meg most már, hol van a feleségem gyűrűje?
3: A gyűrű a királyné legkedvesebb pulykakakasában van.
1: Vigyázz, te mindentudó, mert ha hiába vágom le, tudd meg, hogy százszor is jaj neked.
0: Levágták a pulykakakast, s hát, csak ugyanott volt a gyűrű a begyiben. A fiút igazság szerint meg kellett volna ajándékozzák, de a király azt mondta, csak maradjon még a palotában, s még bizonyítsa be valamivel, hogy minden tudó, mert hát, ha csak csalás volt az egész. Ott maradt a fiú, és bezzeg elkezdett búsulni, mert egyszer kedvezett néki véletlenül a szerencse, de már másodszor biztosan nem fog. De nem volt mit tennie, várta a király parancsát. Egy délután a király és a királyné lementek a kertbe sétálni. Amint sétálnak, egy dongó rászáll a királyné tenyerére, s belé ereszti a fullankját. A királyné mit gondolt magával, mit nem, megfogta a dongót, s mondta a királynak.
4: Na, most próbáljuk ki, hogy mit él a minden tudott tudománya. Hivasd ide, és találja ki, mi van a kezemben.
0: Hivatja a fiút a király, és mondja neki.
1: Na, te minden tudó legény. Ha kitalálod, hogy mi van a feleségem kezében, akkor megajándékozunk, s utadócsátunk. De ha nem, tudd meg, hogy még mindig karóba kerülhet a fejed.
0: Megvakarja a fejét a legény, s azt mondja magában.
3: Na te szegény dongó, most aztán benne vagy a bajban.
0: A királyné, mikor ezt meghallotta, azt hitte, hogy a dongóról beszél, mert nem tudta, hogy a fiú dongó pistának hívják. Megajándékozták a legényt, s útjára bocsátották. Még most is él, ha meg nem halt.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az Altáj-hegységben található Csagirszkaja barlang ismert neandervölgyi lelőhely. Innen került elő az az 59 ezer éves bal alsó kettes őrlőfog, amelyen hajdani kezelés nyomait azonosították a régészek

0: kutatást az Amerika szerte gombamódszaporodó AI adatközpontokról a Gallup. A válaszadók 71%-a, ebből 48 határozottan, ellenzi, hogy lakóhelye közelében adatközpont épüljön, míg az atomerőművek elutasítottsága jelenleg 53%-os. Az ellenzők ötöde a túlzott hűtővíz, illetve villamos energiafogyasztás, 15%-uk a megugró költségek magas közüzemi számlák miatt fejezte ki aggodalmát. Lakatási és az ingatlanok értékvesztésére vonatkozó félelmüket, vagy a környezetszennyezés irántiakat is többek osztották meg. Csupán 3%-uk véli úgy, az adatközpont burjánzás elfogadható ár azért, hogy az Egyesült Államok világelső legyen a szektorban, írta meg a HVG. A Helsinki Egyetem kutatói 22 szélfarmaktól távol befogott széncinegét ültettek érintő képernyő elé, amelyen szélturbinákról láttak videókat. Hogy jutalmat kapjanak, egy szürke pontot kellett megnyomniuk, mire a képen leálltak a turbinalapátok. Ezeket háromféleképpen festették, mindet fehérre, az egyik lapátot feketére, illetve olyan sárga-fekete-piros színkombinációra, amelynek kerülése a legtöbb fajnál ösztönös, nem igényel előzetes tapasztalatot. A kísérleti cinkék is óvakodtak tőle, hiszen a természetben a veszélyes nyílméregbéka vagy a keleti korallkígyó visel ilyet. Ha további vizsgálatok más madárfajoknál is igazolják az elriasztó hatást, az olcsó, hatékony festést egyéb létesítményeken is alkalmazhatják, számol be a Qubit.
1: Ezek voltak a hírek.

Indul a Tilos Maraton, a Tilos Rádió rendezvénye, melyen a rádió éves működéséhez gyűjtjük az adományokat. Mert a Tilos Rádió a te rádiód. Eseményünk minden év júniusában zajlik, az FM 90.3-as frekvencián, online térben és a Dürer kertben. Idén, június 5-én költözünk ki a Dürerbe. 9 napon át rendkívül változatos koncertekkel, DJ-kkel és programokkal készültünk nektek. Ahogy lenni szokott, a tűzrakóhelyek tüzelővel és bográcsokkal telnek meg. Az adománypultban rengeteg tilosos portéka közül lehet válogatni. A befolyt támogatás teljes egészében a rádió éves működésére fordítódik. Legyen frekvencia, tilos, FM 90.3. Adás van!

0: Hallo, hallo, hallo.
1: Sziasztok. Szerintem kapcsold be a mikrofonot. Az enyém le volt kapcsolva.
2: Most már.
0: Így, aha, ez az.
2: És
0: az
2: jó, így. Szevasztok.
0: Miros azt mondta, hogy közel a szájhoz.
2: Jó.
0: Sziasztok, jó. Kedvesti drogműsor, Tilos Rádió.
2: FM 90.3. Telefon van egyáltalán. Tudunk telefont felvenni? Oké. 215-37-73.
0: Ha valaki esetleg telefonon keresztül akar a maratonon lenni, akkor...
1: Be tudjuk adni a koncertet.
0: Így van, meg ő is benne lehet a műsorban.
2: Tehát számot kérni nem lehet.
0: Hát a Bujdosó Kvartettől lehet kérni számot, ők vannak most a színpadon.
2: Igen, de fogadjuk a felajánlásokat. Nyilván ez arról szól ez a hét, hogy próbálunk pénzt gyűjteni a rádiónak a működésre. Ilyenkor, hát nem tudom, nem szokott semmi másra szólni a műsor, csak az, hogy adjatok pénzt. Ezt mind nagyon jó dolgokra fogjuk költeni, például arra, hogy rezsire veszünk eszközöket, ami elromlik, ennek a műsorok.
0: Ja. Mind olyan pénz, ami vissza fog jutni hozzád a kedves hallgatók is.
2: Igen. Tényleg csak jó dolgokra
0: költjük. Műsorkészítők, akik ezt épp hallgatjátok.
1: Nagyon sokféleképpen lehet adni nekünk pénzt. Például, hogyha kijöttök a maratonra, alulöltözötten.
0: Hogy ez ideg... is megtörtént vasárnap.
1: Ahogy ez ugye? Megtörtént velem vasárnap.
2: Hát tetőtől talpig fel lehet öltözni.
1: Tetőtől talpig, bizony. Így van.
2: Tehát minden esetőségre fel vagyunk készülve. Csodálatos pólók vannak. Nem is tudom, mi az idei. Van egy robotos, azt láttam, az elég jól néz ki. De hát, hogyha esetleg...
0: Hát most már az, ilyenkor az elmúlt 10 év terméséből lehet válogatni, szóval ez elég jó. Tehát van a klasszik mintától kezdve minden van, ami az elmúlt 10 évben maratonon volt, piros és póló, azt mind meg lehet vásárolni. Meg mindenféle dolgot, amire rá lehet szitázni egy tilos felületet, az itt kapható.
1: Én nem tudom, hogy melyik évnek az évjáratából kaptam, pulóverre volt szükségem, és kiváló minőségű, nagyon jó, meg tényleg, meg is lepődtem.
2: Nem csak szép, hanem jó is.
1: Igen, nagyon jó.
0: Nem, ne viccelj, tehát a pólók és a pulcsik azok magas minőség mindig. Jókból választ a rádió.
2: Abszolút. És aki mondjuk most kijön, az még elcsípheti a menü.
0: Bujdosó Kvartett.
2: Ja, egyrészt a Bujdosó Kvartett.
0: Ja, és a menü pedig a pacal, a la lőrinc és...
2: Ciprusi pacal, ez
0: mazsolával.
2: Csonka.
0: Milyen volt, Robi, most őszintén elmondhatod itt?
2: Nagyon finom. Tehát az van, hogy én nem...
0: Tehát
2: a pacal nem az én ételem. Ezt elmondhatom, de hogy annyit ettem belőle, tehát életemben nem ettem ennyi pacalt. Tehát nagyon finom egyébként. De hát mint lőrincs azért mindig kitesz magáért, ezt lehet tudni, tehát ez is egy tényleg nagyon, nagyon különleges. Figyelj, ki kell próbálni, ezt tudom, hogy még ha ide siettek, volt egy kevés még a kondérban, úgyhogy abból jut, és azon kívül a másikat nem kóstoltam, de...
0: Az a helyettes reggeli palóc levese.
2: Igen.
0: Helyettes reggeli palóc, ez önmagája, ez mindent elmond. Tehát a Tilos Rádió főzős műsora, gasztroműsora, főzít épp, úgyhogy ez abszolút minőség a garanciára. Én, hát a vegetáriások vagytok, ahogy én is, akkor ez sovány, míg az, mert egyik se jó, de szerintem lehet enni más, meg igazán nem az evés miatt jövünk, hanem azért, hogy találkozzunk műsor hallgató és készítő barátainkkal, meg hogy itt együtt legyünk. Nincsenek most olyan sokan, mint az elmúlt években, meg is lepődtem, hogy ez most olyan kicsit egyel csendesebb kedd, mint szokott volt lenni. De a város is olyan csendes volt, ezt, amiközben ide tekertem.
2: Hát a kedden a jazzok az mindig ilyen, nem tudom, csendesebb volt azért.
0: Jó, menni, nem tudom, pedig azért zúzás van, meg alapállás van, szóval úgy csendes, nem? De hogy azt is gondolom, hogy emberek majd most érkeznek meg, mert dolgoztak, megetették az állataikat, lerakták a gyermekeiket, és akkor most tudnak megjönni. De feszes a line-up. Ha valamelyik őtök beolvassa, hogy ezzel is buzdítsuk az embereket, akkor...
2: Igen.
0: Szóval ez Bujdosó Kvartett, kert, és fél tízig, hogyha akartok omelett vásárolni, és fantasztikus nyereményekben részesülni, akkor még van egy bő 20 percetek, és elkezdődik a tombola sorsolás, ami mi nem tudunk részt venni, mert itt fogunk ülni, de biciklit mindenképpen lehet nyerni, mert azt mindig lehet nyerni, úgyhogy...
1: Szóval a kerti színpadon a Bújdosó Kvartett,
2: hát
1: 21.30-tól tombola. Kerti DJ-k, este 10-től Tomanek.
0: Biztosíték a minőségre.
1: 23.30-tól Sample Temple, Tink.
0: Szintén.
1: Angel 26, Van AB.
0: Ó, hát a Van AB a mi ez a kezdetfiai DJ-je. Kiváló.
1: Remekül hangzik. Kis teremben 21.30-tól Less is More 4, 22.40-től Turul Beast.
3: Köszönjük.
1: És éjféltől Gentry Sultan.
0: Klasszik tilos jazz dub line-up, azt kell, hogy mondjam. Gentry Sultan minden évben van, és egyre jobb.
1: De van még nagy terem.
2: És Longment, azt már lekéstétek.
1: Nagy teremben este 10-től Nagy Emma Quintet. 11-től New Fossils. És ahogy Robi említette, Longment lekéstük, este 8-tól volt. 21.30-től Freakin' Disco, 23.30-től DJ Apply.
3: Egyébként ez olyan nem ez megmutogatós buli is egyébként, hogyha még nem hallottátok volna. Február végén meg az új lezők, The 100 Desires című.
2: Lehet számot kérni. Mert ez volt délelőtt, még rettenetes számokat játszottuk le a felejállásokért, úgyhogy szerintem ezt most is fel tudjuk ajánlani.
0: Ja, hogy bünti számok lejátszása, akkor, hogyha felejálltok, vagy hogyha nem?
2: Nem, az volt, hogy... És ajánlottak fel, szerintem 15 ezer volt egy szabadon választott szám lejátszása.
0: Oké.
1: Elevenítsük már egy kicsit fel, hogy mennyit kell most valakinek adakoznia, hogy megdöntse a kedvesi drogműsor rekordot?
0: Alacsony.
2: Szerintem 3000 forint.
1: Akkor 3001 forinttól.
0: 3-4-5 ilyesmi. Valahol én nem emlékszem pontosan, az Excel tábla elveszett, de valahol ilyen. Igen, szóval 4 számjegybe gondolkozunk. Az már csúcsdöntő tud lenni.
1: Illetve szoktunk olyan felajánlásokat tenni, amiket utána nem tartunk be. Jól emlékszem?
0: Igen.
1: Hogy volt valami videókazettás ügyünk?
0: Volt, így van. Valakinek megígértük, hogy szinkronizáljuk a VHS-ről, de már nem emlékszem, hogy az amerikai ninját, vagy mi volt pontosan, amelyiket szinkronizáltuk, de...
1: Ezt akár idén is fel tudjuk ajánlani, hogy...
0: Kellemetlen helyzetbe hozol mennyiért, mert ez volt, azt hiszem a szószólója voltam ennek, és az ötlet gazdája, szóval ilyenkor egyre kellemetlenül érzem magam, de ha idén jön egy felajánlás erre, ha kell, egyedül. Akár Amerikai Ninja, vagy bármelyik 80-as évekbeli filmet lehet kérni.
2: Szerintem elő tudnánk állítani azt az effektet. Nem olyan nehéz ezt az alámondást. Tehát kicsit kell hallatszódni az eredetinek.
0: Igen, és jó, de hát akkor, nem az, akkor még nem volt AI, amikor ezt felajánlottuk. Akkor azt mondtuk, hogy ezt mi fogjuk csinálni.
1: Jogos. Szerintem most meg is kérhetnénk az AI-t, hogy csak generálja ki nekünk a videót hang nélkül, mert hogy ezt mi rakjuk rá.
0: Nem, de ott fontos az, hogy halld alatta, mert ugye abból kell vissza, abból kell, tehát hogy élő, tehát így élőben nyomod, tehát azt papagályozod vissza, amit elmondott bárki angolul. Azt nyomod vissza, vagy össze. Kell hozzá az igazi hangalámondás azért alámondás, mert kell valami, ami valamilyen fölötte van, tudod. De kezdjük magunkat sorukba szorítani, szerintem engedjük el ezt a hangalámondás dolgot, inkább mondjuk azt, hogy maraton van, és ilyenkor a kedves rádióhallgatók felajánlhattak élő adásban pénzt, amitől ők is, és mi is nagyon jól fogjuk érezni magunkat, meg ugye az összes hallgató, úgyhogy itt a lehetőség, hogy ezt megtegyék.
2: De egyébként nem tudom, hogy hát mi délelőtt nem említettük, de az anyára az agyam, hogy amúgy lehet, hogy ez az utolsó év, amikor ezt így szabadon meg lehet tenni. Mert hát, hogyha mégis a Tilos Rádió is simán minősülhet külföldről támogatott ügynöknek, tehát hogy mi is rákerülhetünk a bosszú listára. Ezt nem annyira szoktunk erről beszélni, de hogy egyébként meg ennek, mi is rajta voltunk
0: abszolút, hát ennek
2: a listáján a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak.
0: Ha szóval bármikor úgy döntenek a hivatalba, akkor ránk kiszabhatják.
2: Szóval hogy lehet, hogy jövőre már az lesz, hogy nem tudom, milyen iratokat kell elkészíteni ahhoz.
0: Az 1% most még úgy néz ki, hogy megtartható, de...
2: Nem, tehát maga az adományozást, én ezek gondolkodsz, hogy hogy tudna egyáltalán működni a maraton, hogy ki jössz, és...
0: Azt nyilatkozod be, hogy nem vagy külföldi.
2: Minden egyes pólóvásárlásnál alá kell írnod egy papírt.
0: Oh. Hát itt kéne, az állampolgárságodra nyilatkozni.
2: Pro bono ügyvédeket alkalmazni, akik nem tudom, hitelesítik ezeket a nyilatkozatokat, vagy ne? Tehát hogy egyébként ez teljesen... Hát nem tudom, hogy tudnánk működni.
1: Pusztán azért, hogy alátámasztjuk, hogy nem külföldről érkezik az adomány, ugye? Ez arról szólna.
0: Így van. Hát ez annyira orwelli, hogy ennek nem lehet megfelelni, mert teljesen mindegy, hogy állsz Tóth Ágast, így is úgy is megcsinál hátulról a rendszer, vagy meg akar csinálni, úgyhogy...
2: Igen, szóval...
0: De legalábbis ebben az évben biztosan van maraton, és lehet jönni adakozni, és...
1: Van
0: mindenféle akadályoztatás nélkül.
2: Igen. Nyilván minden... minden média erről beszélt az elmúlt hetekben, és tudom, nyilván mi vagyunk a sokadik ilyen szervezet, aki pénzt kér a működésére, de hát tényleg ez van, hogy össze kell kunyarálnunk a pénzt, különben nem tudom működni. Tehát azon, hogy ez a költségvetésünknek jelentős része, amit ilyenkor összedobtok nekünk.
0: De azt gondolom, hogy ezt a hallgatók is tudják, mert hogy ebben meg nincs különbség, tehát ahogy már erről beszéltünk még a műsor előtt, mi is ilyenkor nem csak ugye a tagdíjat fizetjük ki az adománypultban, hanem alapvetően vagy vásárolunk holblikat, vagy nagyvonalú jattokat adunk, tehát mi is ilyen ugyanúgy, ebben nincs különbség, tehát annyira kevés választja el a műsor készítőt a hallgatótól, egyrészt egy csomó korábbi hallgatóból lett már az ott a műsorkészítő, vagy műsorkészítőből hallgató, hogy ez itt könnyű az átjárhatóság, tehát nincs különbség, nincs ti meg mi, csak mi vagyunk.
2: Nekem az volt a menekülési útvonalam, hogy elkezdtem az ismerős gyerekeknek vásárolni ilyen...
0: Tilosos pólókat?
2: Tilosos kapuc is, pólókat, nem tudom, mi egyebet. Mert hogy tehát egy idő után megteltek a szekrény, tehát megteltek a polcok tilos pólóval. Idő után elkezdtem ezen gondolkodni, hogy akkor mi lehet az a cél, amiért, tehát hogy hova, kinek.
0: A következő generáció.
2: Jó megoldás, igen, a következő generáció.
0: A klasszikus beltetés módszer, Robi.
2: Annál egyébként kevesebb menő van, mint mondjuk egy gyerek egy ilyen bordó, tilosos kapusznis pulcsiban.
0: Adom.
1: Nagyon jó.
2: Építi a homokvárat, szóval. meg a ilyen csecsemők, a tilosos, nem tudom, rugdorózó, szóval ezek azért menő dolgok, és akkor így fel lehet menősíteni az ismerőseket.
0: Nem tudom, hogy van-e olyan rádióhallgató, aki nem volt még maratonon a Dürer kertbe, de ha csak megosztunk valamit abból, ami körülvesz bennünket, kellemes karácsonyfaizzók, lement a nap, nagy kertben vagyunk, fák alatt, Dunaparton, és egy csomó kedves Tilos Rádió hallgató és műsorkészítő van jelen, szóval aki nem szokott maratonra járni, vagy eddig még nem volt, az most már nagyon gyorsan veszítse el ezt a maraton szüzességét, bármilyen messze is legyen. Van még szerda, csütörtök, péntek, szombat, még 4 nap ma estét leszámítva, amikor ebbe részt vett, és mindenkit bátorítunk.
2: Szerintem érdemes most kijönni, mert akkor még van hátra egy csomó nap, mert érted, ha elhúzod...
0: Jó, de most a londoni hallgatókhoz szóltam ezzel a 4 nappal.
2: Fel lehet ülni a repülőre egyébként, abszolút. Meg ha valamikor...
0: Péntek este megrakod, fölülsz, szombaton itt vagy egész nap, záró nap, ráadásul óriási nagy buli, mindenki tényleg nagyon jó. Adománypult pörög.
2: Tényleg az van, hogy ilyen ideális hőmérséklet, tehát nem folyik rólad a víz, nem fázol, bármibe jöhetsz, jól fogod magad érezni.
0: Ha fázol, ahogy Menyus is vasárnap veszel egy kapusztist,
2: ja, hát így van. Kész. Bármi van, tetőtől talpig felöltöztetsz.
0: Hazajössz Londonból egy váltás ruhába, ami rajtad van.
2: Simán.
0: És elmész innen három másikkal.
2: Jó, alsó nadrágból hozzá magaddal, az nincs.
0: Azt nem árulunk.
2: Azt nem árulunk, de minden más van.
1: Hát azért három napra kifordítom, befordítom, átfordítom.
0: Ennyit.
1: De, ha nem gyalog jössz Londonból, hanem valami nagyon gyors jettel, akkor most még szerintem a sor is kicsi a pultnál. Most érdemes megnyomni.
0: Amúgy igen, de igen. De az is van az adománypultnál, csomó ember csak beszélget, mert kedves emberek vannak a túloldalon, és meg lehet állni csak úgy sztorizni, és meg úgy beszélgetni. És kb. Az összes pultban lehet most a... Jó, nyilván a italkimérésekben ott pörgés van, de alapvetően ezek a tilosos pultok, mint a Tombola pult, ami ugye a tilosbolt mellett jobbra helyezkedik el, ahol Tombola szelvényeket lehet vásárolni még egy...
1: Az tavaly is
0: percen
1: volt.
0: Keresztül. Mindig abszolút, itt szokott lenni, éve. Már külön van, mert ez olyan akkora volumenbe megy, hogy le kell választani az adománypulttól, és külön történik. De persze adakozhattok a bejáratnál is. Ugye az elmúlt pár évben az lett, hogy most már van belépő a maratonon, egy minimum 3000 forintos adomány, de ha végignézitek bármelyik line-upot, hát ennél ezekért jóval többet kell fizetni, hogyha ezt a városba akarod megnézni. Úgyhogy...
2: Hát meg érted két sör. Tehát...
0: Hát, itt így élünk. Igen. Pontosan. Szóval adománypultban sosint sor, és meddig 10-ig, éjfélig? Nem is tudom, hogy meddig szokott lenni.
2: De hogyha nagyon-nagyon szükségetek van rá, akkor... Igen? Nincsen tombola már?
0: Egy tombola frissítést kapunk, még van. Hát a tombola pultban még ott állnak emberek, de akkor nem kapható már.
4: Hajnal kettőig van általában pult.
2: Ja,
0: Hajnal kettő, fél kettőig van pult, oké. Köszönjük a kiigazítást. Hát az info jött, hogy nincs tombola pult, de közben én ott ülök, ott látok két embert ülni, és hát akkor...
2: Szerintem most még megtalják egy kicsit, mert... Van 8 perc,
0: az van, az utolsó, így van, tehát addig most... szokott menni, és még általában, aki a tombol MC, az beszokta mondani, hogy most itt van a vége, és utolsó tombolák, ez még nem hangzott el, úgyhogy egész nyugodtan pult, kifulladásig fél kettő, bármikor is értek ki, nagyon menő tilos merchandise beszerezhető.
2: Mégis arra is lehet fogadni, hogy Roland mikor fog megérkezni, mert a 9 óra
0: így van.
2: Képest lehetett.
0: Jó, oké, akkor azt gondolom, hogy kezdjük el, mert azért itt szoktuk beindítani. Jó, akkor 21-23, 5000, hogy 21-26-ra beér a Roli.
2: 26-ra 3 percen belül.
0: Így van, 3 percen belül Roli beér, adok egy 5-öst. Nem, várjál, ha nem ér be, adok egyet, inkább így mondom. Az a fair. Roli 3 perc, vagy egy 5-ösön bánja, siessél.
2: Igen.
0: Így van. Hát, le fogom adni a pultba.
2: Ha beér 26 előtt, akkor én adok egy 5-öst.
0: Duplázod a felajánlásomat. Roli, kérlek akkor a rádió érdekében lassíts, ne érj ide a következő 3 percbe, 10.000 forint. Bam.
2: Nem.
1: Bátran a hallgatók is utaljanak egy 10-est, hogyha úgy gondolják, hogy 23-ig megérkezik Roli.
0: Tehát ez van, Roland is munkában jön, gondolom, ahogy még ti is ide érhettek egész nyugodtan a munkából.
2: Na.
0: Nem tudom, aki, én régen amúgy ajtósi dűröres dűrelkertes voltam, ez zuglói lakosként, ugye beszéltük ezt Menyával, Menye is zuglói lakos volt, akkor tényleg 7-8 estéket nyomtam egy maratonon a 9-ből, amikor már annyi volt, vagy tehát ilyen egy-egy napokat hagytam ki pihenőnek. Most jóval messze van ez Zuglótól, de az egy előnye, hogy itt viszont rengeteg hely van ahhoz képest, hogy egy kis udvarnyi hely volt, ami létrehozott egy családias légkört, itt viszont nagyon-nagyon-nagyon sok hely van, tehát még szombat este is kényelmesen el lehet vonulni, beszélgetni, vagy a sűrűjébe lenni, megválasztatod.
1: Való igaz, és kifejezetten kellemes a setting a cök szponszókat lenni ott a Dunaparton.
0: Így van, Dunaparton van el a cöki, kis és nagy terem bent, kerti színpad, kerti DJ-k, azt hiszem, hogy ez az öt helyszín.
2: Ja, nem, meg az emeleten is van, várjál.
0: Oh.
2: Ott fönn is van, lehet, hogy ma nincs, de azt
5: nem
2: tudom, hogy...
5: Nem ott a cöki szokott lenni, de most remélem, hogy ott vannak.
0: Én arra emlékszem, hogy tavaly bringásnapon fönt is voltak éjszaka a koncertek, és nagyon-nagyon kellemes volt. Igen. Szeret vagy hat helyszín. Tehát teljes, abszolút nyári fesztivál egész héten. Sátrazni nem lehet, de cserébe a város közepén van szinte. Ott esik, hogy hol laksz.
1: Á, igen, igen, ez mondjuk nagyban befolyásolja, de ettől függetlenül egyébként a helyszín tényleg kiváló.
5: Hát bár meg itt... nem tudom, hogy kicsit, ha behallatszik, hát mennyire jó zene van most. Bocsánat, kicsit oda koncentráltam most, hát nagyon jó nyomják.
0: Beszippantott bújdosó
5: kvartet. Abszolút, abszolút, igen.
0: De a másik az, hogy amúgy meg van annyi hallgató, és azt gondolom, hogy azért ez egy kicsi kör. Azt gondolom, hogy igen, tehát csomó ember van, akivel maratonon szoktam találkozni minden évben, és várom is ezeket az évenkénti találkozásokat, egy csomó itt valósul meg. Valahogy egyszer csak nagyon jó a merítés.
5: Igen. Pont szombaton a Szabi indiai műsorban beszéltek erről, és Csabi Csek telefonált be. Pont ezen gondolkodtam, hogy ő nekem egy olyan, akivel mindig itt szoktam találkozni.
0: Aha.
5: És hogy pont beszéltek erről, hogy össze lehet futni régi ismerősökkel, és gondolkodtam, hogy hát valószínűleg akkor rám is gondolt kicsit, mert nekünk ez az éves találkozunk általában a maraton.
0: Egy fél tucatnyi ember van szerintem, akivel ilyenben vagyok, hogy rég láttam, de nem baj, a maratonon majd úgyis beszélgetünk egy jót, és megiszünk egy sört valamelyik napon. Közben 26 lett, úgyhogy a Tilos Rádió 10.000 forinttal gazdagodott, ugye? Roli jól értett, Robi jól értettelek, tehát akkor így van, most ezáltal Roland 10.000 forintot csinált a Tilos Rádiónak a további késésével a műsorból, tehát elnézzük, neki maraton van, biztos neki is már sokadik napja, el van fáradva.
5: Hát van ez így.
0: Meg hát a rádió ér mindent. Az ember el is késik, hogyha arról van szó.
1: Illetve, hogyha nektek is az éves egyszerű találkozó éltek a maraton, akkor telefonáljatok be, és utaljatok nekünk egy kis pénzt.
5: Ez mindig jól jön.
0: Most is van vaterázás? Nem követtem a dolgokat.
5: Szerintem idén nincsen.
0: Idén nincs. Mi lett a sorsa vajon a tripletnek, amit a rádió udvaron láttam? A három személyes gyermekbicikli. Ezt mondta még a rádióban, ezt mondta a tesód.
5: Hogy?
0: Csaki, hogy az vaterára fog felmenni, azért gondoltam, hogy
5: akkor. Hát akkor Ivántól majd meg kell kérdezni.
0: De amúgy klasszik gyereknapos felajánlásnak gondoltam, két gyerek.
5: De gyereknap már volt.
0: Nem ez volt.
1: Gyereknap igen. Már volt, és nem ez volt nem egyébként.
0: Gyerekbicikli volt, az szokott igen. Lenni.
1: BMX...
0: Szóval egy ilyen két gyereket teker egy harmadik felnőtt, és még láttam a gyerekülés konzolt rajta, szóval három gyerek felnőtt, ezt én el is kereszteltem csokbringának abban a pillanatban, amikor ezt láttam rajta. De nem volt rá valószínűleg a támogatás, mint a dácsiákra.
5: Abszolút családi bicikli, tehát apuka, anyuka, kisgyerek, nagygyerek.
0: És még a bébi az ülésbe. Tehát, ja, apuka, anyuka.
5: Igen.
0: Nem, mert a egy felnőtt, a többi ülés az ilyen gyerekméret volt, és még egy gyerek. Tehát apuka, három gyerek.
5: Ez egy ilyen parkol a Tilos Rádió udvarán.
0: Vagy... Én amikor megláttam, azt gondolom, hogy bringás nap, mert hogy ennél menős bringás tapos dolog nincs, de akkor ez...
5: Én
0: ez...
5: is úgy tippelem. Figyelj, ma délelőtt még ott volt.
0: Hát akkor jó, hát ha ma délelőtt ott volt, akkor ez azt jelenti, hogy a napjai meg vannak számlálva. Ma este én azt gondolom, hogy nem ez lesz. Eléggé bringás nap gyanús, de esélyetek még van. Így vagy úgy. Ki fogjuk deríteni, hogy mi a helyzet ezzel a bringával. Nagyon menő. Szóval az van, hogy két gyerek ül elől, tekernek, és leghátul ül a szülő, magasba kormányoz, és még ott volt egy gyerekülés konzol a ő lába és a kormány között, ahova még egy valakit föl lehet. Tehát a harmadik, a Csokvinért be lehet
5: ültetni. De azért az egy olyan bicikli, amit megbámulnak az utcán. Tehát ha ezzel lehetek el, akkor...
0: Figyelj, egy gyerek, két gyerek, három gyerek, tök mindegy.
5: Igen. Tehát az van, hogy...
0: Eleve 3 méter, szóval...
5: A turisták azt... fotóznak, felkerülsz a TikTokra.
0: Abszolút.
5: Az egy olyan különleges jármű.
0: De ugye az is van, hogy tényleg, hát ugye csütörtökön más bringa felvonulás lesz, ahol ilyen, meg még ilyenebb kerékpárokat lehet megnézni. Amire ugye bárki jöhet. Az elmúlt években én egyszer nagyon régen még a Dürerbe zsűriztem a Ferivel a Mutáns Bringa felvonulást, igen. Akkor emlékszem, hogy talán megosztott be, de a fődíjat egy olyan bringának ítéltük meg, ami egy kemping volt, ahol az első kerék helyére egy gördeszka felfüggő volt berakva. Egy ilyen igazi punk Mutáns Bringa, és annyira elnyerte tényleg a tetszésünket, hogy rögtön egy első helyet kapott, megosztva már nem emlékszem még bringába. Valami nagyon rengeteg munkaóra restaurált, nem tudom, fa és valamilyen biciklivel együtt. Szóval bármival lehet jönni, ennyire széles a szórás, hogy ma este nekiállsz a garázsba, miközben hallgatod a tilos, megcsinálod Mutáns Bringa, azzal már felvonulhatsz, és akkor utána lesz a szépségves ilyen színpadon.
2: Értékes nem esetleg közben látom, hogy nagyon lapozod a műsorfizetet, mert
0: mi a kérdés?
2: Kávinon szokott lenni a start, nem tudom most idén, hogy lesz.
0: Egy pillanatot kérek.
1: Középen van egy térkép, és ott mutatják egyébként a...
0: Igen...
2: Bocsánat, tehát elnézést a hallgatóktól, de hát ez van, hogyha nincsenek adományok, akkor ilyen lassan mennek a dolgok.
0: Aha. Oké, így van. 10. Mutáns Bringa felvonulás, júni 12. csütörtök, gyülekező Városháza Park, jól tudjátok, régi autóparkoló,
2: Deák tér,
0: most ott ilyen általában egy kiállítások vannak, egy nagyon kiváló mászófal, és a város legnagyobb homokozója találhatott. Merlin, ez biztos van mindenkinek valami, Merlin mellett. Tehát onnan van az indulás, de közel mész a Deák térre, és látni fogod a nagyon furcsa bicikliket, és ott van egy 6 órás indulás, és egy megérkezés ide a Dürerbe 7-kor.
2: Igen,
0: és ezt követően kerti színpadon Mutáns Bringa szépségverseny.
2: Azon, hogy a irodában még lezárod a gépet, és hazamész a Mutáns Bringádért.
0: Jó, de amúgy 6 óra jó, mert én korán végzek, még az is lehet, hogy ezt bejátszom, és valamelyik Mutáns Bringámat elhozom.
2: Na, tessék.
0: És abszolút, ez teljesen kivitelezhető.
2: Milyen Mutáns Bringák versenyeznek ezért a garázsban?
0: Van kargom, meg van ilyen gyerektandem nekem is, de ez nem hármas, hanem csak kettes, tehát egy gyerek, egy felnőtt, de az is van, de igen. De még az is lehet, hogy holnap este, hogyha kipihentem ezt a mai estét, akkor még valami extrával még készülök, és valamit összeberhelek.
2: Rá lehet szerelni egy pálmafelt.
0: De igen, most Pride zászlók vannak a feleségem
2: jóvoltából. Tessék, lekéste.
0: Nem késte le, hát azért kizárólag azért maradt távol, hogy pénzt csináljon.
2: Tökéletes.
0: Roland, kérsz egy fülest?
6: Hát, mit lehet hallani a fülesbe?
2: Minden.
0: Magadat, minket.
6: Ja.
0: Nem hallod annyira a koncertet, és inkább minket hallasz, de...
6: Telefonáló úgysem lesz, nem?
0: Várjál, itt van 7 zsinór van, az 4 mikrofon és az 3 füles neked említett.
6: Na, mindegy. Itt vagyok már régóta, csak hallottam a felajánlásatokat.
0: Tényleg? Akkor jó, ennyi.
6: Már itt voltam, de visszafordultam.
0: Tapintatos. Így, rágyújért mindent. Bejöttél 2-szer.
6: Voltatok már kint amúgy? Biztos beszéltetek már.
0: Én még nem voltam.
6: Tessék?
0: Én nem.
6: Idén meg nem?
0: Nem.
2: Ez az első napom nekem ma.
0: Én még csütörtökön jövök, és még szombaton biztos.
6: Csak azért, mert azért érződik, hogy kedv van, tehát nagyon kis visszafogott, szolid. Én nem is tudom, szombat este voltam a tombolámmal meg innen, akkor én csalálkoztam is, hogy amúgy belépést a mindenestől ekkora tömeg.
0: Megteltek?
6: Hát nem tudom, hogy megteltek. Mi számít megteltnek, de hogy tényleg bődöletes teltház volt. Én még nem láttam korábban Dürerben ennyi ember.
0: De ezt nagyon jó hallani, amikor mondod, de ez egy valamit jelent, kedves hallgatók. Nem az, hogy fú, de sokan voltak, hanem az, hogy a rádiónk biztonságban van. Csomó ember hallgatja, eljön ide és támogatja. És akkor azt jelenti, hogy rádió volt, van, lesz.
6: Én azt gondolom, hogy egyébként az ügynök törvényt is a tilos maraton miatt rakták át.
0: Azt gondolom?
6: Őszre. Nem mertek most elfogni.
0: Férték, hogy itt szombat este után megindul a tömeg.
6: Megindul a Dürer. És aztán itt a Los Angelesben egy gyújtogatások, fosztogat.
0: Felülnek itt lent a izékre, a vízibiciklikre, és föltekernek.
6: Az.
2: A tengerész gyalogságot be kellett volna vetni.
1: Igen, meg a Nemzeti Gárdát.
0: Mint Trump, így van.
6: Tényleg ki a Magyar Nemzeti Gárda?
7: Sziasztok!
1: Tech.
0: Batyás öreg? Nem tudom, valami...
1: Tech.
0: Tényleg a Tech, a nemzeti gárda, így van, abszolút.
6: Nemzeti gárda a Tech lenne? Ne. Jó, a nemzeti gárda az nem egy ilyen, hogy hívják?
0: Az nem önkénteses, nem.
6: Nem, azt tudom, hogy fizetéses, de ugye az, aki minden, tehát, hogy...
0: Mindenhol bevethető, igen, meg nem rendőrök.
6: De még nem rendőrség, még nem, vagy mi ez nem katonasság?
0: De biztos, hogy különleges jogkörrel bír.
6: Hát jó van.
0: Tehát el van nézve a brutalitás.
6: Na és azt tudjátok, hogy hol tartunk?
0: Adományilag?
6: Aha.
2: Igen.
6: Mert ugye
0: nem, Csepettes, mit tudsz? Mi a legfrissebb?
6: A honlapon mindig van belőve egy ilyen összegondolom, ez a nem...
0: Hát amit kitűzünk...
6: A 60 misi.
0: Amit kitűzünk erre a Manatinra.
2: Mennyi? Hát mondjuk 55% van el.
6: Az nem rossz.
0: Amiben ugye általában nincs benne ilyenkor a mai nap, hanem ez hétfőig szokott lenni.
6: Igen, meg nincsenek benne még.
0: 34 és félnél tartunk. Hát 60 a cél. Félúton vagyunk. Egy bringás nap, ami hagyományosan nagyon erős. Egy nagyon erős péntek és egy óriásan erős szombat. Így van.
2: Nagyon remélem, hogy túllépjük a célt.
0: Hát...
2: akkor nem is ez a cél.
0: Én azt gondolom, hogy...
6: Nem is tudom, hogy a milliárdos korszakban ez így mennyit számít. 60 millió.
2: Egy jó táskát nem lehet ennyiért kapni.
0: Egy Feri, egy München nem bírunk összehozni magángéppel ennyiből, nem? Tehát...
6: De tényleg.
2: Az van, hogy amíg várakozik, üresben megy a repülő.
0: Mineket nem tudjuk elküldeni Münchenig ennyiből. Magángépen.
6: De, csak nem repülővel.
0: Hát,
6: magángépen.
0: Ja, egy másfajta magángépen.
2: A bringában.
0: Azzal igen.
6: Fú, és te a bringás nappal képben kezdődik a tombola?
0: Így van, Iván. Iván.
6: Csütörtök, hanem ez az aktuális, ami...
0: Még mindig ott ülnek a tombola pult, de még van tombola pult, de utolsó pillanat. Utolsó pillanat.
2: Tényleg jó van.
3: Az igen. Ez ennyire jó volt.
6: Aha. Na mindegy, szóval tombola... És ezt élőbe közvetítjük esetleg a tombola?
0: Hát nem, mert aki otthon hallgatja, annak nincs szelvénye. Akinek szelvénye van, még nem hallgatja a rádiót, szóval ez... Erre szerintem most ezt elengedhetjük.
2: Nagyon szűk kisebbségnek beszélünk, otthon vannak.
0: Aki itt van, az hallgassa Ivánt, ne minket. Aki otthon van, minket hallgassa, ne Ivánt.
6: Nem szoktatok ezek szerint, hogy helyek el lottósorsra se nézni, úgyhogy nincs lottó szelvényed?
0: Ja, csak hogy izgulni a számokért?
2: Ritkán.
0: Hogy szoktad? Előre azt mondod, hogy
6: most is
0: most 1-2-3-4-5 bejön.
6: Na szóval mindegy, vissza bringás napra, hogy lesz a mutáns bringa felvonulás?
0: Még szép, nem voltál itt, mert
2: hatkor kettes,
0: amikor másodjára álltál sorba, akkor beszéltünk. Városháza Park 6.
6: És ti mentek? Készültök valaki valamivel?
0: Én itt megkísértődtem, bár már 4-kor végzek a munkába, és azt gondoltam, hogy hamar kijövök, de lehet, hogy akkor ezt feloldom azzal, hogy hazamegyek egy mutáns bringáért, és azzal visszamegyek 6-ra Városháztér, és nagyon-nagyon kellemes társaságba, egy group ride-ba megérkezek ide a többi mutáns bajtárssal. Elmeséltem, amikor a Munyival, emlékszem, a Ferivel kicsit össze is vesztünk kezem, mert a Feri akarta adni a díjat a nagyon restaurált bringának, a Munyival, én meg annak, amelyik egy kemping volt, csak az első kerék
6: csak helyére... volt benne.
0: Nem, egy kemping volt, az első kerék helyére egy gördeszka felfüggő volt beaplikálva. És mi azt éreztük, hogy ez a pankság díjat ér, így van.
6: Ha valami igazán mutáns,
0: de megegyeztük, mert megosztott volt a díj. És akkor a Csocsornak a kempingje elöldeszka felfüggővel és a gyönyörűen restaurált 150 éves fabringa megosztottba kapta.
6: Azt a... Egyébként a...
2: Menekülő út.
6: Azt nem tudom, hogy áll a licit, de hogy van egy... Hát már majdnem mutáns bringának megfelelő
0: felajánlás. A hármas? Erről beszéltünk, hogy mi van vele? Mi történik?
6: Van, van? Én a hiányban hol van? Utoljára, bent a...
0: A
6: Margit
0: a rádióba.
6: A rádióban láttam, okay. De én úgy tudom, hogy az...
0: Robi ma is látta.
2: Igen,
6: hogy ez felajánlásra megy.
2: Igen, de melyik nap lesz kisorsolva?
0: Nem kisorsolva lesz, hanem Vaterán van.
6: Az Vaterán van, tehát na, azért a licit van.
0: Elneveztem róla, amíg nem volt egy csokbringának, mert 3 gyerek egy felnőtt.
6: Csokbringa? Az igen. Biztos. Plusz egy.
0: Nem, hát 2 teker, és még volt rajta egy gyerekülés konzol.
6: Ja, úgy igen. Csokbringa.
0: Na, akkor szóval akit érdekel, akkor felmehet a Vaterán az Iros Rádió oldalra, ami már egy meglévő évek óta meglévő ökánt rákeres titusra adja és látja a maraton licitálható tárgyak listáját. Én nem néztem meg idén, az elmúlt évben néztem, mert nagyon érdekes dolgok voltak, mindenféle plakátok, meg lemezek, meg mindenféle festmények, meg tárgyak.
6: Ritkán van ilyen, nem, hanem úgy minden évben van ilyen, hogy a felajánlásokban, mint tombola, mint olyanban, hogy van olyan, ami így megmozgatja a dolgot, és a szombaton voltam ilyen a tombolán, és volt...
0: Mi volt az erős tárgy?
6: Ez ilyen személyes, hogy volt a 2003-as Citadel a Cianunk, amilyen tilos partinak.
0: Erre emlékszem, igen.
6: A plakátja.
0: Ó, nagy ilyen A3-as, 2-es, valami óriási nagy...
6: Nem, ez az A3-as, ott azt hiszem, igen. De hogy jöjjön, keretben mi egymást, ez szép. Abszolút ez a... Az én személyes élmény, tehát ott voltam, tehát, és még a plakát az abszolút nincs meg, csak az, amikor ott vagy, tök jó buli volt, nagyon jó, éreztem magad, és akkor egyszer csak mi, ez most már 22 éve volt, kijön egy relikviaként a...
0: Tényleg, és mi történt a Varga Roland távol levő műsorkészítő társunk cigipapír bekeretezve
6: gyűjteményével? Én nem tudom, hogy ez melyik napra, vagy hogy került, vagy ez magán a...
0: Hát mi azt gondoltuk, hogy kiváló felajánlás lenne, nem tudom, hogy végigkövettük-e, ha nem, akkor intézkedünk arról, hogy legkésőbb szombaton ez tombola nyereményként megjelenjen. Hát akkor beharangozzuk egy fantasztikus üvegezett képkeret, amiben Dani évek által gyűjtött hosszú
6: évig
0: papír.
6: Hosszú kemény munkájával.
0: Sok hosszú évgyi, kb. 40
2: különlegessége.
0: Különleges hosszú papír gyűjtemény. Tehát így, ahogy ezt el tudjátok képzelni, hogy mondjuk 10 sor.
6: De amúgy inkább
0: tényleg esztétikai élményben. 10 sorban soronként 5 különböző cigipapír, egy ilyen, hát egy ilyen installáció. Gyönyörű.
6: Igen, de hogy ez egy installáció, inkább mint sem egy ilyen utolsó segély. Tehát, hogy...
0: Nem tudom, hogy rádióban bármikor megszorulsz, kinyithatod és használsz bele, ezekben vannak papírok, de alapvetően az van, hogy nagyon jól néz ki együtt. Egy szép tárgy. Éveken át díszítette Dániel falát. Szóval, ha be van a rádióba, akkor megbizonyosodunk arról, hogy ez szombatra kikerül ide. Ha.
6: Na és mi az, amire készült? Vagy még itt a koncert, mint olyan vagy?
0: A maikat már bemondtuk, de hát a csütörtök egy erős nap lesz, én azt már nagyon várom. És alapvetően az van, hogy...
6: De van olyan konkrét, amire...
2: Hát a tudósok mindenki.
0: Az van amúgy, hogy a maratonon évek óta valamennyire konzisztens a line-up, szerintem egy olyan 60% fix, és akkor abból mindig egy 40% eltérés.
6: Dr. Motte nincs időn, ugye?
0: Kicsoda?
6: Dr. Motte.
0: Dr. Motte nincs.
2: Ő csak tavaly volt.
0: Nincs, de amúgy egy ilyen nagy hip-hop All-Stars poszi valami lesz a kerti színpadon, Busa, és akkor mindenki Györemix, meg... Sőt, koncert is tesz, mert elhozza a Busa Manjani 808-as felállását. Az egy ilyen body count magyarul. Nem magyarul, nem emlékszem a számok. Valószínűleg magyarul vannak a Busa
1: életen. Metalra nyomják?
0: Rap metal. Body count stílus. Én már voltam egyszer koncerten, nagyon jó volt.
6: Tehát lesz ez a Busa az, vezetésével.
0: Busa vezetésével, de rendes gitár, basszus, dob. Egy hardcore rap zenekar ala 96.
6: Mennyi szájtot csak a Busának egyébként?
0: 94. Igen,
6: én
0: múltkor
6: tök meglepődtem, hogy a Zuba is még létezik. Mint...
0: Én kifejezetten szeretem ezt a Manjani.
6: Manjani.
0: Manjani 808, Eto, nem tudom, hogy hívja ő. És Tinka Mulatóaszték, Ügynök és Mausteng, az bocs, öreg vagyok, ezt nem vágom. Pusa DJ-szet és Györemix. Tehát kerti színpadon hip-hop csütörtökön még, de amúgy... Nem kell erről szadni, mert holnap egy nagyon-nagyon kiváló reggi és dabdap lesz. És én néztem, hogy nem terveztem a holnapi napot, de nagyon-nagyon-nagyon jó reggi nap. Illetve nagyon sok dab van, dubstep van, minden, szóval nagyon-nagyon
6: jó. Én a péntekre, én tavaly voltam itt music. Jazz Boys-on, és nagyon jó volt, nagyon jó és volt. Most idén is lesz, úgyhogy azok gondolkozom.
2: Melyik nap?
6: Pénteken, illetve hát csak, hogy haza is beszélek egy kicsit, a Csoki Csibész. Pénteken 2:30 éjjel, kis teremben.
0: Aha.
6: Sötét ütemek.
2: Hát az csak a beavatottak.
6: Nem, az a kis teremben van, de hogy hívják? Hát nem tudom.
2: Ez az igazán whitefülőeknek.
6: Az igazán whitefülőeknek. A nagy színpad az általában úgyis ilyen 9:30-ig van. Tehát utána, sőt, az milyen új meglepő volt nekem a tombolán, hogy még 34-kor feljött valaki színpadmester szólni, hogy 10-kor levágják a hangot. Tehát, hogy 10-kor vége, nincs olyan, hogy akkor siessetek, vagy ilyesmi, hanem...
2: Igen, tehát akkor hogy lesz ez? 15 perc alatt fogják
6: lezni a tombolát? Igen, hát és akkor ilyenkor meg kell nyomni a tombolát.
1: Tudjuk, hogy ki a ceremónia mester ma?
2: Iván.
6: Szerintem Iván. Iván már, ami tegnap a gyereknapon is ő nyomta.
1: Gyereknapon ő nyomta, abban biztos vagyok.
6: Na azért mondom, hogy biztos bevált. Azt nem tudom, hogy ahogy hívják szokott lenni a Bezsenyi, vagy az előző években volt. Sőt, Busapista is volt talán az első nap.
2: Lehet, vagy hogy ilyesmi. A bringás napon ő lesz. Azt szokott. De van egy ilyen emlékem, hogy ez rémlik, hogy talán akkor tovább, de erre nem esküszöm meg.
6: Na, mindegy. És ti ma kifulladásig, nem? Tehát, hogy zárásig.
1: Alap.
2: Ja, hogyne. Majd amikor kirúgnak, akkor megyünk haza.
6: Én egyébként úgy láttam, hogy éreztek valami változást így a Dürer kertben?
1: Melyik állapot
6: ahhoz képest? Tavalyi évhez képest. Tehát, hogy valami nagyobb lett, még több. Olyan, mint hogyha ott a kaja rész egy kicsit átformálódott volna meg.
1: Lett pizzás.
6: Na, tessék. Ja,
2: igen, na, tehát igen. Fejlődés van. De amúgy így hangulatra nincs változás, lehet, hogy egyen jobb az infrastruktúra. De...
1: Én még nem néztem rendesen szét, az az igazság. Ahogy megérkeztem, rögtön megkerestem Jocit, és onnantól kezdve egy asztalnál ültünk. Ahova aztán Robi is becsatlakozott.
6: Ez a klasszikus kocsmai, hogy hát én fogalmam nincs, mindig ennél az asztalnál ülök.
1: De hogy van tervben, hogy lemegyek, megnézem a Cökspont, hogy ott mi újság van.
6: De az fent van, nem? Tehát ez a kis, vagy a fenti kis terem lett ott. Lent szerintem már semmi, ott már csak az üldögélés van, de tényleg van, hogy szombat este ott se lehetett például a vízpartig lejutni már, mert olyan tömegek ültek végig mindenhol.
2: Hát időben kell érkezni.
6: Tényleg, egy foglaltáblával kell jönni, hogy ki tud rakni.
2: Meg sok barát kell, tehát van, aki itt van, van, aki ott van, és
6: ja,
2: akkor mindig
6: szevasz, le tudsz ülni. Csak itt most leülök, és azt...
2: Sokan kell jönni, az a lényeg.
1: És az ott fönt, ez a kakasülőnek a megfelelője a régi Dürerhez képest?
2: Hát nem, az nem.
6: Van ott fönt, van ott valahol fönt van egy ilyen asztalka, ilyen kiugrós, de nincsen az a klasszikus kakas. Tényleg azt nem is értem, hogy ezt miért nem csinálták meg, mint egy ilyen.
2: Hát nem lehetett mindent megmenteni, az van, hogy a lépcsők azok megvannak, tehát azokat áthozták a igen. régi Dürerből, tehát amin ott a part fele, hát ha lemész, azok a lépcsők, azok a lépcsők,
6: amik
2: a koncertteremben.
1: Aha.
2: De azt a csiga lépcsőt, meg azt a kakasülőt, azt nem mentették
6: az itt van.
2: Meg szerintem.
6: De a csiga lépcső szerintem itt van bedobva a hátul, még tavaly ott a raktár részen.
2: Aha. Minden elképzelhető.
0: Én arra gondoltam, hogy ennek a műsornak a legfőbb funkciója az a sovárgás felkeltés a maraton által. Maraton felé. Pénteken elkezdtem hallgatni kora délután a rádiót, és annyira vágytam ide, és annyira rossz volt otthon lenni, de az volt, hogy az élethelyzet azt adta, hogy én voltam otthon az összes gyerekemmel, és erre nem voltam képes, de hogy nagyon-nagyon jó itt kint lenni. Azok, akik voltak, azok szerintem tudják, akik meg nem voltak, azok meg elképzelhetik, de tényleg nagyon jó, úgyhogy...
2: Egyébként tényleg, tehát ha valahol jó a közönség, az a Dürer kertben a maraton alatt, az szerintem ilyen, nem tudom, tehát teljesen biztosra lehető.
0: Abszolút. Utolsó lehetőségek, igen. Bármikor lehet műsorkészítőkkel találkozni. Ha valaki itt van és hallgató és most érkezik, egészen nyugodtan leülhet velünk ide műsort készíteni, hogy egész délután élő bejelentkezés van, és csetesekkel, hallgatókkal, műsorkészítőkkel lehet találkozni.
6: Úgy hallom, hogy a citrusos, vagy milyen? Citrusos pacalból sajnos az utolsó.
2: Ciprusi.
6: Ciprusi. Ciprusi pacalból sajnos úgy tűnik az utolsó.
2: Nincs már, de volt mindegy. Nagyon finom lett. Tette belőle, volt egy kis kosár.
6: Nem tudom, hogy megvan-e még talán a tilosban
0: de van,
6: a két évvel.
0: Van egy pizzás is, nem? Hogyha hozzám hasonló vegetáriánusok egy pizzát tudnak enni, te pizzást.
6: Ez vegetáriánus pacal.
0: Ja, ez egy vegán pacal.
2: Ez nem olyan.
0: De figyelmes.
2: Nincs benne hús.
0: Akkor jó. Akkor megnyugodtam. Tofu pacal.
1: De egyébként javaslom, hogyha valaki ki szeretné próbálni a paccalt, akkor a ciprusi paccal egy kifejezetten jó kandidátus erre.
0: Enya, milyen volt? Mert azt éreztem, hogy Robi nem volt teljesen őszinte. Mondd itt el. E utolsó tányér van, bármit elmondhatsz.
2: Tényleg, szerintem tényleg finom.
6: Mind a ketten ettetek?
1: Mind a ketten.
6: Szerintem az mindent elmond, hogy itt vagytok.
1: És nekem ez volt az első paccalom, amit ettem, mert eddig nem vitt rá.
6: De itt mi vitt rá? Ittál valamit, vagy? Vagy úgy voltál vele, hogy ma valami komolyat kipróbálok, és a pacal jött
1: szervezős kíváncsiság.
2: Csoportnyomás.
0: Csoportnyomás, mert Robi odahozta, hogy ez ilyen csonkás kaja, és hogy hozott nekünk.
1: Is. Nem, ez abszolút a tudományos kíváncsiság volt, tehát hogy én szerettem volna valamikor kipróbálni a pacal, csak nem láttam amúgy az alappacal.
6: Mi volt az utolsó, amit így próbálták ki, a tudományos kísérlet, vagy igen, vagy a...
0: A pacal.
1: A pacal.
6: Ez az első.
0: És milyen most így pacal után? Menjön.
1: Nem lesz a kedvencem, de egyébként tényleg azt gondolom, hogy ez volt a legjobb módja annak, hogy kipróbálja.
6: Ez volt eddig a legjobb pacal, amit ettél, azt nem mond.
1: Ez így van.
2: Hát tökéletes volt.
6: Eddig.
0: Azt gondolom, hogy a tilos rádióért az ember kimorzol a komfortzónájából, hogyha arról van szó.
1: Így van.
0: A pacalt adnak, azt teszik.
2: Én tényleg életem pacal fogyasztásának 90%-át ma teljesítettem.
0: Mert volt, mazsola az, jót tett ennek a szósznak?
2: Egy fél tányér pacalt megettem.
1: Azon. Szerintem nagyon jót tett a szósznak a mazsola.
0: Igen?
2: Mazsola finom volt. Abszolút, tényleg.
1: És még talán az utolsó adag hátra van? Lehet, hogy aki most ül föl...
2: Hát az lesz a tombola fődi.
1: A jetjére, a privát jetjére Londonban. Az még ideér az utolsó tányér pacalra.
6: Egyébként én úgy tudom, hogy Ökék Mészárosoknál a pénteki nap a halnap. Amúgy a csütörtök vagy a esetleg kiderül, hogy a kedd a pacalnap, akkor nyugodtan el lehet küldeni a kis repülőt beszerzésre.
2: Hát, remélem, Mészáros Lőnc az 1%-át idén nekünk utalta.
6: Biztosra megy szerintem.
2: Biztos van olyan univerzum, ahol ez megtörtént.
6: Na jó, figyelj.
2: Menjünk, nézzük meg a tombolát.
6: Szerintem menjünk, igen, adjunk fel.
0: Hát aki még nincs itt, az vagy induljon el, vagy nem pedig a következő napokban tegye magát szabaddá.
2: Na, azt most már meg tudom erősíteni, hogy nem a mai nap lesz kisorsolva a főnyereményként a családi bicikli. Nem csak az, hogy délelőtt ott volt még a tilos parkolójában, de most a színpadon egy másik bicikli van, gondolom az lesz a főnyeremény.
0: Benne a Vaterán lehet megvásárolni, hogy a Roland erről mentünket tájékoztatott.
6: A villámárak nincsenek, ugye? Csak...
0: Igen. Aukció van.
1: Roland, te tudsz valamit arról, hogy van idén vatera?
6: Persze, hogy van. Hát...
0: Ennyi, nem voltál itt, mert máshol voltál, de megbeszéltük, hogy a bicikli, amiről előtte szó volt, az a Vaterán vásárolható meg. Az úgynevezett csokbringa.
2: Nem látom. Én itt pörgetem a vaterát, biztos meg lehet találni. Mert...
1: Tavaly nagyon jó cuccok voltak a vaterán. Voltak ilyen bútorok. Nagyon
0: bútorok, műtárgyak,
1: igen.
0: Hangkordozók. De ugyanúgy, ahogy emlékszem, ringás napon valami mi volt?
2: Figyeljetek!
0: First pressing Sex Pistols kis lemez. Beállt a pozitív felajánlásából 76-ból, vagy valami ilyesmi.
1: Ullalá!
0: Tehát ilyenek, nem játszunk itt.
6: Viszont a Dürernek egy javaslat innen is, hogy a pingpongasztalt is lehetne bővíteni. Tehát ugye a pingpongasztalok számát jövőre. Amúgy teljesen jó dolog, de folyamatos teltházban a pingpongasztalnál.
0: Ez már régen is így volt szerintem.
6: Igen, de hogy tök érdekes, hogy... Na mindegy, szóval lehet pingpongozni is, ez a lényeg.
0: Pingpongozni, illetve lehet vízen érkezni, hogyha valaki ide a...
6: Tényleg.
0: ...öbölbe vízen jönne, megérkezhet és kiköthet. Közben tombola, elindult a tombola.
2: Figyeljetek, nézem itt a vaterát. Tehát igen. Az van, hogy van Barna Szofi.
6: Bontatlan? Puha dobozos?
0: Puha dobozos, bontatlan.
2: A puha dobozos, bontatlan Barna Szofi, amíg 12 nap 5000 ér. Jelenleg 5000-en el.
0: Tilosos Szofi.
2: Na jó.
0: Biddei a Robikám, biddei, az a lényeg.
2: Tegyél Barna egyet. Halál.
0: És a bringát látod?
2: Nem,
0: hol
2: nem
0: találtam.
2: Ez az igazság.
0: Annyira sok tárgy van, amiért tilos.
2: Hogy áll a bringa, de nem látom.
7: Elmondom nektek, hogy a szintonok szerint az a pénz bevonza, úgyhogy ez mindenkinek jó, és aki elviszi, az pedig a... 60-ast várjuk a...
6: Hölgyeim, úgy uraim, az első nyerőszáma a 60-as.
2: De a hallgatók közül ez senkinél nincsen. Mert
6: állítólag megvan.
2: Nyertes, mert ott van a színpadon.
6: Na jó, szerintem úgy
2: jó, igen, én az a baj, figyelem.
6: A szó a stúdiói.
0: Köszönjük, hogy hallgattatok bennünket, és gyertek a Maratonra.
6: Gyertek a Maratonra, támogassátok a tilost.
0: Felajánlás itt-kint, online, Batera, bárhol. Gyertek. Szevasztok.
6: Szevasztok.

Indul a Tilos Maraton, a Tilos Rádió rendezvénye, melyen a rádió éves működéséhez gyűjtjük az adományokat. Mert a Tilos Rádió a te rádiód. Eseményünk minden év júniusában zajlik az FM 90.3-as frekvencián, online térben és a Dürer kertben. Idén, június 5-én költözünk ki a Dürerbe. 9 napon át rendkívül változatos koncertekkel, DJ-kkel és programokkal készültünk nektek. Ahogy lenni szokott, a tűzrakóhelyek tüzelővel és bográcsokkal telnek meg. Az adománypultban rengeteg tilosos portéka közül lehet válogatni. A befolyt támogatás teljes egészében a rádió éves működésére fordítódik. Legyen frekvencia, Tilos, FM 90.3. Adás van!

0: szevasztok, Tilos Rádió, Totoja Klub,
1: 90.3.
0: FM 90.3, benne egy igazán különleges, külön kiadás, vendégeink, vagyis tettes társaim, én magam Odákovics vagyok, kezdem így, Csani van itt, és Ati, én Bandi, és egy nagyon különleges nap.
2: Saját magad tettes társa vagy?
0: Hát legfőképp, hát illik magaddal kezdeni, úgy hallottam, hogy a...
2: Repperek világában.
0: Másképp nem lehet. Na, hát azért jöttünk össze, mert Faktornak megjelent egy nagyon komoly válogatás lemeze. Ő maga reményeink szerint ezt Svájcból hallgatja, ami pedig szépen ki fogjuk vesézgetni, és nem, hogy megjelent egy lemez, hanem gyakorlatilag az elmúlt 33 évben számtalan lemez jelent meg, és ebből is próbálunk egy kis ízelítőt hozni nektek.
1: Így van, tárlatvezetés a Faktor diszkográfiában.
2: Grüß dich Faktorische, was geht ab, was geht ab?
1: Oh, das ist ein Wunderspitze.
0: Jó, srácok, ne beszéljünk németül.
1: Jó,
0: sajnálom. Vagy ezt, hogy megértsék Svájcban is.
2: Ez egy magyar rádió?
0: Oh. Jó, tehát akkor belekezdünk az egészbe a Faktortéppel. Itt szépen meghallgatgatjuk, és akkor utána feltárjuk az egésznek a velejét, vagy az origóját, a kiinduló pontját. Úgyhogy maradjatok ja. velünk.
2: Wir hören die Faktortép, und wir sind in die... Tilos Radio und ein schöner Musiktag bedeutet es ein Faktorspiel.
0: Grüß Gott.
1: Jawohl. Ez igen. Emberünk perfekt német.
2: A most mondjuk, megy az elemá, vagy?
0: De megyem.
3: Budapest.

0: Faktor Dém 2026.
1: Faktor Dém 2026.

0: dos cachames.
1: Brasileiro je vidit, je folyamat oka.
2: Neked nem mondja meg senki sem.
1: Ah,
2: jó. Lehet a kövi. Na, mi van? Hey.
1: Yeah.
2: Nem

Tuesday. Hello.

0: be arról, hogy ismétlésnél mindig megakad és megeszik a szallagot.
1: Ha fájni kell, hát fájjon. Ha fájni kell, hát fájjon. Ha fájni kell, hát fájjon. Ha fájni kell, hát fájjon. Fájjon.

0: Na hát így kell megérkezni vissza a műsorba.
1: Oh yeah.
2: Ismerős hangok. Na, tehát, mit kell tudnunk, mit hallunk most? Csak jönnek a szokásos kérdések, kicsit beindítsa a beszélgetést. De ha kell, akkor szátokba adom. Tehát Faktornak megjelent a legújabb mixtépje, válogatás lemeze, a Faktor Tép 2026 Part 1, ahol a Part 1 az már előjelez, vagy meghívja a Part 2-t, és talán érdemes azt is tudni, hogy talán az is meg fog jelenni ezen a nyáron. Mit érdemes még tudni?
0: Hát elég nagy számú MC-t sorakoztat fel, valahova olyan 40-50 közé tehető a vendégszereplők száma. Monumentális egészen. Hát ez kb. A színejava annak a kollektívának, akivel Faktor vagy bárki ebből a körből együtt mozog. Érdekes, érdekes. És kurva jó, hogy meg tud... Jaj, bocsánat, nem káromkodunk.
3: Durva jó, hogy
0: meg tud mozgatni ekkora tömeget a lemezére. Szeretjük.
2: És divatos számokkal van teli.
0: Persze, persze. Könnyen fogyasztható, populáris. A YouTube felkapott legelső top 10-be benne van az összes, amit innen hallani érdemes és kell is hallani.
2: És ebből lejátszottunk eddig kb. 4-5 számot skitekkel. Az egész lemeze 28 track van, majd még az este folyamán párba belelépünk, vagy belehallgatunk. Úgyhogy merre menjünk tovább?
3: Jó, figyelj, szerintem főnökszöm, kéne egy kicsit így elhelyezni a térbe ezt az egészet, hogy miket csinált, hogyan, tehát na, csak valami pár
2: tehát akkor most van 2026.
3: Igen, amit mindenképp el kell mondani, hogy 2017-ben volt egy faktortép, tehát ez egy faktortép 2026 part 1, és lesz part 2, de volt egy faktortép 2017-ben. 2005-ben ugye, amire mi táncolunk, zseniális, ugye a Faktorlabor 2002, előtte a bankos album, és a korai cuccai a mondjátos
0: hasznos holmik, Voodoo Clan,
3: tehát hogy van egy ilyen térbe, tehát ezeket így lássuk egybe, hogy ez a faszi azóta aktívkodik, és csak is szép megy a kis tempójába, és is szólja le a cuccokat.
2: Gyakorlatilag ez, amit tudni vélek, vagy látok, az az, hogy 93-tól van számlálva a rap tevékenység.
3: Elég
2: meg. Tehát ha valaki jó matematikával, akkor ez most nem tudom, hogy pont krisztusi kor-e, de gyakorlatilag...
3: Repélete krisztusi kor, az kemény, 33 év.
2: Lassan egy emberöltő óta készülnek ezek a zenék, és a 2026-osból hallottatok, hogyha visszamegyünk 2001-be, 2002-be a Rap Motelhez.
3: Ja, mondjak?
2: Hát mondjál valamit, tehát te vagy, hozod a fanfekteket.
3: Nem akarok még ilyen fanfek mélységekig menni. Nem csak azt, hogy akkor még kicsit azért helyezzük el, tehát hogy még a fakit, tehát most tényleg, tehát ilyen alapokat azért el kell, hogy tehát volt, ugye csinált ezt a hipercsókák produkciós tucat. Igen.
2: Az mikor jelent meg vajon?
3: Az is ilyen 20-21, aztán a Bohémmel a közös tucca.
0: Bohémmel nagyon egymásra
3: találtak. Tehát hogy egy csomó, tehát hogy vegyük ezeket, mint tegyük hozzá, aztán ott van
0: Fehér Felhő.
3: Fehér Felhő Aksival, Faktor Akster tucca.
0: Miskolci vonal.
3: Óriási.
0: Miskolcia.
3: Óriási klip is van hozzá, akkor a ezek a beatek a laborból, vol 1, vol 2, ezek a 2010-ben.
0: Labi Jazz
3: 2007, igen. 2015-ben valami rá, meg az egész ilyen kiadós dolgaik, tehát ezt igazából lehetne így a politikusan, ezt most elkezdjük felírni, akkor így, az meg ez mennyi
0: a ez most a bőségzavara.
3: Ez bőségzavara. És hogy, ja, és ami így nem derül ki egy átlag, mit tudom, ilyen zenehallgató számára, aki nem ismeri, hogy ezek amúgy jó színvonalat tudszok. Tehát, hogy nem, nincs ilyen érzésem, hogy most valahogy így, az meg ez a fasz is stabilan hozta ezeket a dolgokat. Ez is most így hirtelen esett, hogy így.
0: Hogy nem, ha abba belegondolunk, hogy itt van számtalan album, egy hatalmas nagy terebélyes diszkográfia, és mindegyik ilyen tök minőségi, hogy így, nem tudsz olyat mondani benne, amelyik nem jó, akkor gondolj bele, hogy ez mind ilyen szelektálás, hogy kiválogatta a legjobbjait. Akkor még mennyi lehet mellette, amit nem rakott rá albumokra, még abból mit tudna összehozni? Egyszerűen hihetetlen belegondolni, hogy mennyi zene állhat neki halomba.
3: Hát a Zsolával kell csinálni még valamit, tehát, tehát hogy egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ne legyen egy ilyen Zsolás.
0: Igen, ahhoz túl ikonikus duó, hogy ők ne folytassák igen. Ezt.
2: Tehát akkor egy Faktorlabor 2 az, amit most próbálunk megidézni.
3: Igen, szellemét.
2: Kérhetjük a hallgatókat is, hogy hunyják le a szemüket, és akkor egyszerre gondoljunk arra, hogy a Faktor Labor 2 manifestálódik.
0: Ezt így be kell vonzani.
2: Jó, figyú, és akkor a Faktor Labor az 2002, de ott nekem nagy kérdés, hogy az Fész és Zsola és a Faktor Labor volt a cím, vagy, de szerintem így volt, vagy Faktor Labor volt az együttes, és Fész és Zsola, de az meg fasság. Tehát gyakorlatilag
3: hát most a Matricákon levezni... minden volt. Tehát Matricákon albumok voltak, ami meg se jelent végül. Tehát
0: igen. Igen.
3: Fész és Zsolás Matricám van mai napig.
0: Na hát. Horákovicsnak pedig a biciklijén van egy bankos matrica, mint ezt megtudtuk.
2: Igen, de azt nem mondhatjuk be, hogy eladó.
0: Bicikli eladó.
3: Eladó, kiadó, most a szívem. Egy jó faktorlabor számot tegyél be.
2: Melyikre gondoltál?
3: Indul most, amire nem táncolunk, nem táncolva mi sem, közben keresem a matricát. Nekem tényleg volt egy bankos matricám, vagy faktorlaboros, vagy zsolafész. Most az van, hogy nagy csend van, és keresed a zenét?
2: Aha, annyi jó zene van, hogy nem tudom, hogy melyiket indítsam.
3: Az a baj, hogy New York összes kosárlabda kártyámot találtam csak.
0: Van egy... Nem tudom, hogy most mit fogunk választani, de van egy, amelyiken közreműködik az Interfunk, meg a Rapa.
2: Mi volt a számcím?
0: West. Hogyha olyat találsz. West. Nem mint nyugat, hanem mint losing. West.
2: Uram, atyám, ez a kívánság műsor.
3: Közben, közben hogy azért tényleg legyen valami tárgyanyag is, ha már valakiról beszélünk, hogy a az ő ilyen zenei karrierében, amit még nagyon szeretek, hogy ez most egy hosszú téma lenne kibontani, de hogy van-e olyan, hogy magyar hangzás, vagy budapesti hangzás, vagy bármi, ami mindig ilyen trendeket másolunk, mi meg a németek abszolút mindig lekoppintunk. Más is mindenki koppint, csak ettől valami lesz valami franciás, angolos, japános. És gondolkoztam, hogy van-e valami, ami tényleg így magyar, és így először rossz helyről közvetettem meg, azt hittem, valami népzenei dolgok kell legyen, de rájöttem az meg, hogy a Faktor, meg egyébként a Vaniség, meg ilyesmi, tehát lett egy ilyen Budapest hangzás, meg akár az Asztályok, és ami egymást talán inspirálták, és egymástól függetlenül is ilyenek, ilyen lassú, süppedős, és ennek a fakja abszolút egy hangja egyébként. Akár a Fecót is beletehetem ebbe a süppedős ízébe, és hogy ő magát az mind másképp süppedős, és egyik ilyen röcsögös, süppedős bitekkel menetelő az a faki.
2: Hát meg hozzáteszem azt, és csak azért is hozzuk be ezt a 2002-es dalt, hogy akkor is cool volt, vagy releváns volt az, ami kijött a laboratóriumból.
3: Ez fontos tényleg, hogy releváns.
2: És ez mind a mai napig nem változott. Úgyhogy szóljon egy kis faktorlabor szám, méghozzá 2202 Norba közreműködésével, aztán utána ereszkedünk, vagy lejjebb, vagy feljebb.
3: Keresztény
2: rap is. Mocsárba, mocsárból. Témát.

0: Jó. Jó rövid az idő.
1: Jó estét, Budapest.
2: Jó estét.
0: Tilos Rádió. Totója Klub.
2: Betegszoba.
0: Egy speciális faktoradás.
1: Faktornapok.
2: Azaz.
0: Úgyhogy 2002-ben jártunk. Hogyha még korábbra visszamegyünk, akkor elméletileg ugye volt a Voodoo Clan, ezt említettük. Én úgy hallottam, vagy azt beszélték annak idején, hogy az első értelmezhető rap csapat vagy egyik próbálkozások egyike az volt. Nem tudom, hogy volt-e szerencsétek hallgatni. Raba csinálta a zenéket még egy időben, amikor csináltok a bunkeres eseményeket, akkor rappeltünk még a beatjeire. Úgyhogy...
2: Valahogy. Megmondom az őszintét, a Voodoo Clant én tőled hallottam először. Szerintem, mikor már ilyen egy hónapja beszéltük, hogy mi lesz a mostani műsor, akkor említetted nekem a Voodoo Clant, és álltam így teljesen értetlenül, hogy micsoda. Erről nem is hallottam ennyire, én nem ástam mélyre.
1: Tudjátok, mikor találkoztam Voodoo Clannal? 1996-ban, 15 éves voltam. Volt a Gangsta Zolinak a Repet Csarok című műsor a Top TV-n, még az E-plusz előtt, azt hiszem az E-plusz előtt még volt, mert az E-plusz lett a Viva, és ott volt egy ilyen live rappelés, és ott ilyen warning shots, meg ilyen Papa Joe, meg ilyenek fogtak elő, és Voodoo Clan.
2: Aztán.
1: És ott live az meg, és azt így, még az egész nem volt kiforva, de hogy így akkor volt ilyen is Magyarországon, hogy így az, hogy ezt kéne az emberekhez eljuttatni. Lehet, hogy meg is van VHS-en, de azt mondom, lehet, hogy fent van a YouTube-on. Szóval...
2: Nem mentem utána.
1: Azt tényleg látta az ország. Tehát a Voodoo Clant látta az ország.
2: Na de ez most pont nem Voodoo Clant.
1: Fila Rap Jam, és a közben még beszélgettünk folyamatosan.
0: Ja, hasznos holmik, és az a Fila Rap Jam döntő.
1: Meg a Rap 1, meg a Rap 2 válogatás. Ezek ott nagyon, nagyon voltak, alatt cuccok voltak. És a Faktor mindig feltűnt itt-ottam ott.
2: Ja, ő. A Pók. A Pók, akinek a hálójába előbb-utóbb mindenki belegabajodik, akit mindenki megtalál a szoba sarkában, vagy fordítva.
0: És a Forszírzon keresztül is, vagy ott végbe menően azért kijött nem is olyan rég egy lemez, igen, aminek egész sok beatje érkezett a laboratóriumból.
1: Lászlag az ilyen csináltak.
2: Jó, igen.
0: Úgyhogy, és megy is, ez most csak ilyen fun fact, hogy... vagy nem tudom, hogy szabad-e mondani, de indulnak amerikai turnéra.
2: Igen.
0: Vagy legalábbis hasonlót rebesgetnek. Úgyhogy na mindegy, ez tényleg csak fun fact így a külföldi közreműködések terén.
1: És morzsák.
0: Úgyhogy...
2: A tengeren túl is.
1: Tengerinen viszont felmerült az is, hogy a kis brigádjaink rákerültek az Eastside Junior volume 1, bocsánat, 2-3-ra, és a Eastside Junior volume 3-an van egy nagyon jó kis track, Firma Zsola, miről is van itt szó, Fész zene. Azt is be kéne pörgetni.
2: Igen, Azur, Fész, Zsola, korai idők.
0: És mesélj még erről az Eastside Junior-ról, mit lehet hát az tudni, érdemes-e rákeresni?
1: Mindenképp, mindenkinek
0: ha
1: is.
0: Ha valaki mindenképp. Még...
1: Kötelező. Tehát az, hogy meglegyen a magyar rap igazolványod, rapper igazolványod, azt illik ismerni.
2: Igen, ez
1: nem beugratós kérdés, tehát a kettesért.
2: Ez egy cseh vagy lengyel válogatás?
1: Egyszerre mindegyik. A csehek szervezték, a bíbarak, meg az ottani, akik a hip-hop MK, az a kör, és oroszokat, lengyeleket, magyarokat, szerbeket, és ilyen prémium az egész, prémium. Prémium. Minden jó rajta. Hogy már akkor ilyen dolgok voltak, és lehet tenni az amerikaiak elé is akár, és igen.
2: Azaz. Na hát halljuk.
1: Halljuk a fiúkat. Jó.

0: Oh yeah.
1: We are so back.
2: Kéne még ilyen effekt gomb, hogy még hatásosabb legyen ez a
3: bum, bum.
2: Beköszönés. Úgyhogy gyakorlatilag egy jó kis időutazásban vettünk részt, és erről könnyen asszociáltam egy ilyen könnyed kis darabra, ami reprezentálja a
0: faktort.
2: Hát a valitságot, hogy ez egy cool dolog volt, amit hallgattunk nagyon régről, és hogy most is ugyanúgy tud inspirálni embereket maga körül.
1: Időtálló.
2: Mint annak idején, úgyhogy én gyorsan bepörgetném nektek a Gentivel közös számát, és akkor azzal egyetembe belehallgatunk a most megjelent Faktor tép 2026 part 1-ből még pár számot, és akkor is szépen haladunk a műsor vége felé, beköszönünk kis kitekintésekkel, és meghallgatjuk ezt a kedves lemezt. Úgyhogy üzentek valamit? Egy szép üzenet?
1: Elbocsátó szép üzenet? Nem.
2: Csaba nagyon gondolkozik, várnék még valami frappás viccet.
1: Csaba transzban van.
2: Na jó, szóljon a felhők alatt.
0: Az eletranszában.
4: Faktor, labor. 2-0-2-4, május 22. Címzett mindenki, aki szereti a rappet. Hallgass meg. Egészségedre, egészség.

és az outfit, de te mégiscsak barabás vagy. A keresztedet elpakolják szépen egy farakásra. Ő menj be, te meg menj csak fel egy tetőtéri lakásba. Mint sok hasonló tag, akinek kétes a hivatása. Üst alatt pattogva üszkösödik a hasábfa. Gyorsabb halált ígér, mint egy viper a harapása. Töménytelen munka van a hatásban. A volt futárt vártad, de rossz hírem.

0: ti valamilyen szempontból részt vesztek ezeken a ezekben a dolgokban?
1: Hát az egész kulturálat az élet is eljöttünk.
2: A hírnév miatt, mindig a hírnév a legfontosabb. Yes, igen. Az, a kemény budapesti stílus nem győzhet ilyen mainstream eseményen.
1: Mert is mindenhol vonatokon lehet látni, falakon mindenhol, minden szép van bombázva, ez a lényeg az egésznek. Ez egy tradíció, érted?
3: Stílus elég van.
4: Hazul, lazul, hazelnut, lazulgat, my brain is nuts, rough terrain, laser sign, lőjetek le,
5: lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjetek le, lőjet

0: Na, welcome back.
1: Oh yeah.
2: Úgyhogy zajlott tovább a Faktor Tép 2026, és még a jelen pillanatban hallgatott műsoron túl a vasárnapi napra összehoztunk egy ilyen fizikai megtestesülését is ennek a életműnek. Mert 14-én az Atnóban tartunk egy ilyen kedves

0: kiadóval, és ők közösen csináltak egy albumot, amin meglepően sok 4-5-6 faktor zene is van, az is elég vagány.
1: Ja, nevadai arcok.
0: Nevadaiak, meg angolok alá is pakolt, csak nem akarok most hülyeséget mondani, hogy ki a Syntax, meg ilyesmi, de most nem teszem a szám címe fejből, de belesztéve. És akkor nézzünk faktornak ezek a zenére rá, ha már így felmerült, és na, az embernek a hülyeség is eszébe jut. Csak azt akartam visszatérve maradva a témánál, hogy én lett volna egyszer egy olyan műsort csinálni, ahol ilyen beatmakerek beszélnek más beatmakerekről, mert a faktornak a finomságait sokszor egy olyan ember tudná visszaadni, aki a maga is így püföli a...
1: Igen, szakmai szemmel látja, mint mi, akik csak dumálunk róla.
2: Mert... Azt mondod, egy főző műsorban is jobb, ja, abszolút, a szakács.
0: Igen, tehát a faktorról lehetne egyébként így beszélni, hogy ez mi volt akkor friss, vagy miért volt érdekes, hogy hogyan mintázott, meg stb. Miből mit hozott ki, és számított.
2: Milyen eszközökkel.
0: Is. Igen, milyen eszközökkel, mert az sem mindegy.
1: Ja, abszolút. De gyanítom, hogy a
0: magyar
1: korhoz,
0: medlib.
1: Vagy igen, a korhoz, és a
2: nevadai turnéval
1: képes mindig is színvonalas volt. Gyanítom.
0: És akkor ezekből fogunk betenni most trackeket. Még el szerettem előttem mondani, hogy a hétvégén egyébként a Tilos Rádiónak is van a Tilos Maratonja, ami egy fontos pontja a kiadónak, a rádiónak és az emberek találkozásának, meg pénzgyűjtés, stb. Szóval ott a helyetek, meg ott a helyünk. Közben visszatérünk a faktorra, csak ezt ilyen közösségileg szerettem volna ilyen rádióval kapcsolatban elmondani. A faktor fáját megrajzolni, hogy hány emberrel csinált feat, tehát a magyar featek királya, tehát, hogy abszolút, abszolút. Tehát így...
1: Na, amit mondtam, a pók, akinek a hálójába belekeveredsz előbb-utóbb, valahogyan.
0: Olyan úton módon, igen, igen.
2: Én is leppeltem faktor beatekre, bár nem
0: ezért
2: tudom, hogy
0: ez
2: abból...
0: a műsor, először az műsor, hogy te mit ez...
2: Nem, csak így aztán soroltam volna még a Bohém Zolikát, hiszen egy egész... hosszú hideg tél közreműködés is összejött, úgyhogy nem is tudom. Azért egy kicsit hallgassunk bele ebben a nevadai dologba, hogy milyen faktornak a kint nemzetközi arculata, és mi az, amivel meghódítani készülnek
0: Cüriket.
2: Amerikát.
1: A tengeren
0: Amerikát. Így.

0: right or wrong.
1: Megvolt a nevadai kitekintő.
0: A Tilos Rádiót hallgatjátok, FM 90,3, igen, visszatértünk
2: a Magyar Vegas.
1: Ez az.
0: És azért bővelkedhettünk kiadványokban, ugye van a Bohém és a Fenevad produkció, aminek a zenei embere a Faktor.
1: Uh-huh. És ez nyilván... egy nagyon szerencsés készfogás, ez, örülünk, hogy meg létrejött, nagyon jó cucc. Nem akartam szabadba vágni, kedves úr.
0: Nem, én is nagyon szeretem.
1: Ja.
0: Csak megemlítem, hogy nyilván reppelek rajta, tehát mindent. Nem ezt szeretek, ami...
1: Igen, de van itt róla egy track, a Rémület, ami egyébként klippel is megjelent, és ilyen nagyon ilyen ördögi, hátborzongató vibe van. Csanáddal meg is alkottunk rá itt egy új szót, a kriptikust. Nem tudjuk pontosan, mit jelent, de
2: rejtett,
1: talán...
2: Rejtett vagy kriptás?
1: Inkább kriptás, hogy ez írja le. Ilyen nagyon veszett, sötét klip, éjszakában forgatva az óbudai hosszú hideg télben, fekete, narancssárga vágóképek, ugrál a kamera, aztán a végére beköszön Faktor, így beugrik a képbe, nyomja a refrént, én kaplak el, mikor a székkel hátra esel. Egészség?
3: Jön ki belőle van.
1: Ez már a savköhögés?
0: Vagy közben már itt a képeket a szemem előtt láttam, ahogy lehúnytam a szemem, bár nem tudom, hogy láttam a klipet. Hát hallgassuk meg akkor a Rémületet, meg erről a lemezről egy-két számot, aztán fejtegetjük tovább. Maradjatok velünk.
1: Hoppá.
2: Ezt jól megmixelted.
0: Megám.
1: Néha.
0: Belefér. Rossz.

0: Na.
1: Na.
0: Ez volt a hosszú hideg tél. És még itt ebben a 2020-as években, amikor még Imi Light nem volt visszavonulva.
2: Volt egy rövid meleg nyár.
0: Ennyire.
2: A hipercsókák.
1: Igen. Imi Light visszavonult?
0: Nem tudom, hát nem nagyon látni, nem akarok én a nevébe semmit mondani, csak nem látni mostanában, tehát, hogy csak erre akartam utalni, úgyhogy volt egy hipercsókák, hipertér album.
2: Hallítsd a teretini!
0: Úgyhogy lazítunk,
1: azaz.
0: Aztán haladunk ebben az irányban.
1: 2020, tovább. Azt hiszem, a hipercsóka. Azt jegyezzük meg.
2: 22-21.
1: Igen?
2: De most mindegy, most meg
1: kell. Ja, nehezen rugózzunk.
0: Jó, hát fogadást ezen köthetünk még. Igen. Addig nem indítom.
2: A választás is elvesztetted, jó? Jó? Nem csak el a hipercsókákat a belső kispoinjainkkal. Csapjunk bele a csókaszba, ami egy másik hip-hip csókasz, de most már csip-csip csókasz, de
1: hip-hop.

0: Jó, a mélység mesél nektek, erről mélység. Szólt a hipercsókáknak.
1: Magyar Mobb Deep. Házatok óriási, tényleg most okoskodok itt.
2: Ja, láttuk, hogy elkapott, láttuk, hogy téged elkapott.
0: Muszáj hasonlítgatni?
2: Nyomta is a
1: ez csak egy játék,
2: freestyle-t. De hogy, hogyan készülnek ezek a kis formációk, hogy itt a faktor bekopok, hogy hello, adok neked beateket, csináljunk egy lemezt, mert nem hiszem, hogy fordítva működik, hogy hello, faktor, adj már beateket, és csináljunk lemezt.
0: Nem, ez úgy működik, mert ha most nem árulok el nagy
1: titokat. Tudod, te szerepeltél ezen is.
0: Nem, ezt akartam mondani, de ez általában kapcsolatok mentén működik. Aha. Tehát, hogy ismeritek egymást, és akkor egyszer csak úgy alakul, hogy cool arc, mit csinálsz? Ó, de jó, bazd meg.
1: Nagy pénzek mozognak.
0: Óriás pénzek.
2: Csináljunk egy tracket, csináljunk még egyet, aztán szélesítsük albummá. Akkor így összeépül, gondolom. Haverok vagyunk, zenéljünk együtt. Ilyesmi lehet a munkafolyamat, biztos. Nekem ez nem volt szerencsém. Nem tudom, hogy mennek ezek a menő dolgok.
0: De... hát szerintem külön-külön kis sejtek vannak, amik dolgoznak, mint a kis izék, hangya csapatok, és akkor beviszik az izét.
1: A várba.
0: A muníciót a várba, és akkor izé
2: szorgosan
0: faktor bácsi összehegeszti, és akkor megtörténik. Ha megtörténik a lemez, így jött ki, ugye a faktor tép. 2026.
2: Ja, hogy visszakanyarodjunk. Part 1.
0: Persze, ezt el akartam mondani, meg, hogy vasárnap ezek majd menni fognak élőben, meg felvételről, meg kiadatlanok, meg érdekességek. Tink, Zsola és Faktor, meg sok másunk, barátaink társaságában. Tehát, hogy ez fontos, és még pár számunk lemaradt a lemezről, a faktortépről, az utolsó etap. Nem tudom, hogy készen álltak-e.
1: Készen állunk?
0: Nem tudom.
1: Nem tudom, hogy készen
0: állunk. Határozott választ vártam.
1: Határozottan nem tudom.
2: Határozottan készen. Készen állunk, majd készen leszek állunk, én persze. Határozott. Készen. Hadd menjen.
0: Jó, hát akkor megyünk tovább, ez a faktortép, és jó. Akkor jön egy ilyen bunkómenés gyökér szám róla. Fogadjátok szeretettel.
1: Bevezetéssel.
3: Itt a Ledo, figyelj! Faktornál. Fut a dróp, kutak, hogy mer itt a Ledo.

хоть туготом.

Kuktatta az ajtón a káosz, csalogat két oldalán a három. Lemegyek hozzád, csak küzdjek meg vele. Így elindult a pokolba a világ hülye gyereke. A pokolnál is mélyebbre megyek, vándor utam közben elkoptatok két fejszényelet. Az éjjel se lehetne sötétebb, kétek a savat üdítőnek kígyó mérge

De megnézhetik saját maguk, hogy készül el. Ez most még furcsa lehet, hogy mi sem vagyunk mások, mint mások. Ki mint pésztel úgy máshol, mégis kinéznek a bából, létszik e-mail, meg a vágytól, hogy úgy akarjak szállni, hogy messze.

hogy mi nem tetszik bennem, azt már te se vágod. Ezért folyton lesen állok, minden sutát leszanálok. Még nem jut át, miért pofázok, ritkán fut át a kód. De ha egyszer rádobok, ha verén turván betalálok, és rád ömlik minden, mi eddig a kukában volt.

Megszállok, fejeket megszállok, rossz állom, az egész vakítanak a nagy számok. A vegetatív idegrendszerem meg megszállom, azzal, hogy lélegzem. Helyeken megszállok, fejeket megszállok, rossz állom, az egész vakítanak a nagy számok. A vegetatív idegrendszerem meg megszállom, azzal, hogy lélegzem.

hónap hip-hop. Mielőtt ez a földi nét elillanna, azt kezdjük előről, beleöröl. Még egy kis sabba borsát, az előző kör. Azt kezdjük előről, beleöröl.

0: Gyere, gyere, ahogy a költő mondja. És ezennel végére értünk ennek a lemeznek. Mm-hmm. Srácok, konklúzió, ítélet, bármi, komoly üzenet.
1: Hát amit az elején is mondtunk, hogy ez felvonultatta azt a galerit, ami így ernyőszerűen lefedett mindenkit, akivel valaha is dolgozott szerintem, meg aki releváns mostanában így, nagyon jó. Nekem tetszett ez a szép gyűjtő munka. És még van még egyszer ennyi, ami hamarosan megjelenik. Part 2.
0: És pont ez volt még, ez csak szintén fun fact, hogy legyen, meg ez szép angol, amerikai szó, hogy előbb volt meg az 50 szám, mint hogy kitalálta volna, hogy két lemez lesz, csak már egyszerűen annyira sok volt egy lemezre. Hogy,
2: egy része ugye neked volt valami EP, vagy album tervetek, és még az is.
0: Hát felvettünk, de ebbe. Most megint idehozzuk a témát. De jó, igen, felvettünk pár számot. Meg a szerencsére a hosszú hideg télen is sikeredett. Rappelnem, hogyha megint erről van szó. A fehér felhők az, ami még így gyorsan a vége felé be fog avászkodni a képbe. Aksi és Faktor, és lassan kifutunk az időből, úgyhogy kösz, hogy velünk voltatok, és hallgattátok a Faktor beateket, szerzeményeket, rappeket, vasárnap, ne felejtjétek, élőben is megtekinteni, úgyhogy fehér felhővel robokaltunk?
1: Robokatunk, de még előtte, hogyha már megemlítjük az Akstert, akkor róla el kell mondani, hogy ő egyébként a miskolci Abrakablablának az egyik fele.
2: Bizony.
1: Ez a 2015-ös éra, maga ez a Fehér Felhő is egy 2015-ös album, és így Faktorral ők csináltak egy lemezt.
2: Hogy telik az idő?
1: És még korábban, még Akster talán Doktor Origami néven is nyomta.
2: Így van,
1: volt
2: így
1: valami így ilyesmi így név
2: igen.
1: is.
2: Igen.
1: És ezt így kötelezőnek éreztem bemondani, mert nagyon méltatlanul alul hallgatott téma volt az Abrakablabla, ahhoz képest, hogy mennyire jó underground volt. Na de van itt egy egész albumnyi.
2: És most abból fogunk hallgatni egy számot, én kicsekkolok, PMK voltam, vagyis Beret csináld azt, aki hívsz, aminek akarsz, és a Faktort hallgattuk, és a zenei munkásságát. Sziasztok!
1: Ez a szevasz, Csani.
2: Eltámadok.
3: Egyszer volt, hogy nem volt. Még az óperenciás tengeren is túl volt, a túl nem volt, innen volt, de valahogy csak volt.

0: Nagy gancsát tolt, nagy gancsát.
1: A kicsi bolt előtt tolta, hogyha valaki nem hallotta volna.
0: FM 90.3 Tilos Rádió, Totoya Klub benne, egy spéci betegszoba, esemény.
1: Faktor tematikus műsor.
0: Reméljük, hogy tetszettek, nyilván azért a zenék azok coolok voltak, úgyhogy... annyira rossz nem lehet, és egy 2007-es lemezzel zárnánk az estét, hogy tovább ugráljunk térben és időben. Ez egy instrumentális album, ami a Labi Jazz.
1: A legendás Labi Jazz.
0: Néven jelent meg. Ezek hát érdekességek, kuriózumok. Fogadjátok szeretet. Tel.
2: Egy, két, há, és. Egy, két, há, és.

0: Pa-pa-ra-pa-ra-pa-ra. Hát közelgünk a 10 órához, talán 5 percen túl is léptük. Tilos Rádiót hallgatjátok továbbra is. És még van pár bónusz percünk. Úgyhogy...
1: Kaptunk egy kis extra játékidőt. Hogyha már a Labi Jazzbe belenyúltunk, egy 2007-es Faktor beat tape kiadvány, akkor meg akartam említeni, hogy ez készült valamiféle ilyen bónusz kiegészítő, egy kis DLC,

0: 2015-ben tett hozzá Faktor néhány számot, és akkor azon szerepeltek MC-k is, és valahogy így a, hát a mindenki számára kedves Mulató Aszték Brigád dobott rá egy tracket. Kevésbé ismert zene, persze, hogy csajos címmel, ilyen kis spaces, kozmikus csajozós téma. Nagyon kellemes ezt így hozzáfűzni, ezt szerintem megéri még. Macó.
1: Na, ja, voltak szép napok, de újak jöttek minket. Nem egy forgószél volt, ami szétkapott. Több volt közted és köztem, mint a végén az a nagy szemétkalom. Ami maradt a szélmalom, harc után tűnhet kudarcnak a tied vagy az én bajom. De hogy az elevenünk lesz a másik, épp amire lehűl minden szív és nincsen maradás. Mindez én vagyok, mindez te vagy. Hogyha visszacsinálhatnám, ugyanúgy hagynám magam, hogy újra elragadj, amit a másiknak magadból adtál. Épp annyival lett könnyen van a csend a csillagok alatt, akik együtt maradnak fenn. A hajnali égen már külön futnak szél, már szerelmes párok látják őket hullani, a világ egy másik végén összebújva nézve.
2: Mindez azért szól, mert nem jön számra kacér szó. De tudod jól, hogy a lelkem nincs acélból. Szív van a szívemnél, épp ezért hihetnél nekem, mielőtt kiszednél szavakat a tetteiddel, tetteket a szavaid által. Mi ketten hidd el, jók lennénk persze, te nem így gondolod. Mondd, amit érzel, mindig így megfontolod. Akár engem, de most már közvetlen. A lapot, hogy csupán túlzottan közvetlen. Voltál számomra, mielőtt számolna, tízig a lélek, én már éltem az álmoknak.
1: Jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó,

0: Na, hát ez volt a kis hidden asztékok track a faktorra.
1: A Labi Jazz etap. Az utolsó percekben még pár lemez felkerül, de tényleg nézzétek végig, hogy miféle termés van az interneten, mert gyakorlatilag 2 óra nem elég, hogy végig járjuk.
0: Még így se, hogy csak így belecsípkedtünk bizonyos dolgokban. Mondjuk a faktortép az lement egybe, az szerintem az kötelező volt, oszlopos része volt a mai műsornak, de ez, hogy így 2 órába besűríteni, az, hogy mindenből csak egy kicsit lehetetlen. Tényleg meg kell nézni faktornak a spotit, végtelen a kínálat, egy hatalmas nagy táblázat, amiből választhatsz magadnak adatot, sort, oszlopot, bármit.
1: És van ez az Il Blanti alteregója, és akkor innen a csodacsibét gyorsan belöknénk nektek, aztán még gyorsan kitaláljuk, hogy mi történjék a továbbiakban. Tilos Rádió FM 90,3.

0: Csoda Csibe, szupergruppa zene. Szép.
1: Úgyhogy kösz, hogy velünk tartottatok. Vasárnap személyesen is találkozhatunk, és elérkeztünk az utolsó számhoz.
0: Műsoridő vége.
1: Szépen, megkönnyezem. Hát legyen szép az estétek, vezessetek óvatosan, aludjatok mélyen, és minden az egyéb jó kívánsággal.
0: Ja, rendőrökkel nem beszélgetünk, nagyon fontos.
1: És az utolsó szám pedig a 2017-es faktortépről fog megszólalni. Tényleg köszönöm, hogy voltatok, találkozunk, szevasztok.
0: Ja, 6 hét múlva ugyanígy, Totoja Klub, 90.3.